0: sírtam magam a meghatottságtól, amellett, hogy szerelmes tettem.
1: Nagyon találóan adja vissza a táncélményt azt, hogy mi van, amikor te vagy benne, és forogsz a másikkal, így, de közben, ugye egyrészt, amikor elkezdesz táncolni, meg kell tanulni nem szédülni, hogy erre milyen technikáid vannak, de ez igazából gyakorlásra elmúlik, másrészt nem menj neki másnak, vagy a csaj haja ne így csapogassa a többi táncost, meg ilyen gyakorlati kérdések, de tényleg egy ilyen nagyon érdekes, feszült, kontrollált extázis a néptánc, és főleg a forgás állapota, és szerintem akkor érzi meg valaki, hogy nem ciki, amikor meg lehet egy ilyet, de nekem sokan tapasztalatom van budapesti táncházakból, vagy folkkocsmákból, ugye, ahol már nincs zsíros kenyérnek tanítás, csak zenélnek, és egy kocsmában is megy a zene, hogy lejönnek a külföldi turisták, mondjuk ez jellemzően általában a közmondásos brit britek, brit tudósok, igen, de franciák is találkoztak, így néznek, hogy mi ez, hogy itt élő zene megy, amire táncolnak emberek, teljesen ledöbbenek, és elmondod neki, hogy így Transylvanian, Hungarian folk music, és akkor így, de hát Transylvanian nem is létezik, mondja nekem, mert csak Dracula. Mondom, check out the Wikipedia, meg mit tudom, és akkor így ne ilyen párbeszél, és ledöbbennek. Vagy New Yorkban, amikor néptáncot tanítottam, három sorkról van a Magyar Ház a Metropolitan Múzeumtól, és akkor bizonyos napokon tartottunk flashmobot ilyen ünnepeken, és mindenki megállt, mondjuk a szűsületben volt, mindenki megállt nézni. Tehát, hogy iszonyatos.
2: És hogy ez nem egy Rocky-nak a, mit tudom én, vagy Jive-nak a hat mozdulata, hanem itt ez sokkal több, és tánconként mennyi figura van, ez elképzelhető.
1: Hát jó, legalább egy év megtanulni, évezetesen kalat szegélyzni. Igen.
3: Azon gondolkodtam, és ez lehet, hogy kritika a filmmel, de mondjátok el véleményeket, hogy erdélyi színészek nem nagyon vannak benne. Tehát, hogy ez vajon egy ilyen anyaországi atyáskodás, ez egyik kérdésem, hogy nem csak a budapestieket, hanem az erdélyeket is magyarországi színészek játsszák. Illetve B kérdés, hogy azért a szokása az angolszász világban, hogy megtanulod azt a dialektust, és a lehető legnagyobb színészek is, mit tudom, skótul megtanultak, skót dialektust, tehát hogy esetleg budapesti színészeket érdemes lett volna, de ez nem szokás a magyar filmben. A magyar filmben ez a gagyi népiség van, hogy ihaj csuha, és akkor te már úgy ejtetted ki, de lehet, hogy hiteles, ahogy a táncot megtanulták, lehet, hogy a kiejtést is
1: megtanulták. Az általatok többször, vagy legalábbis kétszer biztos behívott a Gocs Gergely. Igen. Szokta szidni ezt a gagyi népiséget egyébként, nem csak a ti műsorotokban, meg hogy ennek azt hiszem, a kommunista veszti vissza, de hogy máshol ez nincs.
3: De itt nincs gagyi népiség, itt maradnak a anyaországi dialektus a magyar
2: nyelven. Lehet, hogy, hogy rosszul állt volna nekik.
1: Amúgy pont az Agos Gergő szokta mondani a népmesel tanfolyamon, amit én elvégeztem, hogy nem kötelező dialektusban mondani, ha neked nem az a nyelv, az a dialektus, akkor lehet, hogy jobb is, ha nem mondod, hanem akkor mond budapestül, vagy úgy ami a te anyanyelved a magyaron belül, mert különben gagyul foghatni, nem, tehát hogy nem kell direkt megváltoztatni. De egyébként jó szempont, az én kritikám a film felé igazából egy kicsit más. Néptáncosként nekem nagyon tetszik, meg remélem, hogy van ilyen missziós hatása is, bár nem, nyilván nem ez az elsődleges, hogy ez misszió legyen.
3: Biztos, hogy van, aki emiatt kezd el néptáncolni.
1: Igen, de hogy a sztori valahogy így nem testmét tudom megfogalmazva, miért, de hogy azért itt ott kicsit döcög, és gondolkodtam, hogy nem fért volna a ma, amikor nagyon hosszú filmeket adnak a mozikba, hogy nem lehetett volna kell akkor neki két órát, és akkor kicsit jobban kiművelni.
2: Itt van ez a román rendőr, ugye ez a Pavelő zárója, az nomenák mekkorát fut, hogy megváltozott a karaktere, ha megáll az idő óta. Ugye ő alakítja, de hogy egyetlen románt látunk, ez a rendőr, aki nem túl pozitív.
3: De akkor nyilván a fia is román.
2: Akkor a fia is román, és akkor innentől kezdve nem tényleg annyira tudja, tudom, hogy most ellent mondok annak, amit mondtál, Gergő, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ő ebben a buliban így lenne, és így táncolna, de oké. De az a közöttük levő szerelmi történet, az szintén nem teljesen világos. Mit keres akkor a Péter, alias Kovács Tamás ebben az egész sztoriban? Tehát, hogy itt mit tudtunk meg a régi szerelemről?
1: Van egy régi film, ahol ez egy volt szerelem, és szakítottak.
3: Igen, de a fiú erőszakoskodott, a román fiú, akár megerőszakolta, de minimum zaklatta, tehát ott van egy párbeszéd, ami erre utal, és utána meg nem csak zaklatja, hanem meg akarja gyilkolni, tehát együtt a kocsival lehajtani a szakadékból, öngyilkosság plusz gyilkosság. Ez a fiú, ez semmiképp sem a javát akarja ennek a lánynak, és ez az oka annak, mert ez is így homályban maradt, hogy elhagyja a szülőföldjét ez a lány. Tehát ez el akarja hagyni, ő Magyarországra akar költözni, mind a kettő kommunista állam, de azért más hangulat itt magyarnak lenni, meg egyébként is a Kádár rendszer ebben a korszakban már más. Ezért akarja elhagyni, mert
1: ide jön, és a fiú közve visszamegy táncházba.
3: És ráadásul az apja, igen, de hogy tehát az apja az hozzá akarja adni a román fiúhoz, mert van egy stiklije, egy családi stikli, tehát ezt a lányt a szülei is elárulják, úgyhogy ő a szüleitől is menekül. Egy ilyen erőszakolós házasságból akar kimenekülni.
1: Igen, ami egyébként Galatasaray-en, nem tudom pontosan, de a világháború utánig talán, van egyes vidékeken még a 60-as évekig is, ugye a széken még tovább az, hogy a szülők döntötték, hogy kihez mész, ez volt a rend. Azért a 80-as évek alatt igen, szerintem már nem.
3: Azért esetben a lányjavát is nézték, igen. Csak a saját
1: anyagi. De ezt most nem azért mondom, hogy ez egy jó dolog, csak hogy meg vannak a beágyazottságai.
2: Én két művet, két művet hoznék be. Egyrészt 1972 Mennyegző, Angel Vajda. Az nem egy könnyű film, tehát nem mondom, hogy olyat kellett volna forgatni, azért az eléggé, szerintem a mai lengyeleket is meg...
3: Ott ugye a lengyel történelemnek kulcs alakjai és kulcs mozzanatai tűnnek föl, ebben a mi filmünkben semmi esemény.
2: Igen, tehát én ott döbbentem rá, hogy ennek a lengyelségnek milyen mély, nem csak történelmi, hanem spirituális rétegei is vannak, és nagyon szeretnék egy magyar filmet, ami pont egy mennyegzőn keresztül bemutatja ezt, és pont Erdélyben ezt be is lehet mutatni. Nagyon érdekes, hogy népnek is vannak rétegei, de Erdély adná magát, hogy annak is, külön az erdélyi tájnak is vannak rétegei, a természeti, meg a történelmi, meg a kulturális, meg a spirituális, meg szerintem ezért megyünk Erdélyben, mert mi ezt a spirituális, ezt megy mély réteget.
1: Vannak egyébként Kalotaszegről vannak is ringírások, hogy mi Kalotaszeg lelke, meg mi köze van Kalotaszeg lelkének a tájhoz, hogy ott ilyen teraszos gazdálkodást folytattak ezeken a csupasz dombokon, és nagyon-nagyon nehéz volt kihozni bármi, de vannak erről értekezések egyébként.
3: De szerintem az pont előnye a filmnek, hogy ezt a rengeteg sok tragédiát, most Trianon még nem említettük, akkor megemlítjük, tehát ami ezt a magyarnak lenni Erdélyországban, ezt így körülveszi, pláne kommunizmusban, meg kisebbségi lét, stb., ezt mind csak egy háttértörténetnek adja, mert előtérbe az örömöt, igen, a mennyegzőt, a lakodalmat, a kultúrát, tehát ezt a gyönyörű táncos és zenei kultúrát teszi, és akkor a film így teljesen átfordul. Ezek ilyen háttérbe szorulnak ezek a bajok, mert egy sokkal fontosabb, több évszázados öröm és cizelláltság van itt velünk.
2: Igen, de szerintem nagyon fontos, hogyha valaki most nézi ezt meg szűz néptáncosként, vagy érdeklődőként, akkor utána menjen is Erdélybe, ezen falvakba. Egy másik művet is behoznék, az a Brassói pályaudvar, Diószegi László, nem tudom mennyire ismerős. Képzeljétek el, 2001-ben fogta magát ez a Diószegi László, hát egy nagyon fontos tagja ennek a magyar...
1: A Brassói pályaudvart ismerem, de ezt a filmet...
2: És nem az volt a lényeg, ez nem film eredendően, hanem ez egy előadás, amit a Kelenföldi pályaudvaron rendeztek meg. Ott mind a váróteremben, ami még áll, nem tudjuk meddig, mind a vonatokon, és akkor gyakorlatilag egy ilyen Brassói pályaudvar az lehetőséget ad arra, hogy az összes átutazó közösséget és népnek a táncát megnézzük, a gyimesiek, székelyek, szászok, cigányok, románok, stb. Stb. Ebből készült egy 39 perces dokumentumfilm is 2003-ban, ugyanezen címen, érdemes megnézni, de hogy ott nagyon megkapjuk ezt a sokféleségét is Erdélynek, ami sajnos így azért kiveszülve van.
1: Érdekes pont ilyen a tematikája a Fitós Dezső Társulat egyik előadásának, most nem fog eszembe jutni a címe, de elő lehet keresni, hogy vonat, és megy át a tájegységeken, és akkor mindig azt a tájegységet adják elő, és egyébként itt is jelzem, hogy a magyar táncmozgalomban, meg ezekben az előadásokban, és egyébként román cigány táncok mindig ott vannak Időnként még a német vagy tehát sváb száz táncok is, csak ugye azok azért kevésbé, mert azok már polgári táncok, nem pedig népiek.
3: A záró jelenet is nagyon fontos nekem. Ezt az ilyen magyarkodásos hülyeséget, ezt egy életre el kéne felejteni. Ugye a táncház mozgalmat 2011-ben az UNESCO a világörökség részévé nyilvánítja, tehát így vagyunk világpolgárok, így vagyunk globálisak, így vagyunk európaiak, hogyha ezt kulturális antropológiai szempontból nézzük, és a záró jelenetben ezek a nagy alakok, és Sebő Ferenc, aki pont idén hagyott itt bennünket,
2: ő feltűnik. Itt már nagyon beteg.
3: Igen, de ott van Sebestyén Márta, Sipos Mihály, Muzsikás Együttesből, Pál István Szalon,
1: hát ezzel a fiatalkorukat, ugye?
3: Amikor... És ezzel visszatérünk a realitásba, tudnék arra, hogy ez nem csak egy mese, meg nem csak egy ilyen shakespeare-i romantikus vígjáték, meg komédia, meg nem csak a régmúlt, hogy valahol zárvány. Falun, hanem ez egy folk revival, és tehát ez ma is élhető dolog, és ez ma is a kultúránk része lehet. Az is egy csúcspont. Érdemes ott maradni, mert sokan kijönnek.
2: Abszolút,
3: már a stáblistánál.
2: Én voltam az utolsó, aki bemaradtam, és tehát, hogy meglepően hamar fölpattantak az emberek a moziban, amikor mentek ott a feliratok.
3: Miközben az még egy állítás ilyenkor.
1: Igen.
3: Magyar menyegző, KL Csaba 2025. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Szilvai Gergely.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd a várossal, ahol 60 ezer ház épülhetne meg lapos tetőkre, vagyis a lapos tetőkre építhető házak tudományával is foglalkozunk majd a mai napon, illetve ennek kapcsán a fenntartható építkezéssel, vajon mit nevezünk fenntartható építkezésnek, és hol kiviteleztek már nagyobb épületeket Európában, ezt az elvet szem előtt tartva. Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában, ez is egy nagyon fontos hír, nem csak a globális felmelegedés tekintetében, erről is szó lesz. Lefagyasztják a koalák petesejtjeit és permiumait a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól. Ezzel is foglalkozunk majd, és azzal is, hogy új sziget születését figyelik meg jelen pillanatban kutatók egyébként műholdak segítségével. Azonnal üzen a Meta a szülőknek, ha a gyermek olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyeztetheti az életét, erről is szó lesz, de mindenek előtt egy hazai hírrel kezdjük, ugyanis aggasztó változást figyeltek meg a Mátrában a kutatók, úgyhogy már is kezdünk ezzel a hírrel, én Strasser Andi vagyok, remélem, hogy mind együtt vagyunk, és akkor nézzük, hogy mi a helyzet a Bükki Nemzeti Parkban. Elkezdtem megváltoztatni a magyarországi tölgyesek ökoszisztémáját. A klímaváltozással járó egyre melegebb időjárás a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának beszámolója szerint ennek következményeit nem lehet előrejelezni, de akár az emberekre nézve is súlyosak lehetnek. A tölgyesekben országszerte előforduló tölgyfalepke szinte egész életét a fák lombkoronájában tölti, példányai csak nagyon ritkán ereszkednek le a talajszintre. Napos időben a leveleken sütkérezik, ha pedig túl meleg van, a lombozat árnyas részére húzódik. Táplálkozni sem jön le az aljnövényzet vagy a cserjék virágaira, hanem a lombkoronában nyalogatja pödör nyelvével a levéltetvek által kibocsátott mészharmatot, írja a 24.hu tudományos rovata. Idén nyáron azonban a Nemzeti Park természetvédelmi őrei a Mátrában rendhagyó jelenséget figyeltek meg, a tölgyfalepkék hatalmas csoportjai pihentek az aljnövényzeten és a talajon, néhol egy pontból akár 30-40 példányt is sikerült megszámolniuk. A különös viselkedés oka minden bizonnyal a június végén tapasztalható szokatlanul nagy forróság és szárazság volt, ami miatt a lepkék a fák koronájában már nem találtak kellően hűvös helyet és nedvességet, ezért kényszerültek a talajszintre húzódni. Ez még nem tűnik nagy problémának egyébként, de egyértelműen jelzi a tölgyesekben elindult változásokat, amelyek következményeit az ökoszisztémák bonyolultsága miatt nem tudunk előrejelezni, ezért kulcsfontosságú lenne a klímaváltozást fokozó, környezetterhelő tevékenységeinket megszüntetni, vagy legalábbis mérsékelni, mondják a kutatók. A Bükki Nemzeti Park igazgatósága szerint viszont a klímaváltozás okozta kihívásokkal nem csak a természetvédőknek kellene komolyan foglalkoznia, hanem a probléma előidézésében szerepet játszó gazdasági szektor szereplőinek is, sőt, szerintük a társadalom minden tagja tehet azért, hogy az éghajlati viszonyok további negatív irányba történő változását mérsékeljük. Ez tehát a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának, illetve szakembereinek a véleménye a klímaváltozás kapcsán, illetve a Mátra tölgyeseinél megfigyelhető változások kapcsán. Újabb érdekességgel folytatjuk, hamarosan Rotterdamba fogunk utazni, és a tudomány szempontjából ezúttal az építészettel fogunk foglalkozni, méghozzá a fenntartható építészettel.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: utazzunk egy kicsit a következőkben, ezúttal nem az űrbe, vagy nem a víz alá, csak egyszerűen egy európai nagyvárosban fogunk járni. Ki járt már egyébként Rotterdamban, Hollandia második legnagyobb városáról van szó, ahol 60 ezer ház épülhetne meg a közeljövőben, méghozzá nem is akárhová, a lapos tetőkre, már el is kezdték egyébként a kivitelezést, vagyis a lakhatási válságot Európa egyik legmodernebb városa meglepő helyen oldaná meg. A lapos tetők hasznosítása ma már külön tudományág, egy helyi építésziroda pedig nem is akárhogyan kivitelezné ezeket az új lakrészeket a tetőkön. Egyébként azért is kérdeztem, hogy ki járt már Rotterdamban, mert a város nagyon más, mint a legtöbb európai város. A második világháború úgynevezett rotterdami blitz bombázásában a városközpont teljesen megsemmisült, így az épület állománya jóval fiatalabb a kontinens hasonló városainál. A gyors újjáépítés modern városi tájképét merész formatervezés jellemzi, több, ma már világhírű holland építész iroda is Rotterdamból indult, nem mellékesen rengeteg lapos tetős épület áll a városban, összesen 18,5 négyzetkilométernyi lapos tetője van, ami durván 3000 futballpályának felel meg. A város technikailag 60 ezer új házat tudna befogadni a meglévő háztetőkön, lapos tetőkön. Az önkormányzat nemrég úgy döntött, hogy minden fejlesztőnek, aki ilyen úgynevezett kiegészítő lakásokat telepít, szociális vagy középosztálybeli lakásként kell megjelölnie azokat, és ezek a fejlesztők mentesülnek majd egyes önkormányzati díjak alól, amelyeket jellemzően új földterületek értékének növelésekor kell fizetni. Ami tudományos szempontból érdekes ezzel az új lapos tetőre építendő házak féle elképzeléssel, hogy a projekt a körforgásos gazdaság elveit képviseli, a puszta megfizethetőség túl is, a város ösztönzőket kínál azoknak a fejlesztőknek, akik bioalapú vagy körforgásos építési rendszereket alkalmaznak, például könnyű fa vagy moduláris egységeket, amelyek nem terhelik a meglévő alapokat és minimalizálják az építkezés szénlábnyomát. Ez az építkezési forma pedig azért érdekes számunkra, magyarok számára is, mert a problémával Budapesten is foglalkoznak. Nemrég három pécsi építészhallgató panelházak tetejére telepíthető lakóegység tervét készítette el egy nemzetközi pályázatra. A projekt moduláris, hálózatfüggetlen, 25 négyzetméteres kisházai a tervezők szerint a poszt-szovjet térség bármely lakótelepéhez adaptálhatóak. Egyébként Bárány Baróth Bálint, Molnár Bálint és Kőhidi Máté munkájáról, illetve elképzeléséről van szó, írja a Rakéta. A magyarok elképzelésével tudományos szempontból valószínűleg a jövőben még fogunk foglalkozni, viszont ami a holland fenntartható építkezést illeti, egy példát hadd hozzak még, amikor évekkel ezelőtt Amsterdamban egy ideiglenes bírósági épületet húztak fel, az direkt úgy tervezték meg, hogy fenntartható legyen, vagyis a főbb elemeit később egy másik épületben is fel akarták használni. A projekt 2016-ban jött létre, és abszolút úttörőnek számított, mind a koncepció, mind a megvalósítás tekintetében. Az épület tartó elemeit könnyen szétszerelhetőként tervezték, illetve az egyes szerkezeti elemeket, még a lépcsőt is, modulokból készítették és helyben szerelték őket össze. Természetesen az épület lebontása azóta megtörtént, az nagy odafigyelést igényelt a kivitelezőktől, mert az elemeket rendszerezve kellett az új helyre átvinni, a költségek a hagyományos építészettel megegyeztek, vagy annál egy kicsit magasabbak voltak a logisztika miatt, de amint ez nem egy úttörő projekt, hanem egy elterjedt technológia lesz, akkor olcsóbb megvalósítása lehet számítani, mondják a szakértők, a tudomány nagy erőkkel foglalkozik a fenntartható épületek kivitelezésén.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Hűtőközeg nélküli klímákat tesztelnek Európában. A fejlesztések egyelőre többnyire prototípusok, de idővel környezetbarátabb alternatívát jelenthetnek a jelenlegi klímaberendezések és hőszivattyúk mellett. Nem tudom, ki az, aki tudja, hogy hogyan működik a hagyományos légkondicionáló berendezés, ugye kompresszor segítségével keringteti a folyékony és gáz halmazállapot között váltó hűtőközeget. Ez hatékony megoldás, de a rendszer sok energiát fogyaszthat, a fluorozott klímagázok pedig szivárgás esetén erősen hozzájárulhatnak a felmelegedéshez. Egyes ilyen anyagok üvegházhatása több százszor, vagy akár több ezerszer erősebb lehet a széndioxidénál. Ezek miatt, az okok miatt egyébként az Európai Unió fokozatosan szigorítja a fluorozott üvegházhatású gázok használatát. A 2024-ben elfogadott szabályozás különböző határidőkkel korlátozza vagy tiltja meg egyes hűtő és klímaberendezések forgalmazását, amennyiben azok túl magas felmelegedési potenciállal rendelkező gázokat használnak. Nem kell megijedni, ez nem jelenti azt, hogy az összes hagyományos klíma azonnal betiltásra kerül, de a gyártókat új hűtőközegek és teljesen eltérő technológiák fejlesztésére ösztönzi ez a rendelet. Az egyik ígéretes megoldáson például a németországi Saarvidéki Egyetem kutatói dolgoznak, az általuk fejlesztett elasztokalorikus rendszer nikkel-titán ötvözetből készült húzalokat nyújt meg, majd enged el. Az anyag nyújtásakor hőt ad le, tehermentesítéskor pedig lehűl, így képes hőt elvonni a környezetéből. Más vállalatok mágneses térrel próbálják kiváltani a hagyományos hűtőközegeket. Egy német cég olyan anyagokat használ, amelyek mágnesezés hatására felmelegszenek, a mágneses tér megszüntetésekor pedig lehűlnek. Ezen kívül léteznek félvezetőkre épülő rendszerek is, amelyek elektromos áram segítségével mozgatják a hőt, míg egy másik fejlesztési irány nyomás hatására felmelegedő és lehűlő kristályos anyagokkal kísérletezik. Ezekben például az a közös, hogy a hűtést nem egy csövekben keringő vegyi anyag párolgása és lecsapódása végzi. A szilárd test alapú megoldások egyik legnagyobb előnye, hogy nincs belőlük kiszivárgó klímagáz, elméletben kevesebb mozgó alkatrésszel, halkabban és hatékonyabban is működhetnek, de egyelőre nem bizonyított, hogy nagy épületek hűtésére is gazdaságosan használhatók. Minden esetre a kutatóknak többek között az anyagok tartóságát, a gyártási költségeket, a rendszer méretét és a folyamatos működés megbízhatóságát kell javítaniuk ahhoz, hogy a hagyományos klímaberendezéseket mielőbb lecserélhessük. Szükség is van erre, hiszen egyre melegebbek a nyaraink, de egyébként mielőtt azt gondolnánk, hogy csak a mai kor emberének van szüksége hűtésre, jó, ha tudjuk, hogy például már az ókori Rómában a vízhálózat és a csatornarendszer adta lehetőségeket használták ki egyes épületek falainak a lehűtésére, ezáltal az életterek komfortosabbá tételére. A modern kori légkondicionálás alapjait pedig a Faraday kalitkáról híres fizikus és feltaláló alapozta meg Michael Faraday 1820-ban Angliában. Ő ébredt rá arra, hogy a sűrített és cseppfolyósított ammónia, ha elpárologtatják, akkor hűteni képes. Négy évvel később, 1824-ben dr. John Gorey fizikus olyan kompresszoros berendezést alkotott, amellyel jeget állított elő, majd ezzel a levegőt hűtötte. Az első valódi klímákat pedig ipari céllal gyártották, ennek oka a készülékek mérete és ára volt, az elektromos légkondicionálás pedig 1902-ben jelent meg.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Lefagyaszthatják a koalák petesejtjeit és permiumait a kutatók, hogy a fajt megmentsék a kihalástól, írja a Covid. minden évben egyébként nagyon sok koalát szállítanak vadállatkórházakba betegség vagy sérülés miatt, és sajnos nem mindegyikük éri túl. Ahhoz, hogy megelőzzék a faj kihalását, az egyetem kutatói mély hűtéssel fagyasztanák le a koalák ivarsejtjeit, amelyek mesterséges megtermékenyítéssel és úgynevezett in vitro megtermékenyítéssel, azaz lombik bébi kezeléssel lehetővé tehetik az egészséges koala embriók létrehozását. A kutatók indoklása szerint erre az eljárásra azért van szükség, mert a koala egyedek csökkenő arányával az egyedi tulajdonságaikat hordozó gének is eltűnnek, amelyek segíthetnék őket a környezetükhöz való rugalmas alkalmazkodásban. Az ausztrál koala populáció például meglehetősen egyenlőtlen módon változott az elmúlt évtizedekben. Queensland és Új-Dél-Wales egyes régióiban az állatok száma az 1990-es évek vége óta akár 80%-kal is visszaeshetett az erdőirtások, a bozott tüzek és az aszályok miatt. A faj megmentése érdekében a kutatók folyékony nitrogénben fagyasztják le egyébként a koalák ivarsejtjeit. A folyékony nitrogénnek a fagyáspontja mínusz 196 Celsius fok, és úgy konzerválja az ivarsejteket, hogy azok több évtizeden keresztül is képesek éppen fennmaradni. Vincent Lynch, a New York állambeli Buffalo-i Egyetem evolúciós fejlődés biológusa és a biológiai tudományok docense úgy nyilatkozott, hogy sikeresen felélesztettek olyan sejteket, amelyeket néhány évtizeddel ezelőtt folyékony nitrogénben fagyasztottak le. Úgyhogy így próbálják a koala populációkat megmenteni. Egyébként rengeteg állatfajjal kapcsolatban hallunk hasonló híreket, elsősorban a pusztulásukról és a kihalásukról, vagy annak fenyegetettségéről, de vajon miért fontos, hogy bizonyos állatfajok vagy egy se halljon ki? Nos, a World Wide Fund nevű szervezet, vagyis a Természetvédelmi Világalap, a világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete két évente közzé teszi az úgynevezett élőbolygó jelentését. A 2022-es adatok szerint 5230 emlős, madár, hüllő, kétéltű és halfaj mintegy 32 000 populációjának változását értékelték az elmúlt évtizedekre visszatekintve. Mint írták, 1970 és 2018 között átlagosan 69%-kal csökkent a populációk mérete, amit főleg az állatok természetes élőhelyének eltűnése okoz, mivel ezeket mezőgazdasági területekké alakítja az ember, de az éghajlatváltozás is egyre nagyobb veszélyt jelent számukra. A legsúlyosabb populációvesztést az édesvízű tavakban, a folyókban és vízes élőhelyeken élő fajok szenvedték el. Ezek létszáma 1970 óta átlagosan 83%-kal csökkent. A jelentés szerint a legnagyobb populációvesztés az Amazonas vidékén következett be Dél-Amerikában, ahol az erdőirtás miatt pusztulnak el az erdőkben élő fajok. Ebben a régióban a vadon élő állatok populációinak mérete átlagosan 94%-kal csökkent az elmúlt fél évszázadban. Elképesztő számok ezek egyébként, amelyekről évről évre újra és újra hallunk, illetve ezekkel a számokkal kapcsolatban kongatják a természetvédők is a vészharangokat, és visszatérve az eredeti kérdésünkre, hogy miért olyan fontos számunkra, hogy ne halljanak ki az állatfajok vagy bizonyos állatfajok. Nos, a tudósok és a kutatók továbbra is arra hívják fel a figyelmünket, hogy a természetes eredeti körforgásból való faj kiesések óriási katasztrófákat okozhatnak a környezetben, és ezek kihatással lehetnek az emberre is.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Műholdak figyelik a csendes óceán délnyugati részén zajló vulkanikus tevékenységet, ugyanis a szakértők abban bíznak, hogy ott hamarosan új sziget alakulhat ki, és szeretnék a jelenséget, illetve a folyamatot megfigyelni. A műholdas megfigyelések alapján már május eleje óta víz alatti kitörés zajlik az úgynevezett Bismarck tenger mélyén, Pápua Új-Gineától északra. Ha hirtelen nem ugrik be, segítek, a szigetország Ausztrália fölött található északra, hogyha ez így segít hirtelen valamit. A kutatók egyelőre nem tudják pontosan egyébként, hogy melyik vulkán vált aktívvá, mert a térségről nem állnak rendelkezésre részletes tengerfenék térképek, mert hogy ilyenek is vannak, de az biztos, hogy a kitörés első jeleit május 8-án észlelték földrengés mérők, ezt követően pedig több műhold is megörökítette a vízfelszín fölé emelkedő gőz és hamu felhőket, valamint az elszíneződött tengervizet. A következő napokban készült nagy felbontású felvételek arra utaltak, hogy a vulkáni kürtő egyre közelebb került a felszínhez, az infravörös mérések pedig egy nagyjából 7 négyzetkilométeres területen mutattak ki jelentős hőanomáliát. Simon Kahn, a Michigan Műszaki Egyetem munkatársa szerint utóbbi jelentős mennyiségű forró anyagra utal. Úgy tűnik, a vulkáni kürtő jóval sekélyebben helyezkedik el, mint ahogy a korábbi tengerfenék adatok alapján feltételezték, írja a National Geographic. A műholdak nagy kiterjedésű, lebegő habkőből álló struktúrákat is észleltek, ezek a felszíni áramlásokkal sodródnak, az adatok összességében pedig azt jelzik, hogy jelentős mennyiségű vulkáni anyag jut a felszín közelébe. Jim Garvin, a NASA egyik űrközpontjának kutatója szerint a következő kérdés az, hogy valóban megszületik-e az új sziget, bár a tengeralatti vulkánok tevékenysége látványos felszíni hatásokkal járhat, azért nem garantált, hogy a szárazulat megszületik. Új szigetek létrejöttét egyébként ritkán sikerül műholdakkal valós időben megfigyelni, ezért az esemény különösen foglalkoztatja a geológusokat. Ha valóban kialakul egy új szárazulat, az kivételes lehetőséget kínálna a tudomány számára. A szakemberek nyomon követhetnék, miként hódítják meg az új területet a növények és az állatok, hogyan alakítja a felszínt az erózió, valamint milyen geológiai folyamatok formálják tovább a frissen létrejött szigetet. Érdemes ugyanakkor hozzátenni, hogy a vulkáni kúp hamar instabillá is válhat, és akár össze is omolhat, ha pedig a tengervíz beáramlik a magmakamrába, a kitörés még hevesebbé válhat, ez pedig alapvetően megváltoztathatja a potenciális sziget sorsát. Egyébként érdekes kérdés ennek a hírnek a kapcsán, hogy vajon hány új sziget születik manapság? Nos, azt mondják a kutatók, hogy viszonylag gyakran születnek új szigetek, de nem könnyen számszerűsíthető, hogy pontosan mennyi mondjuk évente vagy 10 évente. Pontos éves statisztikát azért nehéz mondani, mert sok apró képződmény csak ideiglenes, de évente átlagosan néhány új sziget azért felbukkan a világon. A leglátványosabb módja az új szárazföldek születésének a víz alatti vulkánkitörések munkája. A víz alatti vulkánok lávát és hamut okádnak, amelyek lehűlve és felhalmozódva szigetekké emelkednek a tengerszintje fölé, illetve ha tényleg számszerűsíteni szeretnénk, hogy hány új sziget születik manapság, akkor érdemes megemlíteni az ember által létrehozott szigeteket is. Napjainkban a világ több pontján, például Dubajban vagy Malajziában építenek mesterséges szigeteket turisztikai vagy lakossági célokra.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Egy elsősorban szülőket és gyermekeket érintő tudományos hírrel zárjuk mai magazinunkat, ugyanis új biztonsági funkcióval bővíti a szülői felügyeleti eszköztárát a Meta. Mondhatnánk azt is, hogy a Meta azonnal üzenni fog a szülőknek, ha a gyermekük olyanról csetel a mesterséges intelligenciával, amely veszélyt jelent a gyermek számára. A mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalatok egyre nagyobb nyomással néznek szembe a szabályozók és a szülők részéről is azzal kapcsolatban, miként kezelik a chatbotok a krízis helyzetbe került, különösen a fiatalkorú felhasználókat. Erre reagálva a Meta kifejlesztette kifejezetten erre a célra szánt algoritmust, amely képes felismerni, ha egy tinédzser önkárosításra utaló kijelentéseket tesz a beszélgetések, vagyis a csetelések során. annak érdekében, hogy a sokszor traumatikus értesítések indokolatlanul ne riasszák meg a családokat, a rendszer által megjelölt eseteket az üzenet kiküldése előtt hús-vér szakemberek is manuálisan ellenőrzik. A tech óriás elismerte, hogy kétes esetekben inkább az óvatosság elvét követik, így előfordulhatnak téves riasztások is, de a biztonságot tartják a legfontosabb kiindulópontnak. Az új funkció egyelőre az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Kanadában lesz elérhető az Instagram szülői felügyelet szolgáltatását használók számára, a globális bevezetést pedig az év végéig tervezik, írja a Rakéta. A megelőzésen túl a Meta már egy olyan megoldáson is dolgozik, amellyel közvetlenül értesíthetnék a segélyhívó szolgálatokat, amennyiben a közvetlen öngyilkossági veszély igazolódik. Ez a vészhelyzeti protokoll nem csupán a fiatalokat érinti majd, hanem a felnőtt felhasználókra is kiterjed, ha a chatpartnerükként szolgáló robottal folytatott diskurzusok alapján fennáll az önveszélyeztetés kockázata. A vállalat számára ez az eljárás egyébként nem teljesen új keletű, hiszen a Facebookon és az Instagramon közzétett bejegyzések esetében már eddig is alkalmazták a hatósági kapcsolatfelvételt. A mostani fejlesztésekkel azonban ez a fajta digitális védőháló a nyilvános posztok felül kiterjed az AI

0: algoritmus, és nyilván valahogy valamilyen formában segítségre siethetünk, de ez az algoritmus, amiről itt most szó van, abban segít, hogyha egy fiatal vagy akár gyermek nem a közösségi oldalak valamelyiként tesz közzé egy depresszióra utaló mondatot vagy kiírást, hanem egyszerűen a mesterséges intelligenciával beszélget az érzéseiről, a bánatáról, és akár arról, hogy durván hangzik, de hogyan követhetne el öngyilkosságot, akkor ez az új szülőknek szánt riasztási mód értesíti a szülőt, hogy a gyermek a számítógépén bizony olyan dologról beszélget az AI-jal, a mesterséges intelligenciával, amely veszélyeztetheti az életét. Erre szoktuk mondani, hogy hát igen, a nagy testvér már mindent lát, de lehet, hogy ezekben a helyzetekben azt is mondjuk, hogy lásson is. Ennyi fért mai tudományos magazinunkba. Remélem, hogy sok érdekességet meg tudtam osztani. Találkozzunk legközelebb is. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

embereket. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Bevezetésén ígét olvasok a Szentírásból, ahogy azt János Evangélium a 3. fejezetében találjuk, és ott a 17. verstől a 21. versig terjedően a következőképpen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. Aki hisz benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.

0: Biblia tanulmányunkat dr. Tokics Imre vezetésével vesszük át. Mi lesz a címe ennek a 9. tanulmánynak?
1: Az egyházról és az oktatásról fog szólni, mert az egyház egyik nagyon komoly feladata, hogy az Isten igéje szólása mellett a felnövekvő új generációt oktassa. Az oktatás az egy viselkedési kultúrát jelent, és a kereszténység az mindig kitűnt attól a társadalomtól, amelybe beleágyazódott az egyház. Miért? Kis házakban, falvakban, vagy Rómában, a Tiberis partján, a városon kívül minden hajnalban összegyűltek a keresztények, és mire a nap feljött, mire ezeknek a szolgáknak, szegény embereknek, vagy rabszolgáknak dolgozni kellett, addigra mindenki a munkahelyén volt, és ezek az emberek megtanultak viselkedni, mert az egyház az mindig nevel, az mindig oktat, az mindig valami ismeretet átad. És a nevelés és az oktatás egyfajta ismeret átadást is fog jelenteni. Így az egyházunk, vagy a gyülekezetünk, az mindig a tanulás, tanításnak a helye. Így például még a régi világban a szombatiskola tanító volt, ugye? És akkor a tanító adta a szót, ma már nem ilyen tanító meg diák, hanem már mindannyian az Isten tanítványai vagyunk. Tehát bizonyos kifejezések megváltoztak, de csak az elnevezések változtak meg, a lényeg az maradt. Tehát a gyülekezetünkben, a közösségünkben mindig tanulunk. Kitől? Az Istentől, az ő igéje által, a Szentíráson keresztül.
0: Szeretném megemlíteni azt, hogy a hetednapi adventista egyház, amelynek mi is a tagjai vagyunk, hány intézményt tart fent, és egy 2018-as adatot tudok mondani, ami szerint összesen a hetednapi adventista egyház 8807 iskolát tart fent, és ebből gyakorlatilag 2548 a középiskola, és 118 egyeteme van, és 6106 általános iskolája van az egyházunknak.
1: Nézzük, van egy nagyon szép Biblia szövegünk, a Lukács evangélium 10. fejezetének a 30. versétől a 37. verséig. Itt egy nagyon szép példázat van.
0: Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, és amikor látta, elkerülte. Hasonlatos képpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlatos képen cselekedj.
1: Köszönöm szépen, itt az irgalmat szeretném kiemelni, mintha a mai praktikus világunkból egyre inkább eltűnőben lenne, akár a gyülekezeteinkben is az irgalom. Csak gondoljuk el, hogy nem tudom én, mikor találkoztunk utoljára a gyülekezetünkben irgalommal. Sokkal inkább az irgalmat átveszi a jog, a kézikönyv, a rendszer, a büntetés. Persze én nem vagyok a kézikönyv ellen, senki nehogy ezt gondolja, de viszont az ellen vagyok, hogy az irgalom, mi az irgalom, nagyon nehéz megfogalmazni. Az irgalom, amikor valaki olyat tesz, amit nem kellene, nem kötelező, nem írja elő számára, mert túl teljesíti. És nézzük meg, hogy akiknek meg előírta a papnak és a lévitáknak, a lévitának, azok nem tették, nem cselekedték meg. A samaritánusnak, akinek nem írta elő ilyen szigorúan a törvény, ő pedig túl teljesítette. Miért? Mert irgalmas volt. Az irgalom az az embert az Istenhez hozza közelebb. Az irgalom az nem más, mint az Isten jellem tulajdonságának a megértése és ez gyakorlása. Marika.
2: A történet kapcsán az jutott eszembe, hogy ez, ami itt látható, ez velünk is megtörténhet. És két ember meglátta ugyan az illetőt, de tovább ment. Csak a harmadik ember vette kezébe a dolgokat. És az is érdekes, hogy ez a samaritánus, ez tudta, hogy mit kell tenni. Sebet tisztított, bort adott, a saját állatára vette.
1: Orvoskodott, gyógyítgatott.
2: És még meghitelezte a további gyógyítását is. És eszembe jutott, hogy mi mire figyelünk? Mi melyik kategóriába tartozunk? A pap és lévita kategóriájába, és elmegyünk a másik mellett, vagy
1: a vendégfogadósak vagyunk, akik tartják a markukat a pénzért.
2: És manapság ki az, aki pénzt áldoz, figyelmet áldoz a másikra, még hitelt is nyújt, és ma olyan, hogyha valaki ott van valamilyen rossz állapotban, akkor ugye feltételezzük, hogy hát ez biztos sokat ivott, drogos, félünk oda menni az ilyen emberhez. És ez az irgalmas samaritánus mit várt ettől az embertől? Hát semmit. Mi meg, ha valakinek segítünk, akkor nagyon sokszor elvárásaink is vannak ezzel kapcsolatban. A pap meg a lévita, ugye ha egy ilyen emberhez ért, akkor ugye az ő törvényük szerint tisztátalanná vált. Na most ez nem örökre szólt, hanem csak egy ideig. Na most mi a fontos, hogy a másikon segíts, vagy valamilyen törvényre hivatkozva elkerült a másikat. És eszembe jutott, hogy hát mi tulajdonképpen a másikért itt élő emberek vagyunk. Hogyha ezt nem töltjük be, akkor nem töltjük be azt, ami a feladatunk.
1: Amikor az adventista egyházat létre akarták hozni, az 1860-as években, sőt az 50-es évek másik felében, akkor az elődeink nagy vitákat folytattak, és azt mondták, hogy nem kell szervezet, nem kell egyház, mert ez lelassítja, és így, és úgy. Aztán létrehozták az egyházat, az intézményt, lett neve is. De hát azért ne felejtsük el, hogy az egyik legfontosabb dolog, Isten nem azért hozott bennünket létre, hogy egy egyházzal többen legyünk, Hát van már annyi, hogy az év minden napjára esik egy keresztény közösség, és újabbak és újabbak is alakulnak ki. Hát akkor miért hozott rétre bennünket? Hát, hogy vigyük az általunk megismert igazságot, vigyük el az emberekhez. De már mi nagyon jól érezzük magunkat az egyházunkban, hallgatjuk a csodálatos szép prédikációkat, és ha nincs kedvünk elmenni a gyülekezetbe, akkor majd hallgatjunk interneten, és nézzük majd televízióban, majd YouTube-on, és itt, és ott, és amott. És soha ne felejtsük el, akkor van létalapunk, akkor van jogosultságunk létezni, ha valamilyen oknál fogva el tudjuk vinni azt az igazságot az embereknek, amivel rendelkezünk. Viszont Európában nagyon gyenge a missziónk. Nem tudjuk megtalálni azt a megoldást, még az oktatásban sem. És azért kell tanulni ezeket a nagyon fontos dolgokat, hogy újra gondoljuk, hogy újra lássuk, hogy újra értékeljük azt az értékrendszert, amelyet Isten adott nekünk az Új Szövetségen, az Ószövetségen, vagy Ellen White írásain keresztül, és ezeket az értékeket egyrészt képviseljük, és tudjuk továbbadni. De menjünk tovább, igen, István?
3: Csak egy gondolatot szeretnék még ehhez hozzátenni. Tulajdonképpen ez nekem az a probléma, hogy itt tipikusan az elmélet és a gyakorlatnak az összeütközéséről látjuk. Mert mi is sokról úgy vagyunk az életünkben, hogy elméleti képességeink, elméleti ismeretekkel rendelkezünk. Ezt megkérdezhetem, rendelkezünk, de mindig azt mondjuk, hogy rendelkezünk. De a gyakorlat, hogy ez teljesen más mutat. És itt ugyanez a probléma van, hogy nem vagyunk kedves emberek, másokkal szemben előítéletünk van, és alsóbbrendűnek is kezeljük némelyeket, ami még rosszabb baj. És itt ezért fontos az egész negyedéves leckénknek az gondolat, ez az oktatásban funkcionál, és tulajdonképpen a gyülekezetnél is ez a probléma, hogy tulajdonképpen az Isten tisztelet helye lenne egy olyan gyülekezet. És ebből nagyon-nagyon fontos dolgok van, csak középiskolai vagy egyetemi tanulmányainkra voltak előadások, ugye? Ez azt jelenteni, hogy a gyülekezetben meghalljuk és elfogadjuk az evangéliumot. Voltak gyakorlati foglalkozások, ahol tanulmányozzuk a Szentírást. Ez a tanulmányozás egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, és volt egy felkészítés is, hogy tulajdonképpen összefogunk a lélekmentésért, úgy tudnám összefoglalni, menjetek el a széles világra, ahogy a Szentírás mondja. És egy nagyon-nagyon fontos funkció, ami nagyon nehéz és nagyon nem helyén van, ez pedig az, hogy ha Isten családjának tagjai vagyunk, akkor közösséget kell alkotnunk. És a közösségépítés egyik nagyon-nagyon fontos feladata. Talán nem mondanám azt, hogy felett áll, de hogy az előző három funkcióval egyenrangú, ebbe biztos vagyunk. És van egy másik dolog, ahol sajnos sok-sok istentiszteleti hely helyett azt mondjuk, hogy a gyülekezet a fájdalomnak, a sérelemnek, a kicsinyes tanbeni vitatkozásoknak, vagy a netán-tán pletykálkodásának a helye is. Tehát ez a funkció nagyon fontos, hogy megragadjuk, hogy mi az a fontos funkció, aminek kéne lenni, és mi az, aminek nem kéne lenni.
1: Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy gyülekezeteinkben olyan gyermekiskola tanítók legyenek, akik a szó igazi értelmében nem csak tanítanak, hanem nevelnek és oktatnak. Marika, eszembe jutott, hogy te régen gyerekiskola tanító voltál Sashalmon. Mi jut erről az eszedbe? És milyen tapasztalataid vannak? Milyen eredmények voltak ezzel kapcsolatban a te munkálkodásodnak?
0: Nagyon fontos az, hogy a gyermekek részt vegyenek ezen elsősorban.
1: És részt vettek?
0: És részt vettek a gyermekek.
1: Hogy eljöttek? Vettek részt? Én emlékszem, hogy volt mindig olyan 10 éves gyerek, aki Kispestről, tehát a város másik feléről jött, az édesanyja meg az édesapja 11-re jött, de ő egész fiatalon, 10 évesen, már ott volt 9:30-ra, mert tudta, hogy gyerekiskola tanítás lesz. Jól emlékszem?
0: Igen, így van. Voltak ilyen gyermekek, illetve vannak, és fel is nőttek, és ők itt maradtak az egyházban, a gyülekezetben. Nagyon fontosnak tartottam azt, hogy szeressem a gyermekeket. Ez elsődleges volt.
1: Ez volt a prioritás.
0: Ez volt a prioritás, hogy érezzék a gyermekek, hogy szeretem őket, és megölelem őket, és megkérdeztem mindig, hogy telt a hét nektek, és akkor elmondták, beszéltek magukról, és ezután imádkoztunk, és következett maga a tanítás, amire nagyon jól fel kell készülni a tanítónak, és ez is fontos.
1: Köszönöm szépen. Menjünk a következő gondolathoz. A hétfői főcímünk világosságként élni. Ugye a Szentírásban benne van a világosság és a sötétség már a teremtés pillanatában. A világosság az mindig Istennel hozható kapcsolatban, a sötétség pedig az Isten ellenes erőknek a szimbólumává vált. Máté evangélium 5. fejezet 14, 15 és 16. verse. Mit mond ezzel kapcsolatban?
0: Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt jártunk Názáretben, Jézus születésének a helyén, egész Názáretet körbejártuk, és amikor jöttünk vissza, hihetetlen meredek szerpentinről vezet lefele az út, és Názáretben szerintem nincs két méter vízszintes, mert vagy lejt, vagy főfele megy. Ha vízszintes, az valami nagy véletlen. Ott mindig meredek utak voltak, és amikor jöttünk le az egyik kanyarba, ott megálltunk, néhány fényképet készítettünk, és ott láttunk egy hegyen épített várost. És akkor megállapítottuk, hogy valószínűleg Jézus ezért beszélt a hegyen épített városról, hiszen Názárethez képest, ha jól emlékszem, keletre ott volt egy nagy, hatalmas hegy, és a hegytetőn egy szép kis település, egy kis városka épült. Ilyenek vagyunk mi is a világ szemében, a mi egyházunk, az adventista egyház is egy hegyen épített város. Testvérek, a mi gyülekezeteink a világ szemében egy hegyen épített városok, és ezekben a gyülekezetekben az emberek keresik a fényt, a világosságot, keresik az igazságot, és nem a lelkész feladata csupán, hanem minden tagnak, hogy úgy éljen, hogy világosságot tudjunk adni az embereknek. Székely Marika, aztán István.
2: Hát az élethez minden területen világosság kell. Átvitt értelembe is, de a gyakorlatba is. Mennyivel másként néz ki a napunk, hogyha ragyog fönt a nap, és mennyire olyan komorak vagyunk, amikor szürkeség van, és reggel már olyan sötét van, mintha lemenne a nap. És nekünk...
1: Tehát úgy van megépítve a szervezetünk, úgy van megteremtve, hogy a világosság az egy pozitív életjelenséget jelent, ugye? Igen. A mi sejtjeinknek.
2: Igen. És a sötétséggel, ami körülvesz bennünket, nem hadakozni kell, hanem gyertyát kell gyújtani benne, mert a sötétséget így lehet eloszlatni. És sose saját magadat világítsd, hanem Istent. Jót cselekedni, és nem azt, ami a világ jónak tart, Istennek tetsző dolgokat cselekedni. Lehet választani, hogy elfújod azt a gyertyát, véka alá teszed, vagy pedig azt a kis fényt megosztod mással, és akkor egyre több fény vesz körül téged.
1: Igen, olyan szép a megjegyzésünk, de majd István után.
3: Én a Marikát avval szeretném folytatni, hogy van még egy rosszabb eset. Amikor a világosságot felcseréljük a sötétséggel. És erre azért, hát csak gondoljuk arra, milyen borzalmas körülményeket hozhat az élet, csak a mostani járványra gondolkodunk. Le lehetett betegségeket, a családok felbomlását, stb. Sorolni. Tehát ez egy hatalmas probléma, és ebből a szempontból nagyon fontos, amit a Máté evangéliumban olvasunk, hogy tulajdonképpen ebben a borzasztó körülmények között és erkölcsi összeomlás, vagy lelki hanyatlás közepette azt mondja az ige, hogy ti vagytok a világ világosságai. Tehát ez sajnos egy kérdőjelet is lehetne a végére tenni, hogy tényleg mi vagyunk a világ világosságai? És ennek a funkcióját is megmondja, mert a 16. versben azt mondja, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, tehát ragyogjon vagy, világítson, lássák és dicsőítsék. Tehát ebben a címünk is azt mondja, hogy ilyen világosságokban kéne élni, bár a körülmények azok nagyon borzasztóak, de mégis ez a funkciónk, hogy mi legyünk a világ világossága.
1: És a megjegyzésünk azt mondja, köszönöm szépen, hogy a keresztény oktatásnak elengedhetetlen része, hogy diákjaink a világ világosságaként éljenek. Meg kell tanítanunk őket arra, hogy választásaikkal és döntéseikkel Isten valóságát és jóságát mutassák be az embereknek. Úgy látom, Marika, hogy van megint egy nagyon szép idézet a kezedben.
2: Szigeti Jenő könyvéből való az idézet. A bűn által elfordult fonák világban mutatkozik meg, hogy mennyire tartozom Krisztushoz. A keresztény embernek itt, ebben a környezetben kell megtanulni világítani. A világítás nem felesleges luxus. Nem véletlen, hogy szövegünk a világító testek közül nem a napot, a holdat vagy lámpát említi, hanem a leghalványabb fényű csillagot. A csillag nem csupán világított, hanem az utat, irányt is mutatott. Ez Isten szándéka velünk. Nem azt akarja Isten, hogy önmagunkban tündököljünk, hanem azt, hogy az engedelmes Jézus nyomában járjunk. A mai embernek önmagáért van szüksége Istenre, mert nélküle céltalan lesz az élete.
1: Nagyon szépen köszönöm. Jó emlékezni Szigeti testvér, aki éveken keresztül vezetett bennünket egy-egy ilyen gondolatával, és ilyenkor mintha itt lenne közöttünk, és itt is van lélekben velünk, a mi szívünkben. A következő gondolat az a keddi, tanítványként élni. Nézzük csak meg, mit mond Lukács evangélium a 4. fejezet, 18. versétől a 23. verséig terjedő szakasza.
0: Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor, összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött. Ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Minnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették. Nem a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk. Biztosan azt a közmondást mondjátok rám. Orvos, gyógyítsd meg magadat, amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban.
1: Egy nagyon érdekes történetet mond el. A zsinagógában a vendégnek, a vendégrabbinak van joga felolvasni azt a szakaszt, amit azon a szombaton felolvastak. Ez egy szombati nap volt, és Jézus visszamegy a régi saját zsinagógájába, hiszen hosszú éveket élt itt, és felolvashatta azt a, azt a proféciát, amit aztán később meg is magyarázott. És olyan szép volt, olyan szépen értelmezte, és utána magyarázatot is kellett adni. És ez a magyarázat nem volt hosszú, de rendkívül magvas volt, amikor azt mondja, hogy ma teljesedett be az írás a ti fületek hallatára. Igen, ez csodálatos, ebben benne van a jézusi egyéniség, a gondolkodás, benne van az egyszerűség és a nagyszerűség, benne van az, hogy kemeset mond, de nagyot üzen. Marika.
2: Ugye Jézus azt tanította, hogy a tanítványoknak, hogy elküldte a világba, hogy mindenki tanítványjá kell tenni, és megkeresztelni utána, és tanítani az igazságra, a parancsolatokra. Most Názáretben Jézus ott gyerekeskedett, mindenki ismerte. Itt a felolvasott igébe azt látjuk, hogy ő választotta ki ezt az ige szakaszt, és utána be is mutatkozott, hogy ma teljesült be az, amit felolvasott. Hogy a názáretiek nem láttak tovább, csak József fiát látták Jézusban. És kedves szavakkal tanította őket a zsinagógába, de amikor azt fejtette ki, hogy mások számára is az Isten áldásokat ad, akkor ez a hely, ahol gyerekeskedett, ahol felnevelkedett, és kedvesen fogadták, a végén hova vezetett, hát hogy meg akarták végül is ölni. Hogy amikor Jézus elmondja ezeket az igéket, meg tanítja őket, hogy a mi fülünk mire hallható, vagy mire...
1: Mire van kihegyezve.
2: Igen, mire van kihegyezve, mit hallunk meg abból, amit Jézus mond. És ez ma is így van, hogy mit hallunk meg. Meghalljuk a Szentlélek vezetését, intését, tanácsát, vagy megyünk a magunk feje után, és akkor megint rájövünk, hogy arra a kis hangra kellett volna figyelni.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
3: Ugye egész negyed évben a keresztény oktatásról beszélünk. És ebből a szempontból én szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy mi van a fókuszban. Mert a fókuszban Jézust helyezzük, akkor látni kell azt, hogy a Jézus egyrészt, hogy tanítványokat hívott el. Képezte őket, tehát kiképezte őket a misszióra. Ez egy nagyon-nagyon fontos funkció, de lehetőséget is biztosította arra, hogy kapcsolatba kerüljük az emberekkel, akiről szeretettel kellett gondoskodniuk. Tehát a munkaterep is biztosítva volt, és azt se felejtsük el, hogy azért a Szentírásból az világosan kiderül, hogy szinte napi szinten ösztönözte őket arra, és előlük tárta azt, hogy milyen lehet a világ, vagy milyen lehetne a világ, ha az emberek elkezdenének testvérként bánni egymással. És ebből a szempontból idézőjelben írésre mértok a tanítványok, mert ugye úgy előttük volt a példa, hát Jézus megélte, és nem hirdette is, nem csak hirdette, hanem meg is élte azt, amit hirdetett. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ebből nagyon az a tanulságot nem szabad mondani, hogy ezt a tanítványságot azért nem szabad félváról venni, mert ez tulajdonképpen egy egész életre szól. Tehát itt egy folyamat van megint, nem egy időlegesség.
1: A tanítványnak az volt a feladata, hogy tanuljon a mestertől, és akarjon tanulni. Tehát tanítványnak akárki nem lehetett, ez nem úgy volt, mint a mai egyetemi oktatásban, hogy beadom a jelentkezésemet, és akkor az ELTE-re felvesznek, vagy a Miskolci Egyetem, vagy a Debreceni, vagy a Szegedi Egyetemre, nem. Nem a tanítvány ment oda a mesterhez, hanem a mester szólította meg, ha megfelelő képességű, megfelelő intelligenciájú fiatallal találkozott. Jézus elhívja a tanítványait, kivéve egyet. Azt az egyet rátukmálják, és ő iskáriótesi Júdás, az összes többit ő hívja meg. És ebben van valami, Jézus ezekben az emberekben meglátott valamit. Viszont nem áll neki egy mester, egy rabbi könyörögni, és azt mondja, jaj, hát úgy szeretném, hogy tanítványom legyél. Vagy jön, vagy nem jön. Nincs kérlelés, nincs lehetőség. Igen?
3: Bocsánat, meg csak egy egyetlen mondatot, mert ez a kedvenc gondolatomat hoztam. Én azt szoktam mondani, hogy Jézus mindig előre gondolkodott.
1: Így van. És előre nem lát.
3: Volt, igen, nem azt volt, hogy mi volt régen, meg milyen. Hát mondjuk csak Saul a damaszkuszi úton, nem? Ő előre látta, hogy mi lesz belőle. Tehát ha a pillanati helyzet alapján ítélt volna meg, akkor teljesen másképp lenne. Tehát ez egy csodálatos képesség, ő mindig előre lát, hogy milyen és mivé lehet. Tehát a fejlődés lehetőség.
1: És azok, akik az Istenhez közel állnak, azok mind előre látnak. Ezért volt csodálatos Ellen White munkássága is, mert ő előre látta az egyháznak a szép és eredményes munkáját, előre látta az árnyékot is, meg a napfényt is. Látta, amikor elérkeznek az, hogy ezrek fognak naponta megkeresztelkedni, és látta azt, hogy elérkeznek olyan pillanatok, amikor a forma az sokkal fontosabb lesz, mint az Isten közelsége. Marika?
0: Turmezei Erzsébetnek van egy nagyon szép verse, aminek az a címe, hogy az a három év. És ebben elmondja ebben a versben azt, hogy Jézusnak elég volt 3,5 év, hogy elvégezze a munkáját itt a földön, a tanítványai körében, és vajon nekünk mennyi időre van szükségünk ahhoz, hogy a misszió munkát elvégezzük, hiszen Jézusnak abból a 3,5 évéből lett nekünk életünk, lett nekünk megváltásunk.
1: Igen, nagyon szép gondolat. Köszönöm szépen, menjünk a következő témához. A szerdai alkalom az igazságot keresni. És talán ennél a szónál nem is figyelünk oda, hogy ez milyen ószövetségi talajból nő ki. A Talmudnak van egy része, amelyiket így neveznek, hogy midrás. A dáras az azt jelenti, hogy keresni, kutatni. Mert az igazságot azt mindig keresni kell. Az igazság az sosem úgy lesz, hogy hát azt mindenki látja, hanem az igazság az mindig rejtve van. Az igazságért mindig dolgozni, izzadni, fáradni, imádkozni, térdepelni, leborulni kell, hogy az igazságot megtaláljuk, vagy az igazságot megértsük. Nagyon-nagyon szép, itt 3 biblia vers lesz, majd itt, és Jeremiás 29.13, Máté 7.7 és János 16.13. Marika, mind a 3 verset légy oly kedves, olvast folyamatosan őket.
2: Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Amikor azonban eljő ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.
1: Köszönöm szépen. Szóval minden igazság, minden fontos igazság mögött ott van a jó Isten. Legyen az bármilyen formába elrejtve, elburkolva, mindig az Isten áll az igazság mögött. Az igazság az mindig valami egyenlőséget jelent. Ugye emlékszünk, amikor az egyenlet bal oldala és az egyenlet jobb oldala között kitettük az egyenlőség jelet. Na az igazság is valahogy így van. És nincs tőlünk független igazság. Nincs tőlünk Jézus követő emberektől igazság. Ha én szennyet ejtek az életemen, akkor már is azt az igazságot, amit én képviselek, nem tudom hitelesen elmondani az embereknek. Ezért nagyon fontos, hogy mi, akik az igazságban vagyunk, akik az igazságot követjük, megfelelő erkölcsi szinten éljünk, különösen akik az egyházban vagyunk, és az egyházban követjük Jézust. Marika?
2: Hát ahogy mondtad, hogy az igazságot keresni kell, hogy ne mások mondják meg, hogy mi legyen, hogy mi az igazság. És sokszor van, hogy mások céljainak elérése érdekében téged használnak fel, és mindent meg kell vizsgálni, hogy mi az, amit el tudok fogadni, és mi az, ami az elveimmel nem fér össze. A hamis az utánzata az igazságnak. Hogy a világban hamis az igazság, mert Sátán elferdíti. Az Istennél ugye teljes az igazság. Mi csak fél igazságokat ismerünk.
1: Tehát minden igazság Isten nélkül csak fél igazság.
2: Fél igazság. És hát ha ugye a szavak játékát vesszük, ugye az Édenkertben is Lucifer mit mondott? Hogy a kertnek egy fájáról sem ehettek, és közben az volt, hogy a kert fájáról egyről ne egyél. És hogyha az igazságot egy kicsit rövidítjük, és az I betű elkerül, akkor csak nagyon kicsike a változás, és mégis egészen mást takar. Aki nem érti, vagy nem tudja, vagy elutasítja, vagy csak részlegesen ismeri az ige igazságát, az elveszik. Tehát nekünk kutakodni kell, tanulni kell, hogy mi az, amit Isten számunkra megmutat.
1: Köszönöm szépen, István.
3: Én csak egy gondolatot szeretnék hozzáfűzni, de hogy ugye felvetődik mindig ez a kíváncsiságnak a kérdése. De ha jól megnézzük, tulajdonképpen a kíváncsiság arról szól, hogy valami megtudására irányuló vágy. Tehát én a kíváncsiság helyett mondhattam azt, hogy érdeklődés, ez talán jobban kifejezi ezt a dolgokat. És ebből a szempontból az őskeresztények vagy az ókeresztények nagyon nagy példát mutattak nekünk arról, mert ők keresték a igazságot, kutatták a választ az élet legnehezebb kérdéseire. És tulajdonképpen itt megint az a gondolat jön elő, hogy teljes mélységig nem tudunk eljutni. De egy bizonyos szintig el lehet és el kell jutni. És ezért nagyon fontos ez a negyedéves tanulmányunkban abból az aspektusból is, hogy a keresztény oktatásnak az a feladata, hogy az Isten igéjében található feleletre kell irányítani az emberek figyelmét. Nagyon sok választ, feleletet kapunk egyértelműen az Isten igéjéből, de a mi kíváncsiságunkat nem egyébkíti teljesen, mert mi, hogy, merre, meddig, ez nem a lényegre lesz, hanem a hogy. Az is biztos, hogy a cél az nagyon biztos. Ha a cél biztos, akkor a közbelső körülmény lényegtelenek is tekinthető. Fő az, hogy a cél az a biztos, amit tudunk.
1: Az igazságot azt nem találom meg olyan egyszerűen. Az igazság az nem olyan, mint amikor bemegyek egy áruházba, és megkeresem, hogy hol van az igazság, és egy kilót, vagy egy litert, vagy egy csomagot, vagy egy kartont beleteszek, és elveszem, és kifizetem, és otthon van az igazság. Nem. Az igazságért küzdeni kell. Az igazságért most csak gondoljátok el, hogy Luther ugye a reformáció alkalmával az igazságért hány álmatlan éjszakát töltött, mennyit vergődött. Majd belehalt, míg végül rátalált Istenben az igazságra. És ez nem úgy van, amit az én édesapám megtalált igazságot, azt nem tudja nekem örökségként rám hagyományozni végrendeletben, hogy kedves fiam, az általam megismert igazságot most rád hagyományozom. Minden generációnak újból előről kell kezdeni. Ásni, kutatni, keresni, mert az igazságnak a lényeg, hogy mindig el akar bújni, az igazság az rejtőzik. De ugyanakkor van olyan pillanat, amikor napnál világosabban látjuk az igazságot. És az igazságnak mindig hatása van az emberre. Tehát az igazság attól válik igazsága, hogy hatása van az emberre. Nézzétek meg az egyházunkat. Az igazságnak hatása volt. A Békés Csabai gyülekezet volt az első adventista gyülekezet Magyarországon. Hünergár testvér jött, és akkor ott a nazarénus testvéreknek hirdette az igazságot. Megtértek, másképp kezdtek gondolkodni. És tudjátok, mit csináltak? De ugye, amikor így az őszi időszakban befejezték az aratás, meg a földeked, meg a szántás, meg elkészültek télire, fölültek a lovaskocsira, és kimentek Németországba. Miért? Mert az igazságért tenni kell. És egyszer csak bezörgettek az evangelizátornak az ajtaján, és azt mondta, hát 8-10-en jöttünk, most meg akarjuk nézni, hogy amit a szószéken hirdettél, a családi életedben is ez az igazság jelen van-e. És akkor Hünergár testvér befogadta őket, ott aludtak egy hétig, és már egy megtért, valóban megtért ember, ezek férfiak voltak, kemény paraszt emberek voltak. És amikor visszajöttek Békés Csabára, akkor azt mondták a Békés Csabai családoknak, mától fogva mi adventisták vagyunk. Szóval az igazságnak óriási hatása van. De az igazság az mindig példákon keresztül megy. Ha nincsenek példák közöttünk, Szigeti Jenő is egy ilyen igazság volt, vagy a nagy prédikátorok, Mark Finley testvér, Doug Bachelor testvér, vagy Moldován Vilmos, ugye, az erdélyi. Sosem felejtem el, amikor hallottam a prédikációját, még most is hallom a szavát, látom azt a kedves kis mosolygó tekintetét. Szóval az igazság az mindig tovább megy, és az a kérdés, testvérek, hogy tovább tudjuk-e adni az igazságot. De menjünk, mert az az igazság, hogy az időnk megtelik. A következő gondolat az a csütörtöki, és azt jelenti, hogy közösségben élni. Tehát az igazság az nem elszigeteltétesz bennünket, hanem közösséget jelent. A Tesszalonika első levél, és ott a második fejezet 6., 7. és 8. verse nagyon szépen fogalmazza meg a gondolatot. Hogy olvassuk, Marika?
0: Nem is vártunk az emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket.
1: Ez egy olyan jellegzetes páli gondolkodás, és amit ebből a szavakból én megértek, az, hogy missziózni nem lehet ember szeretet nélkül. A missziózás az nem olyan, mint egy étkezés, hogy most éhes vagyok és eszek. Most el kell mennem és missziózni kell, úgymond parancsszóra. Ha nem szeretem az embereket, ha nem égek az emberekért, ha a szeretetem, a kedvességem nem nyilvánul meg az emberek iránt, akkor a misszióm az értéktelen lesz. István?
3: Pál nagyon fontos gondolatokat mond ebbe a igébe, hogy állítja azt, hogy Isten lényeg a fókuszban mindig Isten evangéliuma van. De azt is mondja, hogy ezt az evangélium üzenetet a közösségben lehet megélni a legjobban. Hát gondoljunk arra, mert a bevezetőben is beszéltünk, ezért nagyon-nagyon fontos a gyülekezeti funkcióban, hogy közösségépítés. A közösség nagyon fontos, mert egyrészt, hogy együtt vagyunk, gondoljunk arra, hogy ha együtt vagyunk, akkor hangosabban énekelünk, másképpen imádkozunk, nagyobb a törődni, együttérzéssel viselkedünk egymás iránt.
1: És megértéssel megértés, vagyunk.
3: És van egy másik funkció, ez pedig, ha mások beszélnek Isten igazságáról, akkor jobban megértjük. Más példáján könnyebben tanul az ember. És ezért nagyon fontos ez a funkciója, hogy a közösségbe élve lehet megélni, és megérteni és tapasztalni az evangéliumot, és hát természetesen az eredménye kellene lenni, vagy kell lenni ennek, hogy ennek alapján meglássák rajtuk, hogy mi Isten emberei vagyunk.
1: Ez így van. Köszönöm szépen, és elérkeztünk az összefoglaláshoz. Székely Marikától hallgassuk meg.
2: Krisztus letörte a világi nagyság reménységét. A hegyi beszédben igyekezett a téves nevelés okozta nézeteket eloszlatni, és hallgatóiba helyes elképzelést ültetni országáról, saját jelleméről. Mégsem támadta közvetlenül a nép hibáit. Látta a világnak a bűn miatti nyomorúságát, de nem rajzolta eléjük élesen szánalmas állapotukat. Valami sokkal jobbra tanította őket, mint amit eddig ismertek. Nem szállt harcba az Isten országáról alkotott elképzeléseikkel, hanem elmondta, milyen feltételekkel léphetnek be oda, s rájuk hagyta a tanulság levonását annak természetéről. Az általa tanított igazságok nem kevésbé fontosak számunkra, mint a Jézust követő sokaság számára. Nekünk is legalább annyira meg kell tanulni Isten országának alapelveit.
1: Köszönöm szépen a hozzászólásatokat, olvassuk a Bibliát, tanulmányozzuk, keressük az igazságot, mert az igazság gazdagabbá tesz bennünket az Úr kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Kedves hallgatóim, önök is jól ismernek egy hangot, melynek tulajdonosát nagy szeretettel mutatom be mai adásunkban. 28 éve kezdte pályafutását a Magyar Rádióban bemondóként. De színes egyénisége nem csak így mutatkozott meg, halljuk őt énekelni is ma este is. Sőt, ha ez a mondat is ismerős, üdvözöllek, Andris vagyok, indulhatunk. Akkor mindenkinek a Vaze hangja jut eszébe. Nálam is ez az applikáció szól a kocsiban. És ideje hát, hogy eláruljam, ki ennek a bársonyos hangnak a tulajdonosa. Nagy szeretettel üdvözlöm Bordi Andrást, Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Nagyon nagy szeretettel üdvözöllek én is, és természetesen a kedves hallgatókat is.
0: Mielőtt a csodálatos magyar nyelvről beszélnénk, kérlek szépen, mesélj magadról. Milyen családi környezetből jöttél? Voltak-e testvéreid? Kik voltak a szüleid? Mik voltak a játékaid? Egyáltalán ki volt az a kisfiú, akit Bordi Andrásnak neveztek?
1: Egy Szák nevű kis faluban töltöttem életem első 10 évét, és ez meghatározó volt a későbbi életemre, mert hát ez egy kis falu volt, ahol mindenki ismert mindenkit, és ha hiszed, hanem én 10 éves koromig tájszólással beszéltem. Sajnos elfelejtettem.
0: Ebből csak az maradt meg, hogy nagyon ízes a beszéded, és hol van ez a Szákfalu, mihez van közel?
1: Ez most már Szákszent, összevonták a két falut, illetve összenőtt, összeért. Ez Komárom megyében van, tulajdonképpen Kispér, illetve Császár és Dat között. Most azt mondom, hogy Tatabányától körülbelül 20 kilométerre.
0: Onnan tudom, mert Dadon van egy mostani növendékem, tehát hála Istennek képben vagyok.
1: Igen, igen. És mi a falunak a burga részén laktunk, ami egy völgyben volt, ami egy nagyon szűk, zárt közösség volt. Tehát itt tényleg azt gondolom, hogy ideális voltak állataink, ismertem a növényeket, volt szőlünk, jártunk szüretelni, és hát amikor kicsi voltam, anyám elküldött, édesanyám elküldött a boltba, akkor ott ültek a padon a Müller néni, Jurkek néni, és a Horváth néni, és akkor mondták, hogy Piros néni, hogy gyere ide, Bandika. Oda mentem, és mondták, hogy mutasd a papírt. Mutattam, anyám, mit írt oda, akkor ők tudták nagyjából, hogy mit akar főzni. Akkor, hogyha valami kellett nekik, akkor berakták a pénzt a másik zsebembe, ugye olvasni érni még nem tudtam. Akkor a Margit néni elintézte, és akkor kaptam valami szaloncukrot. Emlékszem, hogy van egy húgom, aki egy évvel fiatalabb nálam, az első ilyen szerzeményemet, egy kb. 25 éves szaloncukrot vittem haza. Nem tudtuk elfelezni, apám segített a hidegvágóval, hogy éjvasságot lehet.
0: Hát ez életemben nagyon...
1: olyan sokáig én cukrot nem szapogattam. Ez egy ideális környezet volt, és én nagyon-nagyon szerettem ezt a falut, és amikor 10 éves koromban beköltöztünk Oroszlányra, hát ez egy metropolis, 20 ezeres nagyváros, amikor kinyitottam a csapot, akkor folyt a meleg víz. És hát mikor fölkerültünk, akkor mindenkinek köszöntem. És óriási csalódás volt, emlékszem, mondtam édesapámnak, hogy nem köszönnek vissza az emberek. És akkor elmagyarázta, hogy nem kell köszönni mindenkinek, csak annak, akit ismersz. És hát ez a következő majdnem 11 év az Oroszlányon telt már. Ebben a városban édesapám a bányánál dolgozott, édesanyám falusi lány volt, háztartásbeli, és hát nagy tragédia, hogy 85-ben, másfél év hossza szenvedés után rákban meghalt, akkor voltam én ugye 19 éves, 18, a húgom egy éve fiatalabb, tehát ez nagyon meghatározta a későbbi életünket is. Már csak olyan szempontból is, hogy én a 16 éves korom óta kezdett nagyon érdekelni a színház. És mivel a megyében akkor színház sem volt, a Bányász színpad volt az egyetlen hely, ahol előadások voltak, elkezdtem színjátszókörbe járni. Másodszorra se vettek föl a színművészeti főiskolára, és akkor édesapám

0: azt mondta, hogy volt egy-két jó mondása. Például az egyik az, hogy ha az ember szalonnát akar sütni, akkor oda menjen, ahol ég a tűz. És azt mondta, hogy bár elvesztettük édesanyámat, ha tényleg ez az álmom, akkor próbáljam meg. És akkor följöttem egy szám magam Budapestre, a Gornagy Mária színi iskolája 2 évvel azelőtt indult talán. Jelentkeztem, fölvettek, és hát itt innentől kezdődik a budapesti életem.
1: Igen, kanyarodjunk még vissza egy pillanatra. Tudnál-e most még tájszólásban beszélni?
0: Édesanyám élete végéig tájszólással beszélt, tehát ott nagyon érdekes volt, hogy bizonyos, sőt az unokahúgom, sajnos ő is elment már, ő például rendkívüli módon hasonlított édesanyámra, alkatilag is, meg a beszédét tekintve. Tehát akkor hazamentünk, akkor mindig úgy megkérdezték, hogy honnan jöttetek. Egy ilyen fajta hang volt, amit ma már nem nagyon tudok. Illetve édesanyám olyan szavakat használt, amelyeket mi nem nagyon. Én azóta nem hallottam. Amikor a gyereket piszkálták, akkor genyisztrálták, akkor lekupercud, legugolt valaki. És mivel tótok, magyarok és németek laktak Szákon, ez a nevekből is kiderül, hogy Kaluha, Jurkek, Zechmeister, Müller, nagyapám is az ő elődei, ugye galambosok voltak, galambos család, Szomorú Marci bácsi. Tehát hogy nagy békességben laktak ott, de ez a fajta együttélés érződött a beszédükön is. Tehát például a sugára, mondjuk azt mondjuk sokára, azt édesanyám nem úgy mondta, hogy sokára, hanem sokáró.
1: Jaj, igen.
0: Bőszen süt le a nyári nap sugáró. Például ő így olvasta a János Vitéz. És hát amikor engem elkezdett volna érdekelni komolyabban ez a dolog, akkor már ő sajnos nem volt velünk.
1: Iskolában mik voltak a kedvenc tantárgyaid?
0: Hát mindig a magyar történelem, tehát a humán tantárgyak. A készségtárgyak közül a gyakorlati és a rajz az a megúszás kategória volt. Tehát tényleg csak azért kaptam 4-est, hogy...
1: Ne rontsa a bizonyítványodat, igen.
0: Bizonyítványomat, meg apám barátja volt a tanár. Tehát viccelek, de tényleg, mivel jó tanuló voltam, nem akarták. 5. koromban hamutartót kellett hajtogatni plélemezből. Később, mikor rövid ideig dohányoztam, eszembe jutott, hogy biztos én sem hamuztam volna. Hát tragédia volt. Tehát korán kiderült, hogy a kétkezi munkával elég keservesen fogom megkeresni a kenyeremet.
1: Igen, mi lányok pedig kalapácsot reszeltünk annak idején. Igen.
0: De nem, egyszerűen nem tudtam. Nem tudtam, viszont énekből annyi ötösöm volt, hogy nem fért be. Testnevelésből, magyarból, történelemből. És hát a matematika sajnos nem. Biológia, nem, gimnáziumban a hipotalamusznál, az idegrendszernél elakadtam, és tulajdonképpen tündéri volt a tanárnőnk. Elmondtam egy verset órán, és megadta a közepest.
1: Nagyon jó. Akkoriban mit képzettél a jövőről, hogy mi szeretnél lenni? Mindjárt a színészet fordult meg a fejedbe, vagy akartál más lenni is?
0: Nem, én gyerekkoromban indián szerettem volna lenni, és akkor fölvilágosítottak, hogy indián nincs. Tehát nincsenek már indiánok. És akkor kérdeztem, hogy az, akit a moziban láttunk, az micsoda. És mondták, hogy az indián színész. És akkor mondtam, hogy én akkor indián színész szeretnék lenni.
1: Uh-huh.
0: Mert akkor lehetek indián. Az, hogy ez miről szól ez a pálya, ezt nem nagyon tudtam. Aztán később akartam lenni rádió, tévé műszerész, hogy miért, nem tudom. Mindig érdekelt a rádió. Az első rádiós élményem az volt, hogy majdnem meghaltam, mert megcsapott a dédnagyapám rádiója. Mai napig van egy hatalmas égés volt a kis ujjamon, ahol bement az áram, ugye. És valami csoda, hogy ezt túléltem. Az első kapcsolatom a rádióval tulajdonképpen onnan datálódik, hogy földes konyhájuk volt, és az a rádió, az a néprádió, tudod, az 50-es években, amit bedugtak a konnektor, és akkor fölmelegedett valami lámpót hátul, és akkor ez csak megszólalt.
1: Igen, igen, emlékszem.
0: És a nagyapám szerelte, de valamiért az öregekhez be kellett menni a nagyszobába, a tiszta szobába, és ott hagyta. És olyan szépen világított, hogy természetes volt, hogy én oda benyúlok. És nem akart elengedni. Úgyhogy nagyon-nagyon kicsi volt, hogy mi most beszélgettünk.
1: Hát ez elég kacifántos eset lehetett. No, és kifedezte fel a hangodat? Mondod, hogy iskolában rengeteg ötös volt, már akkor az énektanárod felfigyelt arra, hogy szép hangod van?
0: Hát, amilyen egy fiúnak lehet, ugye, mielőtt mutál a hangja, mindig mezzós voltam, tehát nem volt magas hangom, de az énekkart nagyon szerettem, inkább talán mondom azt, hogy jó fülem volt. Tehát rögtön vissza tudtam énekelni a dallamokat, amiket hallottam. A mai napig emlékszem, például képzeld el, hogy volt valami lengyel film a harmadik hatában, nem tudom, mi volt a címe, és a mai napig emlékszem a zenéjére, és vissza is tudom fütyülni, vagy dúdolni. Mm-hmm. Akkor a hangok iránti érzékenységem, például gyerekkoromban még kicsi voltam, amikor láttam a Szegény gazdagok című Bán Frigyes rendezte filmet. Ahol ugye Benkő Gyula játsza a Fácia Negrát, és a Fácia Negra a film elején megszólal, hogy a pillangós nyakét, talán ennyit. És 15 perc múlva, amikor a gróf megkéri a Krencsei Marian kezét, és megszólalt, akkor azt mondtam apukámnak, hogy ő az. Ő az. A szinkronban is akárhogy elváltoztatták a hangját valakinek, a hang beszéd hordozásából, a beszéd módjából, ha föl volt gyorsítva, el volt torzítva, kicsit le volt lassítva, mindig megismertem. Érdekes mondom.
1: És mikor és hol láttál először igazi színházat?
0: Gyerekkoromban elmentünk a Győri Nemzeti Színházba, és hát lenyűgöző volt maga a látványvilág, a jelmezek, ahogy beszéltek a színészek. Ez valami olyan hatással volt rám, ami valószínűleg a későbbiekben meghatározta az ehhez való kapcsolatomat, de nem akartam feltétlenül, tehát 16 éves koromban jött ez tulajdonképpen, hogy én komolyan színész akarok lenni. Valamiért gátlásos gyerek voltam, és úgy éreztem, hogy egy picit, ha belebújunk ezekbe a szerepekbe, akkor
1: talán nem látszunk ki mögüle.
0: El lehet bújni ezek mögé, és akkor az nem én vagyok, hanem az a szerep. Ennél fogva a verset se szerettem nagyon mondani, mert ott azért magamat kellett. Mindig nagyon izgulós voltam ilyen szempontból. Ott magamat kellett, és a rádió is visszatérve a rádiós tévé kapcsolatára. A rádió is egy picit olyan, hogy el lehet bújni. Tehát nem az ember nem egész valójával, hanem magadból valamit azért nem viszel a vására, hanem megtartasz magadnak.
1: Igen. És azt mondod, elsőre fölvettek a színművészetire. Kinek az osztályába kerültél?
0: Nem vettek föl elsőre, sajnos harmadszorra vettek föl. Már fél évkor Gornagy Mária mondta, hogy ha így folytatod, Andriska, így hívott, akkor fölvesznek. És Bertalan Ágit és engem vettek föl először a tanodából. A színművészetire.
1: Ja, tehát te először a Gornagy Mária színi tanodájába felvételiztél.
0: Igen. Jártam, és hát na, rendkívül féltem. Radnóti verset mondtam a második rostán, és Fifi néni megdicsért. Ugye Radnóti.
1: Igen.
0: És volt egy beszélgetés is, és mondta, hogy emlékezett, ahogy mondtam ezt a verset is, a második eklogát is, és nagyon-nagyon megdicsért, és nagyon boldog voltam. És hát alig vártam a harmadik postát, ahol megkérdeztem én, naív, hogy azt a verset mondhatom-e, amit a másodikon mondtam. És akkor azt mondták, hogy hát azt már hallották, ne azt mondjam. És én annyira arra készültem, hogy hirtelen lebénultam, és azt mondtam, hogy Arany János Filemi. Hogy jutott eszembe pont ez, hát ez egy vidám vers, hatodikban, ötösért tanultam meg. És hát azt hittem, és addig hagyták mondani, hogy eszi mérgében a lyukat.
1: Igen.
0: Tehát még mielőtt a cselekmény kifejtődött volna, a bevezető után megáll. És vittem a gitárt, mondom, na még talán a gitárral valamit helyre tudok hozni, lamancsoló magja, mit tudom, megzenésített verset. És akkor azt Mondták, hogy köszönjük szépen, elég. És akkor kétségbe esettem, tehát ne énekeljen. Nem, köszönjük szépen. És hát én teljesen biztos voltam, ez nem fog sikerülni. És ugye úgy volt, hogy szerdán voltak a fiúk, csütörtökön, hanem csütörtök estig kellett várni az eredményre. És igazából, mikor kimondták a nevemet ott az úti színpadon, nem is nagyon hittem el. Jászai Laci barátom bökött meg, és mondta, hogy
1: mi van mondtak,
0: hallottad, amit mondtak? Mondom, igen, csak nem tudtam még fölfogni ezt a dolgot. És aztán Szászlónak is egy a vége, a fiúkat elvitték katonának, a mi lányainkhoz a Stól Andrisék jöttek vissza Zalaegerszegről, és mi pedig, amikor én felvételiztem, akkor Székely Zsámbéki indított osztályt, tehát a lányok hozzájuk kerültek, és mi pedig Horvai Kapás osztályba kerültünk. Illetve Marton László indította az ásokat.
1: Igen.
0: És én a Horvai Kapás osztályba kerültem, amit nagyon szerettem, de hogy őszinte legyek, nem éreztem jól magam a főiskolán.
1: Miért? Miért?
0: Tudod, hát te is tanítasz, és tudod, hogy egyik lovat ütni kell, hogy húzzon, a másiknak cukrot kell adni. És Isten bocsássa meg, Horvai tanár úr, én úgy érzem, hogy nem találta meg azt a kulcsot. Vagy én bennem nem látta azt, ami lehetett, vagy bennem sem volt, tehát ezt nem tudom. Mindig voltak saját magammal kapcsolatban kételyeim.
1: Nem lehet, hogy te elzártad azt a kulcsot?
0: Lehetséges. Nekem kell egy környezet, amiben meg tudok nyílni. Versenyhelyzetben, éles helyzetben, rosta félelemben, rosta vizsgák voltak, ugye fél évkor, évvégén, ahol kirostáltak embereket. Azokban a helyzetekben én nagyon sokszor lebénultam, és nem éreztem jól magam. De biztos ez a pályának egyfajta követelménye, és amikor évvégén előreugorva Horvai tanár úr eltanácsolt engem, akkor azt mondta, hogy hiányzik belőled az, ami ez a pályához kell, az a jó értelemben vett gátlástalanság, az a magamutogatás, az az egészséges,
1: igen,
0: kifejezési vágy.
1: Igen.
0: És ebben tökéletesen igaza volt. Tökéletesen igaza volt.
1: Ezt te akkor be tudtad látni? Vagy ezt nagyon nagy tragédiaként élted meg?
0: Én azt tudtam, hogy én nem biztos, hogy ezen a pályán fogom tölteni az életemet. Tehát ennek egyik bizonyítéka talán az, hogy Asher Tamás annak idén üzent, hogy a vizsga után, hogy 5 darabban voltam, hogyha van kedvem, menjek le Kaposvárba, segédszínésznek. És hát 88-ban Kaposvár az az ország egyik legjobb színházat.
1: Igen.
0: Legendás előadások voltak, hát biztosan tudod te is.
1: Persze.
0: A féltársulatnak nem volt diplomája. Jordán Tamás, Lukács Andor, Csákányi Eszter, mit tudom én.
1: Lázár Kati, sokan. Bár, igen.
0: Tehát sok embernek nem volt diplomája, hanem úgy lettek színészek, hogy színész 3, színész 2, színész 1, és aztán tényleg az ország legjobb színészei közé nőtték ki magukat. És akkor egy éjszakát nem aludtam, és akkor azt gondoltam, hogy biztosan akarom én is. És nem tudom, láttam magam 50. alabárdosnak az egyik Shakespeare darabban, és akkor úgy döntöttem, hogy valószínűleg nem ragyog az én homlokomon úgy az a csillag. Tehát, hogy azt szokták mondani, tudod, hogy ha kirúgnak az ablakon, vagy az ajtón, akkor bemászik az ablakon. Ha igazi színész vér van benned, akkor találsz egy darab deszkát, arra fölmész, és megmutatod magad. Bennem ilyen sose. És annyi minden más érdekelt még, hogy úgy éreztem, hogy nem biztos, hogy én boldog lennék ilyen helyzetekben, amiben a főiskolában is keveredtem. És ugye a főiskolán még viszonylag zárt kis közösségben az ember piciben érzékeli azokat a nehézségeket, amelyek az életben aztán megvannak. Tehát a rivalizálást, ki hogy bírja, azt a fajta kiszolgáltatottságot.
1: Bizony.
0: Hogy onnan, onnan tudod meg, hogy játszol-e egyáltalán, hogy kírják a próbatáblára a neved, vagy sem. És valahogy ez nem, lehet, hogy az én vidékiségem, lehet, hogy az én neveltetésem volt az, ami ebben megzavart, rugalmatlan voltam nagyon. És mivel egy meghatározott értékrend szerint éltünk oroszlányon, ez egy bányász város, ahol az emberek a 300 méter mélyen a föld alatt egymásra vannak utalva. Tehát ha valaki ott kimondott valamit, és azt mondta, hogy ez így van, és azt nem teljesítette, akkor a közösség kizárta magából. Ott nem volt játék az, hogy valaki megígért valamit, vagy mondott valamit, mert lehet, hogy másnap tehát végigmentek a bányamentő oroszlányon, minden család, minden tagjának a gyomra összeugrott, hogy jaj, mi történhetett. Uh-huh. És én is átéltem ezt, hogy egyszer csak én nem jött haza apukám a bányából, és akkor azt jött a barátja, a Sanyi bácsi, és azt mondta, hogy bejegy meg, Gizi, mondta édesanyámnak.
1: Na, akkor van a rémület?
0: Igen, és aztán kiderült. Úgyhogy én, tehát idősebb is voltam, mint a többiek talán, és azt hiszem, hogy rugalmatlanabb, kiforrottabb talán egy picit. És ugye volt egy ilyen divat, szokták mondani, hogy a főiskolán összetörik az embert, és akkor fölépítik majd az osztályfőnök ismét, mint valami modern Pigmalion összegyúrja, és színészé gyúrja az illetőt. Én ebben rugalmatlan voltam, azt tudom, biztosan. De hát én azért a színház közelében mozgolódom akárhogy is, úgyhogy...
1: Erről a második részben hallunk akkor majd többet, mert az első résznek az ideje lejárt. Én még csak azt kérdezném meg tőled, milyen zenét hallgathatnánk, majd a második részben a gitára is nagyon szeretnék rákérdezni. De most mit fogunk hallani?
0: Nagyon szeretem Balassi. Olvasni is, énekelni is, tehát ez a fajta régi magyar nyelv, ez mindig csodálattal tölt el, pázmányt olvasok, szabad időmben sokan őrültnek tartanak. Úgyhogy egy Céliához írt ritkább szerelmes dalát szeretném elénekelni.
1: Akkor ezt hallgassuk, köszönöm szépen a beszélgetés első részét, nem sokára a kedves hallgatókhoz visszajövünk.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk a Lélek közelben című műsor második részét. Vendégem Bordi András, akivel eddig nagyon sok mindenről beszéltünk, de egyről még csak ő ejtett szót. Ez pedig a gitár. Mikor és hogy kezdtél gitározni?
1: Talán emlékszel arra, hogy a hallgatók idősebb tagjai emlékeznek arra, hogy régen szombaton délben bezárt minden üzlet.
0: Igen.
1: És hétfőig nem nyitott ki. A benzinkutaknál pedig csak olajat lehetett kapni, meg benzint. Úgyhogy ami lemaradt, az hétfőig nem lehetett beszerezni. Mert édesanyám főzött ebédet szombaton is. Azt mondom, hogy pár tojásért, meg valami hozzávalóért leküldött engem 11 órakor az ABC-be. És az negyediken laktunk, és az első emelet fordulójában egy lány gitározott.
0: Igen, gondolom.
1: És én megkövülten hallgattam, ott álltam, és ő hát remekül játszott is, meg hát közönség is volt. És emlékszem, hogy fél egykor szegény anyám szaladt le, és nem tudta elképzelni, hogy hol vagyok. Persze a bolt már bezárt, jó nagy szidást kaptam. De ez a hangszerrel való első szó szerinti találkozásom, ez meghatározott mindent. És aztán utána addig nyúztam édesapámat, amíg vett valami gitárt. Akkor hetedikes koromban együttest alapítottunk az általános iskolában, és kimiktudon léptünk föl. És aztán 16 éves koromtól gitározni és énekelni jártunk, vagy együtt léptünk föl az akkori művelődési ház igazgatójával, Szabó Károllyal, aki magához vett, és elvitt ezekre a föllépésekre. És az ő gitárját sikerült megszerezni, ez egy Yamaha gitár volt 82 óta.
0: Hú, az egy csodálatos hangszer volt annak idején.
1: Akkor került 9600 forintba, ami három havi fizetés.
0: Igen.
1: És egyszerűen maga a hangszer, meg a gitározás, és aztán autodidakta módon kezdtem tanulni ettől-attól, inkább hallás alapján tanultam meg a dalokat. És képzeld, hogy volt egy, itt a hallásra visszatérve, hogy volt egy ilyen félig klasszikusnak mondható darab, amit én megtanultam. És azt társadalban játszottam, és egyszer csak jött valaki, és egy ilyen bonyolult kottát elném. És azt mondta, hogy na, akkor játszd el ezt. Mondom, de hogy nem tudom. Most az előbb játszottam. És én nem tudtam, hogy én azt játszottam, és akkor elkezdtem a kottával komolyabban megismerkedni, és onnantól vált tulajdonképpen a gitározás, mint ilyen egy tudatosabb tevékenységé, de engem soha nem a hangszer izgatott annyira, hanem inkább az éneklés, hogy magamat tudjam kísérni, hogy ne legyek kiszolgáltatva annak, hogy kell egy zongora, kell, mit tudom én, ez az amaz, hanem ott és akkor az ember előkapta a gitárját, és bármit el tudott énekelni.
0: Milyen stílus áll közel hozzád, mármint ott a gitáros énekléssel kapcsolatban?
1: A megzenésített versek. Én ilyen rock, blues, nem tudom milyen szólamokat, nem AC/DC-t, meg Deep Purple-t gyakoroltam annak idején, hanem megzenésített verseket, amit lehetett hallani, azokat megtanultam. És aztán igazából csak magamnak énekeltem, nagyon sokáig nem akartam én ezt közönség elé vinni, mert egyszerűen akármilyen rossz napom volt, akármilyen fáradt voltam, akármennyien bántottak, akármilyen súlyos sérelmem volt, leültem gitározni meg énekelni, és ez valahogy elmúlt. Olyan volt, mintha belülről lezuhanyoztam volna, nem tudom jobban megfogalmazni.
0: De ez nagyon pontos megfogalmazás, ezt nagyon értem.
1: És Földesi... Nem azt mondom, hogy inkább igen. Terápia volt ez nekem elsőszor.
0: Igen. Földesi Margit színi stúdiójában is hosszú ideig közreműködtél. Ez miből állt?
1: Ez abból állt, hogy fél évkor a színművészeti főiskolán a zenés vizsgán magamat kísértem gitára. És a musical tanszak vezetőinek oda jártak a gyerekei, és amikor találkoztam vele az utcán, akkor azt mondta, hogy ugye maga volt az, aki gitározott a vizsgát. És mondtam, hogy igen, tanulnám. Jó, itt egy telefonszám, tessék fölhívni, Földesi Margit. És hát ugye a nevét ismertem, meg a hangját is, de hát én nem találkoztam még akkor vele. És felhívtam, és egy hétvégén Márkus Emília villájába fölmentem, ez a Vörös Hadsereg útja volt akkor még, mai Hűvösvölgyi úton, a szinkronnal pont szemben volt. És ott elkezdtem énekelni, megzenésített verseket, és a gyerekek megkövülten hallgatták. És akkor kérdezte Margit, hogy nem lenne kedvem ilyeneket tanítani a gyerekek. És hát ez óriási lehetőség és óriási élmény volt számomra. És aztán a későbbiekben, 17 évig volt ez a kapcsolat, úgyhogy tulajdonképpen együtt töltöttük ezt az időt, és aztán a későbbiekben már nem csak játékban, hanem a gitározásban, hanem a drámajátékokban is részt vettem. És ha megengedsz egy élményt, talán jellemzi ezt az egész helyzetet. Helyzetgyakorlatok voltak, és arról szólt, én akkor még a színművészetire jártam, arról szólt, hogy egy beteg kisgyerek egyedül maradt. És ezek ilyen improvizációs gyakorlatok voltak, és Margit ölt oldalba bökött egyszer, és azt mondta, hogy menj be, csinálj valamit. Hát én addig a színpadon, mint a gólem, olyan voltam. Tehát ilyen merev, darabos. Mindig azt néztem, hogy ez vajon jó lesz, nem csesznek eleérte, mit szólnak hozzá, stb. És hát valami, nem tudom már mit találtam ki, hogy az űrhajóról én is leszöktem, de én nagy darab vagyok, de én is olyan kisgyerek vagyok. És elkezdtünk beszélgetni és játszani, jó? És engem hívtak vissza az űrhajó, Margit csipogott valami, nem tudom, dramaturgia érzékkel ezt megoldotta, és a kisgyerek nem akart elengedni. És a kis kezével, de 5 éves lehetett, kapaszkodott a nyakamba, és sírt, hogy maradjon. És ez volt az a pont, amikor átlendültem egy határon, vagy nem is tudom, átléptem egy küszöböt talán. És akkor értettem meg, hogy tulajdonképpen ez a gyerek nem is játszik.
0: Hanem ez éli.
1: Hanem ő az, ami. És ez hiányzott nekem mindig is, hogy nem az, hogy te ide mész, oda mész, így innen jössz, ott állsz meg, így mond most hangosabban, stb. Tehát, hogy valahogy a tét nélküli, igazán felszabadult játékot, most ezt nem nemzeti színház szintjén ért, hanem maga ez a fajta főszabadultság vagy színpadi lét, ez bennem akkor született, vagy akkor találkoztam ezzel először. És a Földesi Margit iskolájának egyetlen, sok más mellett, az egyetlen számomra legfontosabb pozitívuma, hogy lehettél rossz. Tehát úgy mehettél föl a színpadra, hogy tudtad, hogy senki nem fog bántani érte, senki nem fog kiröhögni, senki nem fog cikizni, és kipróbálhatsz büntetlenül rossz dolgokat is. És meggyőződésem egyébként, hogyha az ember nem lehet rossz, akkor jó se lesz igazán. És ott igazán lehetett próbálni. Aztán csináltunk darabokat később, amelyekben részt vettem, és ott igazán ki lehetett próbálni bátran dolgokat. És azok a gyerekek, akik onnan színészek lettek, tényleg nagyon sokan valahogy. Csak mondok egy példát, rendkívül érzékeny gyerekek voltak. Tóth Barnabás kicsi korától kezdve oda járt, aki most akik maradtak című filmmel a világhírt éri el lassan, és bízom benne, hogy lesz folytatása is, de Kecskés Korina, Lengyel Tomi, Fenyő Iván, Dobó Kata, Horváth Lili, akikből, és Kolovratni Krisztián, most bocsánat, hogy kérek attól, akit kihagytam, hogy ezek a gyerekek ott, utána még a főiskola idején is visszajártak, és részt vettek ezeken a játékban. Mert ott bátran kipróbálhatták magukat. Szóval óriási. Margit személyiségének ez egy hihetetlen része, amelyet a gyerekek érdekében mozgósítani tudott itt. Tehát hihetetlen jó pedagógus volt ilyen szempontból, és a mai is az.
0: Tudom, hogy az Anyanyelv Ápolók Szövetségének is tagja vagy. Itt mi a funkciód?
1: A funkcióm az, hogy elnökségi tag vagyok, de hát ugye az anyanyelvi mozgalom az egy szűkkörű dolog. Vaha tanár úrnak köszönhetem, aki a beszédtanárom volt a rádióban, hogy találkoztam ezekkel az emberekkel. Ugye az elnök Juhász Judit, talán te is ismered, ő.
0: Persze, természetesen.
1: Lakzusa és odaadó híve az anyai vápolásnak. Aztán bekerültem a Győri Kazinci verseny zsűriébe, a Nagy Kazinciba, és akkor tulajdonképpen a Boglári verseny, amely az általános iskolák Dunántúli döntőjének a színhelye, ott is zsűrizek. Valahogy egyre jobban bele gabajodtam ebbe, és már nem tudom, hogy ezek a szálak hol kezdődnek és hol érnek véget, amelyek engem az anyanyelvápolással összekötnek. Most sajnálatos körülmények között Vaha tanár úr elment 2 éve ugye tőlünk. Most én Kazinci Alapítvány kurátoraként is dolgozom.
0: Általános iskolai, tehát az ilyen aféle iskolai Kazinci díj és a Nagy Kazinci díj között mi a különbség? Mert ezt én is szeretném tudni, mert én egyike voltam azoknak, akik hála Istennek Kazinci díjat kaptak. És Vaha Imre tanár úr pedig az iskolámnak is alapító tagja volt, ugye a Krónikás Zenedének. Én olyan boldog vagyok, hogy egyáltalán ismerhettem, és hogy milyen csodát művelt ott a gyerekekkel, hát el nem tudom mondani, és utána pedig te kerültél sorra, úgyhogy te is dolgoztál a Krónikás Zenedében, és most nagyon szeretném, ha esetleg arról is mesélnél, hogy mit tanít ilyenkor az ember beszédművészet órán.
1: Az első kérdésre visszatérve, amikor Győrben a középiskolások közül a 10 legjobbat kiválasztja a zsűri, akkor Kazinci érmet kapnak, ami a versenyen való magas szintű helyezést jelképezi. A Kazinci díj az felnőtteknek jár, a Kazinci díj az egy évtizedekig tartó az anyanyelv ápolásáért tett áldozatos munka és egyéb tevékenységek jutalmaként jár, abból minden évben egyet adnak, vagy egy rádiós, vagy egy színész, illetve egy pedagógus kapja meg. Tehát az egyik díj az a felnőtteknek jár, a Kazinci érem pedig, hát az kis Kazinci díjnak is szokták nevezni, talán innen a hasonlóság, de azt a versenyen való kimagasló teljesítmény jutalmaként kapják a gyerekek. Visszatérve tanár úrra, én végtelen sokat köszönhetek neki. Az első versenyemre, Kazinci versenyemre, az egyetemisták főiskolások versenyére ő vitt el. A rádióban ő volt az első tanár. Ha valaki ismeri, tudja, Kerekes Barnabás tanár úr szokta mondani, hogy az utolsó 21. századi lovag volt. Aki azt gondolom olyan pedagógus volt, aki nem csak tudásában, de emberségében is a puszta lényével valami olyan plusz tudott hozzátenni ahhoz, amiről beszélt, vagy amit tanult, vagy úgy tudta hitelesíteni ezeket a gondolatait, hogy az ember úgy érezte, hogy itt nem egy beszédórán vett részt. Nekem ő olyan szemüveget adott, ami segít abban, hogy túl a technikai, a beszédtechnikai és egyéb dolgokon keresztül magát az embert lássam, aki velem szemben ül, és neki köszönhetem azt is, hogy úgy próbálok tanítani, hogy az ember, ő mindig azt csinálta, hogy ő tulajdonképpen mindig háttérbe helyezte magát. Nem azért, mert álszerény volt, hanem azért, mert tudta, hogy nem ő a fontos, hanem az a fontos, akiből ki kell hozni a jobbat. És az egész lénye, az egész hatalmas tudása, az embersége, a pedagógia érzéke, ezt mind elősegítették. Tehát ő képes volt arra, hogy az ember anélkül, hogy észrevenné, jobb tudott lenni. És a beszéd művészet tanítás, az nem pusztán beszédtechnikai gyakorlatok sorozata, mert attól, hogy valaki jól elmond különböző nyelvtörőket, attól még nem lesz jó beszélő. Nem tudom ezt jobban példázni, ha valaki 1500-at tud dekázni, attól még nem lesz jó futballista. Illetve hát Lionel Messinek se kell 1500-t dekázni, hanem egyszerűen az egy szakmai alap, hogy az ember kezelje a labdát. De azt hiszem, hogy a a beszédünk az több puszta megszólalásnál. És én hiszek abban, hogy amikor az ember megszólal, akkor valami több történik, mint hogy megrezeg egy hangszalag. Az ember olyankor a gondolatait fejezi ki, és ezért mondják, hogy olyan a beszéd az embernek, amilyen a lelke, amilyen a gondolat. Ezek csak kihangosításai annak a lényünkben lakozó valaminek, amit egyéniségnek, személyiségnek nevezünk, ami megnyilvánul. És hát ezt tudjuk is, hogy valaki azt mondjuk, hogy megszólalásig szimpatikus és aranyos, aztán megszólal, és utána az ember csalódik. Kazinczy se véletlenül mondta, hogy szólj, és ki vagy, elmondom. És ez valóban így van. Tehát tanárul arra törekedett, hogy a beszéden keresztül az ember lelkét, az ember egyéniségét is fejlessze. És ez az, ami nagyon kevesen.
0: Nagyon kevesen tudnak, én is csak ezt tudom mondani, hogy óriási megtiszteltetés volt, hogy Vaha Imre első szóra a Krónikás Zenedébe eljött tanítani. Hát akkora megtiszteltetés, hogy nem is tudom szavakba foglalni, és mekkora élmény volt vele beszélgetni. Már maga a lénye, a kedvessége, na, hát tényleg most ez úgy nagyon belőlem is kibukott.
1: Idézve, biztos elmondta nektek is, de halál előtt mindig talált rá módot, hogy elmondja a gyerekeknek, hogy gyerekei. De hát ezt ő úgy tudta mondani az ő szájával, hogy mindenki elhallgat. Gyerekei, ne szépen akarjatok beszélni, hanem okosan.
0: Igen.
1: És ez, ha az ember belegondol, valóban. Valóban így van, a gondolatainkat kell jól kifejezni, és azt hiszem, hogy ő 64 óta kezdett tanítani, 64-ben kezdett tanítani magyar rádióban beszédet, és akkor ugye még ez nem volt annyira elterjedt talán, mint ma. Ő már akkor azt képviselte, hogy nem a szép beszéd és a szép hang itt az igazán fontos, hanem az, hogy hitelesen közvetítsük azt a gondolatot, amit a papíron leírtak meg.
0: Igen, és most ezt... az Édes Anyanyelvünk című műsort, azt te vezeted.
1: Hát óriási megtiszteltetés. Ez egy olyan ikonikus műsor, amely generációk, tehát nyelvész generációk sorát öleli föl. Tehát ez, nem is tudom, hogy jutottam eszükbe, de óriási megtiszteltetés. És tudod, két éve, vagy tavaly kaptam meg a Vaha Imre díjat. A rádió fantasztikus beszédtanáráról egy díjat alapítottak, a Duna ZRT, óriási lehetőség és óriási csoda, hogy ezt megtették, és fantasztikus hála és köszönet nekik érte. És én voltam az első díjazott, és a róla elnevezett hatalmas herendi vázát fogtam a kezembe, és nem olyan régen még együtt sétáltunk a Kazinczy versenyen. Tehát valami olyan megható, és ez csak... Nem is a díj miatt mondtam el, hanem hogy tulajdonképpen szó szerint, akkor úgy éreztem, hogy szó szerint nekem tovább kell vinnem. A legjobb tudásom, természetesen kevés vagyok hozzá, de hogy megpróbáljon az ember valamit tovább adni abból, amit ő 50 éven keresztül képviselt. És képzeld, hogy 50 esztendőn keresztül minden alkalommal ott volt a Győri Kazinczy verseny.
0: Igen. Igen. Még egy fontos lépés kimaradt a beszélgetésünkből, hogy hogyan kerültél te a rádióhoz?
1: Hát Kovács Anita kolléganőm azt mondta, hogy úgy került a TBS, hogy egy pillanatra nyitva felejtették az ajtót. Mondhatnám viccesen én is ezt. De hát minden összefügg. Ugye a színművészeti után az ELTE tanárképző karára jártam, és az ELTE kollégiumban laktam a Budaörsi úton, ahol egy hetes kortes hadjárat után a bölcsészek, a természettudományi kar, itt tudom én, a jogászok, mindenki diákrektort választotta. És ennek egy komoly része volt, hogy egy színi előadást kellett csinálni. És hát egy barátom, aki szintén a színművészetiről jött át, megnyerte ezt a versenyt, és az akkori Danubius rádióból, Nagy Gyuri, talán emlékszel az ablakból,
0: Hogyne emlékeznék rá, szegény, ő is meghalt, igen.
1: Igen. Kijött, és riportot készített vele. És másnap behívtak bennünket, és az akkori vezetés, Kálmán Zsuzsa meg kérdezte, hogy nem lenne kedvünk rádiózni, ugyanis az volt az az év, tehát hogy mennyi véletlen kell ahhoz, hogy az ember, látod, nincsenek véletlenek, vagy csak látszólag. Abban az évben a Danubis nem hagyta abba nyáron, szeptemberben a műsorát, hanem egész évben magyarul folytatták. Addig ugye csak a Balatonon szólt német.
0: Igen.
1: És akkor engem, mivel mindig érdekelt a rádió, oda mentem, és külsősként riportokat csináltam. Megtanultam vágni, megtanultam riportokat készíteni, nagyon sok segítséget kaptam a többiektől. A taxis blokkád idején a hídról, a Szabadság hídról én közvetítettem a rádiót, majdnem megvertek, mikor megtudták, hogy a rádiótól jöttem, egy fodrász üzletbe menekültem be, ugye nem volt mobiltelefon. Akkor onnan telefonáltam, és adtam le a tájékoztatást, hogy átengedik-e a húszszállító autókat, vagy nem. Nem is ez a lényeg, hanem hogy megtanultam ezeket a szakmai fogásokat, és dolgoztam az iskola mellett. De engem, hogy őszinte legyek, igazából soha nem izgatott belül, legalábbis a lelkem legmélyét, hogy a Billboard listán a héten a 38. helyről fölkúszott a 31-re valami angol együttes slágere.
0: Igen.
1: Úgyhogy nyitott voltam mindenre, és egy Ferenc nap előtt, amikor megkaptam azt a feladatot, hogy 3 perc 20 másodpercben készítsek egy az utcai emberekkel való riportösszeállítást, Nagy Feróról, Balázs Fecóról és Demién Ferencről, hogy mit szólnak hozzájuk az emberek. És egy bemondót szólítottam meg, Gémezei Máriát, akit talán ismernek az idősebb hallgatók, ő televízió bemondó is volt hosszú ideig. És éppen ott ült a pagodában. És megszólítottam, és nagyon kedves volt, segített, látta, hogy fiatal, kezdő vagyok, és mondott valamit, hogy hát ő nem, de a fia nagyon szeret. És beszélgettünk, és egyszer csak azt mondja, hogy milyen kellemes hangja van magán. Nekem azt még addig nem nagyon mondta sem. Tehát én ezt nem, például nem tudtam. És gyorsan megkérdeztem, hogy lehet valaki bemondani. És akkor azt mondta, hogy lesz egy meghallgatás, étfő, bal tanár úrhoz, 16-os stúdióba, este 6-ra menjek el. De egy pillanat, Feri! És Gőzsöny Ferenc, aki 100 évben egyszer jött le a büfébe, ott oda jött. És akkor mondta neki, Mária, hogy a fiatalember bemondó szeretne le. És akkor behéppen ment kával, valamit vett, behívott, beszélgettünk ott is, mondta, hogy nagyon szép hangod van, mondta Feri. És hogy összecsörrentek a poharak a büfében ott a polcon, hogy megszólalt.
0: Igen.
1: Hát mondom, nekem ilyen hangom sose lesz, hát ez képtelenség. De azért elmentem hétfőn, és 3 hónap múlva szóltak, üzentek, hogy fölvettek gyakornoknak. És aztán jártunk beszédórára, Szilágyi Zoltán kollégámmal együtt, későbbi kollégámmal, barátommal, és kérlek szépen Egressy István volt még a bemondók főnöke, aki tévéhíradót vezetett, legendás.
0: Igen.
1: Speaker volt a 70-es években, behívott magad, és azt mondta, hogy föl vagytok véve. Ez április 1-én. És azt hittük, hogy hülyéskedik. Tehát ő jó humor ember volt. És amikor már 3. órája ültünk a különböző ilyen továbbképzéseken, tűzvédelem, munkavédelem, tudod, mik voltak ott akkor, mindent végig kellett hallgatni, hogyha ég a tűz, akkor szóljál valakinek, stb. Akkor gondoltuk, hogy talán már nem vicc. Hát ennyire azért nem szórakoznak benne. És aztán Zolival 92. április 1-én fölvettek bennünket bemondónak, félfizetés Erdős Micu helyére, félfizetéssel, fél ruha pénzzel, fél ebédjeggyel, fél állással, mindennel. És aztán rövid időn belül véglegesítettek bennünket teljes állásban. Úgyhogy életem első hírét még 28 évvel ezelőtt úgy kezdtem, hogy Antal József miniszterelnök. Hát azóta sokat változott a világ, meg a média is, de azt gondolom, hogy az a fajta törekvés, amelyet akkor megfogalmaztak a nálam idősebbek, az változatlan. Tehát azt hiszem, hogy a rádiónak és a televíziónak valami olyan vonatkozási intézménynek kell lennie, amihez az ember mérni tudja magát. Régen azt mondták, hogy beszélj úgy, mint a rádióban, ha szépen akarsz beszélni. És hát sok rádió, sok tévé van.
0: És bizony nagyon-nagyon más minőségek vannak.
1: Igen, sajnos. Sokan megszólalnak, fölgyorsult a világ, közvetlenebb lett, stb. Tehát mindent el lehet mondani mentségül, de azt gondolom, hogy azt a fajta törekvést nem szabad feladni, hogy régi fényében tündököljön ez a két intézmény, mert ha valami befolyásolni tudja az emberek beszédmódját, hatni, ugye nem véletlen a médiát nevezik a negyedik hatalmi ágnak. Tehát rendkívül nagy hatással van a nézőkre és a hallgatókra, és ez óriási felelősség.
0: Igen.
1: Csak az jut eszembe, hogy gondolom, amikor te azokat a verseket összeválogatod, amelyeket megzenésítesz és kiállsz velük, az egy óriási felelősség, hogy azok milyen gondolatok, milyen költők, milyen versei, amelyeket az ember továbbad a többieknek. És hát tudom, hogy nem művészi szinten, de valahol azt hiszem, hogy mi se adhatjuk alá a rádióban és a tévében.
0: Ez olyan gyönyörű szép végszó volt, hogy most már csak arra van időm, hogy megkérdezzem tőled, milyen zenét adjunk le ismét.
1: Hát akkor Nagy László gyönyörű versét, az Én szívem játszik című verset szeretném. Visszatérve a vidéki létre, Tatabányán, a Bányán színpadnál volt egy Török Ferenc nevű népművelő, aki megzenésített verseket énekelt, maga is zenésített meg verseket, és ezt például ő zenésítette meg, és ha lehet, így ennyi évtized után hadd adózzak az emlékének azzal, hogy ezt megmutatjuk másoknak is.
0: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, élmény volt veled emlékezni, és a hallgatóknak is köszönöm, hogy minket hallgattak. Viszont hallásra Dévai Nagy Kamillát hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Légy bőkezű és adj szívesen. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie, a szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, azért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 51 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 1 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Röé heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése lásd 5 Mózes 11.26-tól 16.17-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Ha valaki elszegényedik testvéreit közül valamelyik lakóhelyeden, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened, az Úr, minden munkádat és minden szerzeményedet. 5 Mózes 15.7-től 11-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ha majd támad közöttetek próféta vagy álomlátó, mi a különbség a világ népei és a zsidók prófétái között? Erre a kérdésre keres magyarázatot Szerdó Cervin rabbi a Röé heti szakasz kapcsán. Mint írja, a zsidó próféta nem jósol, hanem figyelmeztet. A helytelen bűnös köz- és vallási élet következményeire hívja fel a figyelmet, ritkán egy személyre, legtöbbször az egész társadalomra kivetítve. A zsidó próféta jövőre vonatkozó kijelentése mindig feltételes módban történik. A prófétai tevékenység nem kényelmes, nem jár anyagi előnnyel, tisztelettel. Mózes a beszéd hibájára hivatkozva próbál a prófétai felkérés elől kitérni. Nem vagyok a szónak embere, nehéz ajkú és nehéz beszédű vagyok én. 2 Mózes 4.10. De Mózessel kapcsolatban mégis ezt olvassuk, vele szájról szájra beszélek, világosan és nem homályos szavakban az örökké való hasonlóságát látja ő. 4 Mózes 12.8. Minden vallásos zsidó ezzel a mondattal kezdi a napot. A zsidó hagyomány szerint minden reggel egy rövid, mégis mély jelentésű ima emlékeztet arra, hogy az élet és az új nap ajándék. A legtöbb ember ébredés után automatikusan a telefonjáért nyúl, vagy a napi teendőkön kezd gondolkodni, a vallásos zsidók számára azonban a nap első pillanata egy hálaadással kezdődik. A modeáni néhány soros ima, amelyet közvetlenül felébredés után mondanak el, még azelőtt, hogy kezet mosnának, vagy bármilyen más tevékenységbe kezdenének. Rövidsége ellenére a zsidó gondolkodás egyik legfontosabb üzenetét hordozza, minden új reggel egy újabb lehetőség. A vallásos zsidók első szava a köszöneté. A modeáni magyarul így hangzik, köszönöm neked, örökké élő uralkodó, hogy irgalmadban visszaadtad lelkemet, nagyon megbízható vagy. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma pénteken a felhők mellett sok napsütés valószínű, erszórtan esőkkel. Északias a szél, és 29-34 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor. Még marad a 29-34 fok.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Jézus bejárta a városokat és a falvakat, és tanított Jeruzsálem fele haladva. Közben valaki nem mindennapi, szokatlan kérdést tett fel neki. Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ezzel a kérdező az üdvözülők létszámát firtatta. Sokszor mi is hasonló kérdéseket fogalmazunk meg. Vajon a városunkból, a községünkből hányan fognak üdvözülni? Mennyien hisznek igazán Jézusban? Miért vagyunk olyan kevesen, akiknek fontos az Úr ügye? Mi emberek szeretünk tisztán látni. Tudni akarjuk, hogy mennyien vagyunk, akik Krisztus oldalán állunk. Jézus azonban a válaszával helyre teszi a kérdezőt, és minket is. Mintha ezt mondaná neki. Ne másokkal foglalkozz, inkább saját magaddal. Te igyekezz bemenni a szűk kapun. Harcolj meg a bejutásért. Igyekezzetek a szűk kapun bemenni, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak.

Bár szűk a kapu, most még be lehet rajta jutni. De eljön majd annak az ideje is, amikor az ajtó zárva lesz. Amikor a gazda bezárja az ajtót. Akkor majd hiába zörgetnek a kintrekedtek. A válasz csak ennyi lesz. Nem ismerlek titeket, hogy honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők.

Igyekezz a szűk kapun bemenni. Vedd komolyan ma ezt a bíztatást, ezt a figyelmeztetést. Most küzdj meg ezért, mert holnap talán már késő lesz. Hiszen nem tudhatod, hogy számodra meddig lesz még nyitva ez a kapu. A kitartó küzdelemben segíthetnek Pál apostol szavai. Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat augusztus 7-en. Első Zsoltár. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel, nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pólyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Víz nélkül nincs gyümölcstermés. Elengedhetetlen alapszükséglet hozzá. A tápanyag többnyire adott a termőföldben, hiszen elemi alkotó része annak, a vizet azonban külső forrásból újra meg újra pótolni kell. Ezért az ókortól napjainkig mezőgazdasági függést okoz az időjárás kiszámíthatatlansága, szükségessé téve az öntözés biztosítását. Nem véletlen tehát, hogy a bővízű folyók mentén alakultak ki a civilizációk, hiszen az élelmiszer ellátás így gördülékenyebb volt. Napok óta elmélkedünk azon, hogy mi minden a mi felelősségünk és feladatunk a gyümölcstermés terén. Éltető vizet azonban nem tudunk előidézni. Csak egyet tehetünk e téren, közel kerülünk és közel maradunk a vízforráshoz, aki nem más, mint megváltó Urunk. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. A lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig Krisztus volt. Korintusiakhoz írt első levél, 10. fejezet, 4. verse. Alapozni, számítani csak az idejében termett gyümölcsre lehet, amely nem véletlenszerűen, vagy kénye kedve szerint jelenik meg. Az is alapvető igény, hogy a fa ne merüljön ki egy szezon alatt, hanem folyamatos rendszerességgel hozzon termést. Mindennek kulcsa Jézus éltető közelsége. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek. A mai áhítatot Emmanuel X. Okoro írta Texasból, az Egyesült Államokból. Kihívások idején. Dávid ezt mondta, még ma kezembe ad az Úr. Hadd tudja meg mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. Sámuel próféta első könyvének 17. fejezetének 46. verse. Dávid és Góliát története a bátorság és a hit örök példája. Dávid mindössze egy paritjával, 5 sima kövecskével és Istenbe vetett rendíthetetlen hitével nézett szembe Góliáttal. Míg Izrael serege félelemtől reszketett, Dávid bátran hirdette a győzelmet, nem az ereje által, hanem azért, mert a csata az Úré volt. Dávid bizalma Isten védelmének korábbi megtapasztalásából fakadt, hiszen pásztorként oroszlánokkal és medvékkel nézett szembe, a juhok legeltetése közben is a legyőzésük Isten hűségét bizonyította, és biztosította őt a Góliát elleni győzelemről is. Dávid történetéből 3 leckét tanultam. A hit győzelemhez vezet, Isten múltbeli hűsége bizalmat ad, a bátor hit pedig másokat is bátorít. Mindannyian találkozunk saját óriásainkkal, megterhelő kihívásokkal, amelyek próbára teszik hitünket. De a Krónikák 2. könyvének 20. fejezetének 15. verse emlékeztet. Ne féljetek és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem az Istené. Amikor Isten erejében bízunk, nincs leküzdhetetlen kihívás. Ismerjük fel életünkben az óriásokat, a félelmet, a kétséget vagy a lehetetlen kihívásokat, és adjuk át őket Istennek, bízva szabadító hatalmában. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy erőnk és védelmezőnk vagy. Segíts, hogy hittel nézzünk szembe a kihívásokkal, teljes szívvel benned bízva. Amen. Napi gondolat. Isten segítségével minden kihívással meg tudok birkózni. Imádkozzunk és bízzunk Istenben a megpróbáltatásokban.
1: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Rabindranath Tagore 1941. augusztus 7-én búcsúzott a világtól. Bengáli anyanyelvű költő, író, zeneszerző, festő, polihisztor, aki életművével átformálta az indiai régió irodalmát és zenéjét. Ő az első nem európai, aki 1913-ban elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Költészetében mély lelkiség, spiritualitás és vibráló életszeretet érezhető. Jelentősek dalai, táncdrámái, regényei, meséi, novellái és esszéi is.

Agure a kezdet. Honnan jöttem, és hol bukkantál rám? Kérdezi a gyermek az anyját. És ő könnyes mosollyal válaszol, gyermekét keblére vonva. A szívemben rejtőztél, drágám, mint a vágy. Te voltál a legkedvesebb játékbabám, és az Isten képmása, akit reggelenként agyagból alkottam magamnak, újra és újra alkotva téged. Te éltél reményeimben és szerelmemben, az életemben és az anyám életében. Az otthonaink fölött uralkodó halhatatlan szellem öle időtlen idők óta téged ringatott. Illat voltál, és körül lebegtett fiatal szívem nyíló szirmait. Életerős tagjaimon a te harmatos látságod szikrázott, mint az égi parázs napkelte előtt. És te, az egek első kedvence, a hajnali pirkadás ikertestvére, a földi lét hullámain hajózva, végre kikötöttél a szívemben. Amint merően a szemedbe nézek, belekáprázom a csodába. Te, aki mindenkihez tartoztál, most csak az enyém vagy. Azért szorítalak úgy a szívemre, mert félek, hogy elveszítelek. Világok kincse! Milyen varázslat vetett az én karcsú karjaimba. Szeretnék egy zugot gyermekem szívének tündérvilágában. Tudom, hogy a csillagokkal beszélget, és az ég lehajol hozzá, hogy megsímogassa. Szelíd felhők és szivárványok szórakoztatják. Szeretnék a gyermekem lelkének országútján menni, ahol nincsenek határok, ahol az ész a törvényekből papírsárkányt csinál, a szél a hátára veszi és fölrepül vele, s az igazság megszabadítja minden bilincsétől a tény.

0: Minél többet adunk, annál többet kapunk.
1: Krisztus munkatársai. Amikor beesteledett, oda mentek hozzá a tanítványai, mondván, puszta hely ez, és az idő már elmúlt, bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek maguknak eleséget. De Jézus így szólt hozzájuk. Adjatok nekik ti enniük. Azok pedig így válaszoltak. Nincs itt csupán 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta. Hozzátok azokat ide hozzám. És szemeit az égre emelve hálát adott, s megszegvén a kenyeret a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. És felszedték a maradék darabokat 12 telekosárral. Máté 14:15-20. Gondolatok az ígéről. Ez a történet igen fontos tanítás Isten munkatársai számára. Jézus a mennyei atya iránti teljes bizalommal vette át a tanítványok kis kenyérkészletét, és habár nekik is kevés lett volna, nem őket hívta meg vacsorára, hanem átadva nekik az ételt, arra kérte őket, hogy adják tovább a népnek. Kezükben az ennivaló megszaporodott, és sohasem maradt üres a tanítványok keze, amikor Jézus felé nyújtották, aki az élet kenyere. A kicsinykészlet mindenkinek elég lett. Miután a sokaság jól lakott, és a megmaradt darabokat összegyűjtötték, Krisztus és tanítványai is ettek a mennyei eledelből.

0: Modern csoda.
1: Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. János apostol első levele 5. fejezet 14. és 15. vers. Elején a Loma Linda Egyetemi Orvosi Központ ortopédiai sebészeti osztályán dolgoztam, egy műszakban ápolóként. A betegek közül sokan idős nők voltak csípőtöréssel. A menopauza után a nők csontjai demineralizálódnak és gyengülnek. Mivel a csípő a test fő teherviselő ízülete, a nők gyakran eltörik a csípőjüket. A kezelés ilyenkor előnyösebb, mint a hónapokig tartó gipszben való rögzítés vagy a műtét, ahol fémcsavarral stabilizálják a törést. Történetünk egy ilyen nőről szól. Az a kapcsolat, amelyet a mostanra felnőtt fiával ápolt, mindenkit megragadott. Kedvesek és szeretetteljesek voltak. Egyikük, vagy mindkettőjük minden nap eljött hozzá, hogy leüljön mellé, amíg eszik és segítsen neki. Mégis a sebe ahelyett, hogy gyógyult volna, elfertőződött. Minden igyekezetünk ellenére az állapota egyre rosszabb lett. A szívem fájt érte. Segíteni akartam neki, ezért Istenhez fordultam. Olyan méltatlannak éreztem magam, hogy csodás gyógyulást kérjek. Bár nem volt kétségem afelől, hogy Isten meg tudja gyógyítani, nem tudtam, hogy akarja-e. Tudtam, hogy ehhez az ő és az én hitem is kell, ezért odamentem az ágyához, és megkérdeztem tőle, hogy hisz-e Istenben. Ó, igen, válaszolta, ezért kértem Istent, hogy gyógyítsa meg, ha ez az ő akarata, majd megköszöntem neki, hogy meghallgatta imánkat. Másnap tétován besétáltam a szalonjába. Rám nézett, és az arca úgy mosolygott, mint előtte sohasem. Észrevettem, hogy kipirult az arca. Remegve vettem le a kötést a sebéről. Nem hittem a szememnek. Úgy tűnt, mintha 2 teljes hét gyógyulást telt volna el egyik napról a másikra. Dicsértem Istent, teljesen meggyógyult, és hazatérhetett a családjához. Hiszem, hogy Isten meggyógyította őt, hogy segítsen neki, de azért is, hogy ez a történet elmesélhető legyen, és megerősítse az én hitemet és mások hitét. Isten a csodák Istene, címezzétek hozzá a 150. Zsoltár szavait, dicsérjétek az Urat, az ő szent helyén, dicsérjétek őt az égboltozaton, ahol hatalma megnyilatkozik. Dicsérjétek őt hatalmas tetteiért, dicsérjétek őt az ő rendkívüli nagysága szerint.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

augusztus 7-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségből Zofóniás próféta könyve 3. fejezetének 14. és 15. verséből olvasom az igét. Ujjong, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izrael! Örvendez, vigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! Eltörli az Úr az ítéletedet! Az új szövetség ége az Efezusi Levél 2. fejezetének 17. versében olvasható. Krisztus eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Jézusnak is meg kellett harcolni a békességért. Vérrel verejtékezve kellett neki is megvívnia a harcot a Gecsemáné kertben, ami ki tudta mondani az igent az előtte álló keresztútra. Ezzel a megharcolt békességgel a szívében indult el Jézus a kereszt felé. Ha kereszténynek vallod magad, neked is meg kell harcolnod ezért a békességért, neked is végig kell járnod a keresztutat. Ez lesz a békesség, ha életed legnehezebb helyzeteiben is rá tudod mondani az igent Isten akaratára. Mondd rá az igent, harcold meg ezt a békességet, így teremthetsz magad körül is békességet. Nem fegyverrel és erőszakkal, nem erővel és hatalommal, nem félelemmel és rettegéssel, hanem a másikra figyelő szeretettel. Egyszer egy gazdag angol nagy jutalmat tűzött ki annak az embernek, aki a legjobb választ adja arra a kérdésre, hogy kicsoda a barátunk. Rengeteg levelet kapott, sok szép történetet, de a győztes csak egyetlen mondatot írt. Barátom az, aki mindent tud rólam, mégis szeret. Ez a békességteremtés alapelve is. Mindent tudok a másikról, mégis szeretem és a javát akarom. Ez lesz a békesség, ha így tudunk ránézni egymásra a családban, az iskolában, az országban és az országhatáron túl. Mindent tudok rólad, mégis szeretlek, ahogyan Isten is szeret engem, pedig nyitott könyv előtte az életem. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztusunk, hálát adunk azért a szeretetért, amellyel értünk a keresztet is vállaltad. Segíts, hogy életünk legnehezebb helyzeteiben is rá tudjuk mondani az igent Atyánk akaratára, s ezzel a megharcolt békességgel a szívünkben tudjunk odafordulni embertársaink felé. Amen. Tamási Tamás áhítata szólt, a következő ószövetségi és újszövetségi igék alapján. Ujjong, Sion leánya! Kiálts örömödben, Izrael! Örvendez, vigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya! Eltörli az Úr az ítéletedet! Krisztus eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek.

Mikor megérkezett hozzánk Borzas, a kutyám, az volt az első dolgom, hogy biztonságba helyezem. Bár a többi kutyám öreg volt már, féltékenyek voltak, és bizony erőszakosan ragaszkodtak a területükhöz. Építettem egy nagy fakerítést Borzas házikója köré, hogy ne legyen veszélyben. Hétköznapokon csak esténként engedtük ki az udvarra, de hamar hozzászokott a velünk való játszáshoz. Amikor már megnőtt és képes volt kiállni a riválisaival szemben, napközben is kiengedtük. Nagyon élvezte a szabadságot. Örömmel rágta szét a cipőket, játékokat, és mindent, ami az útjába került. Bár makacs, főnökösködő és követelőző volt, de szeretetteljes természete továbbra is kivívta mindannyiunk ragaszkodását.

jól lehet, nem állt szándékunkban erre szoktatni, mégis Borzas kedvenc játékideje az éjszaka lett. Ki tudta nyitni a bejárati ajtót, és rendszerint a szájába vesz egy cipőt vagy valami más, csak azért, hogy elvegyük tőle. Ez a legtöbbünk számára kimerítő feladat, mivel nagyon gyorsan mozog. A másik kedvenc játéka az ölelés, ami gyakran váratlanul ér minket, és már nem is biztonságos most, hogy a hátsó lábaira állva majdnem olyan magas lett, mint én. A legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy mindig több időt akar tölteni velem. Miután szólok neki, hogy el kell hagynia a teraszt, vagy le kell feküdnie, az ölelés után felnéz rám azzal a szomorú barna szemeivel, mintha csak ezt mondaná. Csak még egy kis időt kérlek. Mondanom sem kell, hogy szinte mindig sikerül elérnie, amit akar.

Amikor a négylábú barátommal ápolt kapcsolatra gondolok, az is eszembe jut, hogy vajon tudatában vagyunk-e annak, hogy Isten is ezt kérdezi tőlünk. Tudnál ma kicsivel több időt tölteni velem? Mi tart vissza attól, hogy ezt megtegyük? Vajon a mindennapi gondok engem is megfosztanak a minőségi időtől, amit a mennyei atya velem szeretne tölteni? Vajon megfosztom magam a lelki áldásoktól azzal, hogy nem töltök elég időt a jelenlétében? Isten vágyakozik a vele való kapcsolatunkra. Nem kényszerít, nem követel, hanem hív. Szelíden, szeretettel. E szívből jövő kérdés mögött ott rejlik az isteni szeretet. Tudnál ma kicsivel több időt tölteni velem? Az Istennel töltött idő nem

csupán kötelesség, hanem életforrás a számunkra. A megváltónk korán reggel félrevonult az Atyával való közösségre. Mi pedig, ha eredményesek akarunk lenni az élet küzdelmeiben, ugyanúgy szükségünk van az Istennel való csendes időre. A legnagyobb akadály gyakran a mindennapi élet sürgetése és a gondok nyomása. Sátán állandóan arra törekszik, hogy gondolatainkat a világ dolgaival kösse le, hogy ne tudjunk időt tölteni az imádságban és az ige tanulmányozásában. Így megfoszt bennünket a lelki erőnktől. Nem Isten vonja meg tőlünk az áldásokat, hanem mi fosztjuk meg magunkat, amikor nem töltünk vele elég időt. Jelenléte nem csak békét ad, hanem vezetést, vigasztalást, a Szent Lélek erejét. Sokan szegényes lelki életet élnek, mert nem tartanak állandó közösséget megváltónkkal. Aki nem marad meg Krisztusban, nem fog gyümölcsöt teremni. Az Istennel töltött idő nem luxus, hanem szükséglet. A lelki túlélésünk záloga.

Mi az, ami leginkább elvonja figyelmedet az Istennel való közösségtől? Hogyan tudnál akár napi 10-15 perccel többet szánni az imára, vagy az ige olvasására? Készen állsz meghallani az Úr kérdését? Tudnál ma egy kicsivel több időt tölteni velem? Ne halogassuk ezt a nagyon fontos döntést, mert az életünk múlik rajta.

Hallgasd meg szavamat reggel, Uram! Reggel eléd készülök, és várlak. 5. Zsoltár, 4. vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Egy hét imádság, imalánc. Már lehet jelentkezni. A református egyház tisztúító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyházkerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország, csaknem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. A Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. Július 20-ától még a jövő péntekig, augusztus 14-éig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 éves. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 a német nyelvet beszélik anyanyelvként, szintén 10 a szlovákot, illetve 10 diák érkezett az ázsiai országokból. A Lengyelországból és a Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek el. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Sant Edigio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezettel munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma pénteken a felhők mellett sok napsütés valószínű, erszórtan esőkkel. Északias a szél, és 29-34 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor. Még marad a 29-34 fok.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. Prédikátor könyve 4. fejezet

0: Nyugalom vagy kifáradás.
1: A bencés kolostorokban segített az ora et labora, imádkozzál és dolgozzál irányelv a napok felépítésében. Az imára hívó harang megtöri a munkát. A kötött szokások segíthetnek, ugyanakkor túlzottan be is szűkíthetik az életünket. Ezért érdemes feltenni a kérdést magunknak. Mely szokások jók, és melyek károsak a hétköznapi ritmusomban? Min kellene változtatnom? A következő afrikai ima jó gondolatokat adhat ehhez. Add, Uram, hogy lassabban járjak, és nyugtasd meg gyorsan dobogó szívem. Úgy, hogy lelkemnek nyugalmat adsz, lassíts le rohanó lépéseimet. Az örökké valóság idejére gondolva, hadd járjak lassabban, hogy észrevegyek egy virágot. Hadd váltsak néhány szót egy baráttal, hadd olvassak pár sort egy könyvből. Olcs belém a vágyat, hogy az örökké valóságban gyökerezzem, és az igazi rendeltetésemre növekedjek.

Add, Uram, hogy lassabban járjak, és nyugtasd meg gyorsan dobogó szívem úgy, hogy lelkemnek nyugalmat adsz. Lassítsd le rohanó lépéseimet, az örökké valóság idejére gondolva. Hadd járjak lassabban, hogy észrevegyek egy virágot, hadd váltsak néhány szót egy baráttal, hadd olvassak pár sort egy könyvből. Oltsd belém a vágyat, hogy az örökké valóságban gyökerezzem, és az igazi rendeltetésemre növekedjek.

Most csöndesítsük el az elménket. Így imádkozva járuljunk bizalommal és odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé.

Gróf Széchenyi István imája. Mindenható bírája az embereknek, s a megfoghatatlan nagy mindenségnek. Ámulattal és imádattal borulok le előtted, s csak gyöngeségemet és szorongó szívem dobbanásait érzem. Engedd megérlelnem magamban azt az erényt és tökéletességet, amelyet az ember minden fogyatkozása és tomboló szenvedélyei ellenére már itt a földön elérhetünk. Szabadítsd meg lelkemet az előítéletektől, és töltsd meg szívemet véghetetlen béketűréssel és szeretettel az egész emberi nem iránt. Vess fátyolt elmúlt életemre, s engedd meg, hogy tapasztalataimból, élményeimből, hibáimból és vétkeimből az, ami legüdvösebb lesz, háromolhassék.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 7-e.
2: Szatmári Paksi Pál 1733 és 1766 között élt orvosdoktor, nyelvész, fizikus, református kollégiumi tanár. A Franekkei Egyetemen tanult, ahol orvosdoktori oklevelet nyert, ezután bölcseletet tanította Sárospatakon 1759-től haláláig. Szilágyi Mártonnal együtt kezdte meg Sárospataki Református Kollégium természetrajzi gyűjteményének kialakítását. Munkái: Dissertatio de Simplicium Remediorum, Dissertatio de Morte Naturali és a Kisvilág, melynek elenyészését magyar versekbe foglalta.
1: Kuntapolcai Cékus István élete 1818-tól 1890-ig tartott. Teológiát a pozsonyi evangélikus tanintézetben és Tübingenben hallgatott, majd Pesten lett káplán. 1847-ben az akkor keletkezett Váci Evangélikus Egyház megválasztotta lelkészének. Innen Kecskemétre került, majd Sajógömörre. 1860-ban Rozsnyón a szegény egyházak segélyezésére egyházi, valamint női gyámintézetet létesített. Adományokat gyűjtött a rozsnyói templom belső megújításához, kezdeményezte és végigvitte a főgimnázium építését. Közben gömöri főesperessé, majd a tiszai egyházkerület főpásztorának választották. Szívesen fordított németből, például a Képek a pogány világból, Isten működése a déli tenger szigetein. Két kiadást is megért, konfirmációi tanítása.
2: Kolozsvári Sándor élete 1922-ben e napon ért véget. 1867-től a Kolozsvári Református Kollégium jogtanára, majd ugyanott a Jogi Akadémia magán és közjog, valamint a bölcseleti jog tanszékére nevezték ki. Fölvette előadásai tárgyai közé a protestáns egyházjogot is. Később dékáni, illetve rektori megbízatást is ellátott. Huzamos ideig az erdélyi református főkonzisztórium titkára, majd az erdélyi református egyházkerület igazgató tanácsának tagja. Emellett az erdélyi református házassági főtörvényszéknek bírája is volt. Részt vett debreceni és a budapesti zsinaton. Az erdélyi protestáns közlöny állandó munkatársaként gyakran publikálta folyóiratban, valamint az erdélyi protestáns közlöny a történeti lapok hasábjain. Legjelentősebb műve a helytartósági jogszabályokról Óvári Kelemennel közösen kiadott hatalmas forrásgyűjtemény, a Corpus Statutorum Hungariae Municipalium első 8. kötete. Ennek előszabában a két szerkesztő szerző kifejti, nagy és lélekemelő a munkája a történettudósnak, mindaddig, amíg a szellemi és a társadalmi életnek minden nyilvánulásai, a vallás, erkölcs, nyelv, tudomány, művészet, ipar, gazdaság és jog fejlődésének fázisai fel nem öleltetnek. Néhány műve. Tervezett az erdélyi evangéliumi református egyházi törvénykezésről. Az erdélyi református egyházkerület törvényei. A Magyar Protestáns Egyház egyháztörvénykezési szervezete.
1: A teológiai szemle folyóiratot Csikesz Sándor alapította 1925-ben Debrecenben, de hamarosan bekapcsolódtak a munkába a Soproni Teológiai Fakultás professzorai is. A lap így nagy utat járt be a teológiai eszmélődést, az ökumenikus együttműködést, a történelmi és politikai változásokat illetően egyaránt. Ez utóbbi hullámvölgye elérte azt a pontot is, amely egy évtizedes némaságra ítélte a folyóiratot 1948 és 58 között. Az ökumenikus tanács tanulmányi munkája számára mindig nagy segítséget jelentett a teológiai szemle, forrásként és médiumként egyaránt. Az orgánum a tudományos teológiai műhely munkájával az elmúlt 70 esztendőben a különböző korszakokon keresztül, ahogyan fogalmazott a szerkesztőség, igyekezett szolgálni a teológiai eszmélődést, a krisztusi föllépést, tehát Krisztus népének és ügyének egységét, együttes megjelenését. Felelős kiadója a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, szerkesztősége az Ökumenikus Tanács irodája. Az Ökumenikus Tanács a különböző bizottságaiban végez teológiai, missziói és szociáletikai munkát, amelyhez az autentikus forrás és a kézenfekvő médium ma is a teológiai szemle.
0: Kedves hallgatóink! Köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ezt mondják, jöjj velünk, álljunk lesbe vérontásra, ólálkodjunk az ártatlanra ok nélkül is, mert ők a saját vérük ellen állnak lesbe, saját életük kárára ólálkodnak. Példabeszédek könyve első fejezet, 11. és 18. vers.

Tegnap a bandákról beszéltünk. Ma pedig szeretném felidézni a rablók és kalózok világát. Könyvekből vagy filmekből talán nem ismeretlen már előtted, hogy mivel is foglalkoznak ők. Mindkettőben az a közös, hogy fosztogatnak, és azért, hogy pénzt, kincset vagy más értékes dolgot megkaparincsanak, az emberek életére törnek. Lesből támadnak, és semmilyen eszköztől nem riadnak vissza. Ha kell, szemrebbenés nélkül gyilkolnak is, hogy megszerezzék, amit akarnak.

0: A Biblia ebben a mai két igében azt fejezi ki, hogy vannak, akik hasonló dolgokra buzdítanak másokat. Azt mondják, hogy álljunk lesbe, öljük meg, aki arra jön, raboljuk ki az ártatlanokat. Bár attól, hogy ma már nem nagyon vannak kalózok és a régebbi értelmezés szerinti úton álló rablók, még létezik és ugyanúgy virágzik ez a jelenség, mint a történelem korábbi időszakaiban. Te is láthatsz bandákat, akik este csoportosan járnak és garázdálkodnak, erőszakoskodnak, vagy másokat bántalmaznak. Mások nappal próbálnak meg hiszékeny embereket csapdába ejteni, betörni olyan helyekre, ahol kifigyelik, hogy nincs otthon a házigazda. Az ilyen gonosz cselekedeteket nem felnőttként kezdik el, hanem a fiúk és lányok olyan korban, mint amiben most te vagy. Akiről tudod, hogy hasonló rosszban sántikál, a te felelősséged, hogy szólj róla.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Elfedezés Krisztus vére által.
1: A mai ige a Római Levél 5. rész 11. verse. Sőt, ezen felül még dicsekszünk is Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Gondolatok az igéről. Hála legyen Istennek, hogy az, aki vérét ontotta értünk, él, hogy esedezzék értünk, hogy közben járjon mindenkiért, aki befogadja őt. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa és megtisztítson minden gonoszságtól. Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. Jézus vérének erejét mindig szem előtt kell tartanunk. Ez az életet adó, életet megtisztító vér a reménységünk, ha élő hit által elfogadjuk. Egyre inkább meg kell becsülnünk kimondhatatlan értékét, mert ez annyiban szól értünk, amennyiben hit által igényeljük érdemeit, és Istennel békében őrizzük meg lelkiismeretünket. Ezt ábrázolja a megbocsátó vér, mely elválaszthatatlanul összefügg megváltónk feltámasztásával és életével, melyet az életvizének Isten trónjától áradó, örökké áradó folyama szemléltet. Csodálatos jelkép a megölt társa vérébe mártott, majd az örömteli életre szabadon eresztett madár, amely számunkra az engesztelés, elfedezés jelképe. 3 Mózes 14:4-8. versig. Az élet és a halál találkozott itt össze, rejtett kincset tárva az igazság kutatója elé. A megbocsátó vér egységét megváltunk feltámadásával és életével. Az egyik madarat forrásvíz fölött ölték meg. A forrásvíz Krisztus. A világ megalapítása előtt megöletett bárány, örökké folyó, örökké tisztító vérének szimbóluma volt. Szabadon járulhatunk Krisztus elfedező véréhez. Ezt a legbecsesebb kiváltságunknak kell tekintenünk, a legnagyobb áldásnak, melyben a bűnös ember valaha is részesült. Milyen mély, milyen széles és állandó ez a folyam. Megnyugvásra, megpihenésre talál itt minden szentség után vágyó lélek, a Szentlélek megelevenítő befolyására, majd a Krisztussal való szent, boldog, békés együttjárásra és drága közösségre.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: A megértés soha nem hoz neked békességet. Ezért tanítottam, hogy bennem bíz, ne a magad értelmezésében. Az ember mohón igyekszik értelmezni a dolgokat, hogy úgy érezhesse, ura az életének. A világ azonban vég nélkül sorakoztatja fel a problémákat. Alig sikerült úrrá lenned egy adag problémán, már is jön a következő. A megkönnyebbülés, amire számítottál, rövid életű. Az elméd rövidesen újra felpörög, megértésre törekszik, hogy úrrá legyen, ahelyett, hogy engem, az urat keresne. A legbölcsebb ember, Salamon, sosem tudott gondolkodás révén eljutni a békességig. A hatalmas megértés inkább csak a haszontalanság, nem pedig a megelégedettség érzését keltette benne. Végül elvétette az utat, és engedett feleségei akaratának. Bálványokat kezdett imádni. Békességem nem egy bonyolult labirintus közepén elrejtett csalóka cél. Igazából mindig körülvesz, mert természetes velejárója jelenlétemnek. Ahogy rám nézel, tudatosul benned ez a drága békesség.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 5., 6. vers. Róma beliekhez írott levél, 5. fejezet, 1. vers. Tesszalonika beliekhez írott 2. levél, 3. fejezet, 16. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 3. rész. Ezt mondta nekem: emberfia, edd meg, amit itt találsz. Edd meg ezt a tekercset, azután menj és szólj Izrael házához. Kinyitottam a számat, ő pedig megetette velem azt a tekercset. Ezt mondta nekem: emberfia, rakd tele a hasadat, törzsd meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked. Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz. Az igehirdetés kötelessége. Azután ezt mondta nekem: emberfia, menj el Izrael házához, és hirdesd nekik igéimet. Nem érthetetlen beszédű és nehéz nyelvű néphez szól a küldetésed, hanem Izrael házához. Nem ahhoz a sok érthetetlen beszédű és nehéz nyelvű néphez, akiknek a beszédét nem érted. Bizony, ha azokhoz küldtelek volna, ők hallgatnának rád. De Izrael háza nem akar majd rád hallgatni, mert én rám nem akarnak hallgatni. Bizony, Izrael egész háza kemény fejű és konok szívű, de én ugyanolyan keményé teszem arcodat, mint az ő arcuk, és ugyanolyan keményé a fejedet, mint az ő fejük. Olyan keményé teszem a fejedet, mint a gyémánt, amely a tűzkőnél is keményebb. Ne félj és ne rettek tőlük, bizony engedetlen nép ez. Azután ezt mondta nekem: emberfia, minden szavamat, amelyet elmondok neked, fogadd a szívedbe, és hallgasd figyelmesen. Menj oda néped fogságban élő fiaihoz, szólj hozzájuk, és mondd nekik: így szól az én uram, az Úr, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele. Ekkor fölemelt engem a lélek, hátam mögött pedig nagy, dörgő hangot hallottam, amint az Úr dicsősége felemelkedett a helyéről. Az élőlények szárnyainak zúgása, amint egymáshoz csapódtak, meg a kerekek robaja volt a nagy, dörgő hang. A lélek fölemelt és elragadott engem. Én pedig mentem keserűen, felindult lélekkel, de az Úr kemény kézzel tartott engem. Így kerültem Télábibba, a fogságban élőkhöz, akik a Kebár folyó mellett laktak. Letelepedtem ott, ahol ők laktak, és ott ültem közöttük 7 napig összetörve. A próféta őrállói hivatása. 7 nap múlva ez történt. Így szólt hozzám az Úr igéje: emberfia, őrállóvá tettelek téged Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Ha azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, és te őt nem figyelmezteted, és nem szólsz neki, figyelmeztetve a bűnöst, hogy ne járjon bűnös úton, és így életben maradjon, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmezteted a bűnöst, és ő mégsem tér meg bűnéből és bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet. Ha az igaz letér az igaz útról, és gonoszságot követel, akkor én bukását okozom, és ő meg fog halni. Ha nem figyelmezteted őt, akkor meghal ugyan vétke miatt, és emlékesen marad meg igaz tetteinek, amelyeket véghez vitt, de a vérét tőled kérem számon. Ha viszont figyelmezteted az igazat, hogy ne vétkezzen többé az igaz, és ő nem vétkezik, akkor életben marad, mert engedett a figyelmeztetésnek, és te is megmented a lelkedet. A prófétai küldetés megerősítése újabb látomás során. Az Úr ott megragadott engem, és ezt mondta nekem: indulj, menj ki a völgybe, mert ott akarok veled beszélni. El is indultam, kimentem a völgybe, és íme ott állt az Úr dicsősége. Ugyanolyan volt, mint amilyennek a Kebár folyó mellett láttam. Ekkor arcra borultam. De lélek áradt belém, talpra állított, szólt hozzám, és ezt mondta nekem: menj és zárkózz be a házadba. Emberfia, köteleket fognak hozni, megkötöznek velük, és nem mehetsz közéjük. Nyelvedet az ínyedhez ragasztom, néma leszel, és nem tudod dorgálni őket, noha engedetlen nép ez. Csak ha én szólok hozzád, és megnyitom a szádat, akkor mondhatod nekik: így szól az én Uram, az Úr. Aki hallgat rá, az hallgat rá, aki nem törődik vele, az nem törődik vele, hiszen engedetlen nép ez.

Mai szakasz, Ezékiel harmadik rész. A harmadik fejezet folytatja a második fejezet témáját. Isten elmondja Ezékielnek, hogy őrállónak hívta el őt, 3:17, és azért, hogy a fogságban lévő népnek az Úr igéjét hirdesse, 3:18-21. Ide kapcsolható a magvető példázata. A Máté 13-ban Jézus bemutat egy magvetőt, aki mindenhová szórja a magot, miközben néhány az útférre, néhány a köves talajra, néhány a tövisek közé, a többi pedig a jó talajba esik. A Jézus példázatában szereplő magvetőhöz hasonlóan Ezékielnek is szórnia kell a magot mindenhová, nem válogatva, hogy ki fogadja el, és ki nem. A kudarctól való félelem az elsődleges oka annak, hogy nem merünk engedni Isten hívásának, hogy hitünket másokkal megosszuk. Időnként ez a félelem oda vezeti a keresztényeket, hogy egy csomó föltáró elemzést végezzenek, keresve azokat, akik a legfogékonyabbak az üzenetre, mielőtt bizonyságot tennének, és utána csak azokkal osztják meg hitüket, akik valószínűleg fogékonyak. Ezékiel könyvében, a harmadik rész 22-27-ig terjedő verseiben található látomásban, Ezékielnek elmondják, hogy kötelekkel meg fogják kötözni, és képtelen lesz egy szót is szólni egészen addig, amíg Isten meg nem engedi neki. Ezékielt valóban szó szerint megkötözik, száját pedig képletesen bekötik, hogy ne tudjon beszélni. Hogyan prédikálhat egy próféta, amikor kötelekkel meg van kötözve saját házában, miközben képtelen arra, hogy egy szót is kiejtsen? Egy helyhez kötött, néma evangelizátor nem képes betölteni küldetését, hogy Isten igéjét hirdesse, még akkor sem, ha ereje lenne hozzá. Isten üzenete ezzel Ezékielhez és hozzánk is egyszerű. Amikor elhívlak, felruházlak erővel. Te gyönge vagy, de én erős. Neked nincsenek szavaid, amelyekkel másokat meggyőzhetnél arról, hogy szükségük van rám, de nekem vannak. Amikor téged használlak, az emberek vagy hallgatnak rád, vagy nem. De te akarj szolgálni. Légy hűséges, és rendeld alá magad nekem, és akkor én fogom a munkát elvégezni.

0: iránytű.
1: Incs, fedj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Timóteushoz írott második levél, 4. fejezet, 2. vers. Nagyon jól esik a fiataloknak és a gyerekeknek, ha bíznak bennük. Sok gyereknek, még a kicsinyeknek is erősen fejlett önérzetük van. Azt igénylik, hogy bizalommal és tisztelettel bánjunk velük. Ehhez joguk is van. Ne érezzék úgy, hogy nem járhatnak ki és be anélkül, hogy meg ne figyelnénk őket. A gyanúsítás káros, mert éppen azokat a bajokat hívja életre, amelyeket megakadályozni kívántunk volna. Ahelyett, hogy állandó felügyelet alatt tartanánk őket, mintha valamely gonosz dologra várnánk, a szülők és a tanítók legyenek inkább szoros összeköttetésben a gyerekekkel. Hadd érezze az ifjúság, hogy biztok bennük. Csak nagyon kevesen lesznek, akik nem törekszenek majd arra, hogy méltóak legyenek erre a bizalomra. Ebből az alapelvből táplálkozik az a másik elv is, hogy jobb kérni, mint parancsolni. A legnagyobb igazságtalanság, amit a gyerekekkel és a fiatalokkal szemben elkövethetünk, abban áll, ha elnézzük, hogy helytelen szokásaikkal kötöztessenek meg. Az ifjúságban benne van a veleszületett fesztelenség, a szabadság utáni vágy. Meg kell azonban tanítanunk őket arra, hogy a szabadság felbecsülhetetlen áldását csak az Úr törvénye iránt való tökéletes engedelmességben élvezhetik. Ez a törvény az igazi szabadság őrzője. Megjelöl és eltilt olyan dolgokat, amelyek megkötöznek, lealacsonyítanak. Így módon védelmet nyújt az engedelmeseknek a gonosz hatalma ellen.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Csak tanulj. Mindenki, aki besétál az életedbe, megtanít valamire. Még akkor is tanítanak téged, ha az agyadra mennek, mert ilyenkor megmutatják határaidat. Andrew Matthews.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Tapasztald meg az ő mérhetetlenül nagy hatalmát. Kérem, hogy meglássátok, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Pál levele az Efézusiakhoz, első rész, 17-es verstől a 19-es versig. Mennyei atyánk, akár csak egy büszke szülő, örül, amikor lehetetlen dolgokat viszünk véghez az ő erejével és az ő dicsőségére. Amikor pedig egészen ráhagyatkozol erejére, olyan dolgokat fogsz tenni, amelyek máskülönben lehetetlenek volnának. Igazság szerint magunktól nem vagyunk képesek szeretni Istent. Nem tudjuk saját magunkban kimunkálni az iránta való szeretetet, hanem csak az ő szeretetére válaszolhatunk, és ez a tudat felszabadító. A vallás fókuszában az áll, hogy tegyünk dolgokat Istenért. Az igaz kereszténység ellenben arról szól, hogy elfogadjuk, amit Krisztus tett értünk a kereszten. A mi cselekedeteink csupán azt tükrözik, és arra reagálnak, amit ő már megtett értünk. A csodáknak mindannyian örülünk, azoknak a helyzeteknek viszont már koránt sem, amikor csodára van szükségünk. Márpedig a nehézségek a csodák előfeltételei. Soha nem fogod megtapasztalni Isten erejét, amíg nem szorulsz rá. Ha be akarsz töltekezni lelkével, keresd azokat a helyzeteket, ahol csak az ő ereje segíthet. Kövess egy olyan Istentől való álmot, amelyet saját erődből és bölcsességedből nem tudsz elérni. Ezért írja Pál a következőket. Kérem, hogy Isten világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyben. Pál levele az Efézusiakhoz, első rész, 17-es verstől a 20. versig. Isten azt akarja, hogy tapasztald meg az ő mérhetetlenül nagy hatalmát az életedben.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: A boldog élet szabályai. A mai ige Józsué 1:7. Csak légy igen erős és bátor, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Gondolatok az igéről. Az Úr velünk lesz a szent harcban, de megkívánja, hogy pontosan kövessük utasításait. Győzelmünk azon fog múlni, hogy engedelmeskedünk-e neki teljes szívből, és hitből fakadó cselekedeteink elég erősek és bátrak-e. Ha fél szívvel harcolunk, csak fél győzelmet várhatunk. Az Úr iránti engedelmesség figyelmet és megfontoltságot igényel. Ez Isten akaratának minden területére vonatkozik, és azt jelenti, hogy akaratának mindenben őszinte készséggel engedelmeskednünk kell. Ez szüntelen készenlétet jelent. Magatartásunk legyen az ige tanításából való. Nem szabad válogatnunk parancsaiban, hanem el kell fogadnunk egyiket a másik után, ahogy kapjuk őket. A végrehajtásban pedig pontosaknak és álhatatosaknak kell lennünk. Utunk egyenes, nem szabad se jobbra, se balra letérnünk róla. Ne legyünk szigorúbbak a törvénynél, de ne legyünk engedékenyek és könnyelműek sem. Az ilyen engedelmesség következtében lelkileg kivirágzik az életünk. Ó, Urunk, segíts világosan meglátnunk, ha nem így élünk, nehogy hiába számítsunk ígéreted beteljesedésére. Biblikus vezetés és menedzsment specializáció. Kérdőív. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon 2026. szeptemberétől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és a jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik a gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen, keresztény vezetőként tevékenykednek, kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek legkésőbb augusztus 9-éig kitölteni, hogy azt időben feldolgozhassuk. Üzeni Tóth Sándor. Felhívás ismét a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és este 6 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi felhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezze neki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma pénteken a felhők mellett sok napsütés valószínű, erszórtan esőkkel. Északias a szél, és 29-34 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor. Még marad a 29-34 fok.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Te bent leszel-e?

Jézus bejárta a városokat és a falvakat, és tanított Jeruzsálem fele haladva. Közben valaki nem mindennapi, szokatlan kérdést tett fel neki. Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ezzel a kérdező az üdvözülők létszámát firtatta. Sokszor mi is hasonló kérdéseket fogalmazunk meg. Vajon a városunkból, a községünkből hányan fognak üdvözülni? Mennyien hisznek igazán Jézusban? Miért vagyunk olyan kevesen, akiknek fontos az Úr ügye? Mi emberek szeretünk tisztán látni. Tudni akarjuk, hogy mennyien vagyunk, akik Krisztus oldalán állunk. Jézus azonban a válaszával helyre teszi a kérdezőt, és minket is. Mintha ezt mondaná neki. Ne másokkal foglalkozz, inkább saját magaddal. Te igyekezz bemenni a szűk kapun. Harcolj meg a bejutásért. Igyekezzetek a szűk kapun bemenni, mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak.

Bár szűk a kapu, most még be lehet rajta jutni. De eljön majd annak az ideje is, amikor az ajtó zárva lesz. Amikor a gazda bezárja az ajtót. Akkor majd hiába zörgetnek a kintrekedtek. A válasz csak ennyi lesz. Nem ismerlek titeket, hogy honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők.

Igyekezz a szűk kapun bemenni. Vedd komolyan ma ezt a bíztatást, ezt a figyelmeztetést. Most küzdj meg ezért, mert holnap talán már késő lesz. Hiszen nem tudhatod, hogy számodra meddig lesz még nyitva ez a kapu. A kitartó küzdelemben segíthetnek Pál apostol szavai. Nem tudjátok, hogy a pályán küzdők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat augusztus 7-e. Első Zsoltár. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel, nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pólyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Víz nélkül nincs gyümölcstermés. Elengedhetetlen alapszükséglet hozzá. A tápanyag többnyire adott a termőföldben, hiszen elemi alkotó része annak, a vizet azonban külső forrásból újra meg újra pótolni kell. Ezért az ókortól napjainkig mezőgazdasági függést okoz az időjárás kiszámíthatatlansága, szükségessé téve az öntözés biztosítását. Nem véletlen tehát, hogy a bővízű folyók mentén alakultak ki a civilizációk, hiszen az élelmiszer ellátás így gördülékenyebb volt. Napok óta elmélkedünk azon, hogy mi minden a mi felelősségünk és feladatunk a gyümölcstermés terén. Éltetővizet azonban nem tudunk előidézni. Csak egyet tehetünk e téren, közel kerülünk és közel maradunk a vízforráshoz, aki nem más, mint megváltó Urunk. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. A lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig Krisztus volt. Korintusiakhoz írt első levél, 10. fejezet, 4. verse. Alapozni, számítani csak az idejében termett gyümölcsre lehet, amely nem véletlenszerűen, vagy kénye kedve szerint jelenik meg. Az is alapvető igény, hogy a fa ne merüljön ki egy szezon alatt, hanem folyamatos rendszerességgel hozzon termést. Mindennek kulcsa Jézus éltető közelsége. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek. A mai áhítatot Emmanuel X. Okoro írta Texasból, az Egyesült Államokból. Kihívások idején. Dávid ezt mondta, még ma kezembe ad az Úr. Hadd tudja meg mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. Sámuel próféta első könyvének 17. fejezetének 46. verse. Dávid és Góliát története a bátorság és a hit örök példája. Dávid mindössze egy paritjával, 5 sima kövecskével és Istenbe vetett rendíthetetlen hitével nézett szembe Góliáttal. Míg Izrael serege félelemtől reszketett, Dávid bátran hirdette a győzelmet, nem az ereje által, hanem azért, mert a csata az Úré volt. Dávid bizalma Isten védelmének korábbi megtapasztalásából fakadt, hiszen pásztorként oroszlánokkal és medvékkel nézett szembe, a juhok legeltetése közben is a legyőzésük Isten hűségét bizonyította, és biztosította őt a Góliát elleni győzelemről is. Dávid történetéből 3 leckét tanultam. A hit győzelemhez vezet, Isten múltbeli hűsége bizalmat ad, a bátor hit pedig másokat is bátorít. Mindannyian találkozunk saját óriásainkkal, megterhelő kihívásokkal, amelyek próbára teszik hitünket. De a Krónikák 2. könyvének 20. fejezetének 15. verse emlékeztet. Ne féljetek és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem az Istené. Amikor Isten erejében bízunk, nincs leküzdhetetlen kihívás. Ismerjük fel életünkben az óriásokat, a félelmet, a kétséget vagy a lehetetlen kihívásokat, és adjuk át őket Istennek, bízva szabadító hatalmában. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy erőnk és védelmezőnk vagy. Segíts, hogy hittel nézzünk szembe a kihívásokkal, teljes szívvel benned bízva. Amen. Napi gondolat. Isten segítségével minden kihívással meg tudok birkózni. Imádkozzunk és bízzunk Istenben a megpróbáltatásokban.
1: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Rabindranath Tagore 1941. augusztus 7-én búcsúzott a világtól. Bengáli anyanyelvű költő, író, zeneszerző, festő, polihisztor, aki életművével átformálta az indiai régió irodalmát és zenéjét. Ő az első nem európai, aki 1913-ban elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Költészetében mély lelkiség, spiritualitás és vibráló életszeretet érezhető. Jelentősek dalai, táncdrámái, regényei, meséi, novellái és esszéi is.

Tagore, a kezdet. Honnan jöttem, és hol bukkantál rám? Kérdezi a gyermek az anyját. És ő könnyes mosollyal válaszol, gyermekét keblére vonva. A szívemben rejtőztél, drágám, mint a vágy. Te voltál a legkedvesebb játékbabám, és az Isten képmása, akit reggelenként agyagból alkottam magamnak, újra és újra alkotva téged. Te éltél reményeimben és szerelmemben, az életemben és az anyám életében. Az otthonaink fölött uralkodó halhatatlan szellem öle időtlen idők óta téged ringatott. Illat voltál, és körül lebegtett fiatal szívem nyíló szirmait. Életerős tagjaimon a te harmatos látságod szikrázott, mint az égi parázs napkelte előtt. És te, az egek első kedvence, a hajnali pirkadás ikertestvére, a földi lét hullámain hajózva végre kikötöttél a szívemben. Amint merően a szemedbe nézek, belekáprázom a csodába. Te, aki mindenkihez tartoztál, most csak az enyém vagy. Azért szorítalak úgy a szívemre, mert félek, hogy elveszítelek. Világok kincse, milyen varázslat vetett az én karcsú karjaimba. Szeretnék egy zugot gyermekem szívének tündérvilágában. Tudom, hogy a csillagokkal beszélget, és az ég lehajol hozzá, hogy megsímogassa. Szelíd felhők és szivárványok szórakoztatják. Szeretnék a gyermekem lelkének országútján menni, ahol nincsenek határok, ahol az ész a törvényekből papírsárkányt csinál, a szél a hátára veszi és fölrepül vele, s az igazság megszabadítja minden bilincsétől a tény.

0: minél többet adunk, annál többet kapunk.
1: Krisztus munkatársai. Amikor beesteledett, oda mentek hozzá a tanítványai, mondván, puszta hely ez, és az idő már elmúlt, bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek maguknak eleséget. De Jézus így szólt hozzájuk. Adjatok nekik ti enniük. Azok pedig így válaszoltak. Nincs itt csupán 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig ezt mondta. Hozzátok azokat ide hozzám. És szemeit az égre emelve hálát adott, s megszegvén a kenyeret a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. És felszedték a maradék darabokat 12 telekosárral. Máté 14, 15-től 20-ig. Gondolatok az ígéről. Ez a történet igen fontos tanítás Isten munkatársai számára. Jézus a mennyei atya iránti teljes bizalommal vette át a tanítványok kis kenyérkészletét, és habár nekik is kevés lett volna, nem őket hívta meg vacsorára, hanem átadva nekik az ételt, arra kérte őket, hogy adják tovább a népnek. Kezükben az ennivaló megszaporodott, és sohasem maradt üres a tanítványok keze, amikor Jézus felé nyújtották, aki az élet kenyere. A kicsinykészlet mindenkinek elég lett. Miután a sokaság jól lakott, és a megmaradt darabokat összegyűjtötték, Krisztus és tanítványai is ettek a mennyei eledelből.

0: Modern csoda.
1: Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kértünk tőle. János apostol első levele 5. fejezet 14. és 15. vers. ...1970 elején a Loma Linda Egyetemi Orvosi Központ ortopédiai sebészeti osztályán dolgoztam, egy műszakban ápolóként. A betegek közül sokan idős nők voltak csípőtöréssel. A menopauza után a nők csontjai demineralizálódnak és gyengülnek. Mivel a csípő a test fő teherviselő ízülete, a nők gyakran eltörik a csípőjüket. A kezelés ilyenkor előnyösebb, mint a hónapokig tartó gipszben való rögzítés vagy a műtét, ahol fémcsavarral stabilizálják a törést. Történetünk egy ilyen nőről szól. Az a kapcsolat, amelyet a mostanra felnőtt fiával ápolt, mindenkit megragadott. Kedvesek és szeretetteljesek voltak. Egyikük, vagy mindkettőjük minden nap eljött hozzá, hogy leüljön mellé, amíg eszik és segítsen neki. Mégis a sebe ahelyett, hogy gyógyult volna, elfertőződött. Minden igyekezetünk ellenére az állapota egyre rosszabb lett. A szívem fájt érte. Segíteni akartam neki, ezért Istenhez fordultam. Olyan méltatlannak éreztem magam, hogy csodás gyógyulást kérjek. Bár nem volt kétségem afelől, hogy Isten meg tudja gyógyítani, nem tudtam, hogy akarja-e. Tudtam, hogy ehhez az ő és az én hitem is kell, ezért odamentem az ágyához, és megkérdeztem tőle, hogy hisz-e Istenben. Ó, igen, válaszolta, ezért kértem Istent, hogy gyógyítsa meg, ha ez az ő akarata, majd megköszöntem neki, hogy meghallgatta imánkat. Másnap tétován besétáltam a szalonjába. Rám nézett, és az arca úgy mosolygott, mint előtte sohasem. Észrevettem, hogy kipirult az arca. Remegve vettem le a kötést a sebéről. Nem hittem a szememnek. Úgy tűnt, mintha két teljes hét gyógyulást telt volna el egyik napról a másikra. Dicsértem Istent. Teljesen meggyógyult, és hazatérhetett a családjához. Hiszem, hogy Isten meggyógyította őt, hogy segítsen neki, de azért is, hogy ez a történet elmesélhető legyen, és megerősítse az én hitemet és mások hitét. Isten a csodák istene, címezzétek hozzá a 150. Zsoltár szavait, dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat az ő szent helyén, dicsérjétek őt az égboltozaton, ahol hatalma megnyilatkozik. Dicsérjétek őt hatalmas tetteiért, dicsérjétek őt az ő rendkívüli nagysága szerint.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

augusztus 7-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségből Zofóniás próféta könyve 3. fejezetének 14. és 15. verséből olvasom az igét. Ujjong Sion leánya, kiálts örömödben Izrael, örvendez, vigadj teljes szívből Jeruzsálem leánya. Eltörli az Úr az ítéletedet. Az új szövetség ége az Efezusi levél 2. fejezetének 17. versében olvasható. Krisztus eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Jézusnak is meg kellett harcolni a békességért. Vérrel verejtékezve kellett neki is megvívnia a harcot a Gecsemáné kertben, ami ki tudta mondani az igent az előtte álló keresztútra. Ezzel a megharcolt békességgel a szívében indult el Jézus a kereszt felé. Ha kereszténynek vallod magad, neked is meg kell harcolnod ezért a békességért, neked is végig kell járnod a keresztutat. Ez lesz a békesség, ha életed legnehezebb helyzeteiben is rá tudod mondani az igent Isten akaratára. Mondd rá az igent, harcold meg ezt a békességet, így teremthetsz magad körül is békességet. Nem fegyverrel és erőszakkal, nem erővel és hatalommal, nem félelemmel és rettegéssel, hanem a másikra figyelő szeretettel. Egyszer egy gazdag angol nagy jutalmat tűzött ki annak az embernek, aki a legjobb választ adja arra a kérdésre, hogy kicsoda a barátunk. Rengeteg levelet kapott, sok szép történetet, de a győztes csak egyetlen mondatot írt. Barátom az, aki mindent tud rólam, mégis szeret. Ez a békességteremtés alapelve is. Mindent tudok a másikról, mégis szeretem és a javát akarom. Ez lesz a békesség, ha így tudunk ránézni egymásra a családban, az iskolában, az országban és az országhatáron túl. Mindent tudok rólad, mégis szeretlek, ahogyan Isten is szeret engem, pedig nyitott könyv előtte az életem. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztusunk, hálát adunk azért a szeretetért, amellyel értünk a keresztet is vállaltad. Segíts, hogy életünk legnehezebb helyzeteiben is rá tudjuk mondani az igent Atyánk akaratára, s ezzel a megharcolt békességgel a szívünkben tudjunk odafordulni embertársaink felé. Amen. Tamási Tamás áhítata szólt a következő ószövetségi és újszövetségi igék alapján. Ujjong Sion leánya, kiálts örömödben Izrael, örvendez, vigadj teljes szívből Jeruzsálem leánya. Eltörli az Úr az ítéletedet. Krisztus eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek.

Mikor megérkezett hozzánk Borzas, a kutyám, az volt az első dolgom, hogy biztonságba helyezem. Bár a többi kutyám öreg volt már, féltékenyek voltak, és bizony erőszakosan ragaszkodtak a területükhöz. Építettem egy nagy fakerítést Borzas házikója köré, hogy ne legyen veszélyben. Hétköznapokon csak esténként engedtük ki az udvarra, de hamar hozzászokott a velünk való játszáshoz. Amikor már megnőtt és képes volt kiállni a riválisaival szemben, napközben is kiengedtük. Nagyon élvezte a szabadságot. Örömmel rágta szét a cipőket, játékokat, és mindent, ami az útjába került. Bár makacs, főnökösködő és követelőző volt, de szeretetteljes természete továbbra is kivívta mindannyiunk ragaszkodását.

jól lehet, nem állt szándékunkban erre szoktatni, mégis Borzas kedvenc játékideje az éjszaka lett. Ki tudta nyitni a bejárati ajtót, és rendszerint a szájába vesz egy cipőt vagy valami más, csak azért, hogy elvegyük tőle. Ez a legtöbbünk számára kimerítő feladat, mivel nagyon gyorsan mozog. A másik kedvenc játéka az ölelés, ami gyakran váratlanul ér minket, és már nem is biztonságos most, hogy a hátsó lábaira állva majdnem olyan magas lett, mint én. A legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy mindig több időt akar tölteni velem. Miután szólok neki, hogy el kell hagynia a teraszt, vagy le kell feküdnie, az ölelés után felnéz rám azzal a szomorú barna szemeivel, mintha csak ezt mondaná. Csak még egy kis időt kérlek. Mondanom sem kell, hogy szinte mindig sikerül elérnie, amit akar.

Amikor a négylábú barátommal ápolt kapcsolatra gondolok, az is eszembe jut, hogy vajon tudatában vagyunk-e annak, hogy Isten is ezt kérdezi tőlünk. Tudnál ma kicsivel több időt tölteni velem? Mi tart vissza attól, hogy ezt megtegyük? Vajon a mindennapi gondok engem is megfosztanak a minőségi időtől, amit a mennyei atya velem szeretne tölteni? Vajon megfosztom magam a lelki áldásoktól azzal, hogy nem töltök elég időt a jelenlétében? Isten vágyakozik a vele való kapcsolatunkra. Nem kényszerít, nem követel, hanem hív. Szeliden, szeretettel. E szívből jövő kérdés mögött ott rejlik az isteni szeretet. Tudnál ma kicsivel több időt tölteni velem? Az Istennel töltött idő nem csupán kötelesség, hanem életforrás a számunkra. A megváltón korán reggel félrevonult az atyával való közösségre. Mi pedig, ha eredményesek akarunk lenni az

élet küzdelmeiben ugyanúgy szükségünk van az Istennel való csendes időre. A legnagyobb akadály gyakran a mindennapi élet sürgetése és a gondok nyomása. Sátán állandóan arra törekszik, hogy gondolatainkat a világ dolgaival kösse le, hogy ne tudjunk időt tölteni az imádságban és az ige tanulmányozásában. Így megfoszt bennünket a lelki erőnktől. Nem Isten vonja meg tőlünk az áldásokat, hanem mi fosztjuk meg magunkat, amikor nem töltünk vele elég időt. Jelenléte nem csak békét ad, hanem vezetést, vígasztalást, a Szent Lélek erejét. Sokan szegényes lelki életet élnek, mert nem tartanak állandó közösséget megváltónkkal. Aki nem marad meg Krisztusban, nem fog gyümölcsöt teremni. Az Istennel töltött idő nem luxus, hanem szükséglet. A lelki túlélésünk záloga.

mi az, ami leginkább elvonja figyelmedet az Istennel való közösségtől? Hogyan tudnál akár napi 10-15 perccel többet szánni az imára, vagy az ige olvasására? Készen állsz meghallani az Úr kérdését? Tudnál ma egy kicsivel több időt tölteni velem? Ne halogassuk ezt a nagyon fontos döntést, mert az életünk múlik rajta.

Hallgasd meg szavamat reggel, Uram! Reggel eléd készülök, és várlak. 5. Zsoltár, 4. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Zsidó, keresztény ima órán is emlékeztek meg a roma holokauszt áldozatairól. 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára virradóra több mint 3000 cigány embert gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. Zsidó, keresztény ima órán emlékeztek meg a roma holokauszt és a kislétai roma gyilkosságok áldozataira vasárnap este a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz templomban a Szent Egidio közösség szervezésében. A szertartást vezette és szentbeszédet mondott Székely János, szombathelyi püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke. Imát mondtak Fabinyi Tamás, nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László, református lelkész, Frank Hegedűs, anglikán lelkész, Dmitro Sziderenko, ukrán ortodox parókus, majd Radnóti Zoltán főrabbi és Radvánszki Péter a rabbi. Töltődj, hogy tölthess! Ifi munkás képző. Szeretettel várnak minden ifi vezetőt, ifiben szolgáló fiatalt a baptista idei ifi munkás képzőjére, amely november 21-e és 23-a között kerül megrendezésre Tóalmáson, az Életszava tábor helyszínén. Az Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az ifi vezetők lelki jóléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van, miből adnunk. A következő ifi munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette. Hogyan előzhetik meg a kiégést? Hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák? Jelentkezni november 9-éig lehet. Nyilas Misi ösztöndíj, nyári tehetségtábor. Jubileumhoz ért a Nyilas Misi ösztöndíj. A Református Szeretetszolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén, sőt idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymástól is tanuljanak a diákok. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi első becsöngetésig. A szervezet augusztus 10-éig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tanévkezdési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézséget okoznak. Ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma pénteken a felhők mellett sok napsütés valószínű, elszórtan esőkkel. Északias a szél, és 29-34 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor. Még marad a 29-34 fok.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Aki figyelemmel kíséri ezt a sorozatot, bizonyára nem felejtette el, hogy a Jelenések könyve gyülekezetei egymás után jönnek elénk, és beszélünk az aktuális problémáikról. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert tudom, hogy nagyon sokféle elméletet fölállítottak már a Jelenések könyvével kapcsolatban, és nagyon sokan úgy kezelik, hogy a 7 gyülekezet és mindaz, amit neki ír az Úr Jézus, tulajdonképpen szimbolikus, és az egyház történetnek 7 korszakáról beszél. Ez biztos meg lehet így is fejteni, de én azt gondolom, hogy ami megváltunk, amikor levelet írt, már pedig levelet fogalmazott Jánoson keresztül a gyülekezeteknek, akkor nagyon aktuális problémákról is beszélt. És azt hiszem, hogy úgy általában elmondható a keresztény gyülekezetekről, és kérem, hogy ezt ne értse senki félre, hogy nagyon szívesen az aktuális problémákat besöpörjük a szőnyeg alá, és olyan nagy, globális, általános mondani valókkal próbáljuk eltakarni, és ez akkor is fájdalmas, hogyha egyébként igazságokat mondunk. Mert az aktuális helyzet, probléma, tehát a jelen való kísértések, az azokkal való küzdelem, abban való győzelem vagy bukás, az meghatározó a gyülekezet jelenére nézve, és ami meghatározó a gyülekezet a közösség jelenére nézve, az nyilvánvalóan nagyon-nagyon hamar ki fog hatni a gyülekezet jövőjére nézve. Egy helyesen megélt jelen nélkül nincs rendben lévő jövendő. És az a gyülekezet, amelyik a jelen pillanatnyi kísértéseiért feláldozza a jövőjét, annak számolnia kell azzal, hogy elpusztul, elvész. De még mielőtt nagyon messzire szaladnék, kérem, aki teheti, nyissa meg velem együtt a Jelenések könyvét a 3. fejezetnél. A 3. fejezet 1. versétől kezdődően így hangzik Isten igéje. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehér ruhában fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ahogy mennek előre a levelek, egyre több kísértésről, illetve egyre több bajról hallunk. Az efézusi levélnek a negatív üzenete így hangzott, hogy elhagytad az első szeretetet. De már akkor is úgy fogalmazott, ami drága megváltunk, hogy térj meg! És aztán folyamatosan, a szmirnai gyülekezetet leszámítva, újra és újra ez hangzik. De a szárdiszi gyülekezetnek elhangzó első mondatok, azok egészen egyszerűen szívfacsaróak. Azt hiszem, egy kicsit beszélni kell a gyülekezet öntudatáról. Az én képről, arról, ahogy magunkról gondolkozunk. Itt van például a szárdiszi közösség. Igazából semmit nem tudunk róluk. Nem tudjuk, hogy kikből szerveződött, mik voltak a létrejöttének a háttéreseményei, de azt biztosan tudjuk, hogy egy híres város volt Szárdisz. Annyira híres, hogy ha kimondok egy nevet, akkor minden hallgató föl fogja kapni a fejét. Krőzus. Tetszettek már hallani erről az ókori királyról, akinek mind máig elhíresülten hatalmas vagyona volt, annyira, hogy még ma is sokan azt mondják, hogy nem vagyok egy Krőzus, mármint, hogy nem vagyok megszámlálhatatlan vagyonnak a birtokosa. Hát Szárdisznak a királyát hívták valamikor Krőzusnak. Ráadásul Lídiának volt a fővárosa. Ez is egy híres kis városállam volt tulajdonképpen, egy picit nagyobb, mint egy városállam, Szmirnától jó 80 kilométerre, nevezetes uralkodókkal, és ekkor, amikor a levél íródik, a római birodalom része. De az az igazság, hogy a történelmi háttér néha büszkévé tud bennünket tenni. És amikor büszkévé válik egy nemzet, nem baj, hogyha egy nemzet nem érzi úgy, hogy bocsánat, hogy élek, ez félre ne értse senki, de amikor büszkévé válik egy nemzet, vagy büszkévé válik egy közösség, azt már alig merem mondani, hogy amikor a múltjára, az elődeire, az eredményeire, vagy éppen a lelki nagyságára büszkévé válik egy felekezet, egy gyülekezet, az mindig magában rejti a totális bukásnak a lehetőségét. Tetszik tudni, hogy hol kell bevenni egy várat? A legerősebb pontján. Még mielőtt valaki fölkapja a fejét, és azt mondja, hogy jaj, ez a lelkipásztor ne beszélne legalább a hadászatról, mert annyira nem ért hozzá, hogy borzasztó, szeretném elmondani, hogy tessenek megnézni a történelmet. Minden vár, amelyik hirtelen és nagyot bukott, a legerősebb pontján szokott elveszni. Tetszik tudni miért? Mert az őrzők is tudták, hogy ez a legerősebb pont. És eszükbe nem jutott, hogy ott kellene védeni. Hát miért kéne? Nem oda kell a legnagyobb erőt csoportosítani. És amikor az ellenség erre rájött, volt olyan, amikor gyakorlatilag egy-két ember tudott olyan hadászati cselekményt végrehajtani, amiben aztán belebukott egy egész város. Szárdisznak is járt így a fellegvára nem egyszer. És éppen ezért szeretném mindenkinek a szívére tenni, hogy igaza van az Ószövetségnek, hogy a bukást Gőg előzi meg, és amikor a szárdiszi gyülekezetre gondolunk, akkor kénytelen az ember ezt a különös képet a hallgatók szívére tenni. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy honnan tudja ez az ige hirdető, hogy ez a gyülekezet büszke volt és valószínűleg gőgös. Hát tessék megnézni, hogy is mutatkozik be nekik az Úr Jézus. Azt mondja, hogy valaki olyan szólal meg, akinél nincs kérdés a bölcsesség és a minden tudás felől. Ezt így fejezi ki az Úr Jézus, hogy akinél ott van az Isten hét lelke. A hét ebben az esetben a teljesség száma, ami azt jelenti, hogy ennél gazdagabb tudás és ismeret nem állhat rendelkezésére senkinek. És aki kezében tartja a hét csillagot, mármint a hét kisázsiai gyülekezetnek a pásztorát, püspökét, tessék úgy érteni, ahogy szeretné, kedves hallgató, de az a lényeg, hogy aki a lelki irányért felelős, és a mennyből nézve ez a gyülekezet halott. Pedig egyébként mi a neve? Az a neve, hogy él. Ez azt jelenti, hogy a gyülekezet így gondolkozik róla, ezt mondja magáról, és hogy a környezetében lévők is így tudják. Ez nagy valószínűség szerint azt jelenti, hogy a szárdisziak nagyon kihúzták magukat, mert a tartományok között is híre volt, hogy micsoda gyülekezetünk van nekünk. Hát nyilván nem lehet a mai gyülekezeteknek a berendezkedését visszavetíteni az Új Szövetség első évszázadára, de ma biztosan azt mondanák, hogy tessék megnézni, micsoda imaházunk, micsoda templomunk van, micsoda padjaink vannak, micsoda burkolat van ezeken, micsoda mellékhelységek vannak mindenféle elfoglaltságra kialakítva, miféle kényelmi eszközeink vannak, micsoda technikai beruházást hajtottunk végre, mi mindenre vagyunk képesek, na is tessék megnézni a lelkipásztorainkat, az ige hirdetőinket, tessék megnézni a képzett ilyen, olyan, amolyan irányú misszió munkásainkat, mindent. Mi vagyunk a gyülekezet, csupa nagybetűvel. Mi vagyunk az, aki él. És az Úr Jézus azt mondja, és ez egy rendkívül fájdalmas vélemény az Úr Jézustól, egyébként halott vagy. Hát lehetetlen, hogy valaki csupa életjelet produkál és közben halott. Hát nem lehetetlen, kedves hallgatóim, ennek nagyon egyszerű oka van. Mert itt az Úr Jézus lelki halálról beszél, szellemi halálról, hogy kimondjuk világosan és egyértelműen, az Istennel való közösségnek a haláláról, és ettől még produkálhat a gyülekezet mindenféle fantasztikus külső jeleket. Mutathat nagy akciókat, programterveket, projekteket, ahogy ma mondják szívesen, benne lehet a flow-ban, mármint az áramvonal, és lehet, hogy mindenki úgy gondolja, hogy ez a gyülekezet elől jár, ez a közösség elől jár. De aztán, amikor valaki belenéz a mindennapi életbe, akkor lehet, hogy az derül ki, hogy egyébként a családok szintjén semmi nincs rendben. Ott nem Isten imádata van a központban, hanem valami egészen más. A Szentíráshoz való igazodás szintjén, a mindennapi életben semmi nincs rendben. Ott más a meghatározó. Milyen sokan mondják a hívők között is az egyébként nyugatról átvett egyszerű kis mondatot, hogy az üzlet az üzlet. És amikor business az business, ugye, hogy maradjunk ennél a szép, egyébként idegen kifejezésnél, akkor az azt jelenti, hogy mit sem számít, hogy a Szentírás másfelé tanácsolna, óvna és intene, mert hát az üzlet az üzlet. Az anyagi érdek az anyagi érdek, vagy esetleg az anyagi kényszer. És az Úr Jézus azt mondja, halott vagy. És amikor valaki halott, az azt jelenti, hogy nem számíthat életre. És ez egy fenyegető üzenet. És az Úr Jézus ezt a halott állapotot mégse akarja véglegesíteni. Észre tetszett venni? Azt mondja, hogy támadj föl, ébredj föl, és erősítsd meg azokat, akik haló félben vannak. Itt szeretnék két dolgot elmondani. Az egyik, hogy az efézusiaknak írta annak idején Pál apostol, az Efézusi Levél 5. fejezet 14. versében, serkenj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Föl tudja támadni egy halott? Hát lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát hogy kérdezhet valaki ilyen butaságot? Hát dehogy tud, hát nem tud magának életet adni. De amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy támadj föl, akkor Lázár kijön a sírból. Mondhatja-e nekem az én drága megváltóm? Ébredj föl, támadj föl! És egészen megijedek ettől a gondolattól, ne értsék félre, de Lázárnak könnyű volt feltámadni, mert biológiailag volt halott, és nem kellett döntést hoznia. De amikor jön az üzenet a megváltótól, jön az üzenet Krisztustól, és valaki titkos bűnökben kínlódik, vagy esetleg dehogy kínlódik, gyönyörködik, és azt mondja neki az Úr, halott vagy, de támadj föl, akkor sokszor mérlegre kerül, hogy akarok én egy másik fajta életet? Hát nem elég az, hogy mi látszik, és itt nagyon fontos dologra kell, hogy irányítsam a figyelmet. Nagyon sok keresztény gyülekezetnek az a halála, hogy mindent megtesz, hogy a látszat rendben legyen, és hogy mi van a látszat mögött, az nem nagyon érdekli. Tetszik tudni, olyan ez, mint az ezüstözött, meg aranyozott műanyag. A múltkor csapot kellett cserélnem, és fogtam egy fogót, elkezdtem lecsavarni a hollandi csavart, tetszik tudni azt a fémet, ami oda köti a csapot a falhoz, és megcsúszott a hollandi fogó, és mögötte hófehér műanyag világított, és aztán kiderült, hogy hát műanyag volt az egész. Csak bekenték. És milyen döbbenetes, amikor így jár velünk is a világ. Egy kicsit ránk szorít a maga fogójával, de ha megcsúszik a fogója, kiderül, hogy a keresztény máz mögött mi is van. De hát ezt az Úr már rég tudja. És amikor azt mondja, hogy támadj föl, ébredj föl, akkor egy más minőségű kereszténységet akar, és azt mondja, azt parancsolja Szárdiszba, ébresztő, és aki ébredt, ébresszen. Azt hiszem, hogy ezzel is el kéne egy picit az időt tölteni. Hogy aki ébredt, ébreszt-e. Mert nagyon sokszor rendkívül büszkék tudunk arra lenni, hogy én az ébredést átéltem. Én megtértem. Én újjászülettem. És mi van a többiekkel? Az az ő dolguk. Biztos? Ébreszt-e? Mert hogy itt nem arról szól a dolog pusztán, hogy a többiek egy kicsit elrontják, de hát most mi van abban? Itt arról szól a dolog, kedves hallgatóim, hogy meghalnak. És a szellemi halál az egy katasztrófa. Ez itt nem egy pillanatnyi dolog, még csak nem is biológiai értelemben átélhető dolog, ez örökké való dolog. Azt mondja az Úr, Ha nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök. Időhúzásból a mai keresztények azt hiszem jelest kaphatnának mindenféle vizsgán. Új évkor úgy is megfogadja az ember, hogy újat kezd, hát aztán meg ugye bele kell állni a mindennapi életbe, de nyáron majd valamikor a szabadság idején feltétlenül, vagy legkésőbb jövő karácsony, új év táján, vagy esetleg két év múlva. Én nem tréfálok, kedves hallgatóim. Észre tetszettek venni, hogy a halogatás, egyébként ez a sátánnak a legősibb módszere, hogy igen, persze szükséged van Istenre, követni kell az Úr Jézus, csak most még van valami más dolgod, mennyire le tudja rombolni az embernek a törekvéseit, jó szándékát? Nem véletlen, hogy a Szentírás újra és újra így fogalmaz, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ébredj föl! Ébreszt föl azokat, akik halófélben vannak, mert ha nem ébredsz föl, eljövök, mint éjjel a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el. Most, amikor a koronavírus árnyékában él a világ, nagyon sokan élték át, hogy nem is szokott a mi korosztályunk meghalni, nem? Aztán most, mintha mégiscsak szokna. Már bocsánat ezért a csúnya magyarságért. Nem is szokott egészséges ember egy hét alatt elmenni, nem? Ha csak nem éri baleset. Aztán most, mintha mégiscsak valami más lenne. Egyszer csak jön az Úr, mint éjjel a tolvaj. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a kereszténység örök adventben él, visszavárja az Urát, és kellene tudnia, hogy ez az eljövök, mint a tolvaj, ez annak a mesternek az üzenete, aki azt mondta, hogy várjuk őt vissza, mert különben úgy járunk, mint akinek kirabolják a házát, mert nem tudta, hogy mikor kell védekezni. És itt az Úr Jézus megáll, mintha venne a levél írása közben, vagy diktálása közben egy mély levegőt, és azt mondja, hogy egyébként a halottéknál vannak élők. De vannak nálad néhányan, akik nem szennyezték be a ruhájukat. És tetszik tudni, miközben ez az ige hirdetés hangzik, valami különös gyötrelmet érzek ő miattuk. Vajon milyen lehet egy olyan gyülekezetben tisztán megmaradni, amely gyülekezet egyébként halott? Nem is érti, nem is akarja érteni, nem is gondolja, nem is látja, nem is tudja. Ezek a szenteskedők itt, akik valami miatt egészen másfajta értékrendet képviselnek, és a legtöbben esetleg nevetséges figuráknak bélyegzik őket, akiket hagyni kell, mert hát ők még csak itt tartanak. És az Úr Jézus pedig látja a mennyből őket, és azt mondja, hogy vannak néhányan. Ez a néhány, ez egy szívszorító dolog, mert amikor egy gyülekezetből néhányan vannak, az nem jelenti azt, hogy itt egy jelentős százalékról kell beszélni. És azt mondja, hogy egyébként ők fehérben fognak velem járni. Ők győztesek, már most győztesek. Ők nem szennyezték be a ruhájukat, ők megmaradtak Krisztus követőnek, megmaradtak hűségesnek, és én is hűséges vagyok hozzájuk. És hogyha tudni akarjátok, kedves szárdisziak, aki győz, az öltözik fehér ruhába, és annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből. Tetszik-e tudni, hogy az élet könyvében nincsenek hullák? És aki lelkileg halott, az nem számíthat arra, hogy mégiscsak bejegyeztetik abba a könyvbe, ahova az élőket jegyezte a mindenható Úr. Azokat, akik feltámadtak, akik új életre, új gondolkozásra, új életszemléletre jutottak Krisztus által, és aki az ő drága lelke által újra és újra megérti az ő igéjét, és önmagát megtagadva szembefordul az éppen aktuális divattal, irányzattal, és Krisztusért él úgy, ahogy azt Krisztus követőjeként tennie kell. Néhányan, de ők a győztesek. Ma a világ azt mondja, és a kereszténynek nevezett világ is azt mondja, hogy ahol néhányan vannak, azok a vesztesek. Mert a többség győz. Ez a demokráciának a szabálya, hogy a többség győz. Én most nem szeretnék egy szót se szólni a demokrácia ellen, félre ne tessenek érteni, de minden esetre azt világossá kell tenni, hogy amikor Krisztus visszajön, akkor ő mennyei királyként jön vissza, és szó sem lesz szavazatról. Nem fogjuk tudni megszavazni azt, hogy a mi gyülekezetünkből hányan tartoznak a néhányamba. Nem fogjuk tudni még csak magunkat se beszavaztatni senkivel. nem lehet előhozakodni az érdemeinkkel, és nem lehet előhozakodni, hogy van itt egy kis félreértés. Mi lenne, drága mester, ha megkérdeznéd a környező településeket? Hát mi voltunk a legmenőbb gyülekezet az egész környéken? Hát minket nem lehet kihagyni a mennyből. Szívfájdalom nélkül fogja a mester kihagyni azokat, akik nincsenek benne az életkönyvébe. Hogy lehet ilyet mondani? Szívfájdalom nélkül? Igen, mert ő belehalt abba, hogy én oda bekerüljek. És aki nem akar Krisztussal közösséget vállalni, azért ő nem fogja még egyszer föláldozni önmagát. Ezt egyszer már megtette. És most arra vár, hogy én helyes döntést hozok-e. És hagyom-e, hogy az a szó, amivel engem éleszteni, ébreszteni, feltámasztani akar, elérje a szívemet. Lehet, hogy a velőmig és a vesémig átjárjon, mint kétélű éles kard, de élet fakadjon a mennyei sebésznek a műtéte nyomán. Magamhoz térjek, felébredjek. Néhány évvel ezelőtt szószéken álltam egy nagy templomban. Az ige hirdetés végén odajött egy nagyon-nagyon régen látott ismerős, és azt mondta: Tibor, nagyon megdöbbentő volt, de olyan jól esett, hogy igét olvastál. Néztem rá döbbenten. Ugye tréfálsz velem? Hát mit lehet olvasni egy ige hirdetés előtt? És azt mondta: nálunk már sok éve csak tanúságos történetek vagy egy énekvers hangzik el, Biblia alig. Ébredj fel, és erősítsd, támaszd, rázd föl azokat, akik hozzád hasonlóan halófélben vannak, de ezt nem tudja megtenni a halott. Ahhoz előtte föl kell támadni a halálból. Azért, hogy Krisztus is megváljon minket az ő ígérete szerint, a mennyei atya és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek. Amen.
2: A Mera Rádió műsorát hallották.

Mécs László, májusi legenda. Zöld vetések ringó tengerében gyalogösvény ment. Oly keskeny éppen, mintha Mózes vágta volna széjjel világhírű varázsveszélyével. Léha tücskök dáridója zengett, s csiklandozta a mosolygó csendet. Bár szívemben régi tüske égett, megáldottam a nagy mindenséget. Az utacskán lábom hegykén ment át, orrom mesét szimatolt, legendát. S íme jött is szembe az ösvényen egy szakállas koldus lassan vélen. Úgy mutatta fél karját, a csonkát, pőrén, mint pénzkölykező vagyonkát. Másik karja felém nyúlva pénzt kért. Belenyúltam a zsebembe pénzért. Számolgattam, apró pénzt kerestem, bosszankodva és fukarka restem. S míg pirulva pénzt böngészve álltam, hirtelen lúdbőrös lett a hátam. Különleges, túlvilági csend lett. Harangvirág hallhatóan csengett. S bár lehúnytam mindkét szempillámat, mintha Jézus nézett volna rám ott. Borzongások leptek el, mint hangyák, s meghallottam Jézus titkos hangját. Mit számolgatsz olyan kínos bölcsen? Mikor kértél, hogy szíved megtöltsen boldogsággal, s balzsam kellett kegyszer, anyád csókját számoltam csak egyszer. Megszámoltam álmaid vetését, gyermekek, fák, fecskék nevetését, holdas esték néma titkú báját, lepkék, rétek, tarka karneváját. Megszámoltam a sok szívet, ember, mely feléd nyílt, mint tulipán tenger. Számoltam az égből rád szalasztott napsugarat, jóságot, malasztot. Megszámoltam csöppenként a vérem, mely kifolyt, hogy élhess hófehéren, s boldogsággal szívedet megtöltse. Te meg számolsz, mint garaskák bölcse. E szavakra pillám fölnyitottam, de nem láttam csak a koldust ottan. Pénzt várt. Én meg zavaromban, nyomban pénztárcámat a markába nyomtam. Ő rám nézett félve megindultan, s azt gondolva, hogy megbolondultam, futni kezdett. Nagy jó kedvem támadt. Zöld kalászok csókolták ruhámat, tust vonózott a föld minden tücske, s a szívemből önmagától kihullott egy régi rozsdás tüske.

0: Egészségpercek.
1: Az amerikaiak és a nyugat-európaiak háromszor nagyobb eséllyel halnak meg, mint a mediterránok vagy a japánok, ha ugyanolyan magas a vérnyomásuk. Minden bizonnyal genetikai adottságok is szerepet játszanak ebben a nagy különbségben. De egy most megjelent felmérés eredménye azt mutatja, hogy a táplálkozás is nagy jelentőséggel bír a jelenségben. Tudnivaló, hogy a mediterrán népek kevés húst és tejterméket fogyasztanak. Inkább a halat, a gyümölcsöket, a zöldségeket és az olívabogyó olajat részesítik előnyben. Ennek köszönhetően kevesebb a koszorúér elmeszesedés, amely következtében igen gyakran halnak meg a magas vérnyomásban szenvedők. Amíg Nyugat-Európában 140-es szisztolés vérnyomással egy évben 10 000 ember közül 70 hal meg, addig a mediterrán országokban és Japánban csak 20. Ez az eredmény megint csak az életmód fontosságára mutat rá a szívbetegségek kapcsán a genetikai meghatározottsággal szemben. Az orvosok szerint, ha sikerülne megszüntetni a szívbetegség összes kockázati tényezőjét, mint a dohányzás, magas vérnyomás, magas koleszterin szint, mozgáshiány, cukorbetegség, akkor akár 70-90%-kal csökkenne ezen betegség a népesség körében.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve 149. rész. Sion népének diadaléneke. Dicsérjétek az Urat, énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében. Örüljön alkotójának Izrael, Sion lakói örvendezzenek királyuknak. Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dobokkal, hárfa kísérettel, mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. Vigadnak a híveke dicsőségben, újonganak pihenő helyükön. Szájuk Isten magasztalja, kezükben két élő kard van. Bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket. Láncra verik királyaikat, vasbilincsbe előkelőiket. Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely megvan írva. Dicső dolog lesz ez az Úr minden hívének. Dicsérjétek az Urat!

0: Mai szakasz, 149. Zsoltár. Néhányan talán azon csodálkozunk, miután elolvastuk ezt a Zsoltárt, hogy milyen kapcsolat lehet az első rész derűje, dicsérjük Istent, új énekeket énekeljünk neki, zenével és tánccal örvendezzünk, és a második rész komorsága, bosszú, kétélű kardok, foglyok ejtése és büntetés között. Úgy tűnik, a két rész együtt egyáltalán nem illik bele egy zsoltárba. És mégis, hasonló helyzettel találkozunk Nehémiás napjaiban, Nehémiás 4. 17-18, amikor Szamballat és szövetségesei meg akarják akadályozni Jeruzsálem falainak újjáépítését. Annak, aki építette a falat, az egyik kezében szerszám volt, a másikban fegyver. Isten dicsérték a fal újjáépítésével, és közben az ellenséggel harcoltak. Talán vannak időszakok az életünkben, mikor Isten dicsítjük, de közben folyamatosan támad minket az ellenség. Ez valóban ellentmondásos, de minél inkább követjük Istent, lelkeket nyerünk meg a királyságának, az ő akaratát teljesítjük a sajátunk helyett, az ő jellemét tükrözzük vissza, és dicsőítjük életünkkel, annál több ellenséges támadás fog érni minket. Dicsőítsük Istent azért a győzelemért, amit már megszerzett. Ugyanakkor azonban vegyük föl Isten teljes fegyverzetét és páncélzatát, hogy szembeszállhassunk az ellenséggel.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Krisztus odaadta megtört testét, hogy visszavásárolja örökségét, és az embernek újabb próbaidőt adhasson. Ezért mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék értük. Tiszta életével, engedelmességével, kereszt halálával Krisztus közben járt az elveszett emberért. Most pedig nem csak közbenjáróként könyörög értünk, hanem győzőként jogot is formál azok életére, akikért győzött. Áldozata tökéletes. A tömjénezőt fedhetetlen érdemeivel, népének imáival, bűnvallomásával és hálaadásával megtöltve tartja Isten trónja elé. Mindez Krisztus igazságának jó illatával száll fel Istenhez. Mennyei atyánk elfogadja az áldozatot, és bocsánatával elfedez minden vétket. Krisztus, aki megígérte, hogy helyettesünk és kezesünk lesz, nem feledkezik el senkiről. Nem engedte, hogy az ember örökre elpusztuljon. Könyörülettel tekint mindazokra, akik ráébrednek, hogy nem tudják megmenteni önmagukat. Krisztus mindenkit felemel, aki ő hozzá könyörög. Engesztelő áldozatával a lelki erő kimeríthetetlen tárházát nyitotta meg az ember számára. Ebből az erőforrásból mindenki meríthet. Bűneinket és bánatunkat letehetjük lábához, mert szeret bennünket. Minden pillantása, minden szava bizalmat ébreszt, s átformálja jellemünket akarata szerint. Sátán egész serege sem győzheti le azt az embert, aki gyermeki hittel Krisztusra bízza magát.

0: Isten fiai és leányai. Elfedezés Krisztus vére által.
1: A mai ige a Római Levél 5. rész 11. verse. Sőt, ezen felül még dicsekszünk is Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Gondolatok az igéről.

gonoszságtól. Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. Jézus vérének erejét mindig szem előtt kell tartanunk. Ez az életet adó, életet megtisztító vér a reménységünk, ha élő hitáltal elfogadjuk. Egyre inkább meg kell becsülnünk kimondhatatlan értékét, mert ez annyiban szól értünk, amennyiben hit által igényeljük érdemeit, és Istennel békében őrizzük meg lelkiismeretünket. Ezt ábrázolja a megbocsátó vér, mely elválaszthatatlanul összefügg megváltónk feltámasztásával és életével, melyet az életvizének Isten trónjától áradó, örökké áradó folyama szemléltet. Csodálatos jelkép a megölt társa vérébe mártott, majd az örömteli életre szabadon eresztett madár, amely számunkra az engesztelés, elfedezés jelképe. 3 Mózes 14.4-től a 8. versig. Az élet és a halál találkozott itt össze, rejtett kincset tárva az igazság kutatója elé. A megbocsátó vér egységét megváltunk feltámadásával és életével. Az egyik madarat forrásvíz fölött ölték meg. A forrásvíz Krisztus, a világ megalapítása előtt megöletett bárány, örökké folyó, örökké tisztító vérének szimbóluma volt. Szabadon járulhatunk Krisztus elfedező véréhez. Ezt a legbecsesebb kiváltságunknak kell tekintenünk, a legnagyobb áldásnak, melyben a bűnös ember valaha is részesült. Milyen mély, milyen széles és állandó ez a folyam. Megnyugvásra, megpihenésre talál itt minden szentség után vágyó lélek, a Szentlélek megelevenítő befolyására, majd a Krisztussal való szent, boldog, békés együttjárásra és drága közösségre.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Tapasztald meg az ő mérhetetlenül nagy hatalmát. Kérem, hogy meglássátok, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Pál levele az Efézusiakhoz, első rész, 17-es verstől a 19-es versig. Mennyei atyánk, akár csak egy büszke szülő, örül, amikor lehetetlen dolgokat viszünk véghez az ő erejével és az ő dicsőségére. Amikor pedig egészen ráhagyatkozol erejére, olyan dolgokat fogsz tenni, amelyek máskülönben lehetetlenek volnának. Igazság szerint magunktól nem vagyunk képesek szeretni Istent. Nem tudjuk saját magunkban kimunkálni az iránta való szeretetet, hanem csak az ő szeretetére válaszolhatunk, és ez a tudat felszabadító. A vallás fókuszában az áll, hogy tegyünk dolgokat Istenért. Az igaz kereszténység ellenben arról szól, hogy elfogadjuk, amit Krisztus tett értünk a kereszten. A mi cselekedeteink csupán azt tükrözik, és arra reagálnak, amit ő már megtett értünk. A csodáknak mindannyian örülünk, azoknak a helyzeteknek viszont már korán sem, amikor csodára van szükségünk. Márpedig a nehézségek a csodák előfeltételei. Soha nem fogod megtapasztalni Isten erejét, amíg nem szorulsz rá. Ha be akarsz töltekezni lelkével, keresd azokat a helyzeteket,

ahol csak az ő ereje segíthet. Kövess egy olyan Istentől való álmot, amelyet saját erődből és bölcsességedből nem tudsz elérni. Ezért írja Pál a következőket. Kérem, hogy Isten világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyben. Pál levele az Efézusiakhoz, első rész, 17-es verstől a 20. versig. Isten azt akarja, hogy tapasztald meg az ő mérhetetlenül nagy hatalmát az életedben.

A reformáció története. A mélyen vallásos Luther Malton életrajzának 25. szakasza. Mialatt Luthernak a végső választ a zsinatnak másnap kellett megadnia, egy darabig elszorult szívvel gondolt azokra az erőkre, amelyek összefogtak az igazság ellen. Hite megingott, rémület szállta meg, és reszketett a félelemtől. A veszélyeket felnagyítva látta. Látta ellenségeit győzedelmeskedni, látta, hogy a sötétség hatalmai már-már diadalt ülnek. Felhők sűrűsödtek fölötte, és úgy érezte, hogy elválasztják Istentől. Szerette volna biztosan tudni, hogy a seregek ura vele lesz. Mardosó fájdalmában arccal a földre vetette magát, és szívet tépő kiáltás tört ki belőle, amit csak Isten érthet meg igazán. Ó, mindenható, örök Isten! Könyörgött. Milyen szörnyű ez a világ! Íme kinyitja száját, hogy elnyeljen, és oly kicsi a bizalmam benned. Ha csak e világ erejében bízhatom, mindennek vége. Közeleg az utolsó órám, ítéletemet kimondták. Ó Istenem, segíts meg a világ minden bölcsességével szemben. Tedd meg, te egyedül, mert ez nem az én művem, hanem a tiéd. Nekem nincs semmi keresni valóm itt, nincs semmi vitatkozni valóm a világ nagyjaival, de az ügy a tiéd, és ez igaz és örökké való ügy. Ó Uram, segíts! Hű és változatlan Isten, egy emberben sem bízom. Mindaz, ami embertől van, bizonytalan. Mindaz, ami embertől származik, megbukik. Te választottál ki engem erre a munkára. Állj mellém, szeretett fiad Jézus Krisztus érdeméért, aki az én oltalmam, pajzsom és erős váram. A gondviselő és bölcs Isten nyitotta meg Luther szemeit, hogy felismerje a veszélyt, és ne rohanjon vakmerően bele, saját erejében bízva. Luther nem a szenvedéstől félt, nem a közvetlen, közelről fenyegető kínzástól és haláltól rettegett olyan iszonyúan. Válság előtt állt, és úgy érezte, nem tud megbirkózni vele, és az ő gyengesége miatt fog az igazság ügye vereséget szenvedni. Nem a maga biztonságáért, hanem az evangélium diadaláért tusakodott Istennel. Úgy gyötrődött és küzdött ő is, miként Jákob azon a küzdelmes éjszakán a magányos patak partján. Miként Jákobot az ima őt is győzelemre segítette. Kétségbe esett hitével megkapaszkodott Krisztusban, a nagy szabadítóban. Erőt adott neki az a biztos tudat, hogy nem egyedül fog megjelenni a tanács előtt. Újra béke költözött lelkébe, és boldog volt, hogy magasra emelheti Isten szavát a népek uralkodói előtt. Lelkével Istenre támaszkodva készült a reáváró küzdelemre. Elgondolta, mit fog válaszolni. Átnézte írásait, és a Szentírásból bizonyítékokat keresett állításai alátámasztására. Majd bal kezét a szent könyvre téve, amely nyitva volt előtte, jobb kezét az égre emelte, és megesküdött, hogy hű marad az evangéliumhoz, és nyíltan megvallja hitét, még a bizonyságtevését vérével kell is megpecsételnie. Amikor ismét az országgyűlés elé állt, arcán nyoma sem volt a félelemnek vagy zavarnak. Békés szívvel, lenyűgöző bátorsággal és emelkedettséggel állt Isten tanúja a föld nagyjai között.

0: hír összeállításunk következik.
1: Légy bőkezű és adj szívesen. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie, a szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, azért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 51 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 1 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Röé heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése lásd 5 Mózes 11.26-tól 16.17-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Ha valaki elszegényedik testvéreit közül valamelyik lakóhelyeden, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened, az Úr minden munkádat és minden szerzeményedet. 5 Mózes 15.7-től 11-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket: imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ha majd támad közöttetek próféta vagy álomlátó, mi a különbség a világ népei és a zsidók prófétái között? Erre a kérdésre keres magyarázatot Szerdóc Ervin rabbi a Röé heti szakasz kapcsán. Mint írja, a zsidó próféta nem jósol, hanem figyelmeztet. A helytelen, bűnös köz és vallási élet következményeire hívja fel a figyelmet, ritkán egy személyre, legtöbbször az egész társadalomra kivetítve. A zsidó próféta jövőre vonatkozó kijelentése mindig feltételes módban történik. A prófétai tevékenység nem kényelmes, nem jár anyagi előnnyel, tisztelettel. Mózes a beszéd hibájára hivatkozva próbál a prófétai felkérés elől kitérni. Nem vagyok a szónak embere, nehéz ajkú és nehéz beszédű vagyok én. 2 Mózes 4.10. De Mózessel kapcsolatban mégis ezt olvassuk: vele szájról szájra beszélek, világosan és nem homályos szavakban, az örökké való hasonlóságát látja ő. 4 Mózes 12.8. Minden vallásos zsidó ezzel a mondattal kezdi a napot. A zsidó hagyomány szerint minden reggel egy rövid, mégis mély jelentésű ima emlékeztet arra, hogy az élet és az új nap ajándék. A legtöbb ember ébredés után automatikusan a telefonjáért nyúl, vagy a napi teendőkön kezd gondolkodni. A vallásos zsidók számára azonban a nap első pillanata egy hálaadással kezdődik. A modeáni néhány soros ima, amelyet közvetlenül felébredés után mondanak el, még azelőtt, hogy kezet mosnának, vagy bármilyen más tevékenységbe kezdenének. Rövidsége ellenére a zsidó gondolkodás egyik legfontosabb üzenetét hordozza: minden új reggel egy újabb lehetőség. A vallásos zsidók első szava a köszöneté. A modeáni magyarul így hangzik: köszönöm neked, örökké élő uralkodó, hogy irgalmadban visszaadtad lelkemet, nagyon megbízható vagy. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma pénteken a felhők mellett sok napsütés valószínű, erszórtan esőkkel. Északias a szél, és 29-34 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor. Még marad a 29-34 fok.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban doktorandusz Simon Zsolt főiskolai adjunktus előadását hallgathatjuk meg a Királyok első és második könyvéről.
3: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a televízió nézőit, illetve a rádió hallgatóit, azokat, akik interneten kísérik figyelemmel a ma esti témánkat, amely Királyok első és második könyvéről szól. Tulajdonképpen azt mondhatjuk mindjárt így bevezetésképpen, Királyok első és második könyve Izraelnek, Izrael életének a egyik legmozgalmasabb, legizgalmasabb korszakát tárja fel előttünk. Egy olyan korszakot, ami a békés országépítéstől a hatalmas válságig, az ország kettészakadásáig, illetve az államiságnak az elvesztéséig mutatja be nekünk Izraelnek a történetét, és tárja fel előttünk ennek a történetnek a nagyon bonyolult összefüggéseit. Akkor, amikor Királyok első és második könyvéről beszélünk, meg kell jegyeznünk azt, hogy a Királyok első és második könyve eredetileg egy művet képzett, egy művet alkotott. Ez később lett kettéosztva, és a Királyok első és második könyve annak a kompozíciónak tulajdonképpen a darabja, annak az összeállításnak az egyik utolsó darabja, amely a honfoglalástól a királyság megszűnéséig mutatja be nekünk Izrael történetét. Az érdekesség talán annyi, hogy később választották szét ezeket a könyveket Királyok első és második könyvére a görög, illetve a keresztény gondolkodásban, nyilván a könnyebb olvashatóság kedvéért, és azért, hogy egyszerűbb legyen ezeket tanulmányozni, ez ma is így maradt ránk. Aztán később részben ezt követték a zsidó bibliakutatók, illetve a zsidó szentírás kiadások. Arról beszélünk, amikor Izrael történetéről beszélünk, hogy Izrael a választott nép. És Izrael mint választott nép nagyon jelentős szerepet kellett volna, hogy betöltsön abban, hogy Isten üzenete, az Istenről szóló hír eljusson a világba, a környező népeknek, ami hát részben sikerült, de talán nagyobb részt nem mindig sikerült megvalósítani. A Királyok könyvében, amiről olvashatunk, ez a hosszú korszak, ez a 400 esztendő tulajdonképpen összefoglalja azt, hogy ezeknek a királyoknak az idejében, amelyekről szól a könyv, tulajdonképpen megvalósul részben az a küldetés, hogy Izraelt megismerik a környező világban. Aztán megvalósul egy negatív küldetés is, hogy Izraelt megismerik úgy a környező világban, mint egy nem túlságosan és nem minden tekintetben pozitív, hát ország, egy pozitív kultúrának a gondolkodóit, pozitív kultúrának az életét. Időnként ezek a válságok rendkívül súlyosak, belharcok dúlnak az országban, és amikor a Királyok első és második könyve történeti hátteréről beszélünk, akkor érdemes ezekre az aprónak tűnő, de nagyon fontos dolgokra odafigyelni. Beszéljünk először tulajdonképpen magáról, erről a történeti korszakról. Hiszen a Királyok könyve arról tudósít bennünket, ami az időszámításunk előtti 9. század közepétől az időszámításunk előtti 562-ig terjed. Mi is történik ez alatt az idő alatt? Mivel kezdődik ez a korszak? a nagyon jelentős korszakváltás tulajdonképpen, amikor Dávid birodalma megszűnik olyan értelemben, hogy Dávid utódlási kérdésekkel van elfoglalva az ő életének az utolsó esztendeiben. Már betegen egy idős király, aki megalapozott egy birodalmat, méghozzá egy olyan birodalmat, ami tekintélye bírt, különösen az ő utódja Salamon idejében a környező birodalmakra, amit számon tartottak. Ez egy olyan dolog, egy olyan történeti rész, ami nagyon fontos, hiszen Izrael életében, illetve a kánaáni kis államok életében nem nagyon fordult az elő, hogy számon tartották őket, mint birodalmakat, hiszen ezek a kis államok, ezek gyakran ütköző zónák voltak a nagyhatalmak között, és nagyon sokszor a nagyhatalmak érdekei között voltak. Nagyon sokszor ezeken a kis államokon, úgy, ahogy ez a történelemben számtalanszor később is megtörtént, egyszerűen a nagyhatalmak, a környező nagyhatalmak átgázoltak. De ha visszatérünk Dávidnak az idejéhez, Dávid királynak az idejéhez, uralkodásának az utolsó évéhez, akkor azt találjuk, hogy Dávid tulajdonképpen egy megerősített, egy erős birodalmat hagyott az utódaira. Azért is mondhatom, hogy az utódaira, hiszen az utódlás nem volt túlságosan egyszerű kérdés Dávid után, hiszen több jelölt jöhetett szóba abban a tekintetben, hogy ki lesz, aki Dávidot követi az ő uralkodása, az ő halála után. És a két lehetséges jelölt közül, akik szóba jöhettek Dávid uralkodása után, a választás Salamonra esett. Salamonról nagyon sokat tudunk, nagyon sokat hallottunk, azok is, akik talán a Szentírást kevesebbet forgatják. Salamon mégis egy olyan jelentős személyiség, akivel kapcsolatban azért egy-két híres történetet, vagy egy-két villanásnyi epizódot nyilvánvalóan mindenki el tud mondani. És ettől az időszaktól tart egészen ez a történet. Salamon halála után az ország kettészakadásáig, illetve az ország kettészakadásával egy olyan történet veszi a kezdetét, ami egy negatív történet. Kezdetben a kettészakadt két országrész békétlenségben, háborúságban áll egymással, de tulajdonképpen a korszaknak a nagy része, a későbbi korszaknak a nagy részéről el lehet mondani, hogy valamilyen módon békés egymás mellett élésben, ahogy 20. században fogalmazták ezt, más összefüggésekben volt a két kis ország egymás mellett. Melyek azok a birodalmak, amik körülveszik Izraelt és Júdát, illetve Salamon idején még Izraelt? Olyan birodalmak, mint Egyiptom, Szíria, Asszíria és Babilon később, az ő erőviszonyaik, vagy az ő közöttük kialakult erőviszonyok határozzák meg azt, hogy mi is történik ebben a térségben. A 8. században Egyiptomnak a gyengesége miatt a kánaáni kisállamok és közöttük Dávid, illetve Salamon országa viszonylag békességben éltek. Majd az izraeli Ahábnak az uralkodásától 874-től kezdve az észak-keleti szomszéd Szíria okozott komoly veszteségeket az északi országnak, és később pedig az asszírok kezdtek nyugat felé terjeszkedni, és Ez ártott a két országnak, ártott a két országrész ügyének, Izrael és Júda ügyének. Érdemes arról beszélni, hogy mielőtt ebbe a korszakba elérünk, ugye Salamonnak az uralkodása idején valóban egy dicsőséges, egy nagyon nagy hírű birodalom állt itt fenn, amely messze földön híres volt. Természetesen nem azért volt híres, mert ugye, vagy nem csupán azért, mert Salamonnak a bölcsessége híressé tette az országot, hanem azért, mert ez a salamoni bölcsesség nem abból állt csupán, hogy ahogy időnként itt-ott fogalmaz a Szentírás, hogy minden találós kérdést meg dolgot meg tudott fejteni. Ezt valahogy úgy kéne lefordítani mai nyelvre, hogy a diplomáciában, az üzleti életben, a kereskedelemben olyan korszak volt ez, amikor fontos volt Izrael és Júda, hiszen a kereskedelmi útvonalak keresztül haladtak ezen az országon, és nagyon okos politikával, úgymond a kérdéseknek a megoldásával sikerült azt elérni, hogy ez a politika sikeres legyen, és az országot gyarapítsa. Természetesen, hogyha Salamonról beszélünk, akkor arról is beszélni kell, hogy nyilván a gazdasági előnyök, a gazdasági életben bekövetkezett változások, országgyarapító változások voltak. Salamonnak módja és lehetősége volt arra, hogy egy olyan országot építsen ki, amit gazdagíthat különböző épületekkel, katonai bázisokkal, kereskedelmi központokkal, különböző fegyveres vagy védelmi erődítményekkel, ahol lovakat is tartottak, ami abban az időben azért a gazdagságnak az egyik fokmérője volt. A legjelentősebb vállalkozás, amiről említést szoktunk tenni Salamon idejében, az a templomnak a felépítése volt. A templom, ami Dávidnak az álma volt, amelynek a felépítése Dávidnak az álma volt, az azt jelentette, hogy Izraelben van egy híres szentély, van egy központi szentély, ahová mindenki elmehet, ami tulajdonképpen az ország, az uralkodó és mindenkinek a büszkesége volt. Egy olyan szentély, ami kifejezte egy ország, egy államnak tulajdonképpen a nagyságát is, kifejezte azt is, hogy van egy olyan vallási intézmény, egy kultuszhely, ahová mindenki eljárhat. És nyilván voltak olyanok, akik eljöttek csodálni ezt a helyet, idegenek. Valahol azt olvastam, hogy turisztikai meggondolásokból is sokan elzarándokoltak ehhez a templomhoz. És természetesen a vallásos Izrael gyermekei is örömmel vettek részt a templomi kultuszban, a templomi istentiszteletben. Természetesen a dicsőség, az örömök mellett problémák is adódtak, mégpedig éppen talán a gazdasági fejlettséggel kapcsolatban, vagy a politikai viszonyokkal, vagy éppen az uralkodó életmódjával kapcsolatban olyan nehézségek, olyan problémák merültek fel, amelyek messzire hatottak, amik később az országnak a sorsát, az ország sorsának az alakulását messze menően befolyásolták. Mik voltak ezek? Salamon sok feleséget tartott. Amikor ezt olvassuk a Szentírásban, akkor kicsit olyan elrettentő ez, ami számunkra, hogy Salamonnak sok felesége volt. El kell azt azonban mondani, hogy Salamon a korának egyik kiváló és nagyszerű és rangos uralkodója volt, és hát igazából a feleségek nem csak arról szóltak, hogy minél több hölgy vagy asszony vegye őt körül, hanem a rangjának szóltak. A rangja, ami megkövetelte azt, ami a szomszéd uralkodóknak, a szomszéd királyságok uralkodóinak is megvolt, hogy népes háremet tartson fenn, és Salamon csatlakozott tulajdonképpen ezeknek az uralkodóknak a sorába. Az persze egy másik kérdés, hogy mi ezt hogyan ítéljük meg, de nem is az a lényeg, hogy mi hogyan ítéljük meg, hanem a Bibliának az ítélete az ezzel kapcsolatban nem volt egy pozitív ítélet. Nyilván olvashatunk arról is a Szentírásnak a lapjain, hogy ezt a fajta magatartást kritikával illették. És ez az egyik része. Tehát a hithű, vallásos, gondolkodó emberek, profétai körök kritikával illették ezt az életformát. A másik része a dolognak meg természetesen az volt, hogy hihetetlen pénzeket emésztett fel, hiszen az életformát, az életmódot ezeknek a feleségeknek a rangjukhoz megfelelően biztosítani kellett, ami azt jelentette, hogy palotát kellett építeni nekik, templomot kellett építeni, udvartartást kellett az ő számukra biztosítani, hogy úgy éljenek, olyan módon tudjanak élni, ami rangjukhoz méltó, és ez az ország, ennek a kis országnak az energia forrásait nyilván kimerítette. Sokan mi azt gondoljuk, vagy azt gondolják, ugye, amikor viszonylag egy birodalomról beszélünk, de abban azért nem a nagyság értelmében, tehát nem Egyiptomhoz, vagy a később Asszíriához hasonló nagyméretű birodalomról beszélünk, hanem egy olyan, abban az értelemben volt birodalom, Dávid és Salamon országa, amilyen értelemben a befolyásuk kiterjedt az egész Közel-Keletre, és diplomáciai, politikai, gazdasági befolyásuk volt. Ez természetesen egy ilyen kis ország nagyon nehezen bírta ezeket a terheket. Bár Salamon egy megfelelőnek tűnő adópolitikát, adó körzeteket állított fel, arra nézve, hogy hogyan tartsák el, hogyan biztosítsák az uralkodónak a megfelelő ellátást, és nyilván környezetének is, de mégiscsak egy ilyen kis méretű ország ezt nagyon sokáig nem nagyon bírta. Azután Salamon halála után bekövetkezett a válság, és a válság azt eredményezte, ami tulajdonképpen talán egy gazdasági jellegű kérdésen dőlt el, azon dőlt el, hogy az adók mértéke az marad, vagy nem. Roboám és Jeroboám között volt egy versengés, a két uralkodó jelölt versengett egymással, és egy tanács kérés volt az ország gazdasága ügyében. A tanács kérés az úgy hangzott, hogy csökkenjenek az adók, amit Jeroboám elutasított, és ezért az ország ketté szakadt, ketté vált, és többet a történelme folyamán nem sikerült az országot újra egyesíteni. Ez a válságos időszak egészen a korábban már említett Akháb idejéig tart, amikor nem csak gazdasági problémák merülnek fel, gazdasági nehézségek merülnek fel, hanem jönnek azok a hatalmak, akik részt kérnek a területekből, és részt kérnek a lehetőségekből, akik ország gyarapításra akarják használni az ő erejüket, az ő katonai erejüket, ami a kettészakadt ország Izrael és Júda ügyének egyáltalán nem használt. Miután részben sikeresen küzdöttek Szíria ellen mind a két ország szövetségben, egy ideig felmerült annak a lehetősége, és újra lehetővé vált az, hogy mind a két ország virágzásnak indult, de ez csupán egy rövid ideig, viszonylag rövid ideig tartott, hiszen Asszíria megjelenésével ezeknek a kis országoknak az esélye is elmúlt arra, hogy a fennállásukat meghosszabbítsák. Különböző politikai technikákkal próbálkoztak, aztán először vazallus adófizetők lettek, és azután, mikor engedetlennek lettek az asszír birodalom követeléseinek, akkor pedig ezek a kis országok arra ítéltettek, hogy Asszíria bekebelezze őket. Külön érdemes Asszíriáról beszélni az üggyel kapcsolatban. Mi volt az asszír birodalomnak a titka? Amikor Asszíriáról hallunk, akkor néhány dolgot érdemes megjegyezni. Az asszírok fejlett infrastruktúrával rendelkeztek a hírközlésüket nézve. Tehát különböző állomásokon keresztül az akkori időben gyorsan eljutottak a hírek a birodalom egyik pontjától a másikig. Hatalmas hadsereggel rendelkeztek, és erős hadsereggel rendelkeztek. Olyan fegyvereik voltak, amik abban az időben a legkorszerűbb fegyvereknek számítottak, amelyekkel a környező birodalmak vagy kis országok nem rendelkeztek. Ilyen volt például a faltörő kos, amivel az asszírok nagyon sok korábban bevehetetlennek hitt városnak a megszerzését, a bevételét meg tudták valósítani. És híresek voltak az asszírok, természetesen kicsit idézőjelben mondom ezt a hírességet, a kegyetlenségükről. A legyőzött ellenségnek, a legyőzött uralkodóknak nem volt kegyelem. Az asszír királyok gyakran saját kezüleg írtak beszámolókat arról, hogy milyen kegyetlen módon számoltak le az ellenséges vagy a legyőzött országnak az uralkodóival, alattvalóival. És még egy dolog, az asszír politikában jellemző volt az, hogy az embereket, a leigázott területek lakosságát elhurcolták, deportálták. Az különösen akkor érdekes, hogyha az északi izraeli országrész, illetve a júdai országrésznek a gondolkodását összehasonlítjuk. Az északi vallásosság olyan fajta vallásosság volt, ami nem volt stabil. Ugye északon egy fajta teremtés, Baál kultusz, egy meghaló és feltámadó mezőgazdasági istenségnek a kultusza alakult ki, és ez a kultusz ez nem biztosított egy állandóságot, hiszen a különböző kánaáni istenségek mindegyike megjelent ebben a gondolkodásban, ellentétben Júdával, ahol azt láthatjuk, hogy azért a Júdában meglevő problémák ellenére mégiscsak ott találunk egy stabil gondolkodást, egy stabil vallásosságot, mondom a problémák ellenére, azért mégiscsak ott van a templom, az örökkévaló Istennek a kultusza, Mózes tórája, vagy legalább annak valamiféle hagyománya, amit azért megpróbáltak Júdában tekintetbe venni. Északon nem volt ilyen stabil dolog, nem volt egy ilyen stabil gondolkodás, és ez később meghatározta az elhurcolt, az asszírok által elhurcolt törzseknek az életét. hiszen ezek a törzsek a történelemben, a történelem számára mindörökre elvesztek. Viszont egy nagyon érdekes dolog van ezzel kapcsolatban, hogy nagyon hamar kialakult egy olyan messiás kép a zsidóságban, ami a következőt mondta. Mielőtt eljön a messiás, a 10 törzs elő fog kerülni. És amikor ilyen messiási váradalmak voltak később a középkor folyamán a zsidóságban, akkor elkezdtek mindenféle legendás hírek keringeni arról, hogy a 10 törzs valahol keleten megvan, megtalálták őket, és ez már bizonyos, hogy akkor el fog jönni a messiás. Megörökítette ezt a zsidó irodalom később, ami számunkra ezeket az elgondolásokat. De nyilván ezek olyan gondolatok, amiknek a megvalósulása a nagyon-nagyon ortodox zsidóság körében mai napig várat magára. Tehát 722 elhurcolják az északi országrésznek a népességét keletre, akik ott eltűnnek, beolvadnak. Júda is hasonló sorsra juthatott volna, de Júda még kapott valami kis kegyelemidőt, mert az utolsó pillanatban meggondolta magát, és inkább adófizetője lett Asszíriának, így az ő sorsuk nem Asszíria által pecsételődött meg, hanem majd később Babilon által fog megpecsételődni. Amikor az új babiloni birodalom megtöri az asszír birodalomnak a hatalmát valamikor 612 környékén, és Júda visszanyer egy rövid időre az önállóságát, majd Egyiptom, Babilon között hánykolódva, adófizetőjévé válva, egy rövid küzdelem után két egymás követő lázadásnak a következményeként Júda is elvesztette függetlenségét 587-ben és önállóságát, és végül Babilon adófizetője lett. Ennek is messze menő hatásai voltak. Babilon ugyanazt a stratégiát követte szinte, mint Asszíria. De ahogy említettem, volt egy vallásos gondolkodás, és Júdában a vallásos gondolkodás, a vallásos gondolat, az örökkévaló tisztelete mentén lehetett bizonyos dolgokat átgondolni, rendezni Babilonban, a babiloni fogság alatt értelmiségi zsidók elkezdték összegyűjteni mindazokat az iratokat, amik megmaradtak, rendszerezni, és később, amikor a babiloni fogságból visszatértek, akkor ez segített nekik abban, hogy újból helyreállítsák Izraelnek és Júdának az ősi vallását. Nagyon fontos események és nagyon fontos dolgok azok, amelyek történtek, tehát így röviden felvázolva a királyság korában, és nagyon fontos események azok, amik ennek a kis országnak a létét meghatározzák. Tulajdonképpen arról kell még beszélnünk, hogy mi is az, ami ennek a két csodálatos, gyönyörű történelem könyvnek az igazi mondani valója. Királyok első és második könyve természetesen nem csak történelmi eseményekről beszél így, hanem a királyok első és a második könyve értékel. Értékeli azokat az uralkodókat, azokat a, hadd nevezzem így, politikusokat, akik színre léptek. Hogyan értékel a könyv? Nagyon egyszerű ez az értékelés. Nagyon egyszerűen képvisel és mond el értékelési szempontokat. Külön-külön veszi Izrael királyait és Júda királyait, azután egy bizonyos kronológiát ad ezeknek az egybevetésével, az uralkodásoknak az egybevetésével. Elmondja az életüknek a rövid életrajzát, a rövid történetüket, a legfontosabb cselekedeteiket, és legfőképpen beszél nekünk arról, hogy milyen viszonyban voltak ezek az uralkodók a Jahve valláshoz, Izrael vallásához. És azt mondja, hogy ha ezt ehhez pozitívan álltak hozzá, akkor pozitívan értékeli, ha negatívan álltak hozzá, negatívan értékeli, vagy vannak közbevetett gondolatok is, amik arról szólnak, hogy valamiben jó volt az adott uralkodó, és helyesen cselekedett, valamiben nem volt következetes az adott uralkodó, és helytelenül cselekedett, és ezeket a dolgokat, ezeket a gondolatokat is feljegyzi királyok könyve. Nagyon érdekes az, hogy ez a könyv, ez nem a mai értelemben vett történelemkönyv. Ma hogy értékelnénk a történelmet, vagy hogy értékeljük a történelmet, vagy a modern történelemkutatás hogyan értékel? Hát úgy, hogy vannak fontos események, és a fontos eseményekről és a fontos dolgokról arról sokat beszélünk, vagy sokat beszélnek, vagy sokat írnak, és vannak lényegtelen dolgok, és arról pedig keveset írnak. Királyok könyvében megtörténik az, hogy vannak fontos uralkodók, akik a mai történelem szemlélet alapján, vagy a mai történeti kutatás alapján jelentős uralkodók lennének, mert országépítőek, országgyarapító uralkodók, és mégis keveset beszél róluk királyok első és a második könyve. Vannak olyan uralkodók, akik tulajdonképpen a mai gondolkodásunk szerint nem voltak olyan jelentősek, de mivel vallásilag olyan dolgot vittek véghez, ami fontos volt, és ugye, mint említettem, a könyvek a vallási szempont alapján értékelik az uralkodókat, ezekről pedig nagyon sokat beszél, tehát nagyon sok az apró dolgokat is lényegesen, hosszabban beszéli, elmondja el, és mintegy dicséri, mintegy előtérbe állítja azokat az uralkodókat, akik a hit szempontjából valami nagy dolgot vittek véghez, még akkor is, hogyha esetleg az uralkodásuk nem tartott túlságosan hosszú ideig, vagy egyéb dolgaik, egyéb tetteik nem voltak nagyon mai szemmel, történeti szemmel mérhetőek. Például egy ilyen az Omri ház, az Omri dinasztiának az uralma. Az Omri dák dinasztiája az északi ország részben egy olyan dinasztia volt, ami tulajdonképpen egy országépítő dinasztia volt. És azért is lényeges, mert északon nagyon ritkán alakultak ki folyamatos, tehát 2-3-4 vagy esetleg több egymás után következő uralkodónak a dinasztiája, akik ugye egymás leszármazottai voltak. Északon volt egy ilyen régi, talán nem mondanám, hogy demokratikus, mert azért nem demokratikusan intézték az ügyeket. Úgy váltották északon egymást az uralkodók nagyon gyakran, hogy az egyik uralkodó másik uralkodótól erővel, államcsínnyel, ahogy ma mondanánk, elvette a hatalmat, és vitte tovább az uralkodást. Aztán van olyan eset, ahol ez egy-két évig tartott, más esetben pedig egy-két hónap után rendezték az ügyeket. De az omridák kivételek voltak ez alól. Az omridáknak úgy sikerült uralkodniuk, hogy egy viszonylag hosszú több generáción át tartó uralmuk volt. Az a csodálatos, hogy, és ez a Bibliának a hitelességét igazolja, hogy külső forrás igazolja az omridáknak az uralkodását. Ez a külső forrás, egy ilyen külső forrás pedig a Mésa felirat. A Mésa felirat Moab királyának a felirata, aki egy alkalommal győzelmet aratott az omridáknak a seregei felett, egy ilyen államszövetség, vagy kis államok szövetségének a seregei felett, és ez a bizonyos Mésa, Moábi király megörökítette ezt a győzelmet, amelyben benne van, hogy ő legyőzte az omridákat, és hát természetesen abban az időben szokásos hencegő stílusban előadja azt, hogy úgy legyőzte Izraelt, hogy az teljesen és végleg és örökre megsemmisült és elpusztult. Ez van a feliratban. Természetesen nem ez a feliratnak a jelentősége, hanem az, hogy a Biblián kívüli feliratok, amik tudósítanak Izrael és Júda létéről, államáról, nem sok maradt fenn. Mésa felirat ilyen. Tele van olyan városoknak a neveivel, helynevekkel, amik a Bibliában szerepelnek, amik ma már nem léteznek, a helyüket sem nagyon tudjuk, de valamikor léteztek. Ez a felirat bizonyítja ezeknek a városoknak a létét. Héber nyelvtudással viszonylag könnyen olvasható ez a szöveg, hiszen a moábi nyelv és az Izraelben beszélt nyelv, ezek, hát ha ma azt mondhatnánk, hogy tulajdonképpen ilyen hát tájnyelvi eltéréseket mutatnak, tehát jó héber tudással ezt viszonylag könnyedén lehet olvasni. Hát nyilván azokat a szavaknak a többségét, amiket ismerünk, és amik a feliraton megmaradtak. Tehát ezek a bizonyos omridák, vagy az omriház új fővárost alapítottak Samáriában, és 722-ig ez a főváros volt Izraelnek a fővárosa, ami nagyon jó főváros volt, hasonlított Jeruzsálemhez, mert egy olyan helyen volt, ami semleges, tehát a törzsi területek mindegyikétől különváltan létezett ez a város, és jól lehetett irányítani az országot, egy jól védhető város volt Samária, egy hegynek a tetején, ahova sajnos ma nem lehet bejutni, nagyon bonyolult engedélyeztetési eljárások kellenek, hogy valaki meglátogathassa magát a várost, megmaradtak bizonyos dolgok ebből a városból. Egy országépítő dinasztia volt a maga vallásos problémáival együtt. A legfontosabb üzenet velük kapcsolatban az, hogy hát ezek bizony nem nagyon szerették az örökkévalónak a kultuszát és mindenféle baál meg egyéb kultuszokat műveltek, és nagyon eltértek, és rendkívül gonosznak értékeli, ítéli a Szentírás ennek az uralkodóháznak a dolgait. Viszont nagyon pozitívan értékel egy másikat, amit Jósiás király hajtott végre a déli ország részben, amikor a jeruzsálemi kultuszreformot, amit ma így nevezünk tudományosan, hogy jeruzsálemi kultuszreform megvalósította, amikor a templom felújítása közben megtalálta a Deuteronómiumot, ezt ünnepélyesen felolvasták, és ez belekerült úgy a júdai történelembe a királyok könyvén keresztül, mint egy nagyon-nagyon pozitív cselekedet, mint egy nagyon-nagyon pozitív tett, mint ami említése méltó. Egyébként Jósiás korának a dolgairól tulajdonképpen nem sokat tudunk, és hát viszonylag az ő uralkodása egy rövid ideig tartó uralkodás volt. Mit mond nekünk ez a könyv, mi ennek a könyvnek az igazán, amit röviden össze lehetne foglalni, mint a könyvnek egy üzenetét. A könyv egy olyan üzenettel fejeződik be, ami egy nagyon pozitív üzenet. Hiszen Asszíria után jön Babilon fogságba hurcolja Júdát, és úgy tűnik, hogy minden és örökre elveszett. De a könyvben ott van az üzenet, ami előre vetíti a fogságból való visszatérés ígéretét Júda számára. Amíg az északi királyság teljesen eltűnt a történelmnek a színpadáról, addig Nabukodonozor király utóda visszaadja a babiloni fogságban a királyi rangot Jójákin királynak, és ezt úgy tekinti a könyv, úgy tekinti a királyok könyve, hogy Isten ígéretei azok nem hiúsulnak meg. Izrael és Júda királyai ugyan hűtlenek voltak a szövetséghez. Izrael és Júda királyai az ugyan nagyon sokszor ellene tettek ennek a szövetségnek. Izrael és Júda királyai nagyon sok olyan dolgot cselekedtek, ami ezt a szövetséget megtörte. A könyv elmondja, mint egy pozitív gondolatot, hogy Isten viszont hű marad az ő szövetségéhez, az ő hűtlenségük ellenére is. A királyok könyvének a szerzője azzal a céllal írta ezt a könyvet, hogy felvázoljon egy átfogó képet Izrael és Júda történetéről, azokról az összefüggésekről, amit ő látott a környező népekkel kapcsolatban, de azzal a céllal, hogy a reménység üzenetét is közvetítse az olvasók, későbbi olvasók vagy a hallgatók számára. Egy dicsőséges korból indul el a könyv. Dávid, Salamon, a dicsőség. A kettészakadt ország az a dicstelenség korszakát mutatja be. De még ezekben a válságokban is a könyv írója mindig felvillantja

0: kettészakadt ország egymással hadakozik, azután békésen élnek egymás mellett, és vívják mindennapi harcaikat. Azután jön a nagy ellenség, és először elfoglalja Északot, aztán jön a még nagyobb ellenség, ami aztán véget vet a déli ország részben is az életnek legalábbis egy időre. Isten úgy avatkozott bele a történelembe, hogy az odafigyelő ember számára, Júda odafigyelő népe számára ez egy kiózanító beavatkozás volt. És Júda meg tudott állni. Azért, mert rájöttek arra, hogy meg kell állni. És rájöttek arra is, hogy Isten akar valamit. Nem egy pontos történelmi leírást olvashatunk a könyvben. Nem egy pontos történelmi beszámolót olvashatunk a könyvben. De mindenképpen azt olvashatjuk, hogy Istennek van egy szándéka, amit úgy lehet összefoglalni röviden talán, egy Isten, egy templom, egy nép. És az a reménykeltő a könyvnek a végén, amikor elmondja, hogy Isten ezt a szándékát, az emberi akaraton keresztül, sokszor az emberi akarat ellenére, de mégiscsak az ő üdvösséges szándékát véghez akarja vinni, meg akarja valósítani. Nagyon izgalmas a könyv, a két könyv. Érdemes elolvasni a két könyvet. És meglátni a könyv történései, eseményei között, hogy hogyan is gondolkodtak ezekben az időkben Istenről, hogyan gondolkodtak országról, hogyan gondolkodtak a saját sorsukról, hogyan küzdöttek, hogyan buktak el, és azért elég sokan hogyan győztek. Ez a könyvnek az üzenete. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: A költészet hangján.
1: Revicki Gyula, Salamon király álma. Zsidóknak bölcs királya, Salamon, tudósít összehívta egy napon, s így szólt hozzájuk. Álmot álmodám, lássam, megfejti-e a tudomány. A hallgatag Jordánon lefelé siklott velem egy rozzant kis hajó. A tájat sűrű párázat fedi, s az ég nem volt derült, hanem fakó. Lehúnyt pillákkal úsztam csöndesen komor sziklák a homokpartok között, s aztán egy hangra fölnyitván szemem ég s föld mosolygó mezbe öltözött. Szelíd fuvalmak árja csókdosott, meg-meglibbentve ősz szakállamat, a szellő nárdusz illatot hozott, kőszikla is termett virágokat. Oly fényes volt a táj, olyan meleg. A fákon, földön nyílt a sok virág. Láttam csodás nézésű szüzeket, közöttük rózsakeblű jemimát. Fürgén szökeltek, mint az őzikék, ős Izraelnek többi lányai,

titkos zenétől zengett a vidék. Vágytam kikötni, partra szállani. Kerestem a kormányt, az evezőt, de két kezem sehol se lelheti. Tündérmező ért új tündérmezőt, és kis hajóm csak úszott lefelé. Aztán sötét lett, s láttam új csodát. Az égnek eltűnt napja, csillaga, s ketten haladtunk csendesen tovább. Én csónakomban, és az éjszaka. Ezt álmodám, s bár mindhányom vetem, a nyitja, hogy mi, meg nem lelhetem. Setéten ül meg tompa fájdalom, de a nevét, meg nem mondhatom. Szívembe érzem bentörött nyilát, és balzsamot nem ad rá Gileát. Belém szorult a kínok tengere, s nem sírhatok, bár sírnom kellene. S míg álmom meg nem fejtitek, ti bölcsek, érzem, nem is fogok hullatni könnyet. Megfejtem én, szól szép arcú Ahia. Dicsőségednek nincsen semmi híja. Amerre lépsz, magasztalás fogad, s kőszikla is terem virágokat. Hatalmad érzi nyugat és kelet. Ifjak, szüzek csak rólad zengenek, megfejtve álmod így hamar vagyon. S szól a király, könnyekre szomjazom. Megfejtem én, király, múltéji álmod, szól most a csillagoknak bölcse, sádok. A szép vidék, a bájoló zene, a fürge tánc mi mást jelentene, mint a világ hívságos élveit. Bölcsek, kik nem csábulva nézhetik. Az evezőtlen sajka lebegése királyi elméd, melynek bölcsessége leküzdi bűnös gerjedelmeit, s azt vallja, hogy hiúság minden itt. Ezt mondják álmodról a csillagok, és Salamon nyög, mégse sírhatok. S föláll Nátán, szakálla, mint a hó, hogy álmod mit jelent, nyilvánvaló. A nap ragyog, a szűzek lejtenek, nyit a virág, de már nem neked. Öreg lelkednek nincsen lángja, színe. Társid lemondás, bánat, éjmagány, s a vágyak evezőjét elveszítve haladsz a vénség rozzant csolnakán. Míg eltűnik előled a világ, és sírod örök éjét hinti rád. Az a király csak néz, és nem felel. Hervat ajkáról sóhaj lebben el, arcát kezével lassan elfedi, és megerednek néma könnyei.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Egy hét imádság, imalánc. Már lehet jelentkezni. A református egyház tisztúító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyházkerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország, csaknem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. A Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. Július 20-ától még a jövő péntekig, augusztus 14-éig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 éves. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 a német nyelvet beszélik anyanyelvként, szintén 10 a szlovákot, illetve 10 diák érkezett az ázsiai országokból. A Lengyelországból és a Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek el. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Sant Edigio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezettel munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma pénteken a felhők mellett sok napsütés valószínű, erszórtan esőkkel. Északias a szél, és 29-34 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor. Még marad a 29-34 fok.
0: Híreinket hallották.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Engedelmesség. Ez mai témánk Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban. De hogy ki tartozik, kinek és miben engedelmességgel, és hogy mit jelent ez a mindennapi gyakorlatban, sok kapcsolatban konfliktus forrás. Réfioszkó Ildikót hallhatjuk.
1: Az olyan feleségnek, aki meghajol Isten rendelése előtt, aranytelefonja van férje főnökéhez, Krisztushoz. Mennyire megtanultam értékelni azt, hogy ehhez a telefonhoz mindig hozzá lehet férni, és hogy a telefonálás hatásosabb, mint az a fáradozás, hogy keresztül vigyem a véleményemet, még ha az becsületes felelősségtudatból történne is. Mennyivel jobb, ha felhagyok a férjemnek való prédikálással, kioktatással, erőltetéssel és akadékoskodással, és ehelyett az ő fejéhez fordulok. Kérlek, tedd te ezt világossá számára. Add neki a te bölcsességedet a döntéséhez. Engedelmes akarok lenni neked, és alá akarom magam rendelni neki. Az én feladatom az, hogy tiszteljem a férjem, őt önként kövessem, félelem nélkül. Egy indonéz biblia segítségével néhány dologban világosabbá vált számomra, hogy Sára leányai vagyunk, aki Ábrahámot urának nevezte, pedig Ábrahám mély csalódást okozott neki. Még Isten szolgái is el tudnak tévejedni, és családjukat nehéz helyzetbe tudják hozni, különösen feleségüket. Ábrahám Egyiptomba ment, és Sára a férjét mégis urának nevezte, és nem hagyta, hogy bármi is megtévessze. Ragaszkodott ahhoz, hogy férjének feje, férjének hibáit is ki tudja igazítani. Az indonéz fordításban így hangzik az utolsó mondat. Sára leányai vagytok, ha nem féltek a fenyegetéstől. Ez gyakorlatilag azt jelenti, ha feladjátok a belétek gyökerezett félelmet, férjetek hibáinak következményeitől megszabadultok. Ha feladjátok azt a téveszmét, hogy a családotok üdve rajtatok múlik. Higgyétek el már végre, kedves asszonyok, hogy ez magán Istenen múlik, és hogy ő, mint férjetek feje, felelős végső soron a dolgokért. De akkor kié az utolsó szó? Időnként nagyon nehéz kérdéseket tesznek föl, mit tegyek, ha a férjem kényszerít, hogy egy hamis adóbevallást írjak alá, vagy mit tegyek, ha a férjem párcserét akar. Be kell vallanom, hogy olykor remegve válaszolok, de bízom Istenben, hogy ő meg fogja óvni a feleségeket az ilyen döntésektől, ha egyszer ténylegesen elkezdik magukat engedelmességben alárendelni férjüknek, és ezt a hétköznapok száz dolgában bizonyítják. Viták százait lehet az ilyen lelkiismereti konfliktusok nélkül eldönteni. Egy bizonyos vásárlással kapcsolatos véleménykülönbségtől a következő nyaralás céljáig. És az a férfi, aki hirtelen átéli, hogy felesége őt főnek tekinti, hogy még apró kívánságainak is szeretettel enged, annyira megajándékozva fogja magát érezni, hogy felesége lelki ismereti ellenvetéseit egészen másként fogadja majd. Az az asszony, aki tiszteli férjét, meg fogja tapasztalni, hogy férje is becsüli őt. Az ellen, ha férje azt követeli tőle, hogy bűnt kövessen el, kérje ezt Istentől, és ne vigy minket a kísértésbe. És csak rendkívüli szükséghelyzetben valóban csak a nagy bűn elhárítása véget tagadja meg az engedelmességet férjétől, mert amint a gyülekezet engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is férjüknek. És Krisztus sohasem követelni azt a gyülekezetétől, hogy bűnt kövessen el. Feleségként férjem tanácsadója lehetek. Szeretném mindjárt eloszlatni azt a félreértést, hogy egy feleségnek mindig hallgatnia kell. Példabeszédek könyvének 31. rész 26. versében a derék asszony dicséretében, amelyet időről újra, újra meg újra át kellene olvasnunk, ez áll. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Mint feleségeknek hozzátartozik feladatainkhoz, szánkat bölcsességre nyitni. Az Úr Jézus bölcsességül adatott nekünk, és ő segít bennünket. Ő a női megérzések mértéke bírája. Sose használjuk a megérzéseinket spontán, először imádságban szenteltessünk és tisztítassuk meg. Így jutunk bölcsességre. Ehhez tartozik a megfelelő idő felismerése, hogy mikor kell szólni és mikor kell hallgatni. Az is fontos, hogy hogyan beszélünk. Ha közben még azon buzgolkodunk, hogy igazunk legyen, alig ha lesz rajta áldás. Csak ha alázatosak leszünk és elismerjük, hogy megérzéseinknek szüksége van arra, hogy férjünk, a maga racionális módján felülvizsgálja azt, csak ekkor munkálhat áldást adottságunk, beleágyazva az isteni rendbe. Akkor fokozatosan beköltözik a házasságba a harmónia és a békesség. És a jó anyaságnak is ez az előfeltétele. Akkor újra elkezd nőni bennünk az, ami szorosan hozzátartozik a nők szépségének titkához, de már régen kiveszett a küzdő, emancipált nőből, a szelídség. Egy fiatal nő tudósított keresztény asszonyok konferenciájáról. Ott mindannyian ráébredtek, ami leginkább hiányzik belőlük ahhoz, hogy jó anyák és feleségek legyenek, az a szelídség. Hogyan fejlődjön ki a szelídség, ha mi, feleségek, mindig úgy véljük, hogy helyes meglátásunkat a család javáról magunknak kell kiharcolni, ha újra meg újra részt akarunk venni a kormányzásban? Milyen szépen fogalmazza ezt meg Péter első levelének 3. rész 4. verse: a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes ez az Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek férjüknek. Nem veszük észre, hogy semmilyen kozmetikai eszköz használata nem teremtheti meg ezt a fajta szépséget, de házasságunk, otthonunk, sőt a világ harmóniájából is hiányzik egy lényeges akkord, hogy a nők ezt a sajátságos szépséget elveszítik, vagy egyáltalán nem bontakoztatják ki. Az ilyen szépség első feltétele az Istenhez fűződő kapcsolat. Akik az Istenben reménykednek, olvassuk. Olyan asszonyok tehát ezek, akik tudják használni Istennel való összeköttetésüket, az aranytelefont, és ezért megszabadulnak a félelemtől, a stressztől, és engedelmeskednek a férjeiknek. A gyerekek természetesen erőt és időt igényelnek. Megkövetelik az anya odaadását, sőt, különösen, amikor még kicsik. Teljesen odaadóaknak kell lennünk. Mégsem furakodhatnak ők sem az apa és az anya közé. Nem foglalhatják el az anya szívében a férj helyét. Az ő javukat szolgálja, ha nem kerül erre sor. Egy anya sokkal jobban szolgálja a gyermeke érdekét, ha elsősorban a férje segítő társa marad. Kedves hallgatóim! Nagyon fontos dolog az, hogy a feleség ne elcsigázott asszony legyen. Az kérdéses, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani, az engedelmességben és Isten akaratában. Így akadályozza meg azt, hogy az apa elidegenedjék a gyermekeitől, ami könnyen előfordulhat, ha úgy érzi, hogy gyermekei háttérben szorítják őt feleségénél. Így módon teszi lehetővé, hogy otthonában harmonikus légkör uralkodjon, a szülők szilárd együttese, amely a legjobb fejlődési lehetőségeket nyújtja a gyermekek számára. Az a feleség, aki elhanyagolja magát, bizony nem segít férjének abban, hogy szeresse őt. Mint férje segítő társának tudnia kellene, hogy a külső dísznek is megvan a maga helye, és nem csak ünnepi alkalmakkor, hanem otthon is, a férje szeme számára öltözzék, fésülködjék csinosan, vonzóan. A példabeszédek könyvében azt olvassuk az asszonyról, hogy lemvászon és bíbor az öltözete, és ezt is halljuk Péter levelében, amelyben a külsőségek egyoldalú hangsúlyozásától óv bennünket.
0: Kevés olyan téma van, mely annyi vihart kavart volna már keresztény körökben, mint a nők külső megjelenése. Vannak, akik egyenesen üdvösségkérdésnek kiáltanák ki a szoknya kontra nadrág témát, vagy a hosszú haj, rövid haj kérdést, mások a fej bekötése mellett kardoskodnak, illetve milyen elítélik a szolíd sminket, visszafogott ékszereket, és a sort folytathatnám. Nem szeretnék mélyebben belemenni a témába, de azért azt elgondolkodtatónak tartom, hogy a férfiak esetében sokkal megértőbbek vagyunk, pedig mostanság ők is egyre jobban odafigyelnek a külső megjelenésre, mint mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtt. Habár akkor is voltak divatirányzatok, hanem is így hívták őket. Egy idős lelkipásztor mesélte, hogy fiatal korában milyen különösen járt ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Gyülekezetében volt egy férfi testvér, aki állandóan a nőtestvérek megjelenésével volt elfoglalva. Szüntelenül kifogásolt valamit, s akárhányszor megszólalt, mindig ostorozta az asszonyokat, és ehhez igéket is próbált előkeresni, természetesen olyanokat, melyekkel igazát akarta bizonygatni. A fiatal lelkipásztor belefáradt ebbe, s azt is érezte, hogy mindez nem Istentől van. Egyik reggel rászánta magát, és felkereste zsördölődő báránykáját, hogy valahogy megpróbálja meggyőzni arról, hogy nem építő az, ahogy ő ehhez a kérdéshez áll. Elég korán érkezett, s a testvért külön összerelésben találta, ugyanis bajusz kötőt viselt. Ó, jött a felismerés! Isten előkészítette a beszélgetést, és mint aki tudatlan, döbbenten kérdezgetni kezdte a testvért, hogy ugyan mi történt vele, hogy kötés van az arcán, csak nem érte baleset, érdeklődött. Nem, jött a felelet. És aztán méltatlankodva folytatta, s kisé számonkérő hangnemben is, hogy hogyan lehet ennyire tudatlan ifjú lelkipásztora, hogy még egy bajusz kötőt se ismer fel. Kíváncsiskodott tovább a vendég. És az milyen célt szolgál? Miért lett egyre ingerültebb a házigazda? Hát az, hogy a férfi ember büszkesége a szép, kackiás bajuszta megfelelően álljon, s ne konyuljon le. Értem, válaszolta a fiatal lelkipásztor. Tehát a férfi ember dísze a bajusza, s ahhoz, hogy az megfelelően nézzen ki, pödörgetni kell, megformázgatni, ápolgatni. Pontosan, válaszolta diadalmasan a házigazda. Hát, ha ez így van, s ezt a testvér természetesnek tekinti, akkor miért szídja azokat az asszonyokat, akik odafigyelnek arra, hogy a hajuk, a megjelenésük ápolt és gondozott legyen? Kérdezte a fiatal lelkész. Erre már nem igen tudott mit felelni akadékoskodó testvérünk, s egy időre abba maradt a nőtestvérek ostorozása. Hát igen, valahogy ezzel a kérdéssel is sok esetben úgy van, hogy könnyebb észrevenni a másik ember szemében a szálkát, mint a sajátunkban a gerendát. Ez persze nem jelenti azt, hogy akkor csak a külső a fontos, nem. A belső embert is ápolnunk és gondoznunk kell, de a külsőt sem szabad elhanyagolni, mert nem igazán jó bizonyságtétel a mindenség teremtőjéről egy csapzott, elhanyagolt valaki. Róla, aki mindent szépnek, sőt, gyönyörűnek teremtett annak idején. És végül egy megszívlelendő igeverssel búcsúzunk a római levél 13. fejezetéből. Mint nappal illik, írja az apostol, tisztességben járjunk, nem torbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. A viszonthallás reményében köszönök el, Kulcsár Anikót hallották.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink, foglalkozzunk most a ruházkodás kérdésével, amelyben kevésszer mélyedünk el komoly tudatossággal. Holott az emberi életet a bűnbeesés óta végig kíséri szükségessége több szempontból is. Az első szükségletnek a rejtezkedés mutatkozott. Mózes első könyvének a 6-tól 11. terjedő és a 22. versét idézve, és látá az asszony, hogy jó az a fa eledele, hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért. Szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék. És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, s észrevevék, hogy mezítelenek. Figyefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálnak maguknak. És meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úr Isten elől a kert fái között. Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert, és mondta néki, hol vagy? És mondta, a szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. És mondta ő, ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, amelytől tiltottalak, hogy arról ne egyél. És csinálta az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltözteti őket. És kiküldé Ádámot az Úristen az édenkertjéből, hogy mívelje a földet, amelyből vétetett vala.
1: Az öltözet itt egyrészt büntetés, másrészt napi szükséglet, hiszen immár nem öleli körül az embert az éden isteni fénye és melege. A ruha elsődleges feladata ezután az volt, hogy megvédje az embert az időjárás viszontagságaitól, beleértve a nappalok és éjszakák közötti hőmérsékleti különbséget is. Szolgálhatott a személyiség megkülönböztetésére. Alkalmas lett a szociális helyzet, a társadalmi rang, a vallási hovatartozás jelölésére, illetve a papi, profétai szolgálat kifejezője. Az egyszerű ruhaszín a fehér, a fekete és a kék volt. Az egyszínű bíbor öltözetet a királyok, hadvezérek és a dúsgazdagok előjogának tekintették. A női ruhákhoz finomabb anyagokat használtak, élénkebb, tarkább színekkel. Kifejezetten női ruhadarab volt a kendőhöz hasonlatos fátyol. A por lerázása a ruháról az ártatlanság bizonyítását, a képviselt igazság megerősítését jelképezte. Gyász esetén, káromlás hallatán megszaggatták a ruhát. A ruha alsó részének a levágása, letépése, a megszégyenítés, a jogfosztottság jele.
0: A továbbiakban a ruházat szimbolikus jellege kerül előtérbe a Szentírás lapjain. Nagy hord erejű az a tanulság, amelyet a mennyegzői ruháról szóló példázatból le kell vonnunk. A mennyegző az emberinek a mennyeivel való egyesülését ábrázolja, a mennyegzői ruha pedig azt a jellemet, amelyet a mennyegző minden vendégének viselnie kell, ha méltó akar lenni az alkalomhoz. A ruházat tehát jelkép. A király mennyegzőre hívta a vendégeket, majd bejött, hogy megtekintse őket, és mindenkiről kiderült, milyen a jelleme. A mennyegző minden vendége kapott mennyegzői ruhát. Ez a ruha a király ajándéka volt. A vendégek a ruha viselésével a vendéglátó iránti tiszteletüket fejezték ki. Egy ember azonban hétköznapi ruhájában jelent meg, nem készült föl úgy, ahogy a király kívánta. A kapott öltözéket nem értékelte, sőt, nem vette föl, és megsértette urát. A király, mi módon jöttél ide? Holott nincsen mennyegzői ruhád? Kérdésére semmit sem tudott válaszolni. Hallgatásával megítélte önmagát.
1: A lakom a vendégeinek megvizsgálása az ítéletet ábrázolja. Az evangélium kínált a vendégségen, az Isten szolgálatát vállalók vesznek részt. Azok, akiknek neve bekerült az életkönyvébe. De nem mindenki igazi tanítvány, aki magát kereszténynek vallja. A végső megjutalmazás előtt el kell dőlnie, kik részesülhetnek a szentek örökségében. Ez a döntés Krisztus második eljövetele előtt megtörténik, mert amikor eljön, hozza a jutalmat, hogy megfizessen mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Jelenések 22:12. Krisztus tehát, mielőtt eljön, minősíti mindenkinek a cselekedeteit, és minden egyes követője cselekedete arányában kapja a jutalmat. A mennyegzői ruha, amelyről a példázat beszél, Krisztus hű követőinek tiszta, folt nélküli jelleme. Az egyház tiszta és ragyogó fehér gyolcsba öltözik, amelyen nincs szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle. A fehér gyolcs, ahogy a Szentírás mondja, a szenteknek igazságos cselekedetei. Jelenések 19:8.
0: Voltaképpen Krisztus igazsága hibátlan jelleme, amelyben hitáltal mindenki részesül, aki elfogadja Krisztust személyes megváltójaként. Csupán ez a Krisztus által kínált ruha teheti az embert alkalmassá arra, hogy megjelenjék Isten előtt. Ezt az öltözéket, saját igazságának palástját helyezi Krisztus minden bűnbánó hívő lelkére. Azt tanácsolom néked, mondja, hogy védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a mezítelenség rúdsága. Jelenések 3:18. A mennyei szövőszéken szőtt palást egyetlen szálát sem szőtték, emberi elgondolás szerint. Krisztus emberi testben tökéletes jellemet alakított ki, és ezt a jellemet fölkínálta nekünk. Mint megfehéreztetett ruha, minden mi igazságaink. Ézsaiás 64:5. Mindazt, amire önmagunktól vagyunk képesek, beszennyezni a bűnt. Isten fia azonban azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn.
1: Az igazságnak bele kell ágyazódni a szívünkbe, irányítania kell gondolatainkat, és szabályoznia érzéseinket. Egész jellemünkkel Isten parancsait kell visszatükröznünk. Krisztus igazságának dicsőséges palástjába öltözötten helyünk lesz a király lakomáján. Jogunk lesz ahhoz, hogy a vérrel megmosott sokaság közé álljunk. Az ember, aki nem viselt mennyegzői ruhát a lakomán, sok mai ember állapotát ábrázolja. Ezek az emberek magukat kereszténynek vallják, igényt tartanak az evangélium nyújtotta áldásokra és kiváltságokra, de nem érzik, hogy jellemüknek is át kellene formálódnia. Soha nem éreztek igaz bűnbánatot. Nem látják be, hogy szükségük van Krisztusra, és hogy hinniük kell benne. Nem győzték le öröklött és szerzett rossz hajlamaikat. Mégis úgy vélik, hogy elég jók, és Krisztus helyett a saját érdemeikben bíznak. hallgatják az igét, eljönnek a lakomára, de nem öltötték magukra Krisztus igazságának palástját.
0: Akik nem öltik magukra Krisztus igazságát, amelyet ajándékba kínál, azok visszautasítják azokat a jellemvonásokat, amelyek Isten gyermekévé formálják az embert. Elvetik azt, ami a mennyegzői lakomához méltó vendégekké alakíthatná őket. Ebben az életben kell magunkra ölteni Krisztus igazságosságának palástját. Csak most van lehetőségünk arra, hogy jellemünket formáljuk a mennyei otthon számára, amelyet Krisztus készített parancsolatai engedelmes követőinek. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Jelenések 16-15. Nekünk is Jézus Krisztusba kell öltözni. A mennyegzős ruha, ő, vele mennyegzőre kell az ember és az Isten, és tökéletes egységre tud lépni, akkor nem lesz már semmi akadálya annak, hogy teljes szeretetben, minden félelemtől, minden könnytől és szenvedéstől mentesen tényleges, igazi boldogságban legyünk egyek Istennel, szeretetben.

0: Szóljunk most a ruházkodás mindennapi jellemzőiről, Ellen White szavaival. A Biblia arra tanít, hogy öltözködjünk egyszerűen. A pénzt letétbe kaptuk Istentől, de nem azért, hogy hiúságunkra vagy nagyra vágyásunk kielégítésére fordítsuk. A pénz Isten gyermekei kezében táplálék az éhezőknek és ruha a mezítelenek, oltalom az elnyomottaknak, gyógyszer a betegeknek, és eszköz arra, hogy hirdessék az evangéliumot a szegényeknek. Pedig az állítólagos keresztény világ ékszerekre és fölösleges drága ruhákra annyit költ, amennyiből táplálni lehetne minden éhezőt, és föl lehetne ruházni a mezítelenekkel. Divat és hivalkodás emészti el azokat az eszközöket, amelyekkel enyhíteni lehetne a szegénységet és a szenvedést. A divatozás megfosztja a világot a megváltó szeretetének evangéliumától.
1: Ruházhatunk, noha szerény és egyszerű, ám legyen jó minőségű anyagból való, előnyös színű, szolgálathoz illő. Inkább tartós legyen, mint hivalkodó, melegítsen és védjen. Ahogyan a példabeszédek könyvének bölcs asszonya a 31. fejezet 21. verse szerint nem félti az ő házanépét a hótól, mert egész házanépe karmazsinba öltözött. Emellett ruhánk legyen tiszta. A piszkos ruha egészségtelen, beszennyezi a testet és a lelket. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Istennek temploma szent. Ezek vagytok ti. Korintusi első levél 3:16-17.
0: Milyen drágák ezek az ígéretek a megváltó elveire figyelő embernek. Az öltözet felül is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitőek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Máté 6:28-33.
1: Az öltözetnek csupán a divat kedvéért való változtatását Isten igéje nem hagyja jóvá. A változó divat és a gonddal összeállított költséges díszítések tékozolják a gazdagok idejét és pénzét, szellemi és lelki erejét. A közép és szegény osztályokra pedig súlyos terhet rónak. A gyermekek, szinte mihelyt a világra jönnek, már is a divat hatása alá kerülnek. Többet hallanak az öltözködésről, mint megváltójukról. Minden jónak ellenségét kell a divat szüntelen változása mögött keresnünk. A gonosz leghőbb vágya az, hogy Istent megszomorítsa és megalázza az emberek bajba és romlásba sodrásával. Ennek egyik leghatásosabb eszköze a divat, amely gyöngíti az embert testileg, szellemileg és lelkileg. Rossz szokás a ruhadarabok aranytalan elosztása is, míg a test egyes részeit a kelleténél jobban felöltöztetjük, egyéb részeit pedig nem eléggé takarjuk, Hogy igazán egészségesen tudjunk öltözködni, tanulmányozzuk alaposan a test különböző részeinek szükségleteit.
0: Az éghajlatot, a környezetet, az egészségi állapotot, az életkort és a foglalkozást mind tekintetbe kell venni. A divat követésének kielégítése helyett legyen a nőknek elég bátorságuk egészségesen és egyszerűen öltözködni. Sokaknak tanításra van szükségük ahhoz is, hogyan jelenjenek meg az Isten tiszteleten. Ne jöjjenek Isten jelenlétébe közönséges ruhájukban, amit hétköznap viselnek. Mindenkinek legyen külön ruhája, amit Isten házában visel az Isten tisztelet alkalmával. Isten gyermekei legyenek kívül és belül is tiszták. Létezik egy ruha, amelynek elnyerésére mindenki törekedhet. Krisztus igazságának ruhája. Ha olyan kitartók és buzgók lesznek ennek megszerzésében, mint ahogyan ruháikat igyekeznek a világ divatjához szabni, akkor nem sokára felöltözködhetnek Krisztus igazságának ruhájába, és nevüket nem törlik ki az élet könyvéből.

0: Jellemző egy-egy felekezet papságának a profán öltözettől eltérő viselete is. A római katolikusoknál már a korai századokban igen erőteljes hatást gyakorolt a papság liturgikus öltözetére a római viselet. Az üldözések megszűnésével a fehér színt alkalmazták, mint az ártatlanság és a papi tisztaság szimbólumát. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Jelenések 7.14. A következőben röviden sorra vesszük a pap öltözetének egyes darabjait. A válkendő jelentette az üdvösséget és a jó cselekedetek hatalmát is, mivel vállukra tették. A miseink az alba fehér gyolcsból készült földigér, Jézus varratlan köntösére is emlékeztet. Feltöltésekor imádkozza az egyház. Tégy fehérré, Uram, és tisztítsd meg szívemet, hogy a bárány vérében tisztára mosva örökké tartó örömet élvezhessek. Az öv, a cingulus nem lehet fekete, segítségével rögzíthető az alba a csípő körül. Jelképezi a papi tisztaságot és az önmegtartóztatást. Övesz fel, Uram, a tisztaság övével, és oltsd ki bennem a szenvedély lángját, hogy megmaradjon bennem a kitartásnak és tisztaságnak erénye.
1: A stúla, a papirend jelvénye. A papok mellükön keresztbe vetve hordják, a püspökök pedig a két vállon leengedve viselik, jelezvén, hogy bírják a papirend teljességét. Add vissza számomra, Uram, a halhatatlanság köntösét, melyet elveszítettem ős szüleink bűnével, s noha méltatlan vagyok is, hogy szent misztériumaidhoz közeledjem, engedd, hogy elérjem az örökké való boldogságot. A miseruha, a kazula, alakja harangra emlékeztet. A karing, rövidebb, csipkés vagy sima fehér ruha, amelyet az alba helyett vagy fölött is hordhatnak más-más szertartásokon. A hétköznapi és hivatalos öltözék a reverenda vagy talár. Ez hosszú, általában fekete gombos ruha, amely a bokáig ér. A római gallér, a nyaknál lévő kis fehér gallér, ami a papi hivatást mutatja civil ruhában is. A civil papi ing sötét színű, amelyhez különbe helyezhető vagy rávart fehér gallér tartozik.
0: A pápa mindennapi öltözete, amiben például a vasárnapi úrangyala imádság, a szerdai általános kihallgatás alkalmával láthatjuk, a selyem szövegből készült. Dupla ujjú, körgalléros, fehér, reverenda derekán arany rojtokban végző címeres fehér övvel, amin a pápa hímzett címere látható. Hozzá fehér fejfedőt, pielótust és aranyláncon függő mellkeresztet visel, valamint piros bőrcipőt. Lila pielólus jár a püspököknek és érsekeknek, piros bíborosoknak. A pápai kalap piros színű bársonyból vagy gyapjúból készül, piros selyemszalaggal és arany hímzéssel.
1: A görög-katolikus papok szent istentiszteleti ruhái a bizánci rítus hagyományait követik, mély szimbolikus jelentést hordoznak. A liturgikus ruhák részei a következők. A sticharion, hosszú, ujjas, általában világos színű alsó ruha, amely az ember tiszta lelkét jelképezi. Az epitrachilion, a nyakban viselt, elől összefüggő, hosszú sáv, a nyugati stóla keleti megfelelője, amely a papi méltóságot és a Krisztussal kapott kegyelmet mutatja. A derék öv az Isten erejébe vetett bizalmat jelenti. A karcsuk a csuklóra helyezett kis díszes mancsetták, amelyek azt jelzik, hogy a pap kezével Krisztus munkáját végzi. A fellón pedig a pap legfőső, újatlan, harangalakú nagy köntöse, amely a tövis koronát és Krisztus szenvedését ábrázolja.
0: A református egyház egyszerűsége a templom díszítés mellett a lelki pásztor liturgikus öltözékében nyilvánul meg. A ma használatos palást nem az egyházi méltóságot, hanem a szolgálatra való fölkészültséget hivatott kifejezni. Viselete a primer lelkészi szolgálatokban jelenik meg. Isten tisztelet, urvacsoraosztás, esketés, temetés, keresztelés, szentelések, áldások. Mintájában, anyagában lehet eltérő, de minden palást fekete sújtásokkal gombolható. Ebből az következik, hogy alá kell öltözni, amely férfiaknál, ha nem is fekete, de sötét öltönyt, fehér inget és fekete vagy szolidan mintás nyakkendőt jelent. Nőknél ennek megfelelően fekete vagy sötét kosztümű, fejfedő az úgynevezett föveg, amely kizárólag nyílt szinten, például temetőben használatos.
1: Hagyományosan öltözködő lelkészek nyakkendő helyett magas mellényt viselnek. Emellett a genfi gallért, amely nyakban viselt fehér, téglalap alakú és lehajtható, a sötét inkhez vagy a hagyományos magas mellényhez kapcsolódik. E viselet nem csak liturgikus alkalmon hordható, hanem a reformátusok papi civil ruhája. Sok a kivétel, például nem hordható farmer nadrág, rövid nadrág. A református lelkészek többsége mindennapos viseletként hordja a sötét öltönyt, a fehér inget nyakkendővel vagy mellénnyel. Ökumenikus alkalmakon, ha több lelki

0: illenek, és melyek nem. Az Isten tiszteleten résztvevők öltözete függetlenül a spirituális részvitelük mienségétől legyen egyszerűen ünnepélyes. Sajnos már kihalóban van a templomba járók körében is az a szép szokás, hogy az új ruhát, az új cipőt először az Isten tiszteletre veszik föl.
1: Az evangélikus lelkészi viselet alapvető elemmel a Luther kabát vagy talár, a mózesi táblák és a stóla. Ez a ruházat a reformáció korából származik, és a tiszta evangélium hirdetését, valamint a liturgikus rendet jelképezi. A talár földigérő, fekete színű, ráncolt és gombolós pántú szertartási köntös. A mózesi táblák a kabát gallérián elhelyezett két ágú fehér jelkép, amely a tíz parancsolatot és a kőtáblákat szimbolizálja. A stóla az egyházi esztendő liturgikus színelt, fehér, piros, zöld, lila, fekete, követő, nyakban átvetett selyemszalag, amelyet az úrvacsora osztásakor vagy bizonyos szolgálatok alatt viselnek. Az aranykereszt a püspök hivatalos megkülönböztető jelvénye a nyakban. A baret bársonyokból készült fekete, szögleges fejfedő, amelyet szabadtéri szolgálatokon vagy temetéseken hordanak. A papi civil, hétköznapi vagy hivatalos irodai megjelenéshez használt fekete, nyáron szürke ing. Kemény, fehér körgallérral, az úgynevezett kaucsuk gallérral.
0: A baptista közösségben nincs hivatalos papi rend, papi rang vagy különleges liturgikus öltözet, így úgynevezett baptista papi viselet sem létezik. A baptista lelkipásztorok, prédikátorok a szolgálatuk alatt és a hétköznapokban is általában normál civil ruhát, legtöbbször elegáns öltönyt és nyakkendőt viselnek. Nincsen egyenruha, nem használnak sem reverendát, sem palástot, sem pedig klerikális gallért. A különleges alkalom, a bemerítés, a keresztség idején a bemerítést végző lelkész és a bemerítendő hívő is általában egyszerű, erre a célra kialakított imádkozó vagy merítő ruhát, gyakran fehér vagy sötét színű köpenyt vesz föl a medencében tartózkodáshoz. Az Anyaszentegyház liturgikus ruhái általában évszázados természetes fejlődés által alakultak ki. Szimbolikus jelentésükkel a látható dolgokon túl a láthatatlanok felé irányítják tekintetünket.

Zárásul Vácz Jenő atya prédikációjából idézünk. Mihelyt az ember a paradicsomi állapotból kiesett, maga Isten öltöztette föl először az embert állatbőrökbe. Önmagánál, valamint alacsonyabb természeti rendből tett rá valamit, és azóta is az ember próbál ebből a nálánál mégiscsak

0: értékben kisebb, alacsonyabb világból magára aggatni valamit. Megvan az emberben az oltatlan öltözködési vágy, igény, nem csak olyan értelemben, hogy ennek a világnak a lehetőségeit, a világ nyújtotta anyagokat alakítjuk át, és aggatjuk, tesszük magunkra, igazítjuk magunk szerint, lassan az egész földkerekséget hozzáidomítjuk magunkhoz, mint valami ruhát. Ezen a külső technikai átalakításon túl minden ember igyekszik fölszedni magára valami tudást, ügyességet, valami olyasmit, ami eltér a többitől, ami őt értékben növeli.
1: Így jut kifejezésre az, amit a Szentírásban ott olvasunk az elején, amivel a kísértő igézi és csalogatja az embert, hogy lesztek, mint az Isten. Isten oltotta belénk ezt a titokzatos szomjat, ezt a végtelen szomjat, hogy addig nem elégszünk meg semmiféle ránk vett dologgal, amíg nem tudunk Isten tulajdonságaiba öltözködni. A mi öltözködésünk rejtett értelme körülbelül ez lehet. A legnagyszerűbb pillanata a világtörténelemnek, amikor Isten a szeretetében a mi emberségünket ölti föl, emberré lett. Isten a mi természetünkbe öltözve jelenik meg előttünk, a boldogságos szűztől fölvett emberi természetben. A figyelmünket ezzel egyrészt arra irányítja, hogy a dolgok titka nem valami ránk aggatott dologban, hanem itt van a mi lényünkben, a mi emberségünkben. Másrészt azt is mondja, hogy nem kiemelkedve, hanem emberségünk alázatos lehetőségeit használva a szolgálat, a szelídség, az alázat, az engedelmesség magatartásában nyílik meg majd Isten országa előttünk, akkor leszünk olyanok, mint Isten.
0: A keresztig megy Jézus öltözködése, ott már a végső tökéletességet ölti föl, a föltétlen szeretetet, a halálos szeretetet. Ez az Isten öltözködési rendje. Először megalázza magát, és akkor lesz fölmagasztalva. Valóban akkor veszi át az isteni tulajdonságokat az Úr Jézusnak az embersége a mi emberi természetünk mellé. Először megalázza magát, először mintegy leveti az isteni tulajdonságait mind. Mi nekünk is először el kell vetni a hibáinkat, a gőgünket, a hazugságainkat, pózainkat, fölényeskedéseinket, minden cicománkat, mert minél messzebb van valaki Istentől, annál többet akar magára aggatni. Annál jobban igyekszik a legkülönbözőbb dolgokat megszerezni, micsoda palotákat, minden mást aggatnak magukra, és mégse lesznek semmik.
1: Vigyázzunk az Úr Jézus tanítására, aki azt mondta, hogy boldogok a szegények, azok látják meg Istent. Szegénységbe öltözni, engedelmességbe öltözni, a keresztig elmenni, levetni még ezt az emberi testünket is a halálban, és a halálon keresztül öltözni föl a megdicsőült testen keresztül olyan ruhába, kegyelmi ruhába, az igazságnak, az alázatnak, a tisztaságnak, a szeretetnek kegyelmi ruhájába, amelyen át majd megnyílik az Isten előttünk, emberek előtt, és leszünk mi is, mint az Isten. Nem olyan egyszerű az embernek átöltözni isteni tulajdonságokba, nem olyan egyszerű Isten gyermekévé válni, és hogy átörökítse belénk az isteni természetét, hogy olyanok legyünk, mint ő. A Szentléleknek nagyon sok munkája van velünk.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: A boldog élet szabályai. A mai íge Józsué 1:7. Csak légy igen erős és bátor, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Gondolatok az igéről. Az Úr velünk lesz a szent harcban, de megkívánja, hogy pontosan kövessük utasításait. Győzelmünk azon fog múlni, hogy engedelmeskedünk-e neki teljes szívből, és hitből fakadó cselekedeteink elég erősek és bátrak-e. Ha fél szívvel harcolunk, csak fél győzelmet várhatunk. Az Úr iránti engedelmesség figyelmet és megfontoltságot igényel. Ez Isten akaratának minden területére vonatkozik, és azt jelenti, hogy akaratának mindenben őszinte készséggel engedelmeskednünk kell. Ez szüntelen készenlétet jelent. Magatartásunk legyen az íge tanításából való. Nem szabad válogatnunk parancsaiban, hanem el kell fogadnunk egyiket a másik után, ahogy kapjuk őket. A végrehajtásban pedig pontosaknak és álhatatosaknak kell lennünk. Utunk egyenes, nem szabad se jobbra, se balra letérnünk róla. Ne legyünk szigorúbbak a törvénynél, de ne legyünk engedékenyek és könnyelműek sem. Az ilyen engedelmesség következtében lelkileg kivirágzik az életünk. Ó, Urunk, segíts világosan meglátnunk, ha nem így élünk, nehogy hiába számítsunk ígéreted beteljesedésére. Biblikus vezetés és menedzsment specializáció. Kérdőív. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon 2026. szeptemberétől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és a jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik a gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek. Kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek legkésőbb augusztus 9-éig kitölteni, hogy azt időben feldolgozhassuk. Üzeni Tóth Sándor. Felhívás ismét a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és este 6 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelkipásztorait a református egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi felhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezze neki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbb lehűlését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra bíztatnak, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma pénteken a felhők mellett sok napsütés valószínű, erszórtan esőkkel. Északias a szél, és 29-34 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor. Még marad a 29-34 fok.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket ismét a folytatásban. Világosság a világnak, folytassuk, mert a világnak nagyon nagy szüksége van a világosságra. A keresztény közösségnek ez a feladata, ez a küldetése. Most folytatjuk Turci Árpád testvérrel, mert ahogy ezt szoktuk mondani, ő nagyon fontosnak tartja ezt, és mindig vannak gondolatai, amelyek alkalmasak arra, hogy terjesszük ki a világra. Úgyhogy most szeretettel köszöntjük ismét Árpi testvért, köszönjük, hogy itt vagy, és folytathatjuk.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében.
0: Első kérdésként akkor hadd tegyem fel, hogy sokan talán meglepődtek azon, hogy a Szép Művészeti Múzeum idén egy olyan kiállítást rendezett, amelynek már a címe is komoly érzelmeket vált ki sokakban. Apokalipszis. Bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig. A legtöbb embernek erről a szóról azonnal a világ vége jut eszébe. Valóban erről szól az apokalipszis, szerinted?
1: Érdekes, hogy egyetlen szó mennyi érzést képes felidézni az emberben. Kimondjuk azt, hogy apokalipszis, és sokak lelki szemei előtt már is természeti katasztrófák, háborúk, járványok, összeomló városok, lángba boruló világ jelenik meg. A filmipar, az irodalom és a média hosszú évtizedek alatt olyan jelentéstartalommal töltötte meg ezt a kifejezést, amely szinte kizárólag a pusztulásról beszél. Ez a kép azonban csak töredéke annak, amit a Biblia közöl velünk. Ezért különösen figyelemre méltó, hogy a Szép Művészeti Múzeum 2026. május 21 és szeptember 20-a között olyan kiállítást rendezett, amely nem egyszerűen művészettörténeti utazásra hívja a látogatót, hanem egy olyan bibliai könyv világába vezeti be, amely évszázadok óta foglalkoztatja a művészeket, a teológusokat és az egyszerű olvasókat egyaránt. Dürer meccseteitől egészen Kondor Béla alkotásaig követhető végig az a különleges lelki és szellemi út, amelyet a jelenések könyve ihletett. Ez önmagában is figyelemre méltó. Egy több mint 1900 éves bibliai irat ma is képes megszólítani a művészetet. Ez arra utal, hogy olyan kérdéseket érint, amelyek minden korszak emberét foglalkoztatják. Mi lesz a történelem vége? Van-e értelme a szenvedésnek? Győz-e valaha az igazság? Létezik-e végső igazságszolgáltatás? Elveszik-e minden, amit ma ismerünk, vagy vár ránk valami több? A Biblia utolsó könyve ezekre a kérdésekre nem filozófiai elmélkedést ad, hanem látomások nyelvén válaszol. Ez az oka annak, hogy a művészet mindig is különösen közel érezte magához ezt az írást. A képek, a jelképek, a szimbólumok világa egyszerre nyitja meg a képzeletet és a hit mélységeit. Érdemes azonban már a beszélgetésünk elején megállni ennél a szónál. Az apokalipszis ugyanis eredetileg egyáltalán nem világvégét jelent. A görög apokalipszis szó leleplezést, feltárást, kinyilatkoztatást jelent. Olyan eseményt, amikor valami eddig rejtett valóság láthatóvá válik. Mintha félrehúznánk egy függönyt. Mintha kinyílna egy ajtó, amely mögött eddig csak sejtések voltak. Már a könyv első mondata azt hangsúlyozza, ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának Jánosnak. Így kezdődik a jelenések könyve. Milyen érdekes! Nem pusztulással kezdődik, hanem azzal, hogy Isten meg akar mutatni valamit. nem elrejteni kívánja az igazságot, hanem feltárni. Nem félelmet akar felkelteni, hanem világosságot adni. Ez alapvetően más megközelítés. A Biblia utolsó könyve tehát nem elsősorban arról beszél, hogy miként pusztul el a világ, hanem arról, hogy Isten miként vezeti célba a történelmet. Ez óriási különbség, ugye, kedves hallgató? Érezzük mindnyájan. A keresztény hit soha nem azt hirdette, hogy a világ értelmetlenül sodródik egy kozmikus katasztrófa felé. A Szentírás azt mondja, hogy a történelemnek ura van. Az események nem véletlenül követik egymást. Nem emberi hatalmak döntik el végérvényesen a történelem irányát. Nem gazdasági rendszerek, nem birodalmak, és csak még nem is hadseregek. A történelem végső ura maga az élő Isten. Ez a felismerés különösen fontos a 21. század emberének. Nap mint nap olyan hírekkel találkozunk, amelyek bizonytalanságot keltenek. Háború, gazdasági válságok, klímaváltozás, járványok, mesterséges intelligencia, társadalmi feszültségek. Sok ember úgy érzi, mintha minden egyszerre változna meg körülöttünk. Talán éppen ezért vált ismét népszerűvé az apokalipszis szó. Érdekes módon azonban minél többet beszél a világ a világ végéről, annál kevesebbet olvassa magát a jelenések könyvét, a Szentírást. Pedig erről lenne a legnagyobb szükség. Ott egészen más hangsúlyok jelennek meg. A könyv keletkezése idején a keresztények sem nyugodt korszakban éltek. A hagyomány szerint János apostol Patmosz szigetére száműzve írta le látomásait. Egy kis sziget az égei tengerben, távol a gyülekezetektől, távol a megszokott szolgálattól, emberileg nézve elszigeteltségben. Isten azonban éppen ott szólította meg. Ez önmagában is mély üzenet. Az ember gyakran úgy gondolja, hogy Isten elsősorban a nagy templomokban, a jelentős eseményeken, vagy a sikeres időszakokban szól. A Szentírás újra és újra azt mutatja, hogy Isten sokszor éppen a csendben, a számüzetésben, a magányban nyújt új távlatokat. János ezt írja. Ez az első fejezet 10. igeverse. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitájét. Nem saját elképzeléseit írja le, nem politikai elemzést készít, és nem is jövőkutatóként szólal meg. Azt mondja, hogy Isten megszólította, ezért a jelenések könyvének olvasása mindig hitbeli kérdés. Lehet pusztán irodalmi alkotásként tekinteni rá, lehet művészeti életforrásként szemlélni, lehet történeti dokumentumként vizsgálni. Ezek mind értékes megközelítések. A keresztény ember azonban ennél tovább megy. Úgy olvassa ezt a könyvet, mint amelyben maga Isten kívánja megmutatni, hogyan látja az emberi történelmet. Éppen ezért különleges a mostani kiállítás is a Szépművészeti Múzeumban. A művészet képes megállítani bennünket. Egy Dürer metszet előtt hosszú percekig állhat az ember. Egy Kondor Béla grafika egészen más gondolatokat indít el bennünk. A művész képekben fogalmazza meg azt, amit a Biblia szavakkal mond el. A kettő találkozásából gyakran mélyebb felismerések születnek. Fontos látni, hogy végső soron nem a műalkotások jelentik a kinyilatkoztatást. A művészet rámutat. A Biblia kijelent. A művészet kérdez. Az ige megszólít. A művészet elgondolkodtat. Krisztus pedig hív. Talán ez a legfontosabb különbség. Amikor belépünk egy ilyen kiállításra, nem pusztán régi metszeteket, festményeket vagy grafikákat látunk. Olyan emberi válaszokat szemlélünk, amelyek egy isteni kijelentésre születtek. Minden korszak másként értette meg ugyanazokat a látomásokat. Minden művész a saját korának kérdéseit vitte magával a bibliai szöveghez. Ezért tud ma is aktuális maradni a jelenések könyve. A kérdés tehát nem csupán az, hogy mit látott János Patmos szigetén, talán az is, hogy mit látunk mi a saját korunkban. Mit kezdünk a félelmeinkkel? Mit kezdünk a bizonytalanságainkkal? Mert ugye szembesülünk ezekkel nap mint nap, kedves hallgatók. Mit kezdünk a reménységgel? A Biblia utolsó könyve nem azért született, hogy az emberek rettegjenek a jövőtől. Sokkal inkább azért, hogy a bizonytalan jelenben is megtanuljanak bízni abban az Istenben az emberek, aki kezében tartja a történelmet. És talán ez az apokalipszis legnagyobb üzenete. Nem a vég, hanem a leleplezés. Nem a kétségbeesés, hanem a reménység. Nem az ember utolsó szava, hanem Isten végső szava.
0: Tehát azt mondod, hogy az apokalipszis nem a pusztulásról szól, nem annak a könyve. Mégis azt látjuk, a legtöbb ember ma is félelemmel gondol rá. Szerinted miért alakult ki ez a kép, és mit üzen a jelenések könyve a ma embereinek?
1: Ez valóban az egyik legfontosabb kérdés, hiszen a jelenések könyve talán egyetlen bibliai iratot sem övezi annyi félreértés, mint ezt. Szinte minden korszak megpróbálta saját történelmi eseményeit beleolvasni. Voltak, akik járványokat láttak benne, mások háborúkat, megint mások politikai rendszereket vagy technológiai fejlődést. Minden nemzedék úgy érezte, hogy talán éppen ő él a végső időkben. Ez a gondolkodás érthető, hiszen a történelem minden nagy megrázkódtatása arra készteti az embert, hogy feltegye ugyanazt a kérdést. Meddig tarthat még mindez? Van-e valamilyen végső célja a történelemnek? A Biblia válasza józanabb és mélyebb annál, mint amit a szenzációra épülő értelmezések sugallnak. A jelenések könyve nem dátumokat közöl, nem kronológiai menetrendet ad a világ utolsó napjairól, nem arra tanít, hogy az ember kiszámítsa a jövőt, hanem arra, hogy felismerje Isten uralmát a jelenben. Jézus maga is óvattól, hogy az ember kíváncsisága fontosabbá váljon az engedelmességnél. Az olajfák hegyén elhangzó szavaiban ezt mondja. Máté evangéliumának 24. fejezetének 4. igeverse így hangzik. Jézus így válaszolt nekik, vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket. Figyeljük meg, hogy nem az első felszólítás az, hogy féljetek, nem is az, hogy számoljatok, vagy találgassatok. Az első felszólítás a józanság. Arra szólít fel legelsősorban. A lelki éberségre, az igazság melletti kitartásra hív. Ez különösen időszerű a mi korunkban. Minden korábbinál gyorsabban áramlik az információ. Egyetlen hír néhány perc alatt bejárja a világot. Egyetlen fénykép vagy videó emberek millióinak gondolkodását képes befolyásolni. A közösségi média algoritmusai ráadásul éppen azokra a tartalmakra épülnek, amelyek erős érzelmeket váltanak ki. A félelem mindig gyorsabban terjed, mint a reménység. A botrány mindig hangosabb, mint a csendes helytállás. A rossz hír mindig több figyelmet kap, mint a jó. Nem véletlen, hogy az apokalipszis szó is egyre gyakrabban bukkan fel a hétköznapi szóhasználatban. Hallunk gazdasági apokalipszisről, klímaapokalipszisről, nukleáris apokalipszisről, mesterséges intelligencia okozta apokalipszisről. Mintha ez a szó lassan minden olyan esemény jelzőjévé válna, amelytől az ember fél. Pedig a bibliai apokalipszis középpontjában nem a félelem áll. A középpontban Jézus Krisztus áll. Talán első hangzása ez meglepően hangzik. Sokan úgy gondolnak a jelenések könyvére, mint amelyben szörnyek, csapások, ítéletek és különös jelképek sorakoznak egymás után. Ezek valóban jelen vannak, mégsem ezek alkotják a könyv központi üzenetét. A könyv első fejezete rögtön Krisztus dicsőségét mutatja be. János először nem a négy lovast látja, vagy a hét pecsétet, vagy az ítéleteket. Először a feltámadott Urat látja. Így ír erről. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt. Ne félj! Én vagyok az első, és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme, élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Ez a jelenések könyvének első fejezetének 17. és 18. igeverse. Ez a két mondat tulajdonképpen az egész könyv kulcsa. Ne félj! Nem egy egyszerű vigasztalás. Ez Krisztus tekintélyéből fakadó kijelentés. Azé a Krisztusé, aki végigjárta a szenvedés útját, aki meghalt, aki feltámadt, és aki legyőzte a halált. A keresztény ember reménysége nem abból fakad, hogy minden jól alakul majd a történelemben. A reménység alapja az, hogy Krisztus a történelem ura marad akkor is, amikor az ember ezt már nem látja. Ez a különbség rendkívül fontos. A világ gyakran azt kérdezi, hogyan lehetne megszabadulni minden válságtól. A Biblia ennél mélyebbre megy. Azt mutatja meg, hogy Isten jelenléte a válság közepette sem szűnik meg. A hívő ember nem azért reménykedik, mert nincsenek nehézségek az életében, hanem azért, mert tudja, hogy Krisztus ezek fölött is Úr. Talán éppen ezért vált a jelenések könyve a történelem során üldözött keresztények egyik a legfontosabb olvasmányává. Nem a kényelmes korszakok könyve volt, nem a jólét idején keresték benne leginkább a vigasztalást. Azok olvasták a legtöbbet, akik emberileg nézve minden reményt elveszítettek. A római üldözések idején, a diktatúrák alatt, háborúkban, börtönökben, mártíromság celláiban. Számukra a jelenések könyve nem rémisztő jövendőlés volt, hanem annak bizonyossága, hogy Isten nem feledkezett meg népéről. Ez a felismerés ma is időszerű, kedves hallgató. A modern ember minden korábbinál nagyobb biztonságot épített maga köré, mégis sokszor minden korábbinál bizonytalanabbnak érzi magát. Egyetlen áramszünet, egy gazdasági visszaesés vagy egy világjárvány elegendő ahhoz, hogy rádöbbenjünk, milyen törékeny az a biztonság, amelyet saját erőnkből próbálunk felépíteni. A Szentírás ezt a törékenységet nem azért mutatja meg, hogy elvegye a reménységet, hanem azért, hogy szilárdabb alapra irányítsa a figyelmet. A zsidókhoz írt levél ezt a gondolatot így fogalmazza meg. A 12. fejezet 28. igeversében. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel. A keresztény hit végső reménysége nem egy politikai rendszerben, nem egy gazdasági modellben, és nem is az emberiség technikai fejlődésében gyökerezik. Ezek fontosak lehetnek, és felelősséggel kell élnünk bennük. A végső biztonság azonban a Teremtő Isten országában van, amelyet sem háború, sem infláció, sem emberi önzés nem képes megingatni. Talán ezért olyan időszerű a Szépművészeti Múzeum kiállítása is. A műalkotások előtt megállva nem csupán azt látjuk, hogy a művészek miként képzelték el az apokalipszis képeit, sokkal inkább azt fedezhetjük fel, hogy minden korszak ugyanazokkal a kérdésekkel küzdött. Mit jelent embernek lenni? Mit jelent reménykedni? Mit jelent kitartani akkor, amikor a körülmények éppen az ellenkezőjét sugallják? A jelenések könyve ezekre a kérdésekre nem egy egyszerű magyarázatot ad, sokkal inkább új látásmódot ajándékoz. arra tanít, hogy a történelmet ne csupán alulról, emberi szemszögből nézzük, hanem próbáljuk a Teremtő Isten perspektívájából szemlélni. Ettől nem lesz kevesebb a szenvedés, nem lesz kisebb a fájdalom, de más megvilágításba kerül minden. A földi események fölött ugyanis ott áll az a Krisztus, aki ma is ugyanazzal a szeretettel szólítja meg az embert, mint János Patmos szigetén. Ne félj! Ez a két szó talán ma sem veszített semmit az erejéből, sőt, talán éppen a mikorunknak van rá a legnagyobb szüksége. Ezen a ponton érdemes egy pillanatra megállnunk, kedves hallgató, és feltennünk magunknak egy egészen személyes kérdést. Vajon mi mit hallunk meg a jelenések könyvéből? A különös látomásokat? A nehezen értelmezhető jelképeket? A történelmi találgatásokra alkalmas részleteket? Vagy meghalljuk és meglátjuk azt a csendes, mégis rendíthetetlen isteni üzenetet, amely végigvonul a könyv minden lapján? Mert ez az üzenet nem változott az elmúlt közel 2000 esztendőben sem. Isten ma is ugyanazzal a szeretettel fordul az ember felé, mint amikor János apostol Patmos szigetén lejegyezte látomásait. Talán éppen ez az oka annak is, hogy a jelenések könyve újra és újra megszólítja a művészetet. Dürer, Hieronymus Bosch, William Blake, Gustave Doré, vagy éppen Kondor Béla nem pusztán bibliai jeleneteket ábrázoltak. Mindannyian a saját koruk emberének félelmeit, reménységét, vívódásait és Isten utáni vágyakozását is belefestették műveikbe. Ezért válhat a Szépművészeti Múzeum kiállítása többé-kevésbé egy gyönyörű művészeti élményé. Egy ilyen tárlat előtt állva könnyen felismerheti az ember, hogy a történelem változik. A birodalmak felemelkednek és eltűnnek, a kultúrák átalakulnak, az emberi kérdések azonban szinte ugyanazok maradnak. Kié a végső szó? Van-e igazság a történelemben? Van-e remény a szenvedés után? A keresztény hit ezekre a kérdésekre nem elméleti választ ad, ugye tudjuk és érezzük. Egy személyre mutat, Jézus Krisztusra. A jelenések könyvében minden jelkép, minden látomás, minden mennyei jelenet végső soron hozzá vezet. Ezért olvashatjuk a könyvet úgy is, mint Krisztus dicsőségének könyvét, annak a Krisztusnak a könyvét, aki nem csupán a történelem egyik nagy alakja, hanem annak ura, aki nem csak megszületett Betlehemben, hanem ma is él, aki nem csak meghalt a Golgotán, hanem feltámadt és ma is uralkodik. Talán ez a felismerés segíthet bennünket abban, hogy más szemmel tekintsünk a saját életünkre is, hiszen mindannyiunknak megvannak a maguk kisebb-nagyobb apokalipszisei. Vannak veszteségeink, betegségeink, csalódásaink, bizonytalanságaink, amelyek időnként úgy tűnnek, mintha összeomlana körülöttünk minden. A Biblia azonban arra tanít, hogy Isten nem csupán a világ történetének ura, hanem az ember személyes történetének is. Ez a reménység teszi időtlenni a jelenések könyvét, és ezért érdemes ma is újra kézbe venni. Kedves hallgatóink, következzen egy kis zene, majd ezt követően beszélgessünk arról, miként érthetjük meg a jelenések könyvének gazdag jelképrendszerét, és mit üzennek ezek a képek a 21. század emberének, legyen akár hívő, akár útkereső, vagy olyan hallgató, aki most először találkozik a Biblia utolsó könyvének különleges világával.
0: Hát bizonyítottuk, kedves hallgatóink, hogy nagyon sok gondolatot érdemes átgondolni ebben a témában. Most hallgassunk meg egy kis zenét, és utána folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérrel.

0: Akkor folytatjuk, kedves hallgatóink, a beszélgetést Turci Árpád testvérrel. Az előző rész végén azt mondtad, a jelenések könyvének jelképei Krisztusra mutatnak. Sokan mégis úgy érzik, ez a Biblia egyik legnehezebben érthető könyve. Hogyan lehet értelmezni, megközelíteni ezeket a képeket, és mit mondanak nekünk ma a 21. században, amit persze csak mi neveztünk el, mert sokkal több század van már a teremtett világban.
1: Valóban ez az egyik leggyakoribb kérdés, és teljesen érthető is. Aki először olvassa a jelenések könyvét, könnyen úgy érzi, mintha egy különös képtárba lépett volna be. Trónok, pecsétek, trombiták, mécstartok, sárkányok, különös számok, mennyei seregek, angyalok és látomások követik egymást. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy ez a könyv szinte megfejthetetlen titkok gyűjteménye, pedig éppen az ellenkezője rá az igaz. A jelenések könyve nem azért használ jelképeket, hogy elrejtse az igazságot, hanem azért, hogy olyan valóságot tudjon megmutatni, amelyet egyszerű emberi szavakkal szinte lehetetlen lenne leírni. Kedves hallgatók, gondoljunk csak bele, amikor valaki egy rendkívüli naplementét lát, vagy először áll meg a magas hegyek között, sokszor maga is azt mondja, erre nincsenek megfelelő szavak. Képekkel próbálja érzékeltetni az élményt, hasonlatokat keres, a művészek színekkel fejezik ki, amit a nyelv már nem tud, a zeneszerző hangokban mondja el azt, amit mondatokban nem lehet önteni, a költő metaforákat használ, János apostol is hasonló helyzetben volt. Olyan mennyei valóságot látott, amely meghaladta a földi tapasztalatot. Nem véletlen, hogy újra és újra ezt írja. Olyan volt, mint... Nem azt mondja, hogy pontosan ilyen volt, vagy olyan, hanem hasonlított hozzá. A látomás nyelve mindig közelebb áll a költészethez, mint a műszaki leíráshoz. Éppen ezért veszélyes minden olyan értelmezés, amely egyetlen jelképet kiragad a maga összefüggéséből, és kizárólag egy mai eseményre próbálja ráilleszteni. A történelem során számtalanszor megtörtént, hogy emberek biztosan hitték, megfejtették a jelenések könyvének minden titkát. Egyesek uralkodókat azonosítottak az Antikrisztussal, mások különböző birodalmakat, ismét mások technikai vívmányokat vagy politikai rendszereket láttak bele egy-egy képbe. Az idő azonban rendre megmutatta, hogy ezek a magabiztos kijelentések nem állták ki a próbát. Emlékezzünk csak vissza, hányszor diagnosztizálták, prognosztizálták már a világ végét is. A Biblia maga tanít bennünket alázatra. Nem véletlen, hogy Pál apostol ezt írja, mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Az első korintusi levél 13. fejezetének 9. igeversében. Ez nem a bizonytalanság dicsérete, hanem az emberi korlátok józan felismerése. Vannak dolgok, amelyeket Isten világosan kijelentett, és vannak olyan részletek, amelyeket szándékosan nem bontott ki előttünk teljes egészében. A hit nem minden kérdés teljes megválaszolását jelenti. Sokkal inkább bizalmat jelent az iránt, aki már ismeri a teljes képet. Talán éppen ezért különösen fontos felismerni, hogy a jelenések könyvében a jelképek nem önmagukért léteznek. Mindegyik egy nagyobb történet része. Olyan ez, mint amikor valaki közelről néz egy mozaikot, csak színes köveket, fényeket lát. Egy lépést hátrálva azonban kirajzolódik az egész kép. A Biblia utolsó könyvét is mindig az egész Szentírás fényében kell olvasnunk. Az Ószövetség profétáinak képei Dániel könyvének látomásai, Ezékiel meglátásai, Zakariás proféciái mind visszhangoznak benne. A Jelenések könyve nem új történetet kezd, hanem lezárja azt a történetet, amely a teremtéssel indult. És ez a történet, kedves hallgató, egy különös alak körül összpontosul. A bárány körül. A nagybetűvel írt bárány körül. Érdekes, hogy János nem először a mindenható királyt látja, hanem egy bárányt. Így olvassuk. És láttam, hogy a trón a négy élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme. Az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. Ez az 5. fejezet 6. igeverse. Ez a kép első hallása szinte ellentmondásos. Hogyan lehet valaki egyszerre megölt és mégis álló? Hogyan lehet egyszerre áldozat és győztes? A kereszténység egyik legmélyebb titka éppen ebben rejlik. Krisztus győzelme nem a földi hatalom logikája szerint valósult meg, nem hadseregek élén aratott diadat, nem erőszakkal kényszerítette térdre az emberiséget. A kereszte önmagát adta oda, és éppen ebben mutatta meg Isten szeretetének elejét. Ezért válik a bárány a Jelenések könyvének központi alakjává. Nem a félelmetes ítélő bíró az első kép, amelyet elénk állít az írás, hanem az önmagát feláldozó megváltó. Ez a kép különösen szokatlan a mai világban. Korunk sokszor a hangos embereket csodálja. Azokat, akik erőt demonstrálnak, akik látványos sikereket érnek el, akik uralni akarják a környezetüket. Ismerős ez a mindennapjainkból, ugye? Jelenleg is. A bárány egészen más útat mutat. Az önfeláldozó szeretet útját, a szolgálat útját, az alázat útját. A kereszténység 2000 éves története során mindig akkor volt a legerősebb, amikor ezt az utat járta. A Jelenések könyve ugyanakkor nem hallgatja el a gonosz valóságát sem. A sárkány, a fenevad, Babilon képei arra emlékeztetnek bennünket, hogy a rossz nem pusztán emberi gyengeség vagy társadalmi probléma. A Biblia szerint a gonoszság mögött lelki valóság is áll. Ez azonban nem vezethet bennünket rettegéshez. A könyv minden fejezete újra és újra ugyanarra emlékeztet. A gonosz hatalma nem korlátlan, nem örökkévaló, nem egyenrangú Istennel. A végső győzelem nem kérdéses. Ez rendkívül fontos üzenet számunkra. Olyan korban élünk, amely egyszerre tapasztalja meg a tudomány lenyűgöző fejlődését és az emberi természet változatlan törékenységét. Soha nem rendelkeztünk ennyi ismerettel, és talán soha nem voltunk ennyire bizonytalanok abban, mire használjuk ezt az ismeretet. Eszközeink egyre fejlettebbek, de a szívünk kérdései alig változtak. Ugyanúgy vágyunk szeretetre, megbocsátásra, biztonságra és örökkévalóságra, mint az első század embere. Talán ezért is olyan különös a Jelenések könyvének befejezése. Nem egy romokban álló világképe zárja le a Bibliát, hanem egy új kezdet. János ezt írja a 21. fejezet első igeversében. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. Ez a mondat sokkal többet jelent, mint egy új világ leírását. Azt üzeni, hogy Isten célja nem a pusztítás, hanem a helyreállítás. A Biblia első lapjai a teremtéssel kezdődnek, az utolsó lapjai pedig az újjáteremtéssel. Vegyük észre, kedves hallgató, mintha egy hatalmas ív zárulna be. Amit a bűn megrontott, azt Isten nem egyszerűen félreteszi, hanem megújítja. Ez a reménység húzódik meg a keresztény hit mélyén. A következő versek talán minden ember szívéhez közel állnak, függetlenül attól, hogy régóta járja a hit útján, vagy még csak most ismerkedik a Bibliával. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ez a 21. fejezet 4. verse. Kevés bibliai mondat foglalja össze ilyen tömören az evangélium reménységét. Nem azt ígéri, hogy ezen a földön minden szenvedés megszűnik, nem mondja, hogy az emberi élet mentes lesz a veszteségektől. Azt jelenti ki, hogy Isten utolsó szava nem a könny, nem a halál és nem a fájdalom lesz. Az utolsó szó az életé.
0: Kedves hallgatóink, beszélgetésünk végéhez közeledünk. Végig tekintettünk azon, mit jelent valójában az apokalipszis szó. Milyen üzenetet hordoz a jelenések könyve, mit fejeznek ki annak gazdag jelképei, és arról is szó esett, hogyan segíthet a Szép Művészeti Múzeum kiállítása közelebb kerülni ehhez a különleges bibliai könyvhöz. Befejezésül, mit emelnél ki a hallgatók számára, Árpi? Mi az a legfontosabb üzenet szerinted, amelyet szeretnél, hogy magukkal vigyenek ebből a beszélgetésből?
1: Talán azzal kezdeném, hogy amikor befejezzük a jelenések könyvének olvasását, valójában nem egy történet végét olvassuk el, inkább egy ígéret végét. Egy olyan ígéretét, amelynek beteljesedése még előttünk áll. A Biblia első lapjain Isten megteremti a világot. Az utolsó lapokon pedig azt olvassuk, hogy ugyanaz az Isten nem mondott le teremtett világáról. Ez a gondolat áthatja az egész Szentírást. Isten következetes szeretete végigkíséri az ember történetét a teremtéstől egészen az új teremtésig. Ez talán különösen fontos üzenet egy olyan korban, amely egyszerre él át példátlan fejlődést és mély bizonytalanságot. Korunk embere szinte mindenre képes, soha nem látott sebességgel jutunk információhoz. Pillanatok alatt kapcsolatba léphetünk a világ másik felén élő emberekkel. Olyan technikai lehetőségek állnak előttünk, amelyekről néhány évtizeddel ezelőtt még álmodni sem mertünk. Ugyanakkor, mintha ezzel párhuzamosan, egyre erősebb lenne a bizonytalanság érzése is. Egyre többször halljuk, hogy az emberiség saját maga előtt ismeretlen jövő felé halad. Egyre gyakrabban találkozunk azzal a gondolattal, hogy talán elveszítettük a kapaszkodóinkat. Kedves hallgató, a Biblia azonban egészen más perspektívából szemléli az emberi történelmet. Nem tagadja a válságokat, nem kisebbíti a szenvedést, nem mondja, hogy a gonoszság csupán látszat. A Szentírás rendkívül józan könyv. Nevén nevezi a bűnt, beszél az ítéletről, beszél az ember felelősségéről, ugyanakkor soha nem hagyja, hogy a sötétség legyen az utolsó kép, amely az olvasó előtt megmarad. A Biblia utolsó lapjai nem a félelemmel zárulnak, hanem reménységgel töltenek el bennünket. Ezért érdemes újra visszatérnünk ahhoz a szóhoz, amely egész beszélgetésünk kiinduló pontja volt, apokalipszis. Kinyilatkoztatás, leleplezés. Mintha Isten félrehúzná történelem függönyét egy rövid időre, és azt mondaná, nézzetek tovább annál, amit a szemetek lát. A látható világ nem a teljes valóság. A történelem nem önmagát írja. Az ember nem saját sorsának végső ura. Van valaki, aki kezében tartja azt, amit mi sokszor szétesőnek látunk. Ez különösen vigasztaló gondolat lehet azok számára, kedves hallgató, akik életük nehéz,

0: mondott mondat, amely hosszú éveken nyomot hagy a szívekben. Vannak pillanatok, amikor saját életünk is olyan, mintha Patmos szigetére kerültünk volna. Távol attól, amit megszoktunk. Távol a biztonságtól, attól az élettől, amelyet magunknak terveztünk. Olyan megrendítő, hogy a Teremtő Isten Jánost nem Jeruzsálem templomában szólította meg, hanem a számüzetés helyén. Ez a részlet sokszor elsikkad, pedig óriási jelentősége van. A Szentírás újra és újra arról tesz bizonyságot, hogy Isten jelenléte nem köthető egyetlen földrajzi helyhez, vagy élethelyzethez sem. Ő ugyanúgy jelen van az örömnapjaiban, mint a veszteség óráiban, ugyanúgy jelen van a templom csendjében, mint a kórház folyosóján, jelen van az ünnepi asztal mellett, az egyedül töltött estéken is. Ez a felismerés adhat valódi vigaszt annak az embernek, aki talán most úgy érzi, hogy egyedül maradt. És itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, ahol a jelenések könyve már nem csupán jövőről szóló profécia, hanem a jelen élet könyve is lesz. Mert valójában mindenkor embere ugyanazzal a kérdéssel küzd. Kiben bízhatok? Mire építhetem az életemet? Mi marad meg abból, amit ma fontosnak tartok? A Szentírás válasza meglepően egyszerű. Ami Istentől származik, annak örökké való értéke van. Ami csupán emberi dicsőségre épül, az előbb-utóbb elmúlik. Ez nem fenyegetés, sokkal inkább meghívás arra, hogy életünk súlypontját odahelyezzük, ahol valóban maradandó alapot találunk. Jézus Krisztus földi szolgálata során többször beszélt az Isten országáról. Nem politikai rendszert értett alatta. Nem földrajzi területet, Isten uralmát hirdette, amely már most elkezdődik azoknak az életében, akik bizalommal fordulnak hozzá, akik befogadják az Úr Jézust a szívükbe. Mert ugye ismerjük az igét. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezért a keresztény ember számára az örökké valóság nem csupán távoli jövő, már a jelenben elkezdődő valóság. Minden imádságban, minden megbocsátásban, minden önzetlen szeretetben, minden őszinte bűnbánatban felragyog valami abból az országból, amely egyszer teljes valóságában is elérkezik. A jelenések könyvének utolsó fejezetei között található a Biblia egyik legszebb meghívása. Így hangzik. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj. Aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ez a 22. fejezet 17. igeverse. Figyeljük meg ennek a mondatnak a szépségét. Nem fenyegetéssel fejeződik be a Biblia. Nem elutasítással, nem bezáruló ajtóval. Meghívással. Isten utolsó szava az emberhez nem a taszítás, hanem a hívás. Ez talán mindennél jobban összefoglalja az evangélium lényegét. A Biblia utolsó mondatai között kapjuk az ígéretet, így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony, hamar eljövök. Erre válaszol az egyház minden korszakban
1: az
0: ugyanazzal a reménységgel.
1: Az egyház világnézet rovata. Ámen. Egy élhető normalitás.
0: Jöjj, Uram Jézus.
1: Fehér Pálma
0: ez a 22. helyzet 24. Ez a két rövid mondat. Közel 2000 éve hangzik újra,
1: a koronavírus
0: és újra a
1: keresztény időszámításban a vagyonislást
0: jelentett idején,
1: a test és
0: háborúk alatt,
1: elhangzott
0: járványok közepette,
1: valamint a kapcsolatokban
0: elhangzott békés korszakokban is.
1: Értékes,
0: nem menekülésként
1: a
0: világ elől, hanem hitvallásként arról, hogy a történelem végső reménysége
1: lehet, hogy
0: nem,
1: a vírus meglepő gyorsasággal abba az irányba fordult.
0: Talán
1: a
0: ezért lehet a szép művészeti
1: múzeum kiállítása
0: is több egyszerű kulturális.
1: Ha mindezt észrevettük,
0: aki belép a termekbe, természetesen
1: most köthet, dűre, a koronavírus.

0: Jézus járvány idején minden egyes alkalommal, amikor a jövőbe tekintünk, gyakrabban gondolunk a problémáinkra és veszélyekre, melyekkel találkozhatunk. Ezek a szorongások, vélt és valós félelmeik választanak el bennünket a jobb normalitástól, a bizakodó jövőkéttől, hiszen belsőleg már kapcsolódunk a jövőhöz, mely által összeér bennünk a ma és holnap tapasztalata. A jövő tudatért pedig felelősség vagyunk, csak úgy, mint a saját fejlődésünk formálásáért. Freud kortársa és orvostársa Wilhelm Stinkel fogalmazta meg, hogy a kötődés ösztönös, a szeretet tanulható. A létünk is velünk született morál, de az etikus képesség híd, melyen haladva a szeretet tanulásában megszeridülnek a destruktív ösztönrezdülések, amelyeket az én elhárító mechanizmusok segítségével átformál, és a feszültségtől képesség szolgálatába áll. Ha újra tanítjuk a szeretetet, ha megtanulunk újra elfogadni, annak a és tisztelettel fordulni a másik felé, megteremthetjük annak lehetőségét, az hogy egymásra van, őszintén Jézus és nyitottsággal figyelhessünk. Amíg ez nem történik meg, a fejlődés irányába ható mindenféle állítólagos cselekvés hiába való, vagy látszat megosztásokat. Ha pedig a szorongásaink reális veszélyt jeleznek a jelenben,
1: hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a pusztulásé, nem a halálé.
0: Elhagyva az utolsó a dermes Isten állapotot,
1: azért az most Isten, aki ma is ezt mondja minden embernek,
0: a félelem által befagyasztott érzéseinket a szeretet melegénél újra éleszteni, és a visszakapott életelőt cselekvésbe
1: terelni.
0: A jobb normalitásban a közelség-távolság kérdését talán megtanuljuk jobban kezelni, és így szólt, ezáltal éppen az összekapcsoltság érzése válhat új minőséggé. Autonómia, nyitás és zárás idővel újra kiegyenlítődnek majd, számunkra, és a világ a maga komplexitásában stabilabbá válhat. Ha mindezt észrevettük, és valóban képesek leszünk egy jobb normalitás feltételeit megteremteni,
1: mert az apokalipszis legmélyebb üzenete nem az, hogy egyszer véget ér a történelem,
0: akkor jutunk, hanem az, hogy Isten már most is munkálkodik azon a jövőn, birtokába,
1: amelyet szeretetéből
0: így elkerüljük annak a kellemetlen állapotnak a bekövetkezését, amelynek az össztársadalom szintjén megjelenő tünetképzés a következménye. És ez már másképpen cseng,
2: kedves hallgatóink, mint valami steril, ismét nagyon nagy szeretettel köszöntjük Turci Árpádnak ezeket a rendkívül komoly gondolatokat,
0: gyakrabban és tudom, rá, hogy folytatod
2: ezt a témát, tesz, világosság a világnak, úgyhogy következő témára is majd felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét.
1: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink! Isten áldjon meg mindenkit!
2: Úgy legyen! Amen! Amen.
0: Az Egyház Fórum világnézete, egy élhető normalitás.
3: Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: A boldog élet szabályai. A mai ige: Józsué 1:7. Csak légy igen erős és bátor, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Gondolatok az igéről. Az Úr velünk lesz a szent harcban, de megkívánja, hogy pontosan kövessük utasításait. Győzelmünk azon fog múlni, hogy engedelmeskedünk ennek teljes szívből, és hitből fakadó cselekedeteink elég erősek és bátrak-e. Ha fél szívvel harcolunk, csak fél győzelmet várhatunk. Az Úr iránti engedelmesség figyelmet és megfontoltságot igényel. Ez Isten akaratának minden területére vonatkozik, és azt jelenti, hogy akaratának mindenben őszinte készséggel engedelmeskednünk kell. Ez szüntelen készenlétet jelent. Magatartásunk legyen az ige tanításából való. Nem szabad válogatnunk parancsaiban, hanem el kell fogadnunk egyiket a másik után, ahogy kapjuk őket. A végrehajtásban pedig pontosaknak és álhatatosaknak kell lennünk. Utunk egyenes, nem szabad se jobbra, se balra letérnünk róla. Ne legyünk szigorúbbak a törvénynél, de ne legyünk engedékenyek és könnyelműek sem. Az ilyen engedelmesség következtében lelkileg kivirágzik az életünk. Ó, Urunk, segíts világosan meglátnunk, ha nem így élünk, nehogy hiába számítsunk ígéreted beteljesedésére. Egy hét imádság, imalánc. Már lehet jelentkezni. A Református Egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyházkerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország, csaknem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. A Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. Július 20-ától még a jövő péntekig, augusztus 14-éig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 éves. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 a német nyelvet beszélik anyanyelvként, szintén 10 a szlovákot, illetve 10 diák érkezett az ázsiai országokból. A Lengyelországból és a Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek el. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon.
1: Kulturális programajánló.
2: Biblikus vezetés és menedzsment specializáció. Kérdőív. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon 2026. szeptemberétől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és a jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik a gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek. Kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek legkésőbb augusztus 9-éig kitölteni, hogy azt időben feldolgozhassuk, üzeni Tóth Sándor. Töltődj, hogy tölthess! Ifi munkás képző. Szeretettel várnak minden ifi vezetőt, ifiben szolgáló fiatalt a Baptista idei ifi munkás képzőjére, amely november 21-e és 23-a között kerül megrendezésre Tóalmáson, az Életszava tábor helyszínén. Az Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az ifi vezetők lelki jóléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van, miből adnunk. A következő ifi munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette. Hogyan előzhetik meg a kiégést? Hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák? Jelentkezni november 9-éig lehet. Nyilas Misi ösztöndíj, nyári tehetségtábor. Jubileumhoz ért a Nyilas Misi ösztöndíj. A Református Szeretetszolgálat tehetséggondozó programja 10 támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén, sőt idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymástól is tanuljanak a diákok.
1: Egészséget mindenkinek!
2: A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem 1 a szeptemberi első becsöngetésig. A szervezet augusztus 10-éig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tanévkezdési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézséget okoznak. Ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Felhívás ismét a gyülekezetekhez hőség riadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és este 6 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelkipásztorait a református egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi felhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezze neki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra bíztatnak, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre gyülekezetük tagjait is. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án, vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Sant Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezettel munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Zsidó-keresztény imaórán is emlékeztek meg a roma holokauszt áldozatairól. 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára virradóra több mint 3000 cigány embert gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban SS katonák. Zsidó-keresztény imaórán emlékeztek meg a roma holokauszt és a kislétai roma gyilkosságok áldozataira vasárnap este a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz templomban a Sant Egidio közösség szervezésében. A szertartást vezette és szentbeszédet mondott Székely János, szombathelyi püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke, imát mondtak Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László református lelkész, Frank Hegedűs anglikán lelkész, Dmitro Sziderenko ukrán ortodox parókus, majd Radnóti Zoltán főrabbi és Radvánszki Péter a rabbi. Az időjárásról. Meleg nyári idő. A hét végére is kissé változékonyabb idő. Ma pénteken a felhők mellett sok napsütés valószínű, erszórtan esőkkel. Északias a szél, és 29-34 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor. Még marad a 29-34 fok. Országszerte megszűnik a forróság, ám jelentős lehűlés nem várható, hétfőn pedig egy újabb hidegfront közelíthet meg bennünket, amely előtt újból fokozódhat a meleg.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.
0: Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak a Cambridge Singers kórus felvételeiből.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Cambridge Singers kórus felvételeiből készült összeállítást hallgathatták. Szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Zsidó, keresztény ima órán is emlékeztek meg a roma holokauszt áldozatairól. 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára virradóra több mint 3000 cigány embert gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. Zsidó, keresztény ima órán emlékeztek meg a roma holokauszt és a kislétai roma gyilkosságok áldozataira vasárnap este a budapesti Avilai Nagyszent Teréz templomban a Szent Egidio közösség szervezésében. A szertartást vezette és szentbeszédet mondott Székely János, szombathelyi püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke. Imát mondtak Fabinyi Tamás, nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László, református lelkész, Frank Hegedűs, anglikán lelkész, Dmitro Sziderenko, ukrán ortodox parókus, majd Radnóti Zoltán főrabbi és Radvánszki Péter a rabbi. Töltődj, hogy tölthess! Ifi munkás képző. Szeretettel várnak minden ifi vezetőt, ifiben szolgáló fiatalt a baptista idei ifi munkás képzőjére, amely november 21-e és 23-a között kerül megrendezésre Tóalmáson, az Életszava tábor helyszínén. Az Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az ifi vezetők lelki jóléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van, miből adnunk. A következő ifi munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette. Hogyan előzhetik meg a kiégést? Hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák? Jelentkezni november 9-éig lehet. Nyilas Misi ösztöndíj, nyári tehetségtábor. Jubileumhoz ért a Nyilas Misi ösztöndíj. A Református Szeretetszolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén, sőt idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymástól is tanuljanak a diákok. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi első becsöngetésig. A szervezet augusztus 10-éig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tanévkezdési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézséget okoznak. Ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma pénteken a felhők mellett sok napsütés valószínű, erszórtan esőkkel. Északias a szél, és 29-34 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor. Még marad a 29-34 fok.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, hogy azt írva találjuk Lukács evangéliumának 18. fejezetébe, és ott a második verstől kezdődően a következőképpen. Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfeleimmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhelme van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Aztán így szólt az Úr. Halljátok, mit mond a hamis bíró? Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan, de amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön?
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, a jelenlevőket és mindazokat, akik valamilyen kommunikációs csatornán keresztül figyelnek, hallgatnak bennünket. A vezetés válságáról fogunk beszélni. Ézsaiás, mint próféta, látta azt a vezetést, amely hol elfogadta, hol pedig visszautasította az isteni szót. És én azt hiszem, hogy ma is így van, ha elfogadjuk az isteni intelmeket és figyelmeztetést, akármilyen vezető legyünk, akármilyen vezetői tisztséget töltsünk be, akkor növekedni, fejlődni fogunk, és ha a legkisebb tisztségnél is visszautasítjuk az Isten hangját, a lelkiismeret szavát, vagy a Bibliából felénk hangzó intést és figyelmeztetést, akkor válságba fogunk kerülni. Az új év első szombatján kívánunk mindenkinek Istentől gazdagon megáldott boldog új esztendőt, és kívánjuk azt, hogy ebben az évben is közelebb kerüljünk az Úrhoz, mind lélekben, mind fizikai vonatkozásban, hiszen Jézus eljövetele a küszöbön van. Nagyon-nagyon szép a vasárnapi gondolatunk, Krónikák második könyve, 26. fejezetének a 16. versétől mit találunk feljegyezve?
2: Amikor azonban megerősödött, vesztére felfuvalkodott, és vétkezett Istene az Úr ellen. Bement ugyanis az Úr templomába, hogy illatáldozatot mutasson be az illatáldozati oltáron. De bement utána Azarjá főpap, és vele együtt az Úr papjai. 80 erős ember. Elébe álltak Uzziá királynak, és ezt mondták neki. Nem a te dolgod, Uzziá, hogy illatáldozatot mutasd be az Úrnak, hanem Áron fiai, a papoké, akiket azért szenteltek föl, hogy ők mutassák be az illatáldozatot. Menj ki a szentélyből, mert vétkeztél, és ez nem válik dicsőségedre az Úristennél. Erre fölbőszült Uzziá, akinek éppen a kezében volt az illatáldozathoz való tömjénező. De amikor felbőszült a papok ellen, poklos folt jelent meg a homlokán az úrházában levő papok előtt, az illatáldozati oltár mellett. Amikor aztán Azárjá főpap és a többi főpap feléje fordult, meglátták a poklos foltot a homlokán. Ekkor kiűzték onnan, de ő maga is sietve távozott, mert az Úr verte meg őt. Uzziá király poklos maradt halála napjáig, és egy elkülönített házban lakott poklosan, mert kizárták az úrházából. Fia, Jótám állt a királyi palota élén. Ő bíráskodott az ország népe fölött.
1: Köszönöm szépen. Ez igen elgondolkoztató Biblia szöveg. Először is az, hogy egy király túllép azon a hatalmon, amelyet az Istentől kapott. Úgy gondolta ez a király, Uzziá király, hogy mivel ő a háborúban rendkívül tehetséges volt, nagyon sok csatát megnyert, sok győzelmet hozott Júda mindennapjaiba, és úgy gondolta, hogy ő már mindent megtehet. És a Jóisten egy ájt parancsolt az életében, ugye, ahogy ezt a tanulmányunk címe mondja, hogy meghalt a király, éljen a király, és el tudom gondolni, hogy mennyire ráterhelkedett nem csak ennek a családnak, hanem egész Jeruzsálemnek a mindennapjaira. Az emberek mondták, hallottad, mit csinált a király? Bement a templomba, és áldozatot akart bemutatni. Mindenki tudta, hogy a király nem mutathat be áldozatot. Nagyon érdekes. Saul is ezért bukott meg, ezért vetett el a Jóisten, mert áldozatot mutatott be, Uzziá is. És voltak még hasonló gondolkodású emberek. Tehát azt jelenti, hogy amit az Úr ránk bíz, azt tehetjük, de azért, mert az Úr ránk bízott nagy dolgokat, nem biztos, hogy mindent tehetünk. Tehát el vannak különítve az uralkodói, a papi és a főpapi felelősségek egymástól. És az egyikből nincs átjárás és nincs visszajárás. És úgy gondolta ez a király, hogy ő mindent megtehet. És később is voltak ilyen királyok, a Bibliában olvashatunk, akik azt hitték magukról, úgy gondolták, úgy vélték, hogy azért, mert sikeresek itt, ott, amott, akkor ők már mindent megtehetnek. És vajon a mai világban nincsenek ilyen kis királyok, akik sikeresek a gazdasági életben, akik sikeresek az élet egy bizonyos dolgában, és akkor úgy gondolják, hogy ők mindent megtehetnek? A gondolkodásunk az ma is hasonlít Uzziá király gondolkodására. És itt bizony, hát a homlokterünkbe, az érdeklődési terünkbe kerül a Bibliának ez az igéje. Hogy látod, István?
0: Hát én is azt mondanám, hogy tulajdonképpen itt két jellemző vonása volt az Uzziás királynak. Egyrészt az, hogy hosszú ideig uralkodott. Ugye, igen, azt mondja, 16 éves korától 56 éven keresztül uralkodott. Tehát nem volt az a lehetőség, hogy bizonyítani kellett volna, kapodni kellett volna, hanem hát 56 éves korától azért sok mindent elért, és ezért is mondjuk azt, hogy sikeres volt, mert kiterjesztette a birodalmát például. Vagy jól felszerelt, amit mondtál, jól felszerelt hadseregés volt, vagy új haditechnikák alkalmazását vezette be, vagy gazdaságilag is fellendítette az országot, és hát kétségkívül hírnévlet is tetszett.
1: Nemzetközi hírnéve volt.
0: Igen. És ez a siker mégis egy elbizakodottsághoz, egy felfogalkodottsághoz vezette olyan dologra, ami fekete-fehér volt, mert tehát csak az Áron leszármazottai mehettek be, ugye a Szentek Szentjébe.
1: És nekem nagyon tetszettek a papok, akik azt mondták, hogy szembe állunk, valószínűleg, hogy ennek már híre ment, nem egyik pillanatról, hanem ezt megüzente, és a papok ott várták, és megmondták neki, hogy ezt nem teheted, mert Áron fiainak kell bemutatni az áldozatot. És ebben a vita helyzetben az Isten kimutatta, hogy kinek az oldalán áll, és el tudom gondolni, hogy amikor megjelenik a homlokán, ugye a lepra, ez egy jellegzetes folt, és te, mint orvosnő, doktornő, biztos, hogy sokkal többet tudsz tőlünk ennél, de látható módon megrettent, és az lett a következmény, hogy soha többet nem léphetett be az Úr templomába, soha többet nem léphetett be saját otthonába, ott egy kis hétvégi házat berendeztek neki, és hát ott élte le életének hátralevő részét, és társuralkodó lett az első szülött fia.
0: És ez a sikeres, hosszú évig uralkodó királyt azért el tudom szemeim előtt képzelni azt, hogy mikor feldühödött, meg tiltakozott, ki ha nem ilyen című dologra. És hát ezek a tiltakozásnak egyértelműen véget vetett ez a bépokosság jelének a megjelenése. Itt nekem a Lukácsi szöveg jut mindig eszembe, ami azt mondja, hogy mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki megaláztalja magát, pedig felmagasztalik. Ez klasszikus, és van illik ez az ige erre a történetre.
1: Igen. Marika?
3: Ugye itt végig vettük a királynak az életét, és hát hogy indul az ő élete, hogy csupa olyan dolgot tett, ami Istennek tetsző dolog volt. És olyan sokra vitte, amit így a földi gazdagságot jelenti, azt mind megkapta. És amikor...
1: És mégsem értékelte.
3: Nem értékelte, és hát egyszer csak azt mondja, hogy hát fölöttem nincs senki, én azt teszem, amit akarok. És az Úr mai napig is megmutatja mindenkinek, akinek akármilyen gazdasági, politikai, egyéb hatalma van, hogy mindenki fölött ott van az Úr. És nem lehet őt befolyásolni, tehát nem lehet a nagy hatalommal befolyásolni az urat. És eszembe jutott a menny, ahol Lucifer hogy indult, hogy minden gyönyörűséges tulajdonságokkal rendelkezett. Az angyalok között az első volt. És mi történt? Ő is felfuvalkodott, és azt mondja, hogy...
1: Büszkévé vált.
3: Büszkévé vált, és majd az én trónom az Úr mellé kerül, vagy még fölé. És ugye mekkorát zuhant. És Uziás is kezdetben tényleg az Úrnak élte az életét, és... Mégis volt egy pillanat, amikor felfuvalkodott, és nagyot zuhant.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolat az nagyon szép. Szent, szent, szent a seregek ura, ahogy mondja a szöveg. Ézsaiás könyve, 6. fejezet, és ott az első 4 verse. Hogy találjuk ezt feljegyezve?
3: Uzziá király halála évében láttam az urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette. 6-6 szárnya volt mindegyiknek. 2-vel az arcát takarta el, 2-vel a lábát takarta el, 2-vel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel.
1: Köszönöm szépen, volt egy nagyon súlyos földrengés Jeruzsálemben. Ez a földrengés végül is nem okozott olyan nagy károkat, hogy összedőltek volna épületek, és egyes írásmagyarázók, tudósok azt mondják, hogy amikor Ézsaiás ott van, és ezt a látomást látja, ugye, és azt mondja, hogy megremegtek a küszöbök eresztékei, pont akkor volt a földrengés. Ha ez igaz, akkor tudjuk a napot és az órát is, hogy mikor kapta Ézsaiás az elhívását a templomba. Sokszor az Isten szentségéről beszélünk, és az új szövetség vonatkozásban a Szent Háromságról. És mindig szoktam a diákjaimnak mondani, hogy a Szent Háromság azért csíraszerűen már ott van az Ószövetségben. Miért 3-szor kiáltottak ezek a szeráfok, hogy szent, szent, szent? Miért nem 1-szer, vagy miért nem 2-szer, miért 3-szor? Mert a Szent Háromságnak a kifejezéseit már az Ószövetségben is olykor-olykor megtalálhatjuk. És olyan szép, ahogy azt mondja, hogy szeráfok, ugye? A szeráfok az angyaloknak az egyik típusához tartoznak. Vannak a kérubok, és vannak a szeráfok. A szeráfok az a száraf, égetni igéből származik, és még később megjelenik Ézsaiás elhívásánál, amikor a szeráf majd a fogóval parazsat fog elvenni, és az ifjú prófétának az ajkához fogja érinteni. Tehát hangos kiáltástól megremegett a küszöb, de nem csak a küszöb remegett meg, hanem valószínűleg Ézsaiás is megremegett, hiszen gondoljuk el, hogy megnyílt ebben a látomásban, az ég és a föld összeért, látta az urat, mint egy hatalmas trónon ült, és a palástja egészen a jeruzsálemi templomig, a mennyei hatalmasságtól egészen a templomig élt. Szóval valami fantasztikus látomás volt ez, amelyet Ézsaiás sosem felejtett el, amelyre mindig és mindig visszaemlékezett szolgálatában. Mert egyetlen más proféta sem beszél annyit Izrael szentjéről, mert nála a szent az Izrael istene lesz. Igen?
3: Hát hol találkozunk a Bibliába a szeráfokkal, kérubokkal? Ugye mindjárt ott van a Szent Sátor, és a szövetség ládájánál igen, vannak a kérubok. És amikor Isten jelen van, akkor a füst betölti a sátrat. Tehát ennek jelentősége van, hogy az Úr jelenlétével ajándékozza meg a népét. És hát nem sok ember mondhatja el, hogy akár látomásban is, hogy látta az Urat. Az sem túl gyakran fordul elő, mert ugye az ő fényességét, istenségét, dicsőségét, a mi földi szemeink ugye nem nagyon bírják, és hogyha Isten tisztaságának, szentségének érzetét látjuk, és látjuk az ellentétet, hogy a mi bűnös életünk milyen, akkor ez óriási ellentmondást mutat.
1: Köszönöm szépen.
3: És igen, még egy pillanat, hogy itt a hangos kiáltás volt. Tehát az Úr üzenetét halkan suttogva nem lehet közvetíteni, csak hangos kiáltással.
1: Köszönöm szépen, István.
0: Én azon gondolkodtam, hogy milyen következtetéseket vontott le Ézsaiás ebből a látomásából. Ugye azt mondtuk, hogy látta a sugárzó dicsőséget szemlélte a Jóistennek, és hallgatta a szeráfoknak a hangját, és hát érezte azt, hogy rázkodik a föld alatta és a füst, ami Isten jelenlétét jelképezte, és ebből azt a következtetést vonhat le, ami megjelenik a szövegbe, és hogy tulajdonképpen ezt rájött arra, hogy a kinek a kezében van az irányítás. Az irányítás az Úr kezében van. És ez egy nagyon fontos gondolat. Az összes külső események ellenére ő meggyőződött arról, hogy az irányítás az ő kezében van, és mert ez a háromszor, ugye azt szoktuk mondani a Bibliában, amit többször ismételünk, annak hangsúlyt adunk. Szent, szent, szent. Egy más megközelítésben az előbb, de erre utaltál a Szent Háromsággal kapcsolatosan. Tehát ez azt jelenteni, hogy tulajdonképpen a Ézsaiás gondolkodásának a középpontjában Istennek ez a magasabb rendű szentsége van, az ő tisztasága, a tökéletessége, az ő dicsősége van, és nem csak az Úr szent, hanem szentséget is követel a népétől, és ez is kiderül ebből a megközelítéséből. Hát amire az a feltétele, hogy meg kéne térni, meg el kellene fordulni a gonoszságból, és hittel és engedelmességgel végezni a feladatukat.
1: Köszönöm szépen, és talán még azt is elmondhatjuk ezzel kapcsolatosan, hogy amikor az Úr megjelenik, akkor mindig valamilyen természetfeletti esemény, vagy természetesnek látszó esemény. Földrengés, megremegnek a háznak az eresztékei, füst, vagy amikor Illés ott van a Hóreb hegyénél, akkor is tűz, földrengés, és akkor egy szelíd hang jelenik meg, szél. Szóval a Jóisten, amikor belép ebbe a idői térbe, akkor mindig valamilyen kísérő elem kíséri az ő megjelenését. Marika?
2: Igen, Ellen White a hetednapi adventista egyház egyik alapítója, aki nagyon sok könyvet írt, és közöttük a Proféták és Királyok című könyvében nagyon különlegesen írja le Ézsaiásnak ezt a jelenetét. Azt mondja, hogy miközben Ézsaiás urának dicsőségét és fenségét szemlélte ebben a látomásban, lelkét Isten tisztaságának és szentségének érzete töltötte el. Milyen éles ellentét volt teremtőjének páratlan tökéletessége és azoknak a bűnös élete között, önmagát is beleértve, akik régóta Izrael és Júda választott népe közé tartoznak.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolat új személyiség, hiszen aki a jó Istennel találkozik, az újjá alakul. Nem ugyanaz az Ézsaiás jött ki a templomból, mint amely Ézsaiás ment be. Nem azért, mintha a régi Ézsaiás valami nagyon rossz ember lett volna, de amikor az Istennel eleven élő találkozással találkozik valaki, az mindig megváltoztatja a prófétának a jellemét, a gondolkodását. Egy új személyiség lesz. Ézsaiás könyve 6. fejezetének 5., 6. és 7. versében mit olvasunk, Marika?
2: Ekkor megszólaltam. Jaj, nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta: íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva.
1: Köszönöm szépen. Ez az angyal, ez a szeráf, ez nem azt mondta, hogy hát Ézsaiás, jó, azért te jó ember vagy, nem kell ezt olyan komolyan venni. És Ézsaiás rájött az, hogy hát tisztátalan ajkú nép között lakom. Noha lehet, hogy Ézsaiás nem volt tisztátalan ajkú, de a nép, amelyet képviselt, az igenis tisztátalan ajkú volt. És nem ilyen megbeszélés alapján döntötték el az angyallal, hanem az angyal azt tette, amit az Isten mondott, amit az Atya Isten parancsolt, és mintegy megtisztította az ifjú prófétának ugye a száját. Miért? A prófétának ez a legfontosabb eszköze, ez a legfontosabb testrésze, hiszen mi a próféta feladata? Elmondani azt, amit az Isten üzen. Azt mondjuk, jaj, hát ennél könnyebb dolog, hivatás nincs. De, mert az emberek ellenállnak, mert a királyok börtönbe vetnek, mert a katonák üldözni fognak. Az Isten szavát elmondani minden időben veszélyes, majdhogy nem életveszélyes volt. István?
0: Hát illetve van egy olyan gondolatom ehhez, hogy tulajdonképpen Isten megégeti a bűnt. Most már nem zárhatja be az ajkát, és Isten üzenetét kell továbbítani neki. Tehát egy ilyen további dolog, mert hát a bűnös ember, ha hallgat, az egy dolog. De ha elveszik a bűnét, akkor ott a küldetése is. És Ézsaiásnak ezt a küldetését is megerősítette ezzel, hogy most már nem zárhatja be az ajkát, hanem azt az üzenetet, amit rábízott, ezt tovább kell vinni, és tovább kell adni a többieknek.
1: és ezzel a megtisztítással nem fájdalmat okozott Isten neki. Nem tudom, hogy ő hogy élte át ezt, de nem fájdalmat okozott, hanem tisztulást, megkönnyebbülést. Igen, Marika?
3: Én azt tenném hozzá, hogy Isten szolgája csak az lehet, aki tiszta. És nem mindegy, hogy mennyire tisztítjuk meg magunkat, mert ha vissza gondolunk arra, hogy a főpapnak, amikor egy évbe egyszer bement a Szentek Szentjéhez, és először magáért kellett az áldozatot bemutatni. És
1: önmagát kellett megtisztítania.
3: Megtisztítani, hogy utána a nép vétkeiért is tudjon imádkozni. És ha ez nem volt megfelelő, akkor ott meghalt a főpap. És nem mindegy, hogy milyen módon leszünk tiszták. És hát a mai világunkban nincsen ilyen oltárról, nem akárhonnan az oltárról levett tűz. És hát a mi világunkban mi a szén? Mi ez az oltári szent láng? Az Isten igéje. És hogyha mi engedjük, hogy átmosson bennünket, akkor mi is meg tudunk szabadulni bűneinktől.
1: Meg tudunk tisztulni.
3: Jézus Krisztus által.
1: Köszönöm.
3: Úgyhogy
1: szépen.
3: A mai szén is van, csak föl kell fedezni.
1: Így van, köszönöm szépen, és azt is látjuk, hogy azt a tüzet ott a templomban a jó Isten gyújtotta meg. Tehát az ő, amikor átadták ezt a templomot, amikor felszentelték, amikor a Sekína birtokba vette, akkor ő gyújtotta meg, és ez a tűz az Istentől jön. És én azt hiszem, hogy ennek ma is óriási jelentősége van. Azt a tüzet, amit az Isten meggyújtott a szívünkben, amikor megtértünk, amikor elfogadtuk őt, azt nem szabad hagyni ki aludni. Az a tűz tisztít meg bennünket, a mi gondolatainkat, a mi lelkiismereteinket, a mi testünket, ami bűnös, hibás gondolatainkat, és meg tudunk változni. Tehát egy új személyiségé tudunk alakulni. A következő pedig a 8. versben van, a szent küldetés. Izsaiás könyve 6. fejezet 8. vers, egy rövid kis biblia vers.
3: Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi. Kit küldjek el? Ki lesz a követünk? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj.
1: Eszembe jut Mózes elhívása, amint nem nagyon akar Mózes erre az elhívásra válaszolni, és itt van egy ifjú próféta, Ézsaiás, aki pedig egyből azt mondja, itt vagyok, küldj el engem. Szóval mennyire másak vagyunk emberek is. Az egyikünk óvatos, a jó Istennek, de mit mondjak, ha elküld? Mit mondjak, hogy hívnak? És velem leszel, és biztos? És mi lesz a jele? Mózes hezitál, és próbálja ezt az egész helyzetet kimenekíteni az ő életéből. Ézsaiás pedig, mint egy ifjú, azt mondja, itt vagyok én, küldj el engem. És ez valami szép és csodálatos, és ma is így történnek a megtérések, hogy a jó Isten, ami szívünkbe megszólal, és így hív el bennünket is, így hívott el fiatalon bennünket is, így szólt hozzánk, és így vagyunk itt idősebb korunkban is, és a jó Isten ma is hív el fiatalokat, fiatal Ézsaiásokat, és hív el idősebb Mózeseket, és olyan jó látni, hogy azt mondja, hogy itt vagyok én, küldj el engem. A következő gondolat pedig rémisztő felszólítás. ez a csütörtöki gondolatunk, és akartál, István?
0: Hát igen, csak igen. Annyi, azt szerettem volna mondani, hogy tulajdonképpen milyen csodálatos tapintatossággal érdeklődik Isten felé, hogy tulajdonképpen az készsége iránt érdeklődik. Azt mondja az ige, majd a kit küldjek el, ki lesz a követő. És a válasz az, hogy itt vagyok, engem küldjön, ezt, mint mondtuk, ez egy meglepetés erejével hatott, mert ilyen egyenes választ a bibliai proféták között keveset találjuk. Sokan gondoljuk csak a tanítványokra, és meditáltak, nem volt ilyen egyedüls direkt válaszuk.
1: Megyek, uram, de...
0: De feltételeket csak akkor, ha, stb. És itt ez engem arra is... bátorított, hogy tulajdonképpen az a bátorítás, ami a templomban megtörtént, és megerősítette ezt a megbízatását neki. Tehát nagyon sokat számított az a kérdés előtti előzmény, amit az előző nap folyamán megtárgyaltuk, hogy az a bátorítás, amiben a templom, az, amit látott ott a templomban, hogy rájöttett arra, hogy az irányítás a Jóisten kezében van, ez sarkalta tulajdonképpen arra Jézsaiást, hogy ezt a merészt válasz, hogy itt vagyok, engem küldje, azonnal elmondhatja.
1: És itt van egy olyan szép megjegyzés ezzel kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy Isten szentélye nem csupán hatalmas erőt áraszt, hanem ez az a hely, ahol a hozzánk hasonló gyenge és gyarló emberek menedéket találhatnak. És Ézsaiás is egy menedéket talált. Marika?
3: Ézsaiás új emberré vált, miután megtisztult, és lelkesen akart mindjárt Isten munkájában részt venni. Mi egy kicsit szeretünk halogatni, feltételekhez kötni, hogyha valamiféle tevékenységet az Úr nevében szeretnénk csinálni, és Ézsaiás Isten követeként akart működni, és a követnek nem az a fontos, hogy ő milyen, hanem hogy kit képvisel. És az Úr csak úgy tudta Ézsaiást elfogadni, hogy előtte megtisztította. Csak ilyen szolgákat tud Isten a népének tanítóul adni.
1: És Isten ma is megtisztítja a szolgáit, és ma is ilyen lelkület kell, hogy a szolgák azt mondják, hogy itt vagyok én, küldj el engemet, Uram. A következő csütörtöki gondolatsorunk rémisztő felszólítás. Ézsaiás könyve 6. fejezet, és ott a 6. fejezet, és ott a 9-10. verse. Mit mond?
2: Ő így felelt. Menj és mondd meg ennek a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjenettek. Tedd kövéréje nép szívét, tedd süketté a fülét, és közd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon.
1: Fiatal koromban, amikor a záróvizsgát tettem, akkor pontosan ezt a kellett héberül felolvassunk a teológián, ezt kellett héberül elemezni, és most megnyílt egy, nem tudom én, néhány évtizeddel ezelőtti 1981-es emlékkép előttem, és rögtön már itten a héber kifejezések is rögtön megjelentek a gondolatomban. Isten nem veszi el ennek a népnek a látását és a hallását, de a nép elveszi saját maga, és ezt jóvá hagyja az Isten. Nem akarja a nép látását és hallását a nép ellenében kialakítani. És olyan szépen mondja azt, hogy utána később kérdő, hogy meddig tart, és azt mondja, hogy igen, egy ideig tart, és aztán véget ér minden. Miért? Mert az Isten nem a pusztításnak és a rombolásnak, hanem az újrakezdésnek az Istene. És olyan szépen fogalmazza meg István, hogy látod?
0: Tulajdonképpen ez magyarázza is az Ézsaiásnak a küldetését is. Igen. Isten nem azt akar, hogy bárki is elveszen. Ezért ugye Ézsaiást a Júda népéhez, vagy Jézust ezért küldte a világba, hogy egyetlen ember se vesszen el. Tehát Isten nem pusztítani akar, hanem az örök megváltásra vágyódik. Viszont itt nekünk van egy döntési szituációk. Vagy elfogadjuk egyesek a hívást, vagy pedig elutasítjuk, vagy ellenállunk ennek a hívásnak. De ekkor is még ez a csodálatos, hogy további lehetőségeket ad, hogy így mondjam, hogy tovább kér le, még több és több lehetőséget ad a megtérítésére. Csak ha ellenáll és megkeményíti a szívünket, akkor ezzel ő már végül nem tud mit kezdeni. Tehát az nagyon fontos, hogy az Úr szeretete sohasem változik, de viszont egyéni választunk és döntési tényezőnk rajtunk múlik. Nekünk kell ezeket eldönteni. És az is csodálatos a Szentírásban, hogyha a szolgákat, vagy Mózest, vagy Ézsaiást, vagy Jeremiást, vagy Ezékielt, vagy maga Krisztusnak a szerepét meglézzük, akkor ez tulajdonképpen mindig az, hogy ő mindig tovább kér le, nem egyszer, kétszer, hanem tovább kér le, még akkor is, ha elutasítjuk. És figyelmeztet lehetőségeket ad, és hát a végső döntés pedig tudomásul veszi. Tehát ez se erőlteti ránk, hanem vagy igen, vagy nem, ezt nekünk kell eldönteni, de előtte számos lehetőségeket biztosít erre. És mindig megmondja a döntésünknek a következményeit is, ez egy nagyon fontos szempont.
1: Köszönöm szépen. És ennek az egész elhívásnak van egy csattanója, amit mi, nem tudom én, majd 3000 év távlatából már nem érzünk, bár érintette a tanulmányunk, hogy Uzziás király halálának évében történik. Ugye a tudósok ma is vitatkoznak, hogy ez 742-ben volt, 740-ben volt, 738-ban volt, valamikor 740 tájékán lehetett, és van egy király, aki túllépi a korlátait, túllépi a hatalmát, Isten megbünteti, és akkor Isten elhív egy fiatal gyermeket, egy 10 éves prófétát, és ezt a 10 éves prófétát is megtisztítja, száját izzó széndarabbal megtisztítja, de jelképesen ez nem a prófétának szól, hanem Isten népének, és ne gondoljuk azt, hogy valamit Ézsaiás félreértett. Ézsaiás egy fiatal ember volt, aki hihetetlen értelmi képességekkel rendelkezett, és itta, egyetlen hang, egyetlen zörej nem múlhatott ebben az elhívás élményében, amit ne tudatosított volna. Nem úgy volt, mint amikor a vizsgáról kijönnek a gyerekek tőlem, és akkor hallom kint, hogy kérdezik, hogy mi történt, és az, jaj, én már nem tudom, én most olyan feszültségben vagyok, én nem is tudom, mi történt. Hát melyik kérdést kaptad? Nem tudom, hogy melyik kérdést. Nem, Ézsaiás mindent tudott. Tudta, hogy az Úr mit mondott neki, ő mit válaszolt, milyen események történtek, a füstöt, a küszöbök megrendülését, a szeráfokat, azt megfigyelte, hogy 6 szárnya volt, mit csinált az egyik párral, mit csinált. Szóval hihetetlen megfigyelő, és csodálatosan leírja ezt a történetében.
3: Ez a nép kapott egy üzenetet, de ahogy a mai világunkban is nem értjük, nem halljuk, nem látjuk az események mögötti dolgokat, és emiatt a többség, ugye a városok és az emberek többsége is elvész. De mindig van egy reménység, mert akár milyen nagy ez a pusztulás, akkor is marad néhány ember, néhány, úgy mondjuk, hogy a maradék csoportja, amelyik engedelmes az Úrnak, és a hűségéről tanú bizonyságot tesz.
1: Olyan szép, amikor azt mondja, hogy így bizonyos értelemben Isten tetteiről keménykedik meg a szívük, pedig ő éppen meglágyítani szeretné az ő szívüket. Tehát mi Isten népe vagyunk, és amikor látjuk az eseményeket, akkor ne keményedjen meg a szívünk, amelyek a világban történnek, hanem pontosan forduljunk oda, mert az Isten meglágyítani. Ezeknek a prófétáknak hihetetlen lágy szívük volt, de kívülről kemény ércbástya és bevehetetlen kőfalként jelentkeztek ezek a próféták. De belülről észrevették az árvák, az özvegyek, a jogtalanságba jutott embereknek a segélykiáltásait is. Úgyhogy nagyon fontos. István?
0: Még az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen amikor a szeráf megtisztítja az ajkát a helytelenségtől, a bűntől, előtte való történet ragadott meg engem, tulajdonképpen, amikor Ézsaiás meglátta az urat, pedig ő tudta, hogy nem volt főpap, és nem is mutatott be illett áldozatot. És látta azt is, hogy a templomot betöltötte a füst, tehát ez figyelmeztette arra, Isten dicsősége jelent meg. És ebből egyenlősen azt gondolta, hogy vége az életének. És akkor ebből a kimenetele nagyon tanulságos a számomban, mert felismerte, és így kiáltott fel, hogy elismerte a saját és népe bűnösségét. És rádöbbent arra,

0: Megtisztítás nélkül nincs lehetőség. De. És azt nem a elcsüggedést látta, hanem a bűnbánat szólította meg először, és a megtisztulás iránti igénye jelentkezett első látásra. Ez egy nagyon fontos dolog volt a történetben.
1: Így van. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és itt van ez a kérdés, hogy akkor ugye az Isten most kinek a szívét keményíti meg, és ott volt, hogy ugye a fáraó szívét is az Isten megkeményítette, és itt a megjegyzésünk nagyon szépen elmondja, hogy fáraó hányszor keményítette meg az Úrral szemben a szívét, és amikor már ez 9-szer tette, akkor a 9. alkalom után azt mondta az Úr, hogy rendben van, akkor most már én is megkeményítem. És csak egyetlen mondatot azt mondja, hogy amennyiben a fáraó nyitottan fogadta volna azokat, akkor nem megkeményedik, hanem meglágyult volna a szíve azoktól a dolgoktól, amelyek a birodalmában az izraelitákkal történt. Igen, ma is vannak emberek, akik megkeményítik a szívüket, és ma is vannak emberek, akiket tovább keményít az élet, és akkor az Isten azt mondja, rendben van, így fogadlak el, ahogy vagy, ilyen kemény szívűen fogadlak el.
0: De itt a fáraónál is volt azért döntési lehetősége.
1: Hogyne? Az, hogy tehát nem vette el Isten az ő szabad akaratát. Tehát mindenféleképpen megvolt, ez így van. Így van. Köszönöm szépen, és van, Marika, megint egy nagyon szép szigeti idézetünk, ugye?
2: Igen. Szigeti Jenő, még egy esély, hogy a rosszat jóvá tegyük című füzetből a 8. oldalon található az alábbi. Isten kegyelmezett az embernek. Nem sújtott le rá azonnal a bűn természetes következménye, a halál, hanem egy út nyílt előtte, a bűntől való menekülés lehetősége. Még egy esélyt kapott. Ez a kegyelem. Isten előbb törvényt adott, hogy az ember tudatosan dönthessen. A teremtett ember áthágta a törvényt, de Isten nem a bűn következményét hárította el. Tetteink méltó büntetését megkapjuk. Az első emberpár kiűzetett a belterjesen művelt paradicsomból, ezzel lehetőséget kapott arra, hogy a teremtés céljának megfelelő ember maradjon. A kegyelem nem a büntetés elmaradása vagy elengedése, hanem egy új döntés lehetősége, amivel élni kell. A bűn lázadás Isten akarata ellen, a kegyelem pedig Isten újra felkínált akaratának elfogadása. Így van jelen a kegyelem őszüleink óta a világban. Ha az Isten megváltoztatná a törvényt, akkor a teremtés alapjai rendülnének meg, és az ember élete ellehetetlenülne. A törvény ellentéte a bűn, a kegyelem a törvény betöltésének feltétele.
1: Nagyon szépen fogalmaz Szigeti testvér, köszönöm szépen, és aztán van egy nagyon szép összefoglalásunk, amit Tokics Marikától kérünk.
3: Igen, ezt is Ellen White írta, az ő könyvében, ami így hangzik, a bűnös szokások annyira elterjedtek a társadalom minden rétegében, hogy az a kevés ember, aki hű maradt Istenhez, sokszor már-már elvesztette bizalmát, és engedett a csüggedésnek, a kétségbeesésnek. Úgy rém lett, hogy Isten Izraellel való szándéka meghiúsul, és az engedetlen nép Sodoma és Gomora sorsára jut. Ézsaiás a bizonytalanság és az emberi vezetés gyengeségének fájdalmasan nyilvánvaló idejében nagy jelentőségű látomást kapott a világegyetem legfőbb vezetőjéről. A próféta megrémült alkalmatlansága miatt, de Isten kegyelmével megtisztította és erőt adott neki, így készen állt arra, hogy az ellenséges világban az ő követe legyen.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az értékes gondolatokat.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Légy bőkezű, és adj szívesen. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie, a szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, azért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 51 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 1 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Röé heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése lásd 5 Mózes 11.26-tól 16.17-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Ha valaki elszegényedik testvéreit közül valamelyik lakóhelyeden, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened, az Úr minden munkádat és minden szerzeményedet. 5 Mózes 15.7-től 11-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ha majd támad közöttetek próféta vagy álomlátó, mi a különbség a világ népei és a zsidók profétái között? Erre a kérdésre keres magyarázatot Szerdó Cervin rabbi a Röé heti szakasz kapcsán. Mint írja, a zsidó proféta nem jósol, hanem figyelmeztet. A helytelen bűnös köz és vallási élet következményeire hívja fel a figyelmet, ritkán egy személyre, legtöbbször az egész társadalomra kivetítve. A zsidó proféta jövőre vonatkozó kijelentése mindig feltételes módban történik. A profétai tevékenység nem kényelmes, nem jár anyagi előnnyel, tisztelettel. Mózes a beszéd hibájára hivatkozva próbál a profétai felkérés elől kitérni. Nem vagyok a szónak embere, nehéz ajkú és nehéz beszédű vagyok én. 2 Mózes 4.10. De Mózessel kapcsolatban mégis ezt olvassuk, vele szájról szájra beszélek, világosan és nem homályos szavakban az örökké való hasonlóságát látja ő. 4 Mózes 12.8. Minden vallásos zsidó ezzel a mondattal kezdi a napot. A zsidó hagyomány szerint minden reggel egy rövid, mégis mély jelentésű ima emlékeztet arra, hogy az élet és az új nap ajándék. A legtöbb ember ébredés után automatikusan a telefonjáért nyúl, vagy a napi teendőkön kezd gondolkodni, a vallásos zsidók számára azonban a nap első pillanata egy hálaadással kezdődik. A modeáni néhány soros ima, amelyet közvetlenül felébredés után mondanak el, még azelőtt, hogy kezet mosnának, vagy bármilyen más tevékenységbe kezdenének. Rövidsége ellenére a zsidó gondolkodás egyik legfontosabb üzenetét hordozza, minden új reggel egy újabb lehetőség. A vallásos zsidók első szava a köszöneté. A modeáni magyarul így hangzik, köszönöm neked, örökké élő uralkodó, hogy irgalmadban visszaadtad lelkemet, nagyon megbízható vagy. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma pénteken a felhők mellett sok napsütés valószínű, erszórtan esőkkel. Északias a szél, és 29-34 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor. Még marad a 29-34 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Ó Egyiptomi Kapcsolat című műsorban. Ezúttal egy író és költővel fogok beszélgetni. Bodoné Csibe Gizellának nevezik, és mindjárt meg is kérem, hogy mutassa be magát.
4: Szép jó napot kívánok a hallgatóknak. Mostanság használják rám ezt a író és költő, mert hát igazság szerint ez egy hobbiból induló dolog lett, ami amatőr szinten indult, és ma úgy érezzük, vagy legalábbis egy-két főszerkesztő már azt jelezte, hogy elértük bőven az amatőr színvonalnak a határait, vagy felső határait, tehát lassan jó lenne lépni is, de ez már azt hiszem az én koromban nem fog megtörténni, mert ennek valamikor ott 20 éves korba kellett volna elindulni, amikor én valóban írni kezdtem, és az is korábban kezdődött, mert 12-13 éves koromban már azért rontottam a verseket magamból, és magamnak. Úgyhogy tulajdonképpen nyugdíjba vonulásomkor indult meg az bennem, hogy esetleg ez lehet egy következő dolog, miután lezárulnak a aktív munkás évek, és az első ilyen próbálkozásom, ami nem is egészen tudatos volt, vagy nem próbálkozás annyira, Szentföldre vezetett a jó sorsom 2000-be, és akkor írtam tulajdonképpen kollégáimnak, barátaimnak egy ilyen kis úti leírást, hogy milyen is volt az a 8 nap a Szentföldön, és ez nekik nagyon tetszett, vagy legalábbis ezt a visszajelzést kaptam sokaktól, és akkor fogalmazódott meg ez úgy komolyan, hogy készülnek a verseim, ott vannak a verseim, örömet szerez a dolog. Tetszik az, hogy az, ami gyerekkoromba, ifjúkoromba, és később sem igazán jött össze, néhány pályázat vagy írás itt-ott megjelent, de ez nem jelentette azt, hogy foglalkoztam a dologgal, hogy nyugdíjas éveimbe talán ez lesz az, ami majd ad valami pluszt, lendületet, célt az egész időszaknak.
3: És hogy érzed, mennyiben befolyásolta a nyugdíj előtti korszakod, a munkád, a nyugdíj utáni írói tevékenységedet?
4: Tulajdonképpen az az időszak adta meg a témák tömegét, mert fiatalkorában az embernek óriási idézőjelbe, tehát óriási gondolatai vannak, nagyon nagy céljai vannak, és akkor úgy írogat. Egyrészt, mert rengeteget olvas, másrészt, mert rendkívül kíváncsi, harmadrészt, mert jönnek ezek a dolgok, hogy mi érdekli, mivel foglalkozna, mi a titok számára, és így volt nekem az egyik nagy titok az Egyiptom. És mindezekkel végül is felnőttként, tehát ahogy elkezdtem a munkát, ami Miskolcon kezdődött ugyan, de ott csak 2-3 évet tartott, és utána én Budapestre jöttem férhez, és itt dolgoztam. A politikai vonalon voltam egyrészt, másrészt pedig az Újságíró Szövetségnél, és az egésznek a befejezése az utolsó 12 éven pedig a bank vonalon volt, ami nem szakmám, tehát ott is a humán területen voltam, humán politikai menedzser vagy referens, ami a régiek megfogalmazásában a személyzeti munka volt.
3: Tehát az emberek közötti kapcsolat az volt, ami a leginkább érdekelt téged.
4: És hát ez volt a munkám, és a anyagok egy részét ezt tudta adni, mert minden ember ugye más, mindenkinek más életuta van, és mindezeket meghallgatva, akár felvételkor, akár sajnos az elbocsájtásokkor, ez azért lerakódik az emberbe. Tehát ez volt az egyik dolog, ami úgy mélyen bennem volt, 40 éven keresztül ment ez a munkám. A másik, hogy a magánéletem is úgy alakult, hogy hatalmas nagy szárnyalással, és azt hittük, hogy az élet végtelen, de sajnos a betegség közbeszólt, és meglehetősen hamar elvitte a férjemet, akivel mi rengeteget csavarogtunk, kirándultunk, tehát ő mindent megmutatott nekem az országba, amit lehetett, de együtt külföldre 2 vagy 3 alkalommal voltunk, és az sem volt túl sikeres. És akkor valahol itt mozdult meg talán bennem ez a nagy utazási vágy, mert én házasságkötésünk előtt is éppen egy olaszországi körútra indultam. Az egy ilyen kempingvilág találkozó volt, és hát ezt úgy követte 1-2 út Jugoszláviába, az akkori Jugoszláviába például, vagy Németországba, de aztán megálltak ezek az utazások. Viszont kis jegyzetek születtek róla, és akkor ez úgy valahol ott motoszkált mindig bennem, hogy majd.
3: És Egyiptom hogy jött a képbe? Mikor született meg az ötlet, hogy Egyiptomba mész?
4: 2000-ben, mint említettem, eljutottam a Szentföldre egy nagyon érdekes dolog kapcsán, hogy addig úgy utazgattam, már egyedül éltem, és az utazásaim ilyen kis laza nyaralások voltak, hogy Spanyolország ide-oda, amik ugye a 90-es évek elején azért nagy dolog volt, és nagyon örültem neki, hogy ezt megtehetem. Aztán úgy hirtelen jött egy olyan gondolat, hogy ez mintha kevés lenne, hogy utazik az ember, rendben van, hogy sok mindent lát, rendben van, hogy kipiheni magát, rendben van, hogy izgalmas, de itt valami más nekem a dolgom. És akkor édesanyámat és az ő nővérét ápoltam, mert mindketten egyedül maradtak, és csak rám tudtak számítani, és a nagynénémtől kaptam hát egy 200-300 ezer forintot, és nem az összeg indította el bennem a gondolatot, hanem egy karácsony esti együtt üldögélés, hogy én jövő áprilisban a születésnapomon Jeruzsálembe leszek, és ezt mondtam nekik. És ők is meglepődtek, de én magam is meglepődtem, hogy hát én most ezt honnan veszem. És akkor ez egy gyönyörű tavaszi dolog volt, és minden úgy ment, mint az olajozott óramű. És akkor éreztem rá arra, hogy a szinte évenként megismétlődő novemberek, decemberek, amik iszonyatos nehéz súllyal voltak rajtam, lelkileg főképp, míg dolgoztam, hogy ennek talán egy nagy segítsége lenne az, hogyha én így ősszel melegebb éghajlatra mennék valahogy a madarakkal, és a bank is éppen a végét járta, úgymond, mert elég sok támadás érte, és úgy nézett ki, hogy más bank, külföldi bank fogja átvenni, és sok olyasmi volt a feladatom, amit úgy éreztem, hogy ezt már én nem szeretném csinálni. Tehát amikor sokadszor olyasmit csinál az ember egy éven belül, ami nagyon messze van az ő lelkétől és sok mindentől, akkor úgy felbuzdul benne minden, hogy nem. És bementem az Andrássy úti utazási irodába, az Andrássy út 1-be, ahol láttam, hogy Kairóba az Aidát adják elő, és ezt meg lehet nézni. És mondtam, hogy na ez az, erre el kell mennem. Bementem, nagyon határozottan közöltem, hogy én a kairói utazásra szeretnék jelentkezni, és kérném az Aida jegyet is. És akkor rám néztek, és megkérdezték, hogy és kivel utazom, és én mondtam, hogy egyedül. És közölték, hogy azt nem lehet. Ők egyedülálló nőnek nem tudnak jegyet és utazási lehetőséget biztosítani. Hát ezen én kellőképpen felbőszültem úgy belül, és megkérdeztem, hogy miért. És nem mondták meg, rájöttem úgy magamtól is körülbelül később, hogy mi lehet esetleg, ami így motiválta ezt az utazási irodát. Ők már nincsenek ma, meg én még itt vagyok. Lényeg, hogy azt mondtam, hogy jó, ha így nem mehetek, akkor majd elmegyek egy másik utazási irodával. És lehet, hogy nem fogom látni az Aidát, de én akkor is most elmegyek Egyiptomba, mert elfáradt testem, lelkem, mindenem. És egy másik utazási irodával október közepére bejelentkeztem egy pihenésre, ami Hurgadán történő, úgy az a szokásos, ami akkoriban megindult ott a 2000-es évek elején, hogy lehetett menni Sharm el-Sheikhre, Hurgadára, és akkor onnan kis körút. És mondtam, hogy ne, ez jó lesz, és pont jó lesz, hogy a tengerparton pihenhetek kicsit, és azért módom lesz megnézni az országot velük egy körúttal, mert hogy ilyen csillagtúra-szerűen csinálják. Úgyhogy ettől nagyon boldog voltam, és hát akkor történt ez ott 2001-ben, hogy délután jövök ki a munkából, és tele van a sajtó, a világ, minden azzal, hogy Amerikában merénylet történt, a két nagy ikertornyot lerombolták, és akkor úgy mindenki állt, hogy mi lesz ezután. Tehát ez azért akkora döbbenet volt 2001-ben, hogy itt minden megkérdőjeleződött, ami egy hónappal később, vagy fél évvel később vált aktuálissá az embernek. Tehát én akkor délután úgy voltam, hogy biztos, hogy én el fogok utazni Egyiptomba. Nem lesz itt valami még nagyobb, vagy sorozat, terror, cselekmény, ami esetleg ezt befolyásolja, vagy éppen Egyiptom, ahol azért lehet, hogy történnek majd dolgok. És azt mondtam magamnak, hogy nem, biztos, hogy én erre az útra elmehetek, és akkor 2001. októberében elindultam némi szorongással, egyedül voltam ebbe a csapatba, tehát szóló emberként utaztam, és mindez egyedül a reptérre való megérkezéskor okozott gondot, amikor a csodálatos jó időben megérkezik az ember. Itt a reptéren nem tudja kire hagyni a kabátját, tehát azt is húzza magával, és akkor kint van, mit tudom én, 28 fok meleg, ragyog a nap, hú, nagyon-nagyon jól éreztem magam, de egy kicsit, vagy nagyon magányosnak is éreztem magam, és hát a reptéren úgy azért meglepik egy picit az embert, segítjük a csomagot a buszhoz, és hát tartják a baksisér a csomaghordók a kezüket, és ezek nagyon-nagyon erőteljes dolgok voltak, és ez a egy óra volt olyan, amikor úgy éreztem, hogy Istenem, szabad tényleg eljönni egy ilyen helyre az embernek nőlétére egyedül? De ez már a hotelnak a haljába el is múlt, és meg is szűnt, mert két csodás lánytestvér jött oda hozzám, hogy egyedül vagyok, bemutatkoztak, sárospataki lányok voltak, akik közül a kisebbik, vagy a fiatalabbik Németországba ment férhez, ők itt találkoztak, és hát teljesen, mintha én a harmadik testvér lettem volna, úgy kezeltek az első órától kezdve, tehát nem maradtam egyedül. És hát magába a hotelba pedig egyszerűen tátva maradt a szám. Egy fantasztikus, ötcsillagos szállodába vittek bennünket, a Hotel Szigálba, ahol szembe teljes törmelék és eltakarítás, romok, tehát látszott, hogy egy órával azelőtt, vagy 10 órával azelőtt dózerolták le esetleg az épületeket, és mondták már útközben, hogy ez egy halászfalu volt, nem olyan régen még, és hát most kezdenek belőle egy ilyen szép modern üdülő telepet csinálni. Hát ebben minden luxus megvolt, ebbe a gyönyörűséges hotelba, amivel nekem addig nem volt módom így találkozni. és mondták, hogy ezt azért tudták megteremteni ennek az utazási irodának, mert nincs még készen az udvaron egy ilyen kacsalában forgó tájföldi étterem, meg még talán valahol kint a parton valami kis munka is folyik, és azért ilyen olcsón adták nekünk az 5 csillagos hotelt, hogy hát ezeket ugye el fogjuk nézni még nekik, és bizony, amikor kész lesz, akkor nagy valószínűséggel ide esetleg amerikaiak, és hát tőlünk kisé tehetősebb vendégek fognak érkezni, úgyhogy ez volt a második kellemes meglepetés, az, hogy ott rögtön barátokra találtam, majd az, hogy egy ilyen csodálatos körülmények között lehetek, ez úgy indulásnak nagyon nagyszerű volt.
3: És az egyiptomiak, akikkel találkoztál ott Sharm el-Sheikhben, ők milyenek voltak?
4: Ez Hurgada volt, igen.
3: Hurgadában.
4: És azért mondtam, hogy tulajdonképpen az a fél óra vagy egy óra, míg a repülőről kicsekkoltott az ember a buszig, az volt, ami így megrémített, mert attól kezdve én ott kimentem este egyedül, mikor lezuhanyoztam és átöltöztem a utcára, a környező üzletekbe, és hát ott mindenkinek fülig ért a szája, betessékeltek, meg mutogatták a dolgokat, ami úgy szintén egy picit megrémíti a magyar embert, vagy az európait, mert ehhez úgy nem vagyunk hozzászokva, de érezhető volt a barátságuk, érezhető volt, ahogy közölték, hogy testvér vagy, tehát mi ne félj, ne ijedj meg, ne szaladj el, gyere be, nézd meg az üzletünket, parfümboltok, ékszerboltok, stb. Voltak ezek, és mondták, hogy nem kötelező itt semmit venni, üljek le, járjam körbe, nézzem meg, aztán majd, ha úgy látom, akkor visszajövök, ha nem történt semmi, akkor is ők csak örülnek, hogy mi jöttünk, és vagyunk, mert ők ezért vannak, és kére az ember egy teját, és ez végig így volt. Tehát az a fajta bizalom, az a fajta barátságosság, kedvesség, ahogy ők fogadták a turistákat, az egy csodálatos dolog volt, és nagy élmény volt. Nagyon keveset beszélek idegen nyelveken, és mégis megértettük egymást, és mindenre érzékenyek voltak ők is, tehát észrevették, ha az ember egy kicsit megtorpan, vagy bizalmatlanná válik, vagy soknak érezte esetleg az ő ajánlkozásaikat ott a áruikkal kapcsolatban, és akkor rögtön jelezték, hogy semmi gond, nem kell semmit megvenni, vagy nem kell megrémülni, és attól kezdve már, mert ez is szinte csak egy órányi ilyen magánséta volt, de attól kezdve végig a Györgyivel és a Katalinnal voltam együtt, de maga az egész csapat nagyon jó volt, és az utak szintén rendkívül jól szervezettek voltak, és hát bizony hajnali 3-kor indultunk el a déli ország részbe, és másnap reggel indultunk Kairóba, a piramisokhoz, a múzeumba. Tehát ezek azért a szabvány programok voltak, de hát aki nem járt még ott, annak mindez maga a csoda. Annyi mindent olvas az ember. Nekem mondjuk a Fáraó című könyv volt az ifjúságomnak az egyik. A Fáraója, igen. Az egyik meghatározó regénye, és akkor mindenütt ezt a fajta titokzatosságot kerestem. Hát ezzel együtt is azért úgy tényleg elfogadta az ember azt, ami Hurgadában még nem ez a titokzatosság volt, de valahol látszott benne, hogy a jövő is. Tehát, hogy itt volt egy pici halászfalu, és lám már hol tartanak. És hát a vásárlásról itt így annyit hozzátennék még, aztán vásárlással nem nagyon foglalkozom, hogy már 3-an bementünk ott másnap este a hurgadai egyik ilyen kis ékszerboltba, és azonnal leültettek bennünket, jöttek a rózsateják, minden, és ott vettem meg a ankos örök élet karkötőt, és mondtam, hogy egy kartust is szeretnék csináltatni, és hát ott 2-3 teát elfogyasztottunk, tehát tényleg olyan volt, mintha sok éve ismernénk a tulajdonosokat, annyira kedvesek és figyelmesek voltak, és mikor én voltam a harmadik, akinek a kartust készítették a két lány után, leírtam, hogy mit szeretnék, hogy beleírjanak, és hát a Gizellát lerövidítettem Gizára, és akkor nagyot nevettek, és mosolyogtak, hogy és a piramist is kérem a Giza mellé. Úgyhogy, és hát elindult a körút, és a piramisnál is egészen apró dolgok tűntek föl először, hogy a város szinte már beleépült a piramis lábainál volt a város, ami egy picit olyan volt, hogy az ember úgy képzeli el a piramisokat a fotóról, hogy ez valahol kint van nagyon a sivatagba. Ez nem egészen így volt, de...
3: Hát valamikor 82-ben még a sivatagban így, volt. Igen.
4: De döbbenetes volt számomra, hogy egyszerű kis ház, szép kerthelységgel ott volt valami kis étkezés, és a nagy karikák a falba vannak, és a szamarak, lovak ki vannak kötve. Tehát az egész olyan volt, ahogy közelítettük a piramisokat, mintha visszamentünk volna bizony 200-300 évvel korábbra, minimum, és innentől kezdve én úgy éreztem magam, mintha igen, több száz évvel korábban lennék mondjuk Egyiptomba és Kairóba.
3: És az mit jelent, hogy több száz évvel korábban? Tehát milyen érzés volt, vagy miben nyilatkozott meg?
4: Hát például ebbe, hogy megy az ember az utcán, ami egy hatalmas országnak a fővárosa. És akkor ott jön mellettem a szamár, csacsi, és a lovak, és akkor őnekik úgy van ott a helyük, a ház oldalánál, mint mondjuk az Andrássy úton, vagy a Oktogonnál, ahogy látható, a nagy karika, ahová valamikor a lovak voltak itt kötve. Na most hát ilyen itt már azért egy jó száz éve nem létező dolog. Ott pedig ezzel együtt lenni, ez nagyon, nagyon vissza tudott vinni az időbe. És akkor megyünk közelebb ugye a piramishoz, és jönnek a tevén, a turisták, jönnek a tevékkel, lovakkal, a kísérők, a idegenvezetők, és ez nem a mai világot jelentette számomra.
3: Nekem 82-ben volt olyan élményem, hogy az utcán ülőn kalapálták az autónak a vázát, tehát tényleg, minthogyha régi módszerekkel, de a mai világot. De akkor most hagyjuk abba a beszélgetést, zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
4: Köszönöm.

0: المحاسن المحاسن.
1: Kedves hallgatóink, most a zene után folytatjuk a beszélgetésünket, Bodóné Csiba Gizellával beszélgetek. Egyiptomi útjánál, az első egyiptomi útjánál járunk, és a gízai piramisokig jutottunk el. Mi történt ott, milyenek voltak a piramisok?
2: Hát egyrészt ott szintén úgy elszáll az ember időbe és mindenbe, hogy semmitre nem tud másra figyelni, mint arra, hogy te jóságos ég itt állok a piramis lábainál. Ez fantasztikus volt, és tudtam, hogy az a lehetőség van, hogy miután a nagy piramisba akkor nem lehetett bemenni, az zárva volt, viszont megtekinthető a másik. Jelentkezés alapján mentünk, tehát nem volt kötelező ez a utazás többi résztvevőinek, és azt hiszem, talán 5 vagy 6 vállalkoztunk erre a dologra, hogy mi bemegyünk a piramisba. És hát bizony ez az út úgy sok mindenen elgondolkoztatott, ami befelé vitt a piramisba. Egyrészt, hogy rengetegen voltak, tehát meglehetősen hosszú sor állt, míg a piramisba beléphettünk, és elindul a sor, emlékezetem szerint ugye felfelé, szorosan egymás nyomába vagyunk, de olyan szorosan, hogy szinte az előttem lévőnek a hátára van majdnem támaszkodva az ember, mert rengetegen akarták látni. Nagyon sok volt akkor a turista, tehát azt hiszem úgy a legjobb időszak egyike volt talán Egyiptom számára ez, és egy pár évvel azután volt mindez, amikor a nagy német merényletet már kezdték úgy kiheverni, és bátrabban jöttek az emberek, és előttem is németek mentek, ahogy haladtunk fölfelé, és bizony meggörnyedve kell menni, és érzem a falakat két oldalt, és ilyen döbbenetes az egész kő fajtája, mennyisége, minősége, mindene, és úgy szerettem volna végig úgy menni, hogy mondjuk kitámaszkodom, vagy simogatom, de hát arra figyel az ember, hogy megy az előtte lévő ember előtt, és akkor meglepődtem, hogy ugyanúgy jönnek mellettünk a visszafelé érkezők is, és egy pillanatra bevillant bennem, hogy mi van itt, ha valami történik. Mi van, ha előttem a 10. ember valamiért rosszul lesz, elesik, nem tudom, bármi. Itt mondom, lehet, hogy keresztül mennek rajta, vagy mi van, ha itt egymásba olvad ez a lefelé és felfelé menő sor, és akkor itt biztos, hogy hatalmas pánik van, és az egy olyan szörnyű érzés volt, és abban a pillanatban, mikor ez így bevillant bennem, mondtam magamnak, hogy ilyesmit egy pillanattal tovább már nem gondolhatok. Tehát ez nem fordulhat elő, most nem lehet ilyen, és felejtsem el a félelmet. Ha a piramisba vagyok, akkor biztos, hogy most semmi nem történhet velem, mert én úgy éreztem, hogy ezt látnom kell, ebbe be akarok jönni, én bent akarok lenni a nagy terembe, ott meg akarom tapasztalni a különböző, az élet lét különböző lépéseit, és kicsit sok elvárással mentem be a nagy terembe.
1: Ez melyik piramis volt, Mükerinosz vagy Kefrén?
2: Kefrén. És jó érzés volt végül is, vagy egy nagy fellélegzés, mikor az ember fölért és bement a nagy terembe, ami hát úgy, hogy nem tud az ember senkivel semmit megosztani, mert akkor éppen nem, a lányok nem jöttek be, ők már jártak bent, és ott megint egy picit ilyen egyedül éreztem magam. A világ minden tájáról voltak emberek. Én vártam valami nagy hatást magamra, és ez a nagy hatás nem egészen az volt, mint amire vártam.
1: Mi volt ez, és mire számítottál?
2: Én valami olyan érzésre számítottam, miután azt megelőzően én nem ismertem úgy igazán misztikus dolgokat közelről. Tehát azért a 90-es évekig Magyarországon nem igazán lehetett túl sok 80-as évekbe indul be, mikor először a beavatás vagy egyéb ilyen könyvek megérkeznek magyar nyelven, attól kezdve olvasgattam ilyeneket, de előtte nem sok fogalma volt az embernek sok mindenről, és én valami ilyen katartikus élményt vártam attól, hogy én most ide beléptem. Oda, ahol fáraó lehetett, oda, ahol papok álltak. Ezek az egyiptomi papok, akiknél ilyen félelmek megfordultak a legnagyobb emberbe is, hogy Istenem, hát itt kell töltenem mondjuk az éjszakát, vagy a beavatását, vagy tehát sok minden így pörgött az ember fejébe, hogy próbált levegőt venni, ami ugye nem sok volt.
1: Hát ennyi ember, de azért volt,
2: igen, mert hogy rengetegen voltunk, és nagyon rövid volt végül is az az idő arra, hogy ezzel a érzéssel, hogy én nekem itt valamit meg kell tapasztalni, együtt legyek, és meglehetősen hamar kellett visszaindulni. Tehát nem tudott az ember még akkora belső csendet teremteni magába, amiből jött valami kis üzenet, vagy hasonló. Úgyhogy végül is nem azt kaptam, amit nem tudtam, hogy mit várok, viszont volt egy másik érzésem is, hogy először vagyok itt, de nem utoljára. Tehát lehet, hogy most itt voltak lépések, hogy milyen, amikor a halál küszöbét átlépi az ember lélekbe, és hasonló, de nem itt van a vége. És ez most csak örülj annak, hogy bent voltál, és volt pár perc arra, hogy valamit megérez belőle. Úgyhogy kint a nagy zsibongásba, mert kint ugye zajlott az élet, mikor visszaért az ember, akkor hosszú ideig nem tudtam ezt úgy helyre tenni, tehát úgy libegtem ott a létbe, úgymond, hogy mit kellett volna bent nekem tennem, éreznem, tapasztalnom, mennyivel kellett volna bölcsebbnek lenni, mennyivel kellett volna másnapnak lenni, mint ami voltam azelőtt. Tehát nem éreztem, hogy én most itt hirtelen, és itt most valami más ember lettem volna.
1: És visszatértél ide később?
2: És a második úton visszatértem a nagy piramisba,
1: akkor már
2: késő
1: akkor
2: este, teljesen más, igen, teljesen más élményekkel, és ott jó érzés volt ez, hogy ott egy pillanatig nem volt semmiféle félelmem a dologtól, és még az első úton ezt is megéreztem úgy fölfelé menet, hogy igen, lehet, hogy ez az egyik dolog, hogy a mindenféle félelmeitől meg kell az embernek szabadulni. Tehát amikor ettől a sok embertől és gyalogmenettől, amiben nincs idő semmire, és nincs hely semmire, és néha ugyan láttam az oldaljáratokat, de mégis azt érzi az ember, hogy egyetlen szűk folyosóba van, akkor ez volt bennem, hogy lehet, hogy pont ennyi volt, hogy a félelemtől szabaduljak meg. És attól viszont megszabadultam.
1: Hogyan folyt tovább az út? Merre jártatok még?
2: Hát lementünk Luxorba is, megnéztük a királyok völgyét, a királyok völgyével szembe ebédeltünk egy egyszerű, szép Nílusra helyezett teraszon, és ott újra ilyen képek jöttek be, míg a Nílust néztem, és szembe a királyok völgyét, hogy ezekbe a hintókba, amik itt állnak, egyszerűen lehet, hogy ülni fogok, mert én ezt szeretném. Mert rendben van, hogy én most itt vagyok, és itt töltök Luxorba 4-5 órát, de ez nekem kevés, én ettől többet szeretnék. És akkor valahogy úgy olyan kis keserűséggel jöttem el onnan, hogy én annyira szeretnék így itt lenni több időt, és a királyok völgyébe nyugodtam le, amikor éreztem, hogy én abba majdnem 50 fokba rendkívül jól érzem magam, hogy nekem olyan az a meleg és az egész meleg völgy, mintha nekem itt lenne a helyem, Én ott teljesen otthon éreztem magam, mindenki haldoklott, vizet hívott, mit tudom én. Én pedig ilyen teljes boldogságban voltam. És mikor kimentem, akkor volt egy ilyen kérdésre adott válasz egy hajnali álom előtt, amiben nekem három név jött ugye be, a Osiris, Jézus, és jaj, most ezt így hirtelen. Lényeg, hogy a királyok völgyébe, királysírba megkaptam a választ, hogy miért vagyok én Egyiptomba, és ez, amit az előbb itt említettem, hogy egy ilyen kérdésre adott választ kaptam, ami a főnix madárral kapcsolatos dolog volt, ott még azt mondta úgy a belső hangom, hogy figyeljek majd oda nagyon a piramisba mondott szavakra. És ez a hármas volt itt, az Osiris, a Jézus és a főnix. Úgyhogy a létező kérdések és az, hogy egyáltalán olyan kérdések jöttek föl bennem az idő alatt, míg én Egyiptomba készültem, már az csodával töltött el, és amikor a királyok völgyéig eljutva úgy éreztem, hogy még mindig nem tudom, hogy miért is jöttem, vagy mi is itt a lényeg, és a szintén hatalmas tömegbe lent vagyunk az egyik királysírba, és nézem a falfestményeket, teljesen nem kapok levegőt úgy a gyönyörűségtől, meg a hatalmas tömegtől, és akkor így hirtelen megkapom azt az egy mondatot, ami arról szólt, hogy én most miért vagyok itt egyedül, és mi a dolgom. Erről azért nem beszélnék, mert ezeket a dolgokat én ebbe a kis vékony könyvecskémbe, ami az Egyipt, vagy Szepszes Ankh címet kapta tőlem, ebbe én ezekről úgy részletesen beszélek, és írok, és még néhány fotót is beleraktam, és hát a könyvecskék most úgy a később egyre szaporodó úti könyvekkel együtt az írókboltjába most az Andrássy úton kaphatók. Az Andrássy úton utasítottak el, ugye, hogy én egyáltalán kimenjek, és ma ott van az írókboltjába a néhány könyvem, és hát ez azt hiszem nekem úgy a csúcs az életembe. És így erről jutott eszembe ebből a kis könyvecskébe, ami 2002 áprilisába fejeztem be, és most ismét április van, és ráadásul ma van a költészet napja, hogy mesterségem címereként ennek a könyvnek a végén van egy ilyen kis versikém, hogyha nem gond, akkor ezt felolvasnám. Jó?
1: Persze.
2: Ennek az a címe, hogy titkok keresése. A titkos ösvény keresem, mi keresztezi életem útját. Azt a magaslatot keresem, ahol az igazságot tudják. A titkos kamrát keresem, hol álmom szarkofágba zárták, benne a titkos könyvet keresem, melyben sorsomat megírták. S a titkos követ keresem, mi épülte tetteim piramisát. A folyót, a titkos folyót keresem, hol kikötik sárolladikját. Azt a tüzet keresem, mi feladatot mér rám. Azt az alagutat keresem, melynek végén majd a fény vár. És... úgyhogy ez született ott akkor. Ez a keresés, ez abból adódott, hogy mielőtt elindultam, előtte nem sokkal találtam meg a jó vastag könyvecskét, amit amerikai, német, angol és sok-sok régész írt, ez a titkos kamra. És hát a Zahi Havasznak ugye a vitatkozásai a sok régésszel fantasztikus élmény volt számomra, és akkor ez úgy nagyon meghatározta ezeket a kereséseket, és néha azért volt ilyen érzés az embernek, hogy hát mégse kaptam választ, de rájöttem, hogy ez csak a türelmetlenségem, amit szintén le kell vetköznöm, mert nem biztos, hogy a válaszok mindig ott és akkor jönnek, lehet, hogy később jönnek, lehet, hogy másképp jönnek, és azokat is nekünk kell majd megérteni, felfedezni, hogy hol vannak ezek a titkos ösvények, meg mi a titkos ösvény, és és egyáltalán.
1: A könyvednek a borítója nagyon jellegzetesen sárga színű.
2: Igen.
1: A piramis barna, és tulajdonképpen ebből a sárgából egy olyan kis sárga árnyalata neki is van. Ez hogyan jött ki, a fényre asszociál?
2: Hát egyrészt ugye a homok színt
1: akartam.
2: Igen,
1: de az egy másfajta sárga a homok.
2: Igen, de a fényt is így cikázom benne, mert az egész Egyiptom könyvem úgy íródott, hogy én ezt leírtam ugye számítógépbe, az egészet egy ilyen homokszín papírra nyomtam ki, majd vagy 8-10 példányt kézi könyvkötővel beköttettem, homokszín bőrszerű, plüss jellegű anyaggal, amire csináltam egy üvegnégyzet kockát, ami két fél piramisból áll. A felső piramist arany porral szóltam meg, az alsó piramis az zöld. És az ugye a földbe, a másik pedig a föld színétől az ég felé. És abba az első oldalon aranybetűkkel beírtam az egyiptomi hieroglifákat, és úgy címeztem meg az ő betűikkel. És hát ebből én szerettem volna igazság szerint sok példányt csinálni, mert hát ebbe is bekerültek ebbe a kis könyvecskébe azért fotócskáim, és nagyon kevesen, mert azok nagyon megdrágították ugye a könyvet. De a kézzel készült könyv az azért nagyobb összeg lett volna. Viszont nagy élvezettel csináltam, és azt mondtam, hogy úgy az életem is rászánnám arra, hogy így kézzel készítsem el minden könyvemet. Na most ezt 200 példányig csinálva azért ráment volna az első 5 éve esetleg. És
1: hát
2: akkor
1: ez ideigényes dolog lett volna.
2: Mint egy kis csoda úgy érkezett az is, hogy tanuló baráti körbe mellém került egy miskolci nyomdával és kiadóval rendelkező fiatalember, és a beszélgetésekbe jött ki, hogy én írogatok, és hát így kézzel megcsináltatok belőlük néhány példányt, de arra nincs így módom, vagy azt se tudom, hogy hogy kéne elkezdeni, hogy megjelenjen. És mondta, hogy hát ő, az ő nyomdája megcsinálja. És amikor ennek nagyon megörültem, akkor kapcsolt, és azt mondja, ja, apropó, kiadó is vagyunk, tehát megnézzük, hogy mit csinálsz, és akkor mennek olyan példányba. Ez természetesen a magán költségem volt, de ez mégis úgy jött ott a Szentföld és a következő utam az Egyiptom után, mint egy csoda, hogy én csak kimondtam ezt a dolgot, és akkor felajánlják azonnal, hogy semmi gond, már csináljuk is. És akkor így indult el az, hogy a könyvem így jelentek meg, aminek végül is minden borítóját, mindent én terveztem minden alkalommal. Nem csak ezt, a többit is, mert a következő évben Jordániába mentem, és akkor azt ilyen Petra színű vöröses vászomba köttettem például be, amikor így kézzel csináltam, és hát abból vittem egy példányt ott akkor a Jordán atasénak, és mondta, hogy hát nagyon örül neki, és csináljunk belőle sokat, mert hogy Magyarországon nincs Jordániáról semmi, és mondtam neki, hogy van egy kis Egyiptom könyvem is, aminek a hátoldalára egy kis szösszenet van írva, ha azt elolvassa és jónak találja, akkor csináljuk igen a Jordánia könyvet is. És akkor felolvastam neki, és azt mondta, hogy hú, ez nagyon szép, tehát neki nagyon tetszett, ami a hátoldalon van az Egyiptom könyvnek.
1: Akkor lezárásképpen. Igen.

0: Csak ez egy 22 napos, gyakorlatilag nemzetközi csapatból tevődött össze, egy körút volt, ami gyógyító zarándoklat néven ment igazán, és itt végig, Aszuánig lejutva, és minden egyes ilyen, akár régészeti, akár ókori szempontból, akár a mai kultúrát nézve, vagy ahová a turistákat viszik, sok olyan helyre jutottunk be, ahová esetleg turistaként nem jutottam volna be. Tehát megvalósult az, amit Luxornál említettem, hogy én majd egyszer kell, hogy ugye itt legyek, és akkor este 10 órakor jönnek elénk a konflisok, és odavisznek a templomhoz, és végignézünk. Nagyon a szép szertartást. Igen. És ez végig így volt, hogy hajnali 4-kor vagy 3-kor elindulunk például le a Elefantin szigetekhez, és a szentély, Ízis szentélyébe vagyunk hajnalba. Igen, tehát Filé szigetén olyan élmény éri az embert a napkeltét nézve, hogy egyszerűen ez soha nem tud majd belőle kiszakadni. Vagy ott állunk Ozirisznak a sírjánál, úgymond, amibe állt a víz, és mi bedobtuk a rózsát. És ott vagyunk az Ozirisz templomba szintén. Azon kívül, hát ahogy indultunk, mi ott már másnap megnéztük a vörös piramist belülről, ahová szintén állítólag egy ideig azért nem lehetett be.
1: Dahsúr katonai övezet volt egy időben.
0: Igen. Tehát bent vagyunk a vörös sivatagba úgy, hogy előtte van módunk egy fél órát ott meditálni például. Tehát ráhangolódott az ember, és akkor gyönyörű éneklés van bent a vörös piramisba, és hát végig Luxor, Dendera, Abydosz, minden nyugati parttól kezdve itt Aszuánig, Abu Szimbelig, tényleg mindent végig jártunk. Hát Tell el-Amarnát is ilyen nagyon különleges érzések fogtak meg, hogy ahogy közelítettünk az úton hozzá, az számomra majdnem úgy nézett ki, mint Peruba a Nazca fennsík. Tehát olyan sok hasonlóság volt benne, hogy nagyon különleges volt. És én egy kicsit betegen mentem oda erre az útra, és az első perctől jól éreztem magam, és teljesen gyógyultan érkeztem haza.
1: Hát köszönöm szépen a beszélgetést, kedves hallgatóinknak meg a figyelmet, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!

0: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Egy hét imádság, imalánc. Már lehet jelentkezni. A Református Egyház tisztúító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a Magyar Reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyházkerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország, csaknem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. A Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. Július 20-ától még a jövő péntekig, augusztus 14-éig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 éves. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 a német nyelvet beszélik anyanyelvként, szintén 10 a szlovákot, illetve 10 diák érkezett az ázsiai országokból. A Lengyelországból és a Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek el. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Sant Egidio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezettel munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma pénteken a felhők mellett sok napsütés valószínű, erszórtan esőkkel. Északias a szél, és 29-34 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor. Még marad a 29-34 fok.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Szilágyi Domokos életművében korunk valamennyi lényeges kérdése megjelenik. Lírai forradalmával modernizálta és visszakapcsolta az erdélyi költészetet a progresszív európaiságba.
1: Naggyá nőttem erényeimben, hibáimban is nagy vagyok. Ha lassabban is, mint szeretném, de csak előre haladok.
0: Sajnálhatod a hímnős fajokat, kettős tehát kettőzött magányukért, kik sosem tudják fölfogni, hogy az élet, mert hisz meghalunk, a reménytelenül szeretett, egymásra utaltság. S az egymásra utaltság legmagasabb fokon szervezett formája a szeretet.
1: Gondolataim rakétasebességgel száguldanak. Kiszállok a végtelenbe, hogy megtaláljam magamat.
0: Tessék fölcsatolni a biztonsági övet, gyúl ki a fölirat, tessék fölcsatolni a biztonsági övet a gondolatokra, szándékokra.
1: Aki alkot, visszafele nem tud lépni, s ha már kinőtt minden ruhát, mesztelenül borzong a végtelen partján, míg fölzárkózik mögé a világ.
0: Semmi sincs hiába. A természet nem pazarol, s ha pazarol is, szükségszerűen.
1: Add, hogy a szemem szép tágra kerekedjék a világra, s legyen szavam oly könnyű, s oly éles, mint a tavaszi fű.
0: Azzal, hogy létezem, kiszolgáltattam magam a tagadásnak. Ma napomat letagadja a más nap.
1: Akit sorsa meg akar tartani, síriglan reményben ég el. Akit sorsa el akar veszteni, megveri tehetetlenséggel.
0: Boldog lehetek, hogy törődhetem veletek, mert magammal is így törődöm. Viszonylag sokat tehetek, ha fölismerem bennetek mindazt, mi jó, s mi rossz e földön. Viszonylag biztos igazam, innen orzom minduntalan. A világ léptéke a lélek.
1: Viszonylag jól dolgozhatom, míg példátokból tudhatom, a lélek léptéke a munka.
0: Viszonylag ékes szavakon csak így indíthatom önmagamat felétek útra.
1: Viszonylag boldog lehetek, s elégedett, hogy tehetek, hogy eme gyönyörű kínomnak élhetek, s hogy ti értetek, láthatok, én, és érthetek. S ti érettem, mert így lehet elejét vennem az iszonynak, hogy boldog lehessek viszonylag.

0: Nem szép a szép, ha csak magam gyönyörködöm benne.
1: Gyűlöllek, mert én sosem lehetek te. Gyűlöllek, mert nem vághatom szemedbe, hogy ne szeress. Mert gyűlöllek, eresz el, hagy magamra ádász gyűlöletemmel. Gyűlöllek, mert a szerelmeddel ölsz. Gyűlöllek addig, amíg meggyűlölsz.
0: Mondjak neked újat magadról? Tudod, hogy tisztelnek a lelkes kövek? Tudod, hogy a nap a szíved? Tudod, hogy a nap nélkül nincs élet? Hogy a sötétség a rettenet, és nem él, aki retteg? Mondjak újat rólad? Szeretlek.
1: Mert egyre inkább bennem vagy. Mind jobban fáj, hogy nem vagy itt. Fél szív, fél szem, fél szó. A fájás egész csak, s a félsz, hogy a világ nélkülem vidít, szomorít.
0: Megismertem a holnapot. Te rád hasonlított. Te rád miránk lobogott, és nyugodt volt, mint a láng, s mint a mi éjszakánk, amelyen megéreztük forró és röpítő és egybeforró embersorsunkat, a szerelmet.
1: Én azt, hogy hiába ölellek, te azt, hogy hiába ölelsz, ha nincsen más, csak ez a perc, hogyha mögötte meg nem érzed, és meg nem érzem az egészet.
0: Várlak, mert tudom, visszajössz. Visszajössz, mert tudod, hogy várlak.
1: Mint a bonyolult óramű, ha elvész egy alkatrészes, tiktakja kihagy, olyan lennék nélküled. És csak akkor tudnám igazán, ki vagy.
0: Tudjál álmokra várni, ahogy ők tudnak várni rád. Az éber csak így nem csalja meg magát.
1: Vállalja gyönge vállad, amit vállam elvállal?
0: Mit el nem mond egy mozdulat, ha kezeddel a búcsút inted, mit el nem árul mosolyod, azt mind kimondja egy tekintet.
1: Két ember közt a legrövidebb út az egyenes beszéd.
0: Síp. Dobbal, nádi hegedűvel, irányzékolt szemmel, ózonos tüdővel szerelem vadászni. Nem léppel, nem loppal, nádi hegedűvel, síppal, dobbal.

0: Az elképzelhető világ hamar a képzelet fölé nő, ámuldoztatja fiait.
1: Ó, alacsony a magas ég! Nem fél, hogy besározza magát, nem fél a sáros földtől, mert sáros földben csirázott ki minden, ami magasra tör.
0: Az intés, hívás, drága jel, az emberiségé és a lét értelméjé.
1: Itt nem a végtelen, hanem a véges az, ami föl nem fogható.
0: A felnőttek elkészítették a világot, és kusza ábrákkal rótták tele, mert csak annak van tekintélye, ami érthetetlen.
1: Nem vagyok jogász. Nem tudom, hány ezer év szükséges, hogy elévüljenek az emberiség eddigi bűnei.
0: Sietni, sietni, sietni, harsányak a napok, és sietősek, és mi feledékenyek vagyunk. Oly könnyen, oly szívesen feledjük a megbánnivalót.
1: És nincsen, aki megtanítson a fájdalomra, nincsen, aki megtanítna a türelemre, nincsen, aki a tehetetlenségre megtanítna. Nincsen.
0: Minden többet jelent, mint ami. A jelen jövővel vemhes, s ez ad erőt mindannyiunknak a sietséghez és a türelemhez.
1: A semmiből a fájdalom üzenget, késett torkomon, megtornyozott keserűség. Föld alatti déli báb.
0: Ki szűknek érzi a mindenséget, teremt. Így szokik a föld rendhez, földhöz a rend.
1: Űzött néha a vágy, megundorodván a földitől, ismerkedni az égi renddel.
0: Megtartóra van szükségünk, jobban, mint bármikor.
1: És istenség is kell, istenség, aki harmóniaként gondolta el az értelmet, s a harmóniát értelemként, s valahol itt keresendő a lélek.
0: A lélek anatómiája ismeretlen, szervei átültethetetlenek, mert megváltoznak minden pillanatban, s a változás, a gyógyító is, fájdalom.
1: Hogy lehet, ó, hogyan is lehet úgy vigasztalódni, hogy azért ne felejtsünk, hogy el ne fakuljon, de azért ne fájjon az emlék. Hogy hújjon a múlt, de ne halljon, hogy a fájdalom is csak energiaforrás. Ó, soha más ne legyen.
0: Bontsd ki szívedben, legalább, nem hervadó tiszta virágod, a vérvörös alázatot.
1: Én tudtam a szót, az ígét, s nem volt kivel megosztanom, s ha meg nem oszthatom, mit ér?
0: Szégyen a szó, ha nem vigasz. Szégyen a vers, ha nem igaz. Igaz vagyok, s szégyentelen, akár csak a történelem.
1: Merre sodor az idő? Eljutok oda, ahol az anyag létformája a mosoly.
0: Én nem akarok menekülni. Nem akarok menekülni. Miért nem lehetek menedék?
1: Egymás tetteinek oka vagyunk. Oka és célja.
0: A beteljesülés ne vég legyen. Kezdet, új vágyé, küzdelemé, tovább, tovább, hogy önmaga elől világgá ne bújdoshasson a világ.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat! Úgy örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet mindnyájunknak, Urunk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Na hát akkor kezdjünk is!

0: És akkor ime, itt vannak a kérdések, illetve már a válaszok erre a hétre. 1851. kérdés volt. Mondj olyan rejtett hithőst a Bibliából, akiről nem is így nyilatkoznak. A válasz. Legyen az első tisztázandó gondolat, hogy kik a hithősök. Ha nagyon röviden és lényegre törően akarnék válaszolni, ezt mondhatnánk. Akik a legnehezebb időkben is hűségesek voltak Istenhez. És erre nagyon sok példánk van a Szentírásban. Noé, Ábrahám, a nagy proféták, az apostolok, és így tovább. De bizony vannak olyan példaértékű hithőseink is, akikről nagyon keveset beszélünk, illetve talán már nem is emlékszünk rájuk. Na, lapozzuk csak föl a Királyok első könyvének 18. fejezetét, és megkérdezem, hogy ki az az Obádja? Hát ugye, hogy csak pislogunk. Áháb király és Jezabel, a pogány királyné idejében vagyunk, amikor dúlt a bálvány imádat Izraelben. Ekkor az Úr illés szava által 3,5 éves büntetést rótt ki az országra, nem esett eső. Persze a király illést hibáztatta, és nem magát, és halálra kerestette őt. Ekkor Áháb hívatta Obadját, a palota felügyelőjét, Obadja pedig igen félte az urat. Mert amikor Jezabel ki akarta írtani az Úr profétáit mindet, Obadja magához vett 100 profétát, és elrejtette őket 50-enként egy-egy barlangba, és ellátta őket kenyérrel és vízzel. Amikor a kancellár úton volt, Illés egyszer csak elé állt Isten üzenetével. Eredj, és mondd meg a te uradnak, hogy itt van Illés. A kancellár félt. Meg fog ölni engem, ha mégsem ész. Illés így felelt. A seregek élő urára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy még ma megjelenek a király előtt. Elment tehát Obadja Áháb elé, és jelentést tett neki. Ime egy elfelejtett hithős. Hitéért még a halált is vállalta, nem is egyszer, és az Úr megvédte őt. Olvasd el, nagyon érdekes. Aztán ott van az én szívemben Báruk, Jeremiás proféta írnoka. Jojákim király idejében Isten üzenetet diktált Jeremiásnak a nép és a népek sorsáról, amit Báruk felolvasott a templomban, hát ha a nép észhez tér. Persze, jelentették a királynak, de előtte ezt mondták neki, menj és rejtőzz el, te is, meg Jeremiás is, ne tudja meg senki, hogy hol vagytok. Mert élet-halál kérdése volt ez. És hát felolvasták a királynak is, aki dühében a tűzbe dobta a tekercset, és kiadta a halálos körözési parancsot Jeremiás és Báruk ellen. De Isten elrejtette őket. Ekkor az Úr ismét késztette Jeremiást, hogy diktálja le a hallottakat, hogy Babilon leigázza Izraelt, ember és állatot, valamint a királynak és embereinek szörnyű vége lesz, ha nem ráhallgatnak. De semmi hatás. Sőt, később még Bárukot vádolták, hogy fölizgatta Jeremiást. Mindezek után Isten így vigasztalta Bárukot az akkori nagy világégés idején. Most veszedelmet hozok minden emberre, de te ajándékul kapod az életedet, bárhová is mész. Aztán a harmadik nagy hithősnek a sok között most Onézimuszt szeretném említeni. Na, ki hallott róla? Ő a Filemon nagyúrnak írt levél főhőse, akivel keveset foglalkoztunk még. Pál már Rómában van, és ott találkozik egy szökött rabszolgával, aki régi héber barátja Filemon szolgája volt. Pálnak Isten indítására fontos, hogy a szökött rabszolga, akit tettéért bárki bárhol lemészárolhatott, menjen csak vissza egy levéllel régi gazdájához. Isten megígérte, hogy nem lesz bántódása, és ő elindult. Hatalmas hittel, Isten ígéretében. Vajon az úton hányszor tántorodott el? Vajon hányszor fordult vissza? Vajon hányszor dobta el azt a levelet? De a végén megérkezett, és Isten szava ismét igaz lett. Nos, vannak még kevésbé ismert hithősök a Szentírásban, kutasd ki, nagyon felemelő lesz, és lásd meg napjaink hithőseit is, mert vannak ám szép számmal, sőt, te is az lehetsz. Ez 1852. kérdés. Ismerünk-e a Bibliából olyan híres és szeretett Isten dicsőítőt, aki súlyosan megbotlott a paráznaság bűnében? A válasz. Hát, ezt a kérdést most nem előzmény nélkül teszem föl, hiszen napjainkban éppen tapasztaltuk, hogy itt, hazánkban, egy igen kedvelt és népszerű, keresztény dalokat éneklő férfi súlyosan elbukott a paráznaság vétkében. És még csak nem is beszélt róla senki azután, hogy vétekbe esett. Én is csak a feltáró írásokat olvastam az esetről, és az elítélő, számon kérő szavakat. De senkitől se hallottam, aki ezt mondta volna. A mi testvérünk elesett. Mi is hibásak vagyunk, mert annyira ajnároztuk őt. Ezért mi is tartsunk bűnbánatot, és aztán erős szívvel és kitartó lélekkel imádkozzunk érte is, hogy visszataláljon az Úrhoz, és szolgálatát megújítva a mennyből, ismét segítsen minket dalaival. Nem, ezt sehol se olvastam, se nem is hallottam. Ahogy mondani szokták a témát, agyon hallgatták. Nos, én valahogy ezt másként gondolom. De miért? Mert a helyzet igencsak ismerős a Bibliából. Ott is volt egy köztiszteletben álló dalnok, aki emellett hadvezér és király is volt. Ő olyan súlyos paráznasságba esett, hogy ennek eltusolására való törekvésében még gyilkos is lett. De volt, aki segítse, hiszen Isten az emberét küldte hozzá, aki feketén-fehéren fölfedte tettét. Ezt követően a király súlyos bűnbánatba esett. Tiszta szívből bocsánatot kért Istentől, majd zokszó nélkül elszenvedte az Úr Reámért büntetését. Bűnös viszonyából született kisfia meghalt. És kérdezem én, ki fordít ma hátat Dávidnak és az ő szolgálatának? Mindenki megilletődve olvassa zsoltárait, hallgatja történeteit, és Istent dicsőítő szavait. Miért? Mert megtisztulva állt ismét az Úr elé. Legyen ez a történet biztatás nekünk azért, hogy imádkozzunk elbukott testvérünkért. Nem hiszem, hogy a felsziszenő megvetés a helyes magatartás, hanem a melléállás, a segítés, mert Isten is ezt tette velünk. Ezernyolcszázötvenharmadik kérdés. Miért van ma Istennek olyan kevés hithőse a földön? A válasz. Mert más időket járunk? Mert már lejárt a proféták ideje? Mert Isten már másként mutat példát nekünk? Nem, egyáltalán nem. Ennek egy végtelenül egyszerű és végtelenül síralmas, végtelenül döbbenetes oka van. mert kevesen adják át az életüket Jézusnak, hogy hősként élhessenek, és aztán úgy is halnak meg, hogy fogalmuk se volt arról, se nekik, se a világnak, hogy mivé lehettek volna, ha igent mondanak Isten hívására. Talán csak az utolsó napon fognak azzal szembesülni, hogy milyen felemelő, milyen bizalommal és szeretettel teljes terve volt velük Istennek, amit elpancsárkodtak. De azért ma is vannak nagy hithősök. Ki emlékszik arra az egyiptomi mészárlásra, amiről így írtak? A tragédia 2015. februárjában történt, amikor az iszlám állam Líbiában több mint 20 egyiptomi kopt keresztény munkás lefejezett, keresztény hitük miatt, és egy sem mondta az életéért, hogy megtagadja az urat. Aztán ott van a muszlim világ, ahol az apa, a fiú szabadon megölheti a keresztény családtagot. Aztán még sorolhatnánk, hány és hány országban üldözik a keresztényeket ma is. De miért? Mit ártanak? Nos, a válasz ismét nagyon könnyű, mert ártanak. Na de kinek? A sátán embergyilkos munkájának, mert hitükkel, példamutatásukkal gátolják a világ lealjasítását, a bűnök szabad terjedését mindenütt a világon. De mégis vannak hithősök, és lehetnek közöttünk is, akiket ezért üldöznek a munkahelyükön, a baráti körükben, a családban, az iskolában, és még számtalan helyen. Mindenki, aki az üldözés ellenére is kitart a hite mellett, mint ahogy elődeink életében is volt, napjaink hithősei, adja az Úr, hogy minél többen legyenek. ...1854. kérdés. Az egészséges beszéd. Kincs. Megbízható embernek ad át, aki helyesen fejtegeti Isten igéjét. Miért fontos ez? A válasz. Elsősorban nézzük meg azt, hogy mi az egészséges. Az, ami a javunkra van. Ami nem árt nekünk se a testnek, se a léleknek, sőt, tovább lépve még erősít és kondiban is tart. Na akkor mi az egészséges beszéd? Az olyan szó, tanítás, ami a javunkra van most és a jövőben is. És milyen beszéd ez? Nos, alapvetően kétféle beszédet ismerünk. Ami árt és ami használ, hogy ne vesszünk el a részletekben. Mit tanított nekünk Isten a Bibliában, mit mondott el ezzel kapcsolatban? Azt, hogy amit ő mond, az az igaz, a javunkra való, mert ő az édesapánk, és csak jót akar nekünk. És aki ez ellen szól, már tudjuk, hogy a sátán meg az ő emberei, azok a halálba taszítják az embert. És ime bizonyítékként. Az első emberpár bűnbeesése. Isten mindent odaadott nekik. De kért egy nagyon kis dolgot, és el is mondta miért. Ha nem figyeltek, az a halálotokat fogja okozni, ezért maradjatok tőle távol. Na, jött a kísértő. Jaj, dehogy is ugyan már! És mi lett belőle? Lelki halál és a földi test megromlása. És hát ez a két oldal az emberiség történelmében folyamatosan jelen van. Ma is. Ezért azt kéri Jézus tőlünk, az övéitől, hogy figyeljünk az ő szavára. Értsük meg. De nem csak amolyan felületesen, hogy kapirga, hogy ez is, meg az is még talán belefér. Nem! Ha valamit nem tudunk pontosan, ne tanítsuk, ne mondjuk, mert az félrevezet. De vannak sajnos, tudatos félrevezetők, éppen napjainkban is, akik azt hirdetik, hogy akik a Krisztusé lettek, azokra földi, nagy gazdagság vár, mindig egészségesek lesznek, meg boldogok már itt a földön. Hát ez is égbe kiáltó hazugság. De nem is ezekkel kell foglalkoznunk, hanem az intéssel. Nézzük, hogy fogalmazza ezt meg Pál, amikor Timóteusnak, fogadott fiának ír. Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irigység, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközévé tekintik. És mondja másutt is, ezektől óvakodjatok. Aztán még így ír. Az egészséges beszéd példájának tekints, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. Vagyis hiteles embertől tanulj, és csak azt hirdest. Miért? Lesz idő, mondja Pál, amikor az egészséges tanítás nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben. És ma is fontos, hogy ne irodalomból, filmből, mendemondákból tájékozódjunk, hanem az Úr igéjéből, mert csak az az egészséges, és csak az van, és lesz a javunkra. Ez egy 855. kérdés volt. Milyen helyszíneken lehet tanítani Isten igéjét? A válasz. Mindenhol. És hogy erre a Biblia számos példát ad, hadd említsek egyet-kettőt emlékeztetőül, na meg bátorításként. Például börtönben. Pál innen írta sok levelét. Római börtönévei alatt még a császári környezetben is sokan megtértek. Korábban Sílással Isten dicsőítették a börtönben, és megtérés lett az eredmény. Pál apostol, mivel üldözték Efezusban, egy edzőteremben hirdette az igét sokáig. Aztán Pál hajón is tanított, mégpedig akkor, amikor már két hete a napot se látták az irgalmatlan viharban, és megmenekültek. Tanított király előtt, helytartó előtt, katonatiszt előtt. Tanított házaspárt, Priscillát és Akvillát, hogy a teljes igazságot tudják, mivel náluk lakott. Tanított távgyaloglás közben, amikor a testvérek kísérték egyik városból a másikba. Tanított a tengerparton, Lídiát és társait sorolhatnánk. Vagyis mindenhol lehet Isten igéjét hirdetni, ahol arra az Úr lehetőséget teremt. Kórházban, baráti beszélgetésben, iskolában vagy munkahelyen, piacon, villamoson, meg így tovább. Ne te keresd az alkalmat, Isten úgy is eléd hozza, de akkor lásd meg és cselekedj. És akkor íme itt vannak a következő kérdések a jövő hétre. 1856. Mit gondolsz a ma oly gyakran emlegetett harmadik jeruzsálemi templom fölépítéséről? 1857. kérdés. Istennél döntő fontosságú az első szülötti rend. Volt, hogy ő ezt fölrúgta? 1858. kérdés. Kegyes dolog-e, ha sok filmből és könyvből tájékozódunk az Úr dolgairól. 1859. kérdés. Mi a farok és mi a káka a Bibliában? 1860. kérdésünk. Mit jelent és ki mondta? Nekem a kis ujjam is vastagabb apám derekánál.
1: Mind az, aki kér,
2: kap,
1: aki keres,
2: talál,
1: és aki zörget,

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken, 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, de remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Értékes és különleges vagy. Ennek az adásnak a címe nagyon sok gondolatot ébreszthet bennünk, hiszen igen sokan kisebb rendűségi érzéssel küzdenek, amikor azt látják, hogy mások milyen szépek, tehetségesek, nagyszerű képességekkel rendelkeznek, ezért visszahúzódnak, félszegek lesznek, és negatív gondolatok kerítik hatalmukba. Sajnos sokszor azokat, akik előnytelen külsővel születtek, és látszólag nincsen különleges, a maga egyedi mi voltában kivételes, rendkívüli, nem mindennapi képességeik lenézik. Székely János is ezt látva keserűen jegyzi meg. Olyan nagyképűen, magabiztosan szoktunk ítélni. Megvan a véleményünk. Ez ilyen, az olyan. Pedig dehogy tudjuk, milyen a másik ember. Egy másik életből csak a felszínt látjuk, a jéghegy csúcsát. De hogy mi is történt egy másik ember életében, a születésétől kezdve mostanáig, hogy mitől lett ilyenné, milyen terheket hordoz, mennyi érték és szépség van benne, csak talán nem volt, aki előcsalogassa, észrevegye. Sokszor alig sejtjük. Mindnyájan vágyunk arra, hogy értékeljenek, szeressenek és megértsenek bennünket. Mindenki egyedi, hiszen soha nem létezett még olyan ember a Földön, mint te és én, és soha nem is lesz ilyen még egyszer. Ezért fontos, hogy a másik emberben mindig lássuk meg az értékeket, a jó és szép tulajdonságokat, és ha szükséges, bátorítsuk és ismerjük el szavakkal is. Értékes és különleges vagy a szememben, de vajon mi szabhatja meg egy ember értékét és különlegességét? Ágoston egyházatja például így határozza meg. Az ember értékét nem az adja meg, hogy mennyit tud, hanem az, hogy mennyire van benne szeretet. Hasonló Müller Péter megfogalmazása is. Az ember értékét nem az esze, a műveltsége, nem a hatalma vagy a tehetsége, hanem a lényéből áradó melegség minősíti, vagyis a szeretetnek behunyt szemmel is érezhető jelenléte. Gondolom, kedves hallgatóink közül is sokan ismerik Max Lucado értékes vagy szívet melengető meséjét, amely Éliről, a fafaragó mesterről szól. Miről is szól ez a bájos történet? Éli mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a folt

Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza, tele arany csillagmatricával, és egy másik doboza szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és más sem csináltak, mint fényes csillagokat, vagy szürke pontokat ragaszgattak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, azaz akik simára csiszoltak és szépen festettek, csillagot kaptak. A különleges képességgel rendelkezők szintén, de akik kevesebbre voltak képesek, vagy akikről néhány helyen lepattogzott a festék, bizony csak szürke pontra számíthattak. Némely foltmanónak az egész testét fénylő csillagok borították, másoknak pedig csak szürke pontjai voltak. Ilyen volt Pancinello, aki lassan az utcára sem mert kimenni, mert már minden ok nélkül ráragasztották. Egyszer, amikor mégis kimerészkedett házikójából, találkozott egy olyan manó kislánnyal, akin sem fénylő csillag, sem szürke pont nem volt, mivel nem maradtak meg rajta. Pancinello csodálkozva érdeklődött, hogyan lehetséges ez. Ekkor a manócska elmagyarázta, hogy minden nap meglátogatja Éli mestert a hegyen, és elbeszélget vele. Menj fel hozzá te is a hegyre, tanácsolta a manó kislány, és elszaladt. Pancinello elhatározta, hogy elmegy ő is Élihez, ezért felkapaszkodott a hegytetőre, és belépett a hatalmas műhelybe. Elcsodálkozott, ámulva nézett széjjel, mert minden olyan óriási volt. Amint így félénken nézelődött, és már távozni készült, ezt hallotta. Pancinello! Szólította meg nevén a mester, majd lehajolt és felemelte maga mellé, megsimogatta a fejét, és kedvesen így szólt hozzá. Örülök, hogy eljöttél. Minden nap vártalak. Én nem foglalkozom azzal, mit gondolnak rólad a foltmanók. Ne feledd, csak az számít, amit én gondolok rólad. Enyém vagy, ezért értékes és különleges vagy nekem. Ha bízol az én szeretetemben, akkor gyere el minden nap hozzám, hogy emlékeztesselek arra, milyen értékes és különleges vagy számomra, mert én alkottalak. Pancinello meglepetten hallgatta el kedves szavakat. Szívét boldogság és öröm járta át, és amint magára nézett, azt látta, hogy néhány szürke pont eltűnt róla. Legszívesebben mindig Éli mester közelében tartózkodott volna ezután. Ez a mese rólunk szól, akik a foltmanókhoz hasonlóan olyan könnyen ítélkezünk mások felett, és szeretetlenül bíráljuk azokat, akiknek a külsője nem megnyerő, vagy kevésbé tehetséges, és ezért nem tartjuk értékesnek vagy különlegesnek. De ne feledjük el, hogy Isten szemében minden emberi élet értékes, különleges, becses, és megismételhetetlen csoda, mivel ő alkotott és váltott meg minket. Vajon ki mérheti fel, és határozhatja meg egyetlen lény értékét? Ha szeretnénk tudni, mennyit érünk, és miért vagyunk különlegesek a menny előtt, akkor gondoljuk végig azt, amit Jézus Krisztus, ami szeretett, üdvözítünk, értünk vállalt. Nézzünk a szenvedő, vércseppeket verejtékező, értünk imádkozó megváltónkra. Tekintsünk a megkorbácsolt, keresztre feszített testére, a tövis koronától megsebzett fejére, az átszúrt oldalára, az átszegzett kezére és lábára. Az Úr Jézus egyetlen bűnös emberért is feláldozta volna életét, mert szeret minket, értékesek, becsesek és különlegesek vagyunk a szemében. Péter apostol első levelének első fejezetében a 18. és 19. versben a következőket írja ezzel kapcsolatban. Tudva, hogy

Nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtlen báránynak a drága vérén. Az egyszerű fordítású Bibliában pedig így olvashatjuk ugyanezt a szakaszt. Isten kiszabadított benneteket a céltalan életből. Ez azonban nagyon sokba került. Nem arany vagy ezüst pénzzel fizetett értetek, amely elveszti az értékét, hanem Krisztus vérével, amely mindennél értékesebb. Isten kimondhatatlanul nagy áldozatot hozott érettünk, ezért azzal fejezzük ki köszönetünket és hálánkat iránta, hogy szeressük őt teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből. Köszönjük meg néki, hogy végtelenül értékesnek, különlegesnek tart minket, és ezért kész volt még életét is feláldozni, hogy minket megmentsen. Törekedjünk arra, hogy megbecsüljük a körülöttünk élőket, és soha ne ítélkezzünk mások felett, ha nem ütik meg az általunk elképzelt mércét, hanem mindenkiben értéket lássunk. Vegyük észre, ami különlegesen jó és szép bennük, mert Isten is így látja őket.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: A boldog élet szabályai. A mai íge Józsué 1:7. Csak légy igen erős és bátor, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Gondolatok az igéről. Az Úr velünk lesz a szent harcban, de megkívánja, hogy pontosan kövessük utasításait. Győzelmünk azon fog múlni, hogy engedelmeskedünk ennek teljes szívből, és hitből fakadó cselekedeteink elég erősek és bátrak-e. Ha fél szívvel harcolunk, csak fél győzelmet várhatunk. Az Úr iránti engedelmesség figyelmet és megfontoltságot igényel. Ez Isten akaratának minden területére vonatkozik, és azt jelenti, hogy akaratának mindenben őszinte készséggel engedelmeskednünk kell. Ez szüntelen készenlétet jelent. Magatartásunk legyen az íge tanításából való. Nem szabad válogatnunk parancsaiban, hanem el kell fogadnunk egyiket a másik után, ahogy kapjuk őket. A végrehajtásban pedig pontosaknak és álhatatosaknak kell lennünk. Utunk egyenes, nem szabad se jobbra, se balra letérnünk róla. Ne legyünk szigorúbbak a törvénynél, de ne legyünk engedékenyek és könnyelműek sem. Az ilyen engedelmesség következtében lelkileg kivirágzik az életünk. Ó, Urunk, segíts világosan meglátnunk, ha nem így élünk, nehogy hiába számítsunk ígéreted beteljesedésére. Biblikus vezetés és menedzsment specializáció. Kérdőív. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon 2026. szeptemberétől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és a jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik a gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek. Kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek legkésőbb augusztus 9-éig kitölteni, hogy azt időben feldolgozhassuk. Üzeni Tóth Sándor. Felhívás ismét a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és este 6 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelkipásztorait a Református Egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi felhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbb lehűlését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra bíztatnak, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma pénteken a felhők mellett sok napsütés valószínű, elszórtan esőkkel. Északias a szél, és 29-34 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor. Még marad a 29-34 fok.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, ma Meister Évi a vendégem. Meister, azaz mester. És Évi valóban mester. Miben? Vers és prózamondásban, az énekében, a közönség lelkének megfogásában. Érces hangja hol búg, hol sikolt, hol vádol. Mindig elgondolkodtat. Jajdul, mert fáj neki a magyarság sorsa. Járja a teljes Kárpát-medence legkisebb falvait is, és mondja megszállottan a verseket. Bevezetőként hallgassunk meg előadásában egy rövid Trianonról szóló műsor részletet.
1: Ha bárhol egy harang szól, ha fületekbe szél dalol, ha ablakotokon esőcsepp dobol, tudnotok kell hát, hogy nálunk az igazság. Magyarország határai mindig addig fognak nyúlni, míg igaz magyar lelkek könnye Trianonig.

0: Hát szervusz, Évi! Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Szervusz, Kamilla! Örülök, hogy hallom a hangodat. Üdvözlöm a kedves hallgatót is.
0: Azt hallottam tőled, hogy őseid között olyan is volt, akinek köze volt az 1848-as szabadságharchoz, méghozzá székely vértanú volt. Mesélj a családodról.
1: Az édesanyám ágáról van a Gálfi család. A 1100-as évekig lehet visszavezetni a családfát. Ez köszönhető azoknak a Gálfi és Pálfi rokonságnak, akik a családfával foglalkoztak.
0: Hadd kérdezzem meg, mi volt a bűnük?
1: Hát Kossuth Lajos azt üzente, tudott még Amerikából, hogy tervezkedjenek újra, és a Habsburg birodalom ellen újra fogjanak majd fegyvert, és ez volt a híres magféle összeesküvés.
0: No, de akkor
1: ez volt az ő bűnük.
0: Igen. Édesapádról, édesanyádról mondjál valamit.
1: Édesapám, ő Fogarason született, orvos lett belőle, és akkor Old Hévízre került orvosként 1954-ben. Még Vásárhelyen megismerkedett az én édesanyámmal, mert ő az édesanyám meg vásárhelyi, és tanítónő volt, és úgy érkeztek aztán együtt Old Hévízre. Aztán ott volt 56 évig orvos, 2010-ben halt meg édesanyám rá 3 évre. Én meg ott születtem Old Hévízen.
0: Akkor menjünk egy kicsit tovább. Székely Mikó kollégium, Sepsi Szent György.
1: Na hát az úgy történt, hogy Hévízen jártam az első 8 osztályt, és mivel hogy az én édesapám is ott járt a Mikó kollégiumba, akkor úgy azt mondta, hogy hát én nekem is oda kellene menni, mert az egy nagyon jó iskola, nagyon erős, nagyon jó tanárok vannak, stb.
0: Szeretted?
1: Igen, szerettem Szent Györgyöt, de igazából nem az életem fővárosa. Tehát 3. éves koromban ott emberekkel volt nekem gondom, mert én mindig nagyon őszinte és nagyon nyílt ember voltam, és soha nem féltem semmitől és senkitől. És ami engem bántott, vagy amit láttam, hogy igazságtalanság történik körülöttem, én azokat úgy mindig kimondtam, és akkor ezért mindig nekem bajom volt belőle. Tudod?
0: És akkor Brassóba kerültél, igaz?
1: És akkor Brassóba mentem, igen. Na hát Brassó az egy más észta volt, ahogy szoktuk mondani. De a szentgyörgyi életemben volt az a pont, amikor én eldöntöttem, hogy színész leszek. Mert én akkor láttam és Kingát ott a szentgyörgyi színpadon.
0: Emlékszel, hogy melyik estje volt és Kingán?
1: A fagyöngy volt.
0: Igen. Kis Herceget is láttad?
1: Persze, azt még akkor, még ott voltam a Vásárhelyi Színháznál, amikor a Kis Herceget bemutatta. Persze.
0: A fagyöngy mit váltott ki belőled, mármint az ő önálló estje?
1: 2 dolog volt az életemben, amit úgy előttem gyerekként, hogy vagy ügyvéd leszek, ugye a nagy igazságérzetem miatt, hogy vagy ügyvéd leszek, vagy színész. És akkor ez a Kinga fagyöngye engem, voltam 15-16 éves, hát engem annyira lenyűgözött, hogy lehet így verset mondani, úgy, mint Kinga, igazából tényleg senki a világon nem.
0: Igen, mert Kinga fantasztikusan játszott a hangjával, akkora amplitúdóval használta a hangját, a legmélyebbtől, a legmagasabbig, és fantasztikus volt.
1: Igen, de nem is ez volt a lényeg, érted benne, hogy milyen hang amplitúdókkal rendelkezik, hanem az ötlet.
0: Igen.
1: Hát az, ami belőle kijött, hogy ő úgy mondott el egy verset, mint hogyha énekelte volna, vagy nem tudom, tehát valami nekem számomra akkor 15-16 éves, ez egy döbbenet volt. És akkor azt mondtam, hogy na jó, akkor ez nekem. És akkor utána elkezdtem hallgatni a lemezeit, ugye a bakelit lemezeket, meg mindent, és volt annyi bátorságom, képzeld el, tehát annyira nem féltem, és nem tartottam senkitől, akkor felvételiztem a Színire. Egy csomó olyan verset vittem, ugye nem régiben akkor jelent meg egy Farkas Árpi egyik kötete, azt hiszem a Jegenyekör. Akkor abból mondtam verset, még Kinga is mondott belőle.
0: Dúdolja.
1: Akkor jelent meg, nem, igen, akkor, de nem csak azt, hanem az Avaron, mindenféle más versét mondtam a főiskolán, meg akkor a Szilágyi Domokos kötete, amiből ugye mindenki szavalt a felvételén, és én is, és pont olyanokat, amiket Kinga is mondott, de egyáltalán nem az ő stílusát, tehát nem álltam neki leutánozni, hanem az én lelkemre ültettem át azt a verset, vagy azokat a verseket. És ott ült Kinga lent a nézőtéren a vizsgáztató bizottságba, és egyszerűen nem is érdekelt, hogy ki ül ott, én mondtam, amit magamért, hogy én tudtam, és ahogy én akartam, hogy én szerettem volna, és hát így bejutottam nyilván. Körülbelül 100-an felvételiztek, és elsőként jutottam be.
0: Akkor nem is volt kérdés, hogy a színészi pálya fele indulsz.
1: Igen, igen. Tehát ez volt a Szent Györgyben, igazából ez adta meg a Szent Györgyi 3 évemnek, ez a legfontosabb stációja.
0: Hát így, és Kinga nekem őszinte igazi barátnőm volt, és hát óriási élmény volt tényleg hallgatni az ő estjeit. Volt, amikor külföldön voltam, ő is külföldön volt, például Amsterdamban hallottam egyik előadását, hát hátborzongató volt. És másrészt pedig volt neki az a betiltott előadása, amit egyszer úgy csinált meg, hogy éjfélkor, pontban éjfélkor belopóztunk a színházba, és egyedül nekem megcsinálta azt a bizonyos gyermekről, az, tudod, a meg nem született
1: gyermekről. Az Oriana Fallaci.
0: Az Oriana Fallaci, amit aztán igen, sajnos az Oriana Fallaci betiltott, és pont előtte tiltotta be, úgyhogy ezt megtette, és ez életem egyik óriási élménye, úgyhogy ez közös dolog.
1: Azt én is láttam, igen.
0: Igen.
1: Azt is láttam, igen. Hát nyilván, hogy bemutató előtti próbákat ugye az ember nézte meg mindent.
0: És amikor bekerültél a színművészetire, milyen kapcsolatba kerültél Kingával?
1: Kinga egyetlen egy alkalommal, mivel hogy nem osztály, tehát nem volt tanárom, mert nekem az osztályvezető tanárom a Csorba András volt, aki az Aranyember című filmben játssza az aranyembert, és Timár Mihályt, és Gergely Géza rendező, tehát én az ő évfolyamokon voltam. Kinga azt hiszem, hogy óraadó tanár volt, vagy valaki, nem tudom, tehát nem volt, azt hiszem nem volt osztályvezető tanár, ilyen óraadó tanár volt, és negyedéves voltam már, ha jól emlékszem, amikor én Kingával a főiskolán szakmai kapcsolatba kerültem, mert meghallgatta az egyik versemet, amit ott az egyik ilyen közös főiskola közös diákjainak valamilyen román ünnepre, vagy nem tudom mire emlékeztünk, és akkor egy Kossuth verset mondtam, nyilván magyarul, és akkor azt hallgatta meg. Igazából nem volt ilyen. Kingával, amikor a színházba kerültem, akkor volt, akkor kezdődött a mi kapcsolatunk, igazából.
0: Az már ilyen kollegiális dolog.
1: Igen, igen, igen. Öltöztem vele öltözőbe többször is, egymás terepébe beugrottunk több alkalommal is. Olyannyira jóban voltunk, hogy amikor az egyik kollégám Franciaországba diszidált, a Gare de l'Est-en találkozott Kingával. És küldött Kingát, olyan, hogy én valamelyik évfolyamon egy Szent Johanna, Bernácsó Szent Johanna monológiát mondtam egyik vizsgán. Az évfolyam társam, aki ugye Párizsban ott összefutott a Gare de l'Est-en Kingával, a Tóni, ő küldött egy L vagy VOK valamilyen folyóiratot, és vette egy Szent Johanna szobrát, egy fényképet, vagy levelezőlapot, vagy valami Szent Johanna szobráról, és azt elküldte Kingától. Na hát, ilyen kedves emberek, ugye, voltak a világon, és Kinga azt elhozta Párizsból, elhozta nekem vásárhelyre, hogy ezt küldte a Tóni.
0: Hadd kérdezzek rá, melyik színház is volt ez?
1: Ez a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház volt, ahova én 3. éves koromban kerültem, a Szabó Odzsa rendezte Váradi rendező volt.
0: Váradi?
1: Nem,
0: igen.
1: Igen, igen, Váradi rendező volt, Isten nyugtassa, nemrég halt meg.
0: Igen, de ő Veszprémben lett aztán rendező, úgy tudom.
1: Veszprémben is volt, aztán Kecskeméten lakott, én ott találkoztam vele utoljára ezelőtt, vagy 2 évben.
0: Igen, nagyon jó rendező igen. volt, én is ismertem igen, őt. Igen,
1: igen és Váradról eljött Vásárhelyre, és megrendezte a gammasugarak hatása 100-szor szépekre darabot, és oda keresett egy diáklányt, illetve hát úgy keresett egy diáklányt, hogy név szerint engem, ugyanis valamikor a Váradi Színház, mikor én Brassóba jártam a gimnáziumba, akkor Falbabucival még Szentgyörgyi ismerettség, tehát a Szentgyörgyi színészekkel, meg a Szentgyörgyi Színházzal én nagyon jóban voltam, onnan adódott egy csomó jó barátság, a Téci öcsi, a Kátos anyi, a Falbabuci, valamikor az én egyik nagybátyám, illetve az anyukám nagybátyja, az egyik vözödújfalusi Kovács származékot volt igazgató, a Kovács Dezső, Vásárhelyen is volt színész, meg rendező, meg minden. De hát erről senki nem tudott.
0: Igen.
1: Én úgy mentem a főiskolára, hogy erről senki nem tudott. Na hát amikor én ott voltam Brassóban, akkor Falbabuci is már ott lakott Brassóban, és elmentünk a Váradi Színház, azt hiszem az Ember tragédiája volt, Miske Laci, Ósenikő, meg nem tudom, még kik, meg Csikébi, meg hát a Váradi Színház akkor. És ott mutatott be Odzsának Babuci a színház halljában, hogy na, itt van egy érettségiző lány, aki színész akar lenni. Ennyi volt. És harmadéves koromban keresett meg Odzsa, én addig nem találkoztam többet vele egyszer sem, és egyik nap Csorba András hivat be, hogy Odzsa szeretné, ha te játszanád ezt a kis diáklány szerepét. Na, így kerültem én a Vásárhelyi Színházhoz, harmadéves koromban. És aztán utána, amikor végeztem, akkor oda kerültem a színházhoz. Annak ellenére, hogy akkor már Marosvásárhely zárt város volt, ami azt jelentette, hogy senki magyar, aki végzett egyetemet, vagy már oda be nem tehette a lábát, csak a románok. Viszont ugye mivel, hogy csak 6 színház volt, és mi magyar nyelven tanultunk, és magyar színészek voltunk, ezt velünk nem tudták megtenni. Tehát bennünket muszáj volt beengedni, mert mi, tehát nem volt más, mit csináljanak. Habár volt egy-két olyan példa is rá, hogy magyar színész növendékeket, illetve hát végzősöket, fiatal inasokat román színházakba. Például a Lukácsi Katalin kolléganőm is román színházba került egy időre. Tehát volt ilyen, elképesztő dolgok voltak ezek, de hát
0: gondolom,
1: a mi évfolyamunk megúszta. Tehát mi magyar színházokhoz került.
0: Gondolom ez a Ceausescu érának volt köszönhető,
1: igen,
0: hogy
1: igen,
0: magyarokat román helyre, a románokat magyar helyre vezérelték.
1: Igen,
0: ezt
1: igen,
0: erre nagyon jól igen, emlékszem.
1: Igen,
0: de
1: igen,
0: olyan is volt...
1: 79-ben végeztem, úgyhogy az még jól benne volt.
0: Igen. De olyan is volt, hogy ti egymás között megbeszéltétek, hogy ki hova szeretne menni, hogy nehogy keresztbe tegyetek egymásnak.
1: Így volt, persze. Meg volt adva, hogy hány színházban, ebben a 6 színházból hol van hely, 7 végeztünk. Tehát azért nagyon érdekes volt, és akkor mindenki, ugye... előtte az évfolyam megbeszélte, hogy na akkor ki mit szeretne választani. És mivel, hogy Vásárhelyt senki nem akarta választani, mert úgy gondolták, hogy a Vásárhelyi Színház az egy fiatal színész telető, mert nagyon sok kollega is már járt így, hát senki nem akart igazából menni, nem tek Sepsiszentgyörgyre, Váradra, Szatmárra, Temesvárra, Vásárhelyt nem választották, de mivel, hogy... az akkori igazgató, meg rendező volt, meg minden, ő neki tetszett az, amit én csináltam, mert ugye eljöttek az igazgatók megnézni a vizsgaelőadásokat. És akkor ő szólt, hogyha nincs, tehát nincs más, akkor ő engem szívesen fogad Vásárhelyi Színházba.
0: Már akkoriban is mondtál verseket?
1: Igen, akkor is. Tehát pontosan innen is ismert az igazgató, mert ahány valamilyen rendezvény volt, és kellett valaki diákot hívni, akkor a főiskoláról kerestek színész növendékeket, nem csak én, hát mindenki. Hát vagy az új időnek, vagy a nem tudom, minek hívták, új életnek, vagy minek volt. Igen, új élet. Olyan rég volt Kamilla, hogy...
0: Sütő András szerkesztette, és Erdélyi Leló írt bele. Igen.
1: Új élet, ifjú munkás, tehát mindenhova mentek a diákok mindig verset mondani.
0: Az első rész végén vagyunk, most hallgassuk Meister Évit, és várom önöket vissza a második részre is.
2: Fekete-piros csütörtök és vasárnap délután, amikor kimenős a lány, fekete-piros fekete táncot jár a járda szöglete. Akár a kéz, ha ökölbe kékül, zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Kolozsvári telefonház, száz az ablak, egyen sincs rács. Kibe jár a világ rajta, de azt senki nem láthatja. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnós urrog így, amikor hangtalan másol. Sír a csizma, sír a szédítő tánctól. Tatár öröm, magyar bánat, megszöktették a rózsámat. Ha megnyerte, hadd vigye, fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Mintha tutajon, billegőn, járnák süllyedő háztetőn, alámerülő szigeten, úszó, koporsó födelen, fejük fölött neonák, csupa világ a világ, ecet ég a lámpában, ecet ég a lámpában. Anyám, anyám, édesanyám, gondot miért nem viselsz rejám? Föl-föl lobban egy-egy dallam, amit talán csak én a botfülű hallhatok, akiben kézzel-lábbal mutogatnak a dallamok. Föl-föl lobban egy-egy dallam, s mint a gyertya húzatban kialszik. Szamos partján mandulafa virágzik. Fekete-piros, fekete, táncot jár a járda szöglete. Körbe-körbe, majd pörögve, majd verődve, le a földre, föl az égre, szembenézve, sose férre, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Honnan járják? Honnan hozták? Honnan-e mozdulat ország? Szétlőtt várak piacáról, Csürföldjéről? Még a sátor vagy a jurta tüze mellől röptette föl a csípők, a csuklók térdek katapultja? Vagy régebről, 20 000-ből, még a nyelv előtti ködből teremti újra az ösztön, akár a szemek mandula meccését, az anyaméj szent laboratóriuma? Honnan járják? Honnan hozták? Honnan-e mozdulatország? S milyen titkos adóvevők fogják, folyton sugározván az egyazon vér és velő hullámhosszán, akár a kéz, ha ökölbe kékül, zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnós urrog így, s amit ha visszajátszol, koporsó és megváltó jászol.
0: Kedves hallgatóim, folytatódik a Lélek közelben műsor Meister Évivel. Térjünk vissza a szerepeidre. Melyek voltak a legkedvesebbek, a legemlékezetesebbek? Most egyelőre Marosvásárhelyről beszélünk.
1: Hú, te Kamilla, 40 évvel ezelőtt végeztem, tehát még eszembe jutnak azok az összes, vagy mind, ami volt, hát, de megpróbálom összeszedni a gondolataimat. Ami Vásárhelyen volt, nyilván, hogy a kezdetén vagy beledobnak a mély vízbe, és akkor kiderül, hogy mi az, amit tudsz, vagy nem tudsz, vagy hagyják, hogy adnak időt, azaz inas évek alatt, hogy több mindent megmutassál magadból. Hát én a szerencsésebbek közé tartoztam, engem nem dobtak be a mély vízbe, hanem nézték, hogy mit tudok, és kaptam egy csomó jó szerepet, ami mindenféle stílus volt. Volt ott az abszurdtól a groteszkig minden. Végül is aztán egy-két év elteltével már az ember kapott nagy szerepeket is. Az első nagy szerepem, amire így most gyorsan eszembe jut, az Ibsennek volt a Tengerasszonya. És abban Bolettet játszottam, az egyik lányt, aki ugye két lánya volt annak a főszere, a férjnek, és akkor Farkas Ivi volt a tengerasszonya, ő volt a pénzszerep, és akkor volt benne egy csomó jó szerep. A nagy szerep volt ez a Bolett szerepe, és akkor férfi és női szerepek, elképesztően jók voltak a szerepek. Úgyhogy az volt az első nagy szerepem, amin minimum két nyílt színi tapsot kaptam.
0: Az hát nagy dolog. Azért,
1: igen, ez volt az a nagy elismerés, amit kaptam. Mert ugye, ha visszamegyek a főiskolára, ott viszont a Vérnázban játszottam az anyát. Tehát az egy döbbenetesen
0: az egy
1: nagy szerep.
0: Óriási nagy szerep, igen.
1: Igen. És ugye onnan a vásárhelyi közönség, aki járt a stúdióba is, meg a színházba is, hát ők azért úgy azért látták, hogy én körülbelül hol vagyok. És igazából ez volt az első nagy áttörés a színházban.
0: Méhes Györgytől játszottatok?
1: Méhes Györgytől is játszottunk. Dupla kanyar. Volt az egyik. Ez egy nagy vígjáték volt. Egy ilyen vígjáték. Tehát egy ilyen méhes stílusú, vagy méhes kaliberű vígjáték. Igazából nem volt... Hát a közönség szerette, mert vígjáték volt.
0: Ismerted de... Méhes Györgyöt személyesen?
1: Igen, persze, és van egy nagy történetem, hogy és volt egy olyan, és azt hiszem, hogy egy roppant kényes ügy, vagy valami ilyesmi volt a címe még egy másik darabnak, és abban egy bárban ültünk, és ott a nők cseverésztek, és ez Hunyadi bácsi rendezte. Arra emlékszem, hogy elkezdtünk ott a bárban aktuális politikai dolgokról beszélni, ami nem volt benne a darabban. És én elkezdtem mondani ezeket valami, de nem, tehát nem igazán konkrétumokat, hanem csak egy, mit tudom én, mondta az egyik, hogy de most ez van. És akkor mondtam, hogy hát, azért most már erre, és utaltam arra a jelene, hát most már ez nincs. Nem, és akkor nyílt színi tapsot bejöttek, és ott ült Méhes Gyuri bácsi a nézőtére. És akkor vége volt annak a felvonásnak, akkor Hunyadi bácsi bejött őrjöngve, hogy mit csináltál, hogy miket mondtál, hogy most milyen bajunk lesz nekünk, mert ott a párt, meg a szekuritáté, meg az Atya Úristen, alig ment ki a Hunyadi bácsi, jött be Gyuri bácsi, azt mondja, énkém, fantasztikus volt, ez így kell csinálni, ezek a darabok aktualitástól szólnak, és be kell vinni az aktualitást. Akkor utána ez a tengerasszonya után, akkor volt egy olyan, hogy Bankban, abban is, hát nem én voltam a Gertrudi, vagy a Melinda, mert azért ott
0: Izidóra.
1: Izidóra voltam, azt tudni kell a kedves hallgatóknak, hogy a Vásárhelyi Színház az úgy volt felépítve, a tagokat figyelembe véve, hogy volt három fiatal színésznő egy-két-három évben belül, tehát az én évfolyamom az előttem lévő és az utánam lévő három fiatal színésznő, akik voltunk 23 évesek. Aztán jött 10 perc szünet, és jöttek a 40 évesek. Tudod? Tehát ott volt egy egész nagy űr. Na most ezek a 40-esek játszották nyilván a szerepet. Hát nem mi, akik oda kerültünk egy éve, vagy kettő, vagy három, vagy akár, érted? Hát nyilván.
0: Miből adódott ez az nagy űr?
1: Azért, mert nem akartak menni vásárhelyre a színészek, mert hogy fiatal színésztemetőnek képzelték, illetve nem hogy képzelték, hanem volt is benne valami igazság, mert ott azért voltak olyan szakmai irigy színészek, akik elűzték a fiatal színészeket. Tehát azért Ilyes Kingának sem volt a hűde liruli hopja, hogy de jó dolga a vásárhelyi színházban.
0: Igen, azért is csinálta az fantasztikus önálló estjeit.
1: Így van, őt is félreraktál, tehát nem ez az egyik. Aztán volt ott egy pár idősebb kollégám is, aki mondjuk 40-es volt, aki ugyanígy 20 évig semmit nem játszott. Tehát csak ilyen lakályokat, meg szolgálókat, meg cselédeket, meg nem tudom, érted? Tehát nem kaptak komolyabb szerepet, amit mondjuk egy előadás kellett vigyél a válladon, mint főszereplő, vagy egy nagy szerepet. És nem választották. Ugye ott volt Viski Árpi, és Viski Árpit is elűzték, Nemes Levente is ott volt, Nemes Leventét is elűzték. Tehát azért volt ott egy ilyen kilökösdi játék, tehát azért volt ez a, szerintem ezért volt ez a óriási űr.
0: És meddig maradtál ebben a színházban?
1: Amíg el nem menekültünk a férjemmel.
0: Akkor várjál, most jussunk el odáig, hogy férjhez mentél.
1: Na igen, de azért még maradjunk egy kicsit a szerepeknél, mert nem csak ez az egy volt, aztán jött a Lila Ákát, ugye, a Szépernő Lila Ákáca, ami elképesztő sikerű volt abban az időszakban, verték le a színházat. Ez egy ilyen zenés, hát nem mondom musicalnek, hanem inkább ilyen zenei, betétes Szépernő előadás volt, és én voltam benne az Arany Édi, és valami elképesztően jó szerep is volt, meg is dobtuk énekekkel, mert általában, ha énekelni vagy táncolni kellett, akkor én ugye ott voltam mindenhol. És egy óriási sikerű előadás volt, és rengeteget játszottuk, rengeteget turnéztunk bele, elképesztő volt. Több kisebb is jött egy a Csillaga mágián, hogy abban igazából nem játszott, csak férfi szerep van, egy női szerep van benne, azt is egy idősebb kollega nem játszotta. Aztán jöttek kisebb előadások, rengeteget játszottunk, le nem estem színpadról, volt olyan most, hogy visszanézem az ilyen noteszeket, ilyen naplókat, ilyen nem tudom micsodákat minden évről, ugye mert a színésznek kell legyen, mert be kell írni, hogy mikor milyen próba van, hánytól, előadás, stb. És most nézem, hát volt olyan, Kamilla, hogy 3 előadást próbáltam, és egyet játszottam.
0: Na, az szép.
1: Tehát, vagy 2 játszottam, és mentünk turnéra. Tehát ez valami elképesztő volt, hogy mit dolgoztunk, legalábbis én. Aztán jött egy olyan, hogy Emlékek kávéháza, ami egy újabb durranás volt. A Lila Ákácok 81-ben volt, az Emlékek kávéháza 83-ban. Alig telt el 2 évad, és jött egy újabb, elképesztően nagy sikerű előadás. Kovács Levente rendezte mindegyiket. Hát akkor Kovács Levente egy nagyon közkedvelt rendező volt.
0: A Stúdió Színház is az ő nevéhez kötődik, ugye?
1: Nem. Ő egy amatőr színjátszó csoportot vezetett valamikor, de nem a stúdió színpad nem hozzá, mert ő még akkor a Bólyai is tanár volt.
0: Igen.
1: És onnan szedte össze aztán a Bólyaiból, meg minden, aztán a Pedáról, meg orvostanhallgatók, meg minden voltak aztán az ő színjátszó, amatőr színjátszó csoportjába. Aztán majd utána lépett ő be a főiskolára, mint aztán tanár, és aztán utána, mint a színházba rendező. Tehát ez nem ilyen egyszerű volt nála sem. Tehát az is Igen. egy hosszú idő volt, amíg ő oda jutott. De ezek az előadásokat nagyon, ezeket ő rendezte, és elképesztően nagy sikerük volt. Tudta, hogy mi kell a közönségnek. Az Emlékek kávéháza. Most el tudod képzelni, hogy a békeidőből minden dal, ami az embernek a fülébe benne volt, a kuplék, az operett betétek, egy ilyen finom vegyes felvágott volt, de volt eleje és vége, érted? Tehát meg volt az ő dramaturgiailag komponálva, tehát jó előadás volt. és mindenki játszott benne, aki énekelni, meg táncolni is tudott, és ez is egy óriási nagy. Akkor utána jött a Kakukk Marci, amiben aztán ugye megkaptam a másik nagy szerepemet, a női főszerepet, a Pattanó Rozit. Azt Hunyadi Lacikával játszottuk. Hunyadi Lacika volt Kakukk Marci. Uh-huh. És én voltam a Pattanó Rozi. Újból egy 84-ben, a következő évadban ismét egy fergeteges, nagy sikerű turnéztató, nem tudom, a 365 napból szerintem 300-tól játszottuk, tehát átvittük a következő évad. Tehát elképesztő volt ezek, ezt is Levente rendezte. Uh-huh. Aztán utána jött 87-ben, a Várenné Mestersége, abban is a női főszerepet játszottam, a Vivit, mert ugye a Várenné, ő a címszereplő volt, és akkor én ugye a női, a lánya főszereplő. És az is egy elképesztően jó előadás volt, csak sajnos ugye akkor már sok minden volt az életemben, ami akkor aztán ott véget vetett a létünknek.
0: Például Molnár H. Lajos.
1: Például Molnár H. Lajos. Hozzá mentem férjhez, aki egy betiltott író volt, illetve hát ahhoz, hogy betiltsák, nyilván olyan könyveket kellett neki írnia, valamikor 78-tól kezdte el, azt hiszem, hogy a második, vagy a harmadik, második forrás nemzedékben jelent meg az, és akkor átmentem a Tűzön című könyve, és akkor onnantól kezdve ő csak úgy nyújtotta még a határokat, hogy meddig lehet Romániában, milyen könyveket lehet még, vagy mit lehet, milyen témát lehet körbejárni és megírni. És akkor ő végül is addig még húzogatta jobbnál jobb regényeivel a nájlont, amíg az szépen elszakadt. És akkor betiltották. És én még tanúja voltam annak, hogy 83-ban, még az utolsó könyvét még bemutatták, és olyan tömeg volt ott az egyik könyvtárban, hogy az emberek úgy vitték a könyveit, mert már előtte már olyanokat írt, hogy Donki Ákos, ugye magyarságról szóló, az erdélyi magyarokról, a helyzetünkről, az akkori állapotokról, tehát ő nem beszélt virágnyelven, mint a Sütő András, érted? Ő megírta egy az egybe, ami ott akkor történt, velünk történt. És ugye Donki Ákos, utána meg a Farrahányt esztendő, ugye. Azokat a könyveket itt Magyarországon is aztán kiadták, de mondom, elszakadt a cérna, nájlon, vagy bármi, és betiltották. És akkor kezdődött igazából az ő kálváriája. Én akkor ismertem meg őt, tehát én valahogy egy olyan, nem tudom milyen vagyok, hogy minden színésznő férhez megy egy menő nőgyógyászhoz, egy menő ügyvédhez, egy menő bútorgyár igazgatójához, vagy főmérnökéhez, vagy nem tudom kihez, érted, meg egy menő ehhez, meg menő manóhoz, én meg egy betiltott íróhoz, érted? Szóval hát ez valahogy így jellemző is rám, hogy mennyire nem voltam én karrierista igazából.
0: A színházban ismerkedtetek meg?
1: Nem, a Maros vendéglőben ismerkedtek meg. A Maros vendéglőben, ugye, mert a Maros vendéglőben jártunk, ott volt a művészeknek a találkozó helye, újságíróknak, stb., és egyik bemutató után ismerkedtünk meg. Egyik bemutató után, amikor mi bementünk a Maros étterembe, akkor ott ültek az egyik asztalnál az újságírók, aztán mi meg leültünk egy másikhoz, és valahogy ott aztán úgy ott ismerkedtünk meg.
0: No, és férjhez is mentél hozzá.
1: És aztán férjhez is mentem hozzá, igen. És
0: akkor ennek következménye lett.
1: Igen, megszületett a fiam, és akkor utána, ahogy egy éves lett, a fiam, visszamentem a színházba. És akkor kezdődött, akkor volt ez a Várenné Mestersége. Visszahívott a rendező, ő már Dan Alexandrescu volt, ő visszahívott, és hogy azt én kell eljátszam, tehát más igazából nincs a színházban, aki ezt eljátszhatja. Úgyhogy így kaptam meg a régi Tanai Becu szerepét, mert a kedves Tanai Bella is ezt játszotta valamikor, egyik szerepe ez volt neki, és képzeld el, hogy lementem a jelmeztárba, és még ott voltak a Becu jelmezei, úgyhogy volt olyan, hogy Becu cipőjében játszottam, egyforma lábunk volt, egyforma méretű lábunk volt, és volt olyan, hogy a Becu cipőjében játszottam, és volt olyan is, hogy a színházban volt olyan, egy-két olyan ember, aki kicsi Tanainak is hívott, de hát mondjuk én igazából én Meister Éva voltam, tehát Tanai Becu egyáltalán nem lehet fel se érni, mert ő is egy nagyszerű színésznő volt, és én nem is akarom magam vele hasonlítani.
0: Sok előadást láttam vele, nagyszerű színésznő
1: igen,
0: volt sajnos,
1: és
0: már
1: még a főiskolán.
0: Igen.
1: Még a főiskolán, aztán ők is eljöttek, és akkor már nem láttam. Na és akkor onnan kezdődött az én kálváriám is tulajdonképpen, ahogy ugye a Lajos, édes jó Lajosomat, a Tubit betiltották, és én meg hozzámentem. És akkor onnan kezdődött a mi közös kálváriánk. Úgyhogy 4 évet szenvedtünk, és 4 év után, mikor már láttam, hogy Tubi betiltott, író azt jelentette, hogy sehol nem tudott. Könyveit levették a polcok, a könyvtárakból, díszes helyre került be a vásárhelyi könyvtárnak, például a raktárába Lenin és Marx eltársak mellé, akik annak idején be voltak ott, azért nem voltak kitéve a kommunizmus ide vagy oda, de nem voltak kitéve a könyveik a polcokra, a könyvtárakba.
0: És gondolom téged ezért piszkáltak, hogy te az ő felesége voltál. Tehát ez vezetett oda, hogy el kellett meneküljetek, mert gondolom, hogy szűkült a te tered is.
1: Igen, hát engem betereltek azért, mert színházba érkezett egy román jogász, vagy ilyen, nem tudom mi volt neki ott a funkciója a színházban, de mivel, hogy én ugye nem voltam, tehát már egy színész nagy hassal már igazán nem tud játszani, de én még 4 vagy 5 hónapos várandósként még játszottam a Kakukk Marcit. Uh-huh. Hát azért ott még volt, és akkor ugye 86-ban, 85-ben még játszottam a Kakukk Marcit, és aztán 86-ban született a Magor januárban. Úgyhogy én még játszottam a Kakukk Marcit várandósan, de ugye Hunyadi Lacikának is mondtam, hogy azért nagyon ne rángassál, mert éppen rock'n'roll táncoltunk a Kakukk Marciban, és az is egy zenés darab volt, és mondta, hogy hát miért nem? Hát mondom, azért, mert itt van, mi a gyermek a pocakomban, ne hülyéskedj, mert nem látszik semmi. Hát mondom, nem látszik, de itt van. Na, úgyhogy nem... Tehát egy idő után már nem lehet, érted? Tehát nem tudsz, nem csak, hogy nem tudsz játszani, de hát miután szültél is, ugye nálunk is volt egy pár hónap, hogy lehetett otthon maradni a gyerekkel. Nem olyan volt, mint mostanság, hogy mit tudom én hány évet, egy másfél évet, mi mennyit maradhat. Ott egy pár hónap volt, és vissza kellett menni. Na de hát nem mentem vissza, és akkor betaláltak, hogy én ugye normatíva volt, meg minden, hogy nekem nincs meg a normám, vagy mit tudom én, és akkor betaláltak, és akkor végül is az egész a törvényszékre került, a bíróságra az egész ügy, és akkor én éppen a Várenné mesterségével voltam turnén, és bement helyettem, aláírtak helyettem, ez a román jogász helyettem aláírt írt egy nyilatkozatot a nevemben, hogy mivel, hogy turnén vagyok, nem tudok jelen lenni a tárgyaláson, és aláírta az én nevemet. Uh-huh. És az egyik ügyvéd, az ügyvédünk ezt ugye a dossziéban meglátta, és szólt Tubinak, hogy figyeljetek oda, mert ez a helyzet, és ezt valahogy ki kellene bekelni. És éppen Udvarhely, Csíkszereda volt, vagy Udvarhely volt az utolsó előadásunk, úgy szoktunk tudni, hogy akkor Csíkszereda, Udvarhely, és onnan haza. Udvarhely volt az utolsó előadásunk, és én akkor nem akkor én az utolsó előadás után felültem az utolsó vonatra, hajnalra megérkeztem Segesvárra, Tubi eljött értem autóval Segesvárra, elvitt haza, és reggel 8-ra bent voltunk a tárgyaláson. És ez a román nő, ez egy ilyen cáca volt, egy ilyen, na mindegy, és ő feláll és mondja a magáét. És az ügyvédem megszólal, hogy bocsánat, itt van a művésznő. Na és akkor a bírónak így leesett az orráról a szemüveg, és kihívott a pulpitushoz, és megkérdezte, elém rakta azt a papírt, amit ez a nő írt, és megkérdezte, hogy ezt ön írta? Mondtam neki, hogy nem. Na most tudod, mi van? Okirat hamisításért több év börtön járt volna annak a nőnek. Csak hogy aztán mi rá, vagy két hétre, vagy háromra, vagy egy hónapra, én már nem is tudom, eljöttünk, kaptunk egy lehetőséget, és mi eljöttünk. És azóta itt élek. És itt színház nélkül, egyedül teszem a dolgomat, nem tudtam mást tenni, ez a lényem, itt állok, másként nem tehetek, hogy mondjak egy biblikus idézetet, és ez van, színház nélkül, minden nélkül járom a Kárpát-medence legkisebb templomát, művelődési házát, megyek diaszporában, nyugaton élő magyarsághoz, ha hívnak, és szükség van rám, és 30 év alatt körbejártam azzal a 17 önálló estemmel, ami minden van benne. Van monodráma, a Kocsis Árlóvetlen Katája, van benne sanzonest, van benne három generáció dala, a szüleim, a miénk és a gyermekeink felfűzve az életemre, van benne irodalmi pódiumműsor, mindenféle nemzeti ünnepre és nemzeti gyászra. Olyankor indultam el, amikor egyetlen egy színész nem merte ezt vállalni. A mai napig nem csinálnak, tehát nincs. Azt hiszem, hogy az egy kezemen megszámolhatom, hogy ki az a színész, aki ezt csinálja. Mondjuk előadó művészként rajta kívül még egy-két embert még lehet felhozni, de nincs. És most, amikor már szabad, akkor háború után sok a hős, tudod.
0: Ezt ismerem. Igen. Azt szeretném nagyon kérdezni, ha látod előre, hogy mi vár rád, eljönnél?
1: Igen, Kamilla, igen, mert minden azért történt, hogy az legyek, aki most vagyok.
0: Uh-huh. Látsz-e különbséget az erdélyi és magyarországi színjátszás között?
1: Hát óriási a különbség. Egyrészt az iskola más volt még a mi időnkben, hogy most milyen, arról nem tudok nyilatkozni, de az erdélyi színház színjátszás hanyatlását látva sajnos mondhatnék arról is egy-két mondatot, hogy az már nem az, ami az én előttem lévő generációk iskolája volt, és még a mi iskolánk volt. A magyarországi iskola és az erdélyi színjátszói iskola között óriási a különbség, ha most a mostanit nézzük, a mostani időszakot, mit tudom én, 50 évre visszamenőleg, vagy 40 évre, vagy akár 30 évre.
0: Szolnokra jöttetek, sok minden érdekes dologba belefogtál, például a kölyök színpadról mondjál valamit.
1: Az egy 87 óta működő kis gyerekszínház volt, és én épp akkor mentem oda az egyik művelődési háznak az igazgatónőjéhez. Mondta, hogy jaj, de jó, hogy érkeztem, mert most van itt ez a színjátszó csoport, és hogy átvenném-e. Hát átvettem, és akkor 10 éven át rendeztem gyerekekkel gyerekeknek.
0: Akkor még a díjakról szeretnék hallani, de előtte, ha azt mondom neked, hogy két hazára lesz árva.
1: Igen.
0: Meg azt mondom akkor neked, hogy küszöb ember. Akkor igen. Ezekre mit mondanál?
1: Hát a küszöb ember az én mondásom, hogy le van védve, hogy én se itt, se ott, tudod, van az a se kint, se bent, hol vagy hát, a küszöbön. És onnan úgy jutott eszembe, hogy tulajdonképpen én se itt nem vagyok, se ott nem vagyok, vagy itt is vagyok, és ott is vagyok, már nem tudom, mert attól függetlenül, hogy itt élek, a

0: soha életemben nem tudtam én. A karrieremet nem építettem. Én tettem azt, ami a dolgom. Nem azzal voltam elfoglalva, hogy kivel milyen kapcsolatot ápolgassak.
1: De azért mégiscsak odafigyeltek rád, mert azért csak kaptál díjakat.
0: Ezek erkölcsi elismerések, amit nem a magyar államtól, vagy a magyar szakmától kaptam, vagy egy erdélyi ajánlásra, vagy nem tudom, hanem egy felvidéki ajánlásra kaptam a Magyar Kultúra lovagja címet. Azért, ami jótékonyságot végig csináltam itt a 30 év alatt a Kárpát-medencébe, ezekkel az estekkel, amikkel én járok csak. Ezt merem mondani színészként, hogy én járok csak ilyenekkel. Onnan kaptam ajánlást, a felvidékiektől. Így kaptam meg ezt az elismerést. Akkor a Magyar Művészetért díjat azt is úgy kaptam, hogy a Gubcsi Lajos és a nem tudom kik még, akik ott körülötte vannak, valószínű, hogy láttak, vagy tudták, vagy hallottak, vagy nem tudom, és akkor így kaptam meg a Magyar Művészetért díjat. Kamilla, én nem hajtok a díjakra, engem nem érdekelnek a díjak. Akkor azzal telt volna el az életem, hogy helyezkedek.
1: Most azért megkérdezem, hogy ezzel így te boldog ember vagy?
0: Igen.
1: Érzed-e a hasznosságodat?
0: Igen, mert hogy a magyarságért tudok menni és tenni, és van két szép, gyönyörű gyermekem, Molnárhá Magor és Molnárhá Boglárka, akik ugyanezen a vonalon vannak. A fiam egy Móricz Zsigmond díjas, elismert kortárs költő, a lányom pedig egy országosan ismert dokumentumfilm rendező és tévé szerkesztő riporter, és azt teszem, amit a jóisten kirót rám. Hát ennél szebb feladatot, érted? Hát,
1: nagyon
0: hát
1: is érted, értem.
0: Hát te is ezt csinálod. Hát mi vagyunk egy páran, igazán tényleg az egy kezemen megszámolhatom, vagyunk egy páran, akik ezt csináljuk, és kész.
1: Igen.
0: És sajnos azok, akik akkor odaálltak, most sehol nincsenek, mert szegény vagy meghalt, vagy nem tudom, érted? Tehát mondok egy bubikot. Tehát, na.
1: Igen. Igen.
0: Ugye? Tehát csak ő, de hát van még. De akkor is kevesen voltak. Erdélyi színészről nem is tudok, aki itt élt, hogy mert volna 89-ben, 90-ben, vagy ilyen kiállni Erdélyről, vagy Trianonról, vagy bármiről énekelni, vagy verset mondani. Mert tudod, Kamilla, engem a hitem visz, és nem a lábam.
1: Bizony, és mivel sok közös műsorunk van, illetőleg sokat utaztunk együtt, ezért én pontosan tudom, hogy engem is mennyire meghat az a lendület, az az igazságérzet, az a fájdalom. Azért volt ilyen ennek a beszélgetésnek a bevezetőjében is a szövegem, mert érzem azt a tiszta, erős, igazi lendületet, amelyik téged visz, mint egy motor, úgy hajtasz, de viszont nagyon rossz a hasonlat, már is javítom magamat, mert a motor az érzéketlen. Te pedig egy nagyon-nagyon érzékeny ember vagy, aki pontosan ezzel az érzékenységgel tudod a fájdalmakat, az örömöket, a szépségeket tolmácsolni. És ezt én most a nép nevében megköszönöm neked. Műsor
0: hát ezt
1: végére.
0: A gyönyörűséget én köszönöm meg neked, Kamilla, hogy te ilyeneket mondasz rólam.
1: Mert így is gondolom.
0: Megható és megtisztelő. Igen, vannak közös műsoraink veled is, nem tudom mennyi idő van, ott van 6 közös műsorunk, most indulunk el veled és Lukácsi Katalin színművésznő kolléganőmmel, aki 2 évvel felettem végzett, és a Kárpát-medencei Magyarok Kulturális Egyesületének, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumának a támogatásával. És akkor most ugye hármasban, most hát remélem, hogy elindulunk a trianoni műsorainkkal, közös műsorainkkal, és külön-külön egyénileg is, és körbejárjuk a Kárpát-medencét a trianoni évre, a trianoni műsorainkkal. Mi, akik 30, 40 és 50 éve ezt csináljuk, és nem díszpincsként most eszünkbe jutott, hogy hoppá, mert van egy trianon.
1: Hanem ezt 30, 40, 50 éve csináljuk.
0: Így van.
1: Én
0: így
1: csak van, azt tudom van. Mondani, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. A műsor végére érkeztünk, és akkor most ismét téged fogunk hallgatni. Hallgatóságnak nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartott. Hallgassák máskor is a Lélek közelben című műsort. Dévai Nagy Kamillát hallották.
2: Egy nap hazamegyünk fapados vonaton.

0: Nem viszünk mást, csak a régi szavakat. Majd rajzolunk az ablakra, és énekelünk, és visszaköszön mindenki, aki leszáll. Egy nap hazamegyünk, senki sem néz ránk, csak tudják, ott vagyunk. Nem kell szégyelnem a kezem, hogy kifordítva ölembe hull. Egy nap hazamegyünk, hazavisz mindenkit a fájdalom. Szemek alatt a karikák szembe köszönnek, torkunkban az ismerős víz íze. Egy nap hazamegyünk, két maroknyi szóval, és egy krumpli földön előre bukunk.
1: Lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Zsidó, keresztény ima órán is emlékeztek meg a roma holokauszt áldozatairól. 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára virradóra több mint 3000 cigány embert gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. Zsidó, keresztény ima órán emlékeztek meg a roma holokauszt és a kislétai roma gyilkosságok áldozataira vasárnap este a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz templomban a Szent Egidio közösség szervezésében. A szertartást vezette és szentbeszédet mondott Székely János, szombathelyi püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke. Imát mondtak Fabinyi Tamás, nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László, református lelkész, Frank Hegedűs, anglikán lelkész, Dmitro Sziderenko, ukrán ortodox parókus, majd Radnóti Zoltán főrabbi és Radvánszki Péter a rabbi. Töltődj, hogy tölthess! Ifi munkás képző. Szeretettel várnak minden ifi vezetőt, ifiben szolgáló fiatalt a baptista idei ifi munkás képzőjére, amely november 21-e és 23-a között kerül megrendezésre Tóalmáson, az Életszava tábor helyszínén. Az Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az ifi vezetők lelki jóléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van, miből adnunk. A következő ifi munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette. Hogyan előzhetik meg a kiégést? Hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák? Jelentkezni november 9-éig lehet. Nyilas Misi ösztöndíj, nyári tehetségtábor. Jubileumhoz ért a Nyilas Misi ösztöndíj. A Református Szeretetszolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén, sőt idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymástól is tanuljanak a diákok. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi első becsöngetésig. A szervezet augusztus 10-éig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tanévkezdési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézséget okoznak. Ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Ma pénteken a felhők mellett sok napsütés valószínű, erszórtan eső kell. Északias a szél, és 29-34 fokunk van. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor. Még marad a 29-34 fok.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a rádió és televízió nézőit, de külön nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Varga László püspök atyát, a Kaposvári Egyházmegye főpásztorát, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást és megosztod gondolataidat, amiket én nagy szeretettel olvasok a Szemlélekben, de máshol is a Magyar Kurírba és különböző egyéb közösségektől is hallott, általad elmondott, különösen lelki gyakorlatokon. Olyan evidenciákat mondta ezt, amit sajnos az emberek nem nagyon ismernek. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy osszuk meg, vagy osszad meg a gondolataidat a rádiós, a televízió nézővel. De hát mielőtt erre kerülne sor, azért egy Varga László azért 56-os forradalom előtti nyáron született, és hát most ugye a 62. évét tapossa, Tapolcáról valaki, hogy Kaposvárig, egy kis életutat azért mutassunk, vagy adjunk át az érdeklődőknek. Nagy szeretettel köszöntelek, és akkor kezdjük egy kis bemutatkozással.
2: Köszönöm a meghívást, én is szeretettel köszöntöm a nézőket, hallgatókat. A történetem az előbb kezdődött, mint 56. A nagyszüleim és a szüleim szeretete, hite példája, az még nem is tudtam róla, de már akkor ajándékként az enyém lett. Ezt később édesapám úgy fogalmazta meg, hogy olyan vagy, mint öreg apád. Én nem ismertem az édesapját, mert édesapám árva volt, amikor megnősült, akkor már nem éltek a szülei. De a nagypapa, az ő édesapja, különös érzékkel bírta az elesettek, a rászorulók iránt, és a faluban mindig ő volt az, aki összeszedte őket, segítette őket. Ezt, miután én Somocsámsóba kerültem plébánosnak, akkor befogadtam a sérülteket, és édesapám ezt a kettőt összekapcsolta. Mivel, ha a végéről kezdem, a egy évvel ezelőtt szenteltek püspökké, és akkor a püspöki jelmondatom egyetlen egy szó volt, az irgalom. Igazából erre fűzte fel a Jóisten az életemet. Már a nagyszüleimen keresztül, aztán a szüleimen keresztül, de én akkor ezt még nem tudtam. Én csak megszülettem, akkor, amikor ő igent mondott a sok lehetőség közül rám, és vallásos családban, egy nagyon pici faluba, Sáskán jöttek a szüleim, mivel az első gyermekük meghalt a szüléskor, ezért nagyon féltettek, hogy ha én megszületek, akkor velem is ez történik. Úgyhogy mikor vittek haza Tapolcáról a kórházból, vagy itt édesanyámmal, akkor a máterben, az alaalápon azonnal megkereszteltettek, hogy hát ha nem érem meg az út végét. De. És ez is érdekes, hogy fantasztikus a Jóisten, ahogyan előkészít mindent. A szentelésemkor mondták el a szüleim, hogy az engem keresztelő pap, akit üldöztek, és büntetésből volt ott Zalaalápon, azt mondta nekik, hogy belőlem pap lesz. És ők attól kezdve ezért imádkoztak, de soha nem árulták el, csak a szentelés után. Azért, hogy ne, hogy befolyásoljanak a döntésben, de kitartóan imádkoztuk, akkor is, amikor erre semmi esélyem nem volt, mert nem tanulhattam, vagy segédmunkás voltam. Mivel őket üldözték, édesapám kántor volt, édesanyám sekrestyés, úgyhogy nagyon egyszerűen, szerényen éltünk, és minden munkát elvállalt édesapám, hogy el tudja tartani a családot. A gyerekkorom szép volt, annak ellenére, hogy az iskolában, a felső tagozatban akkor már az irgalmatlanságot előbb megtapasztaltam, mint az irgalmat.
1: Ez hol történt az iskola?
2: Zalahalápon. Sáskán volt az első négy év, aztán Zalahalápon tanultunk tovább. Ott az igazgató nem akarta, hogy hittanos legyen az iskolába. Mindent megtett, hogy kiiktassa a hittant. Édesapám akkor is beiratott, amikor ezt nem akarta. És ennek az lett a következménye, hogy előkészítette a hivatásomat. Ezen keresztül is, hogy jó Isten, mert az igazgató megakadályozta, hogy fölvegyenek bárhova. Mivel édesapámnak megígérte, ha beírat 8. is, akkor ő elintézi, hogy Magyarországon nem tanulhatok a középiskolákban, vagy szakközépiskolákban. És de ez minden Isten kezében van. Mindent Isten tart fönn, az ő szeretetében, és ő irányít. Csak ez visszatekintve látszik, akkor nem nagyon látszik. De ezzel a döntésével lehetővé tette, hogy egyetlen egy helyre jelentkezzek a tanulmányi vencésekhez, mert ott nem kérték a véleményét. Oda nem vettek fel, de Győrbe felvettek. A győri gimnáziumbát irányítottak, ahol nekem óriási élmény volt a szerzetes tanároknak, papoknak a
1: akkor
2: élete.
1: A Korzenszky Riárd volt az igazgató? Vagy ő panorama?
2: Nem, a Danci Vilebárd volt az igazgató. Ja. Nagyon szerettük. Igazából ő meg a matek tanárom volt az, aki elhitette velem újra, hogy én nem vagyok buta, én tudok tanulni, mert az iskolában ezt súlykolták belém, hogy aki igen, vallásos, az buta, és hogy bebizonyítsák, mindig rontották a jegyemet. Én voltam a legrosszabb átlaggal fölvett diák az osztályunkban, 70-ben, 3,3-mal kerültem a győri bencésekhez, a többiek mind 4 fölött voltak. Viszont pont ennek a két paptanárnak a nagy bizalma, meg szeretete tette lehetővé, hogy elkezdtem javítani. Én nekik elhittem, hogy nem vagyok buta, ők mellém álltak, segítettek oroszból is, matekból is, és évvégére már mind a kettőből ötös voltam, és aztán fokozatosan élveztem, hogy nem igaz, amit mondtak, és tudok tanulni, és szerettem tanulni. Az is nagyon érdekes volt, hogy felajánlották a szüleimnek, hogy ha mégis az lenne bennem, hogy én esetleg pap leszek, akkor kérhetek egyházmegyei támogatást, mert fizetni kellett. De édesapám nem fogadta el, azt mondta, hogy ha nem lesz az, akkor neki bűntudata van, és nem tartja etikusnak, hogy én visszaéltem egy helyzettel. Úgyhogy inkább nélkülözött, inkább előteremtette, de ne legyen ilyen kedvezmény. Én nem készültem papnak. Bár azzal, hogy nagyon gyenge voltam fizikailag, kicsi voltam és sovány és gyenge, ez is megmentett sok mindent, mert nem tudtam részt venni azokba a bulikba, amiben a falusi srácok mind benne voltak. Én ebből kimaradtam, mert nem passzoltam a bandába. Így aztán olvastam. Rengeteget olvastam, és nagyon szerettem egyedül lenni, és nagyon szerettem olvasni. Mert akkor nem bántottak. Akkor én abban a világban lehettem, ami... A templom mellett volt a házunk, ott nőttem fel. A papokat is, akik ott voltak, mindig odajöttek a mi házunkba, a plébánosok, és ott a szüleim befogadták őket, ott ettek, aztán elvégezték a szentmisét, és visszamentek a máterbe. 17 éves voltam, amikor először mozdult meg bennem valami, hogy nekem hivatásom van. Nem tudtam mi ez, nem értettem. Aztán megkérdeztem a plébános, hogy mit kell csinálni, hogyha bennem ilyen vágy van, hogy jelentkeznek el a püspöknél. És az ő kérésére, mikor megfogalmaztam a felvételi kérelmet, akkor beleírtam azt, hogy Budapesten szeretnék tanulni. Nem tudtam, hogy van vidéken, Budapesten teológia. Ő tudta, és azt mondta, hogy szerinte a tanulmányai miatt jelentkezett, vagy kérdezte a püspöktől.
1: Kádár, volt akkor a püspök?
2: Kádár László volt a veszprémi püspök, és ő azonnal azt mondta, hogy hát a központiba küldöm. De hát ez csak két év múlva valósult meg, mert közben belépett a katonaság.
1: Ja.
2: Ami
1: és az hol volt?
2: Lentibe a büntető ezredben.
1: Ez egy büntető
2: életem legszebb két éve volt.
1: Igen?
2: Minden, az életünk az üdvösségtörténet. Istenben és Istennel zajlik. Ő pontosan tudja, hogy mikor mit kell lépni. Még akkor is én nem értek belőle semmit, de hát nem köteles az orromra kötni az ő útjait. Nekem fel kell ismerni, hogyha él a kapcsolat. Nekem papíron volt arról, hogy alkalmatlan vagyok, testileg fejletlen, büszke voltam arra, hogy nem kell katonának lennem, mehetek tanulni, de hát a püspöknek le kellett adni a névsort, hogy kiket vett föl. A katonaság, ha kiegre, újra besoroztak, és akkor kezdődött a kaland, a tiszt azt mondta, hogy ha azt mondom, hogy nem akarok pap lenni, akkor ez a papír érvényes. Ha azt mondom, hogy pap akarok lenni, akkor ez érvénytelen. Mondtam, hogy az akarok lenni. Összetépte és besoroztak lentibe. Isten minden hatóságát mindig akkor tapasztalta meg a legintenzívebben, amikor az enyémnek vége volt. Az én minden hatóságomnak. Bekerültem egy rettenetes, számomra rettenetes közegbe. Mindenki idősebb, erősebb, erőszakosabb. És hát rám szálltak a katonatársaim elsősorban, hogy meg a volt tiszt is, aki közölte velem, hogy mindent meg fogok tenni, kiverjen magából a papságot. És egy hónap alatt kikészítettek nagyon, fizikailag is, idegileg is, már alig voltam, csak ittam a kávét, meg imádkoztam, de nem működött az a fajta vallásosság, amit én kaptam. Én hiába imádkoztam, idézőjelben, a helyzet csak romlott. és nem tudtam, hogy mi van. És akkor találkoztam, a Jóisten összehozott egy baptista fiúval, aki megkérdezte, hogy hát van-e szentírásod? Mert úgy hallom, pap akarsz lenni. Mondtam, hogy van otthon. Hogy nem jó helyen van, itt kéne lenni, sőt, olvasni kellene, sőt, meg kellene élni. Biztos, hogy mondták nekem ezt a hittanórákon, csak sose volt fontos. Most viszont életbevágó kérdés lett, és odaadta a saját bibliáját. Hogy akkor
1: hogy hívták ezt a?
2: Ők Iván Imre. Most már nagypapa, a baptista lelkész volt sokáig a
1: baptista. De az valamikor az Iványi család, az metodisták, nem?
2: Nem Iványi, Iván.
1: Ja, Iván.
2: Iván Imre.
1: Ja, jó.
2: Balaton, Szászon, Szemesen, azon a részen volt lelkész. Most már nyugdíjas nagypapa. És akkor én azt mondtam a Jóistennek, hogy kössünk alkut. Én megteszem, elolvasom, amit mondasz, megteszem, amit kérsz. De ha nem jön be, amit ígérsz, nem akarok pap lenni, se keresztény, mert végem. Itt ezzel tökre fognak tenni. Én ezt hívom a megtérésnek. Ez volt életem első megtérés tapasztalata, amikor egy lapra tettem föl mindent. És a hegyi beszédnél kezdtem el olvasni a nyolc boldogságot. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok a szegények, mert övék a mennyek országa. És akkor akkor már 18 éves voltam, úgy döntöttem, hogy én gazdag vagyok, mert a szegénynek csak az van, ami rajta van. Nekem meg még a málha zsákom is tele. Úgyhogy kiosztottam a kincstári cuccot, a málha zsák tartalmát. A katonák nagyon örültek, mert elvitték és piára átformálták, eladták, és pia lett belőle. Én pedig két dolgot éltem át. Mindig féltem és szorongtam. Mert kicsi voltam, gyenge voltam, megvertek, meg lehetett verni, és meg is csinálták. Nem tudtam megvédeni magam, és az első, amit megtapasztaltam, alig, hogy ezt megléptem, hogy eltűnt a szorongás és a félelem. életemben először nem féltem, és nem szorongtam, és ez olyan döbbenetes tapasztalat volt, amit én nem ismertem, és a másik a szabadság. Egy belső szabadság, hogy én, nekem van lehetőségem másképpen dönteni. Olyan erővel tört rám ez a tapasztalat, hogy elkezdtem olvasni a Szentírást, és megcsinálni, amit olvastam. Hát a rovancs után azonnal jött az üldöztetés boldogsága, mert nem volt meg a cuccam, és bezártak. De boldog voltam. Azért, mert az igazságért üldöznek, Jézusért kaptam, és amiért nagyon boldog voltam, hogy fegyveres őr vigyázta az ima időmet. Senki nem zavarhatott soha.
1: Igen, ez jó.
2: Egy hétig ott én elmélkedhettem, imádkozhattam. És mivel másonét szabad voltam arra, hogy másonét lássam a világot, és másonét közelítsem, amit ők büntetésnek adtak, azt én ajándékként fogtam föl, mert másképpen működött. Én úgy éreztem, hogy most áll talpra a világ bennem, mert Isten országára került ez a világ, amiben élek. Aztán nagyon gyorsan az 5. fejezet végén ott van az ellenség szeretet, parancsa, és akkor úgy döntöttem, hogy nem vagyok hajlandó lőni. Nem taníthatnak megölni senkit, nem vagyok hajlandó megölni semmilyen ideológia nevében. Hát ez komoly bonyodalmakat jelentett a Varsói Szerződés hadseregén belül. De boldog voltam, és szabad, és megúsztam. Egyszer voltam olyan helyzetben, hogy majdnem megöltek ezért egy éles hadgyakorlaton, mert ott se lőttem, de hát a jó Isten az életünk ura, nem a különböző világi politikai hatalmak, úgyhogy így éltem végig a 2 évet. Nagyon sokat bántottak, üldöztek, de kellett, hogy a hitemről tapasztalat legyen, hogy az, amit Jézus mond, az igaz, és arra rá lehet hagyatkozni. És ezt én soha nem tudtam, ott tudtam meg élesben, a saját testembe vésztem az Isten, hogy ez működik, és az élet igéje, az ma is élet az igéje. Aztán leszereltem 2 év után, és akkor a központi szemináriumba kerültem, ahonnét minden év végén kirúgtak. Nem tudtam, mi van. Nem árulták el, hát nem tettem össze rendesen a kezemet, meg én mondva csinált indokokkal. A püspökön viszont mindig visszaküldött. Aztán a 3. év közepén én mentem el, akkor úgy gondoltam, hogy addigra már annyi bűnt, sebet, szennyet láttam meg az egyházam életéből, hogy nem bírtam feldolgozni. Ez nekem túl sok volt ez a
1: trauma
2: tapasztalat, és úgy gondoltam, hogy én nem akarok ebbe a zenekarba zenélni. Úgyhogy 3. év közepén, a vizsgére szakkedés közepén szépen elmentem, és hát a paskai, akkor már a paskai volt a püspököm, aki előtte rektorom, filozófia tanárom volt a központiben, neki jelentettem be, hogy nincs hivatásom, elmegyek, ő pedig azt mondta, hogy magának van hivatása, én csak betegszabadságrendelem, rendezed a dolgét, aztán visszaveszem. Én azt mondtam, engem többet nem lát, de nem így volt, mert...
1: Neki lett igaza.
2: Neki lett igaza. A Jóisten végig felhasználta őt. Ez is csodálatos. Ahhoz, hogy sikerüljön minden akadály ellenére a papság az életembe. Itt laktam a Tömi utcában, a lelkivezetőmnél, a futókarcsi bácsinál. Segédmunkás voltam. Jelenleg akkor még semmit nem csináltam. Itt volt egy újabb megtérés élményem, amikor szembesített a Jóisten azzal, hogy hazudok. Megszöktem, mint Jónás a profétaság elől. És ez nagyon eltalált ez a szembesítés, de nem volt erőm visszamenni. És a Pilinszkinek a cikke az Új Ember címlapján volt, amit észrevettem. Az volt a cikknek a címe, hogy a címzet ismeretlen. És én elkezdtem olvasni, és az én voltam, ez az ismeretlen címzet. Teljesen leírta az állapotomat, és ez oda vezetett, hogy szembesülve magammal elvégeztem egy nagy jónást, és tudtam, hogy vissza fogok menni, de nem tudtam, hogy hogyan. Ez megint a Jóisten segített az igével. Már pünkös napján itt a Szondi utcai templomban voltam misén, de este, délelőtt már voltam a Tön utcában, itt egy családdal voltam, és én délelőtt hallgattam az olvasmányokat és az evangéliumot, de semmit nem jelentett. Itt viszont este eltalált a Szent Lecke. Háromszor kértem az Urat, hogy vegye el a tövist a testemből, kéri, vagy írja Szent Pál. És ő mindig azt felelte, elég neked az én kegyelmem, az én erőmet, a gyengeségedbe lesz teljesen. És fölhívtam a püspököt, hogy szeretnék vele beszélni. Fogadott, kérdezte, hogy mi történt. Mondtam, és ennyit mondtam neki, püspök úr, most már elég gyenge vagyok ahhoz, hogy pap legyek. Azt mondta, visszaveszem. Ide visszaküldött a központiba, itt megkérdezték, hogy harmadik vagy negyedéves akarok lenni, mondtam, ha választhatok, akkor negyedéves, mert a keresztfél évet leteszel egybe. Így lett, letettem az összes szigorlatot, az összes harmadéves, negyedéves vizsgát, már a negyedévben csak az első fél évet. A paskai püspök úr üzent, hogy hát, ha diákonus akarok lenni, akkor írjak egy kérvényt, mert nagy csütörtökön fölszentelne. Én nem ismertem gondolni arról, hogy én most sorra kerülhetek, hát ezek után nem. Megírtam a kérvényt, fölszentelt, és két hónap múlva politikai szerveztekedés miatt kirúgott. Kénytelen volt, mert neki diktáltak, és akkor megint utcára kerültem. Megint segédmunkás voltam, a Tália Színházban dolgoztam, meg gyerekekre vigyáztam, ebből éltem. És én, amikor elköszöntem a püspököntől, megmondtam neki, hogy hol leszek. A Tömb utcában, a Karcsi bácsinál, ha kellek, akkor szóljam. És decemberben, 80 decemberében tört ki a varsói felkelés, és én abszolút biztos voltam, hogy a történelem ura nem csak azért vittek el, vagy nem csak a lengyelekért lépett, hanem értem is. Két hét múlva csöngett a telefon, és a paskai hívott, hogy akar velünk találkozni. És elmondta, hogy most olyan a politikai helyzet, hogy visszavehet. És akkor Szegedre kerültem. Szegeden 6 hónap után rúgtak ki, alkoholizmus és a napirend súlyos áthágása miatt, de nem ez volt az igazi indok, nem. Találkoztam a püspökömmel, azt mondja, hogy mit csinált? Hát mondom, püspök úr, imádkoztam, és sokan lettünk, és ezt nem tűrték. Mondta, hogy eldugom egy olyan helyre, ahol nem tud szervezkedni a szentelésig, mert a szentelést soron kívül megcsinálta. Aha. Így kerültem Atya pusztára, a kármeli teremetességbe. 40 napot töltöttem a pápa mellett a bakonyba. És 82. április 17-én pappá szenteltek. És két hét múlva, mire a szendi püspököt beiktatták, május 1-én a püspöki székbe, Veszprémbe, engem meg beiktattak a kápláni székbe, Várpalot.
1: Tehát Várpalután kezdted el
2: kezdtem a papi szolgálatot.
1: Hát, Lancikám, megmondom őszintén, én amikor hallom a te beszédeidet, akkor nem tudom, hogy mi az előzmény, de téged a Jóisten a tenyerén hordott. Minden nehézségeddel együtt, te erre a pályára teremtett téged.
2: Úgyhogy, a tenyeré hordod, de még sose csinált így.
1: Így van. Szóval az a igazi erős hit, ami benned van, meg amit kaptál is a szülőktől, nagyszülőktől, azt hiszem az vezetett odáig, hogy végül is egy évvel ezelőtt azért mondhatnám azt, hogy azért a papi pálya egyik csúcsára értél. Tehát megért ezeket a nehézségeket. Gondolom én, természetesen te élted át végig szenvedni, mert azért ez nem egy könnyű dolog volt, de mindig volt benned az az erő, hogy már pedig ezen túl kell lépni. Ha jó partnerek is vannak, mint ahogy Paskai Biboros úrra is gondolsz, meg másokra is, azért ez mind segített abban, hogy te mindez ilyen igazán őszintén mások számára is akár azt mondom, hogy példaértékként mondod el, úgyhogy én nagyon örülök neki. És végül is annyi, hogy még majd tartunk egy kis szünetet, utána folytatjuk, hogy a pályádnak az a része, ami eljuttatott téged egy másik egyházmegyébe, amivel II. János pápapának is köze volt ahhoz, hogy,
2: igen.
1: hogy te most Kaposvár képviseletében vagy itt, és nem a Veszprém megyei érsekség képviseletében, úgyhogy egy kis szünetet tartunk, de nagyon szépen köszönöm én magam is azt, hogy amiket elmondtál, mert valahogy így kellene gondolkodni minden keresztény embernek.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább Varga László püspök úrral a beszélgetést, eljutottunk Várpalotáig. Várpalota után mi történt a te életedben, meddig tartott a várpalota első, úgymond, munkája? Gondolom káplánként voltál.
1: Igen. Én még annyit hozzátennék ehhez az úthoz, hogy a Jóisten mindig összehozott azokkal az emberekkel, akiken keresztül tudott formálni, és akikre én fölnéztem, akik nekem példa voltak. Az egyik ilyen szentéletű pap a Futó Karcsi bácsi volt, akivel én egy bulányista lelki gyakorlaton ismerkedtem meg, még katonaként. És hát egyetlen találkozás elég volt ahhoz, hogy megkérjem arra, hogy ha én Pestre kerülök, akkor legyen a lelkivezetőm. Egészen a haláláig, 40-valahány évig lelkivezetőm volt, és ez óriási kegyelem, mert egy olyan ember mellé kerültem, aki akkor is hitt, amikor én inoktam, ő akkor is hitt abban, hogy van hivatásom, amikor én azt mondtam, hogy nekem már nem lesz lehetőségem. Csodálatos volt. A másik, akiért hálás vagyok, az a Bulányi, mert a radikalizmus engem nagyon vonzott, hogy az igét, három dolgot hallottam meg az első lelki gyakorlaton tőle, az, hogy közösség nélkül nincs egyház, nem él az egyház, közösségeket kell szervezni, lelkivezető nélkül el fogsz tévedni ezen az úton, kell valaki, aki vezet és irányít, vagy segít, és a harmadik pedig, hogy az evangélium megélése nélkül hiteltelen a kereszténységet. Ez nekem óriási volt, mert ezt már előtte csináltam, mert így kerültem kapcsolatba Bokorral, hogy az erőszakmentességet én éltem, letettem a fegyvert, ők pedig ezt hirdették a Krisztus követésben. Tehát kellett ez a közösség is, de az is csodálatos volt, hogy amikor én megismerkedtem a Bokorral, nagyon, nekem a radikalizmusuk nagyon tetszett, hogy közösségben radikálisan, bátran változtatni akarnak. És ugyanakkor ezzel párhuzamosan összekapcsolta a Jóisten az életemet a teljesen tehetetlen szegény emberekkel, a sérültekkel, akik soha egy lelki gyakorlatot nem tartottak, semmilyen radikális akcióban nem vettek részt, csak megtanítottak szeretni. Egy másfajta szeretetre. És ez a kettő nagyon szervesen beépült, és szükségem volt mind a kettőre. Ez az irgalom miatt, ez meg az igazság miatt, és a kettő között ott állt a Karcsi bácsi, akiben a Jóisten ezt ötvözte. Nekem ő volt a példa. Elémélte azt, hogy ez az út járható, hogy a gondviselés, a hagyatkozásod nem egy parabola a Szentlélekben, hanem abból élünk, hogy rábízzuk magunkat teljesen a gondviselésre. És mivel ő elémélte, tapasztalattá vált számomra is, mert vele laktam ott a Tömult Szép Plébánián, amikor nem tanulhattam, akkor mindig ő fogadott be, és ő nála laktam. Tehát kellett ez ahhoz, hogy aztán Várpalotán, amikor elindult a szolgálatom, akkor hát nem véletlenül kerültem Várpalotára, a megyei békamozgalom, papi békamozgalom vezetője volt a plébános. Hogy neki vigyáznia kellett rám.
0: Hát igen.
1: Ez nem egészen, nem volt nagyon könnyű feladat, mert tűz és víz voltunk.
0: Igen.
1: Neki nem sikerült engem a mozgalom irányában semmilyen kompromisszumot kihozni belőlem. Én pedig nagyon nagy szabadsággal éltem, mert ő nem volt otthon. Ő a mozgalmi munkát végezte, meg Veszprémi püspökségen volt beosztása. Gyakorlatilag reggel elment, este megjött. Én nekem meg csak annyit mondott, egyetlen feltétel van, őt nem érdekel, hova megyek, de hétköznap reggel 7 órakor a misét nekem kell megtartani, ha temetés van, akkor az én dolgom, hétvégén a hittan az enyém. És én nagyon élveztem ezt a kötetlenséget, vagy szabadságot. 5 évig voltam várpalotai káplán, közösségek születtek, ifjúsági és házas közösségek, és közben én kapcsolatba kerültem a karizmatikus megújulással. Egy évvel a papságom után részt vettem egy lelki gyakorlaton, ilyen illegális, karizmatikus papi lelki gyakorlaton Kecskeméten, mert nagyon beteg voltam, fizikailag a gyomorfekélyem az műtét előtt állt, a hivatásomban inoktam, mert úgy gondoltam, hogy nem vagyok alkalmas, ha nem tudok megbocsátani az ellenségeimnek, akkor én nem beszélhetek a szeretet evangéliumáról, és hát ez volt bennem, hogy inkább elmegyek, mint hogy én így prédikáljak, vagy tanítsak. És ezen a lelki gyakorlaton imádkoztak felettem a karizmatikus papok, és egy pillanat alatt meggyógyultam, megszűnt a fekélyem, és átéltem azt, amit ők úgy hívnak, hogy Szentlélekből való újjászületés, ami nekem azért volt rendkívül fontos, mert a kegyelemről egy másfajta tapasztalatom, meg a Szentlélekről egy valóságos tapasztalatom lett, hogy nem egy elvont teológiai, dogmatikai tétel, hanem tényleg személy, akivel én találkoztam, és aki az életemet teljesen megváltoztatta, nem csak a gyógyulással, és ez úgy berobbant az életembe, ami azt jelentette, hogy kiléptem a Bokor közösségből, ez hozott ki a Bokor közösségből, mert úgy gondoltam, hogy én már azt nem tudom képviselni, és akkor bevetettem magam a karizmatikus megújulás közösségeibe, meg programjaiba, amilyen radikálisan próbáltam Isten országát a Bokor közösségben építeni, olyan radikálisan lángoltam a karizmatikus megújulásba, és ez a lángolás, vagy ez több mint 3 évig tartott, iszonyúan izzott minden, és olyan tapasztalatokat szereztem a Szentlélekről, amit soha. Minden karizmát, talentumot, gyümölcsöt, majdnem azt mondom, habzsoltam. De ez a nagy lángolás, ez egyetlen nagy éhséget ébresztett föl bennem, amit így fogalmaztam meg, hogy ismerem a karizmaidat, ismerem a talentumaidat, szeretnék találkozni veled. Ezt mondtam az Istennek, fogalmam se volt, hogy hogyan történik, és nem is tudtam, mit kérek, csak ez a vágy volt a szívemben. Uh-huh. És ez vitte el engem a csendbe, a szentségimádásba. Egy franciaországi út, egy hónapos út után, vagy végén érett meg bennem a döntés, hogy a titok, ez a semmittevés, a csendes szentségimádás, és én ezt meg akarom próbálni. Úgyhogy még várpalotai káplán voltam, amikor 86. szeptember 18-án először önként letérdeltem szentségimádásra hajnalban a templomban, és aztán hát úgy maradtam 30 valány éve, mert felfedeztem egy olyan forrást, ami mind a mai napig az életem forrása, a hivatásom forrása, és ez a csend és a jelenlét, Isten jelenlétében megtanulni lenni, és a többi működik. Gyakorlatilag Isten országa magától terem, hogyha a maga földbe van, és igen, hagyja, hogy a savak, meg a nedvek, minden, meg az a páncélját lebontsa. Ekkor kezdődött. És aztán hát ez oda vitt, hogy egy évvel később dispozíciót kaptam Somogysámsonba. Ott is folytattam a szentségimádást, és tudtam, hogy a Jóisten lépni fog. Nem tudtam, hogy hogyan. Az volt egy Rómában kapott indítás egy karizmatikus konferencián, hogy osszam meg az életemet a szegényekkel. Tehát ne csak látogassam, hanem osszam meg. Amikor Sámsonba kerültem, akkor ott a plébánián egy sérült volt, az én voltam. Üres házba megérkeztem. De tudtam, hogy ez a Jóisten indítása volt, meg fogja oldani, fogalmam sincs hogyan. És minden nap mentem a csendbe, és csak vártam. Végeztem a feladatomat, amit plébánosként végezni kellett a falukban. És előtte ismerkedtem, még várkolottán megismerkedtem egy százszázalékosan béna férfival, aki, mikor megismertem, 35 éve feküdt mozdulatlanul. Meghalt az édesanyja, aki ápolta, gondozta, és így találkoztunk. Imádkoztam a gyógyulásáért, és egy nagyon mély belső gyógyulást élt. Tehát nem meghalni akart, nem lázadt Isten ellen, hanem tele volt hálával, hogy mennyire szereti az Isten. És amikor elkerültem Várpalotára, akkor iratott egy levelet, hogy szerezzek neki szociális otthonba, egyháziba helyet, hogy tudjon imádságos légkörben lenni. Uh-huh. És én megígértem neki. De amikor letérdeltem az oltári szentségére, ott csak egyetlen kérdést tett fel Jézus, hogy miért nem fogadott be. És ott álltam, hogy hát...
0: Itt a helye.
1: Emelni nem tudok, mert a gerincemmel baj van, segítségem nincs. De hát a lelkivezetőm bölcs volt, azt mondta, hogy ha a püspök azt mondja, hogy be kell fogadnod, vagy befogadhatod, akkor be kell fogadnod. Ha azt mondja, hogy nem, akkor nem kell befogadnod. És megkérdeztem, elmentem a szendi püspökhöz, hogy hát ezt az indítást kaptam, és szeretném befogadni a plébániára őt, de akkor, ha megengedi, akkor más sérülteket is, és az eukarisztiát szeretném a plébánián egyik szobába kápolnaként használva imádni. Tehát adjon engedélyt erre a kettőre.
0: Igen.
1: És a szendű döbbenetes volt, még ilyen nagyon vehemes ember volt. Fölugrott, odajött, átölelt, és azt mondta, hogy ez a jövő egyháza, a szegények és az eukarisztia mindenben támogatva. Előtte többször fel akart függeszteni, de ez
0: az
1: most...
0: Más szempontok voltak.
1: Döbbenetes
0: akkor.
1: Volt. És akkor biztos voltam, hogy hát nem az én kóbor ötletem ez, hanem tényleg a Szentlélek indított. Mm-hmm. És akkor azt mondtam a Jóistennek, hogy tiéd a gerincem, ha őt be kell fogadnom, akkor ezzel meg te vigyázz. 7 évig éltünk együtt a Jóskával, ápoltam, gondoztam, fürdettem, vetettem, beöntést adtam, mindent, amit kellett egy tehetetlen, mozdulatlan férfival csinálni. Én 7 év alatt egyetlen egyszer nem feküdtem a gerincembe. Előtte mindig, évente többször.
0: Igen.
1: 7 évig soha. És aztán befogadtam másokat is a plébániára, egy fiatalembert, az Ozót, én neki meghaltak a szülei, csipőtől lefele béna, enyhén értelmileg sérült. És aztán elkezdtek jönni az emberek. Mindig tele volt a ház. És én nagyon boldog voltam, egy közösség kialakult a plébánián, oda költöztek a falvakba családok, ott is egy közösség alakult ki. És ekkor történt a II. János Pál pápa egyháza megye alapítása, aminek az első püspök a Balázs püspök úr volt, és ő meg az első diszpozícióknak engem gondolt, hogy bevitt Kaposvára a Szent Imrébe. Rettenetesen nehéz volt elengedni, mert 6 évig voltam Sámsonban, 7 falun volt, de állandóan élet volt, tele volt a ház, a plébánia csoport, állandó lelki gyakorlatok voltak. És akkor hirtelen ezt ott kellett hagynom, és bemenni a városba. A sérültek jöttek velem, és ott
0: ez
1: folytak.
0: A Szent Imre templom azt hiszem, egy ilyen fehér egytornyú, és egy ilyen fasor van előtte.
1: Igen, évet is van fasor, és a Szent Imre a sarkán van.
0: Igen, ez azt hiszem, a cisztereknek voltál.
1: Nem, a jezsuiták.
0: Jezsuiták.
1: Illetve nem a jezsuiták, ifjúsági templom volt, uh-huh. 912-ben épült, igen. És aztán 48-ban a jezsuiták építettek rendházat oda a templom mögé.
0: Aha.
1: 1 évig használták, aztán feloszlatták őket, és igen. Ott maradt a rendház, ami most kollégium, Szent Imre kollégium. És ennek a templomnak lettem a plébánosa. Ugyanazt csináltam, mint előtte. 4 nappal az odahelyezésem után már volt kápolnám, ahol nem csináltam semmit, mert ez a legfontosabb, hogy ne csináljunk semmit. Ez a jobbik rész. A mártonyizsgő élete az a kevésbé jobbik rész, de a kettő nagyon szorosan összetartozik. Ezt megtanultam az évek alatt, hogy egyik a másikra épül. Tehát bár Mária a jobbik részt választotta, de nem maradhat a semmit tevésbe. Ha nem, abból a jobbik részből nem születik tett, szolgáló szeretet, cselekedete, akkor ez csak öncélú lesz, hogy de Mártának meg kell tanulni a Mária lelkiségét, mert ő mindig ki fog akadni, ha nem úgy történnek a dolgok, ahogyan ő szeretné. Folytattam ugyanezt, és hát gyakorlatilag ott is elkezdtek jönni az emberek. Én meg mindenkinek örültem, és mindenkinek adtam munkát. Aki megjelent, hogy segíthette, mondtam, hogy igen. Fogalmas volt akkor, hogy mi, éppen mit, de hát ha Jóisten ide küldte, én nem ismertem, akkor majd találunk valamit, ami, és elkezdtek közösségek születni, házas közösségek, ima közösségek, szentlélek szemináriumok, alfa, mindenféle, nagyon pesgett az élet a 24 év alatt a plébánián, vagy a 24 évig voltam plébános, és hát most is az vezetett, amikor kineveztek püspöknek és felszenteltek, hogy ezt folytatni, tehát ezt a csendet és jelenlétet, a szentségimállást, ezt most a püspökségen gyakorlom a kápolnába, és biztos vagyok benne, hogy ebből a Jóisten életet fakaszt. Még nem tudom pontosan, hogy mit, egy-két irányt látok, mert megértettem, hogy az evangelizáció meg a szegények irányába kell mennem, de az ő kezében van minden.
0: Ez így igaz, és végül is, mint a Szent Imre templom plébánosaként letti helynök, mert a kettőt megtartottad együtt, vagy az külön volt aztán már?
1: Nem, úgy volt, hogy irodaigazgató lettem először.
0: Ja, irodaigazgató.
1: És 9 évvel ezelőtt hívott be a püspök irodaigazgatónak, aztán amikor megbetegedett az előző helynök, akkor kinevezett helynöknek is. Én azt kértem csak a püspökömtől, hogy engedje meg, hogy plébános maradhassak, mert szeretnék nem hivatalnok lenni, hanem plébánosként végezni, és megengedte, úgyhogy ez úgy a kettő együttműködött. Hát most nem vagyok plébános, most egy sok plébánián van.
0: Igen.
1: Az egyház megyébe.
0: Hát igen, mert egyház megyés püspök vagy, nem úgy mondjuk, mint a Schnell György, aki egyben a Szent István bazilikának a plébánosa is, de ellátja a segédpüspöki teendőket is. Tulajdonképpen ebből merítkezik mindaz, amit adsz tovább, és a úgynevezett beiktatásod utáni első írás, amit én olvastam, illetve videón meg lehet nézni bárkinek, azért az nagyon meghatott, és most meg legutóbb éppen a pappá szentelésednek a évfordulójára egy ilyen áprilisi, hogy is mondjam, hát mindenki számára fontos, számodra természetes, de nem mindenki számára természetes evidenciákat mondasz a szeretetről, az irgalmasságról, az egyház megújulásáról, és így tovább. Erről egy pár dolgot az, hogy azt hiszem, az életed adja azt, hogy ezt kell továbbadnod. Amit te megéltél, és jó lenne, hogyha az emberek, akik vagy közösségben, vagy maga a papság is, és itt ebben esetben természetesen egyház megy a papsága is a kezedben van, az így gondolkodjon. Jól gondolom én ezt, amit most összefoglalom.
1: Mivel az életem az Isten tenyerén van, ahogyan mondtad, és ez nem szólam, ez a valóság. Ez a valóság, hogy benne élünk, és ő bennünk él. Gyakorlatilag semmi mást nem tettem, mint engedtem a Szentléleknek, amire indított, és azt megpróbáltam megvalósítani. A lelki gyakorlatok, nagyon sok fele hívtak lelki gyakorlatokra, de én az első lelki gyakorlatot katonaként tartottam, illegálisan. És aki engem erre rávett, miközben tele voltam gát,

0: amire bárki jöhet. És akkor ezek 96-ban vagy 7-ben kezdődtek, mind a mai napig tartanak, évente egyszer egy ilyen nagy lelki gyakorlat. Aztán annyi volt, hogy a püspököm azt mondta, hogy nem tarthatsz másnak, csak papoknak, szerzeteseknek, kis papoknak. Nem engedem meg, hogy a másoknak elmenj lelki gyakorlatot tartani, mert állandóan
1: távol hívta. Vagy.
0: És akkor ebből születtek a lelki gyakorlatos könyvek, a elhangzott lelki gyakorlatokból, amit az alapítványunk adott ki. És aztán a püspökségen, amikor a kommunikációs és média munkatársam elkezdett dolgozni, akkor ő vetette fel, hogy mi lenne, hogyha a Facebookon megjelennék saját oldallal, és akkor nem tudom, nekem arra semmi időm, hogy én ott egy oldalt üzemeltessek, de arra viszont van inspirációm, hogy egy-egy gondolatot, vagy pár gondolatot minden nap fölírjak, és ami megszületik bennem ott a csendben, azt én megpróbálom közkincsé tenni, és ezek így született. Szeptember vége óta megy ez a naponkénti üzenet. Nem tudom, hol tartok, már hogy mennyi, havonta 30 valamennyi, mert minden nap van.
1: Minden nap van,
0: és ez...
1: Ezt ki is adod majd azért ezeket?
0: Fogalmam sincs. Én nem szoktam előre ezeken gondolkodni. Majd a Szentlélek eldönti, hogy mi lesz a sorsa. Most így próbálok. Azt gondolom, hogy ez is szolgálat, mert nagyon sokakat elér. Vannak mondatok, amik egy nap alatt 20 000 embert elérnek.
1: Hát igen.
0: Különösen a megbocsátásról, az irgalomról, az ellenségszeretetről, vagy a nyitottságról. Január 1-én ezt írtam föl, hogy mi lenne, ha ebben az évben megkeresnénk azokat, akik kiléptek az egyházból, és semmi más nem tennénk, csak leülnék melléjük, és meghallgatnánk, hogy miért döntöttek így. És nem akarnánk megmagyarázni nekik semmit, hanem befogadnánk az ő fájdalmukat, vagy igazságukat, és nekünk annak mentén kellene változni. Ezt egy nap alatt 7 000 vagy 8 000 ember olvasta, és csak néztem, hogy történik ez.
1: Van egy ilyen címe egy veled való beszélgetésnek, azt mondja, ne legyen zárt, elitklub az egyház, tanuljunk az ateistáktól is. Persze, aki elolvassa, akkor már érti, hogy miért van ez. Gondolom, hogy a keresztény élet fontossága az alap, és ez és a párbeszéd. Nem tudom, jól érzékelem, mert ezen múlik, és hát természetesen mind alapja a hit és a szeretet.
0: Jézus mindenkivel szobált. Elment a Simon farizeus házába, és a leprás Simonaiba is. A római tiszttel is szobált, és a zelótával is. A vámos Mátit meghívja, miközben meghívja Pétert is. Tehát azt a nyitottságot, azt az egyetemességet, amit ő elénk élt a szeretetben, csak akkor tudjuk megélni, ha a félelmeinket leküzdjük. Mert igazából a félelmeink miatt építünk falakat, vagy ásunk árkokat, és aztán próbáljuk felosztani a világot fehérekre és feketékre, jókra és bűnösökre. Természetesen mi mindig a jó oldalon tudjuk magunkat. Én ezt azt gondolom, hogy a Szentlélek is mindenkit meg akar hívni Isten országába. Mert Istennek minden ember gyermeke, nem csak a katolikus vagy a keresztény. Minden ember az ő gyermeke és képmása. És nekünk kell felnőni arra a szeretetre, ami az övé, nem pedig őt lerángatni abba a szűk kis nézőpontba, ami énk, és akkor azt kérjük, hogy ő is úgy lássa a világot, ahogy mi látjuk.
1: Azt hiszem, hogy végszónak is nagyon jó, amit mondasz, és nagyon örülök, hogy sikerült rávenni téged, hogy együtt legyünk egy 50 percig, mert azt hiszem, hogy óriási muníciót adtál, nem csak nekem, hanem mind aki hallgatja és látja ezt a beszélgetést, aminek a lényege valóban az irgalmasság, a szeretet és a hit. Hát

0: Ehhez a munkához kívánok neked nagyon sok sikert, és az, hogy minden egyes papod és hívőd így gondolkodjon, mint te. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm. Remélem megvalósul az álmom, hogy az irgalom betöltse mindenkit.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Légy bőkezű és adj szívesen. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie, a szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, azért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 51 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 1 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Röé heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése lásd 5 Mózes 11.26-tól 16.17-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Ha valaki elszegényedik testvéreit közül valamelyik lakóhelyeden, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened, az Úr, minden munkádat és minden szerzeményedet. 5 Mózes 15, 7-től 11-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ha majd támad közöttetek próféta vagy álomlátó, mi a különbség a világ népei és a zsidók prófétái között? Erre a kérdésre keres magyarázatot Szerdó Cervin rabbi a Röé heti szakasz kapcsán. Mint írja, a zsidó próféta nem jósol, hanem figyelmeztet. A helytelen bűnös köz és vallási élet következményeire hívja fel a figyelmet, ritkán egy személyre, legtöbbször az egész társadalomra kivetítve. A zsidó próféta jövőre vonatkozó kijelentése mindig feltételes módban történik. A prófétai tevékenység nem kényelmes, nem jár anyagi előnnyel, tisztelettel. Mózes a beszéd hibájára hivatkozva próbál a prófétai felkérés elől kitérni. Nem vagyok a szónak embere, nehéz ajkú és nehéz beszédű vagyok én. 2 Mózes 4:10. De Mózessel kapcsolatban mégis ezt olvassuk, vele szájról szájra beszélek, világosan és nem homályos szavakban, az örökké való hasonlóságát látja ő. 4 Mózes 12:8. Minden vallásos zsidó ezzel a mondattal kezdi a napot. A zsidó hagyomány szerint minden reggel egy rövid, mégis mély jelentésű ima emlékeztet arra, hogy az élet és az új nap ajándék. A legtöbb ember ébredés után automatikusan a telefonjáért nyúl, vagy a napi teendőkön kezd gondolkodni. A vallásos zsidók számára azonban a nap első pillanata egy hálaadással kezdődik. A Mode Áni néhány soros ima, amelyet közvetlenül felébredés után mondanak el, még azelőtt, hogy kezet mosnának, vagy bármilyen más tevékenységbe kezdenének. Rövidsége ellenére a zsidó gondolkodás egyik legfontosabb üzenetét hordozza, minden új reggel egy újabb lehetőség. A vallásos zsidók első szava a köszöneté. A Mode Áni magyarul így hangzik, köszönöm neked, örökké élő uralkodó, hogy irgalmadban visszaadtad lelkemet, nagyon megbízható vagy. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor, még marad a 29-34 fok. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk, változó irányú lesz a szél, és 29-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Indul mai tudományos magazinunk abszolút aktualitásokkal most is természetesen. Két dolgot, illetve témát az asztalra tenni, illetve a mai műsorba a víz és az áram kérdését, úgyhogy ezt a mai napon meg fogjuk tenni. Vajon ki lesz a felelős, ha elfogy a víz? Elfogyhat a föld vízkészlete? És mikor vezették be a világ kutatói, illetve tudósai a vízcsőd, a globális vízcsőd fogalmát? Ezekkel a témákkal biztosan foglalkozunk, ami pedig az energiát és az energiaválságot illeti. A legfontosabb kérdés azt gondolom egy átlagos háztartás számára az, hogy hogyan lehet megoldani az energiatárolást a jövőben. Van ellakásban élők hátrányban, de fogok hozni megoldásokat. Ezen kívül szó lesz arról is, hogy ígéretesen rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá, és vajon kaphatunk-e hőgutát attól, hogy egyszerűen melegünk van? Ez is ki fog derülni. Én Strasser Andrea vagyok, nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és azt mondom, vágjunk is bele a vizes témába. 2022-ben készült egy felmérés a Bayer Barométer jóvoltából, amelyből kiderült, hogy a magyar fiatalok több mint háromnegyede szerint kifogyunk majd az ivóvízből, harmaduk pedig úgy vélte, hogy ez hamarosan be is következhet. Úgyhogy nézzük meg, hogy a szakemberek, illetve a tudomány mai állása mit mond mindenről. Nos, habár a föld vízkészlete mennyiségi szempontból állandó, eloszlása egyenetlen, felhasználása pedig pazarló, ezt mondta Goda Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának vízellátási és csatornázási tanszékének tudományos segédmunkatársa az Agráruniónak. Meglehetősen összetett problémával állunk egyébként szemben, amikor a vízkérdésről van szó. Klímaváltozás ide vagy oda, 1,4 milliárd köbkilométernyi víz van a Földön, és ez nem változik. Azonban az eloszlása sosem volt egyenletes. A klímaváltozás miatt pedig a szélsőséges időjárási anomáliák gyakoribbá és még szélsőségesebbé válnak. A megváltozó vízeloszlás következtében pedig a Föld azon részei is egyre szárazabbá válhatnak, amelyeken korábban elegendő csapadék volt, azt gondolom, hogy ezeket már tudjuk. Már 2020 óta nagyon aszályos éveink vannak, többfelé ivóvízhiány is kiszokott alakulni Magyarországon, de emögött elsősorban nem vízkészlet problémák állnak, mondják a szakemberek. Az ivóvízkészleteinkkel továbbra sem állunk rosszul, hiszen ezek elsősorban mélységi, vagy úgynevezett parti szűrésű, nagy folyóinkhoz köthető vízbázisok. Az éghajlatváltozás, az aszályos évek hatása sokkal inkább a sekkélymélységű talajvízszint visszaesésében mutatkozik meg, mivel ezek a vizek közel vannak a talajfelszínhez, jelentősen hatnak rájuk a meteorológiai körülmények, ez érinti fájdalmasan a mezőgazdasági termelőket is. Ami pedig az ivóvízellátást illeti, Góda Zoltán szerint ott az a probléma, hogy jelenleg Magyarországon drága technológiával kitermelt vizet régi, 50-60 éves elavult csővezetékeken keresztül szállítjuk, ugyanis a vízművek anyagi forrás hiány 2010 óta nem tudtak költeni ezeknek a rendszereknek a felújítására. Egész Magyarországon előregedett a hálózat, sok a meghibásodás, és igen jelentős a hálózati vízveszteség, mintegy 25%, így rengeteg víz folyik el és vészkárba. Hosszú távon a felszín alatti vízkészletek csökkenése kihat majd a vízbázisok állapotára is, de hogy ez mennyi idő, azt ma még nem igen lehet megmondani. A témával foglalkozó kutatók és a szakma már régóta figyelmeztet erre az időzített bombára, ám a jobbnál jobb, tudományosan megalapozott tanulmányok gyakran süket fülekre találnak, állítja a szakember. A politikai döntéshozók sokat tehetnének a jövőnkért, de ez idáig azonban ez jó részt megmaradt a szavak szintjén. ami pedig a kisembert illeti, a vízügyi szakértők úgy gondolják, hogy továbbra is a spórolással tudunk segíteni, például a gyepet, a kertet ne ivóvízzel öntözzük, inkább gyűjtsük az esővizet, lehetőleg hajnalban locsoljunk, amikor alacsony a vízfogyasztás, ha van otthon kerti medence, igyekezzünk gondot fordítani a víz minőségének megőrzésére, hogy ne kelljen benne hetente cserélni a vizet. És még egy ötlet, a szakember szerint, ha az állam csak annyit tenne, hogy minden családi háznál ingyen biztosítana csapadék vízgyűjtő tartályokat, már az is sokat jelentene.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Nyáron, amikor melegünk van, gyakran mondjuk, hogy mindjárt hőgutát kapunk, de vajon ez valóban megtörténhet pusztán attól, hogy melegünk van? Vizsgáljuk meg ezt a kérdést tudományos szempontból. Egy biztos, a napszúrás és a leégés viszonylag gyakran előfordul, ám a hőguta ennél sokkal veszélyesebb ártalom. Hőgutáról akkor beszélhetünk, ha a hőháztartás összeomlása miatt a testhőmérséklet hosszú távon 39,5 fok fölé emelkedik, akár 41 fokig, a belső szervek ilyenkor károsodnak, kezelés nélkül pedig a halál is bekövetkezhet, tehát hőgutáról elméletileg akkor beszélhetünk, ha magas lázunk is van. Ha önmagában pusztán csak melegünk van, de nem vagyunk lázasak, akkor nincs hőgutánk. Egyébként maga a hőguta életveszélyes állapot, amely azonnali kórházi ellátást és mentőhívást igényel. A jelenség hazánkban nem gyakran fordul elő, ám már egyetlen hőgutának is hosszú távú, maradandó hatásai lehetnek. Az Amerikai Egyesült Államokban, ahol 2023-ban több mint 100 000 ember került kórházba hőártalom miatt, a kutatók elkezdték alaposabban vizsgálni a hőguta hosszú távú hatásait. Ezen betegek adatait nyomon követve ugyanis feltűnt nekik, hogy gyakrabban fordul elő náluk vese, máj, illetve szív- és érrendszeri betegség. Azóta néhány további vizsgálat is alátámasztotta a hőguta okozta kései szívelégtelenség és iszkémiás szívbetegség hőguta szövődményeként való létezését. Újabb tudományos felfedezések szerint pedig a hőguta hosszú távon a belső szervek mellett az immunrendszerre is hatással lehet. Néhány embernél megfigyelték, hogy a hőguta szövődményei az egész életükön át végig kísérték őket, az immunrendszerük még évekkel a hőguta elszenvedését követően is másképp működött, úgyhogy ezek a legfrissebb, illetve legutóbbi tudományos vizsgálatok a hőgutát illetően. Még az orvosok is felhívják egyébként pontosan a hőguta kapcsán a figyelmünket arra, hogy érdemes szem előtt tartanunk, hogy a föld hőmérsékletének folyamatos emelkedésével rendszeresebbé válhatnak a hőhullámok, amelyek a hőártalmak gyakoribb előfordulásához vezethetnek. Ajánlott elgondolkodni mindenek előtt a megelőzés, továbbá a hőgutát követő preventív terápia lehetőségein, különösen a veszélyeztetett csoportok esetében, ide soroljuk az időseket és a gyermekeket is. Ami a megelőzést illeti, szerintem azt már álmunkból felébresztve is jól tudjuk, 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon, ügyeljünk a folyadékpótlásra, a napon viseljünk kalapot, baseball sapkát, valamint lehetőleg természetes alapanyagú, jól szellőző lenge ruházatot, ami pedig a napon tartózkodást illeti természetesen 11 óra előtt és 15 óra után se tartózkodjunk hosszú ideig a napon. A nyári téma után újabbal folytatjuk hamarosan, és maradunk az orvoslás, illetve az egészség területén, ugyanis ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Az injekciót külföldön tüdődaganat esetén használják, az érintett betegek Magyarországon egyelőre csak egyedi méltányossággal juthatnak hozzá a gyógyszerhez, de ez hosszas adminisztrációt igényel, viszont az előre haladott tüdőrákos betegeknek nincs sok idejük a várakozásra. Hogy milyen új csodaszerről van szó, ezzel a témával érkezem hamarosan.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: ígéretes rák elleni injekció van a piacon, de a magyar betegek egyelőre nagyon nehezen férhetnek hozzá. Ezt a témát ígértem, ezzel jövök. Egy olyan injekcióról, illetve gyógyszerről van szó, amelyet kimondottan tüdődaganatos betegeknek adnak, viszont Magyarországon az injekció egyelőre nem engedélyezett. Az érintett betegek csak egyedi méltányossággal juthatnak hozzá, hosszas adminisztráció után, az előre haladott tüdőrákos betegeknek viszont nincs sok idejük a várakozásra. No, de lássuk, hogy egészen pontosan milyen szerről van szó. A gyógyszer egy célzott daganatellenes készítmény, amit a nem kissejtes tüdőrák bizonyos genetikai eltérésekkel bíró formáinak a kezelésére alkalmazzák, írja a Telex tudományos rovata. Egyébként az Országos Onkológiai Intézet oldalán írják róla, hogy a figyelem középpontjába került új terápiás lehetőség valóban további előrelépést hoz az onkológiai ellátásban. Az injekció az úgynevezett amivantamab hatóanyagú rákellenes injekció, amely példátlan eredményeket hozott egy 11 országra kiterjedő nemzetközi klinikai vizsgálatban. Az eredményeket az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság chicagói éves konferenciáján mutatták be. A vizsgálatban 102 olyan beteg vett részt, akinek fej-nyaki daganata volt. Ez a rákos megbetegedések körében a hatodik leggyakoribb típus. Közülük 43 betegnél a daganat zsugorodott vagy teljesen eltűnt, 28 esetben jelentős méretbeli csökkenést figyeltek meg, míg 15 betegnél a daganat teljes egészében megsemmisült. De hogyan éri el a szer ezt a kiemelkedő eredményt? Nos, a daganat sejtek felszínén gyakran olyan kóros fehérjék, növekedési receptorok találhatók, amelyek a sejtek kóros szaporodását serkentik. Az amivantamab ezt a folyamatot különleges, kettős hatású stratégiával állítja meg, egyszerre blokkol két olyan kulcsfontosságú szabályozó fehérjét, amelyek a daganat sejtek növekedéséért és osztódásáért felelősek. Emellett aktiválja a szervezet saját védelmi rendszerét is, az immun sejtek felismerik és célzottan megsemmisítik a daganatot. Az Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa, Dang Magdolna úgy nyilatkozott, hogy a készítmény elsősorban azoknál a betegeknél hatásos, akik már kaptak kemoterápiát és immunterápiát is, vagyis a betegségük kiújult vagy áttétet eredményezett, de a készítmény már bizonyította hatásosságát a tüdőrák esetében is, és megkapta az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatalának az engedélyét. A kezelés mellett szól az is, hogy sok rákkezeléssel ellentétben az amivantamabot apró injekcióként adják be a bőr alá, nem pedig intravénás cseppentésként, így a kezelés gyorsabb és kényelmesebb, és sokkal könnyebben elvégezhető a járóbeteg klinikákon. Az injekciót egyébként 3 hetente egyszer kell, hogy megkapják a betegek, de mindez egyelőre az Amerikai Egyesült Államokban lehetséges. Az Onkológiai Intézet szerint az amivantamab, vagyis az új rákellenes csoda injekció hamarosan itthon is megkaphatja a gyógyszerhatóság engedélyét.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Visszatérünk a vízes témához, mert ígértem, hogy elárulom, hogy mikor vezették be a kutatók, illetve a tudomány világa a globális vízcsőd fogalmát. Nos, azt, hogy beléptünk a globális vízcsőd korszakába, már 2026. januárjában hangoztatták a kutatók, méghozzá egy új ENSZ jelentésen keresztül, amely szerint a vízkészletek túlhasználata és szennyezése emberek milliárdjainak életét veszélyezteti, és akár rendszer szintű összeomláshoz is vezethet, ami súlyos következményekkel járna a békét és a társadalmi stabilitást illetően. A jelentés megállapítja, hogy sok társadalom már régóta gyorsabban használja fel a felszíni talajvízkészleteket, mint amilyen ütemben azok természetes módon megújulnak, megújulnak, miközben a hosszú távú víztározók, például a víztartó rétegek és a vizes élőhelyek egy része helyrehozhatatlanul károsodott. A klímaváltozás pedig tovább súlyosbítja a helyzetet, olvadnak a víztározóként is szolgáló gleccserek, és egyre gyakoribbak az extrém száraz és csapadékos időszakok közötti hirtelen váltások. A vízcsőd kifejezést egyébként a szakértők azért vezették be most, mert a jelentés szerint sok térség már túlhaladt azon a ponton, ahonnan még vissza lehetne térni a korábbi állapothoz, így már nem egyszerű hiányról vagy válságról van szó, hanem csődről, ahogy ezt a pénzügyi analógia is mutatja. A társadalmak tartósan több vizet fogyasztanak, mint amennyi fenntarthatóan járna nekik, vagyis többet költenek, mint amennyi bevételük van. Ezt valahogy így lehetne értelmezni, írja covid.hu. Ennek következtében tehát a föld lakosságának mintegy 75%-a ma már vízhiányos, vagy kritikusan vízhiányos országokban él, és körülbelül 2 milliárd ember tartózkodik olyan területeken, ahol a felszín süllyed a túlzott talajvízkitermelés miatt. A vízhez kapcsolódó konfliktusok száma 2010 és 24 között nagyjából 20-ról több mint 400-ra nőtt, miközben olyan nagy folyók, mint az Egyesült Államokban a Colorado, egyre gyakrabban el sem jutnak a tengerig. A világ nagy tavai közül minden második zsugorodott az 1990-es évek eleje óta, és egyre több város él át olyan válságos időszakokat, amikor átmenetileg elfogy az ivóvíz, többek között az afrikai Fokváros, a brazíliai São Paulo és az iráni Teherán is megtapasztalta már ezt az elmúlt években. A globális édesvíz felhasználás mintegy 70%-a egyébként a mezőgazdasághoz kötődik, miközben a világ élelmiszertermelésének több mint fele olyan térségekben zajlik, ahol a víztárolás csökken és bizonytalanná vált, ami a nemzetközi kereskedelmen keresztül az ellátásbiztonságot is fenyegeti. Ez az ENSZ jelentés, amiről továbbra is szó van, súlyos környezeti és városi károkat is felsorol, például azt, hogy az elmúlt 50 évben az Európai Unió területével összemérhető nagyságú vízes élőhely tűnt el, miközben számos nagyváros süllyed, például az iráni Rafsanjan évente 30 centiméterrel. A vízcsőd egyik leglátványosabb jele pedig az, hogy a törökországi Konya mezőgazdasági térségben már több száz víznyelő jelent meg. Ez állt tehát már januárban az ENSZ új jelentésében, amely többek között a globális vízcsőd fogalmát ecsetelte, és akkor a víznyelőkről csak még egy mondat, mi a probléma a víznyelőkkel. Ugye hirtelen megnyíló, akár 50 méter mély és több száz méter széles lyukakról van szó, amelyek, ha termőföldeken jelennek meg, akkor egész termőföldeket tesznek használhatatlanná, a víznyelők teljesen kiszállítják, számíthatatlanul sokszor minden előjel nélkül pillanatok alatt szakadnak be. Mondhatni, bárki alatt megnyílhat a föld munka közben a mezőgazdasági táblákon, például Törökországban a Konya medencében. Ez a probléma a víznyelőkkel többek között.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Vajon elpusztulhatnak a növények végelgyengülésben? Mit mond a tudomány mai állása erről? Ezzel folytatjuk. Azt gondolom mindannyian tudjuk, hogy a növények élettartama rendkívül tág határok között mozog, hiszen a néhány hónaptól egészen a több ezer évig terjedhet. Az öregedés folyamata azonban előbb-utóbb mindenképpen lelassítja a sejtosztódást, ami végül megszünteti a növényi regenerációs képességet. Ezt az összetett folyamatot a genetika, a hormonális változások és a különböző környezeti hatások egyaránt befolyásolják, írja az Origó tudományos rovata. Aki próbálkozott egyébként már kertészkedéssel, bizonyára megtapasztalta, hogy a növények számtalan okból pusztulhatnak el, a nem megfelelő mennyiségű öntözés, az elégtelen fény, a tápanyag hiány, valamint a különféle paraziták és betegségek mind drasztikusan megrövidíthetik az életüket, bár kedvező körülmények között élettartamuk jelentősen meghosszabbítható, halhatatlanná azért sosem válnak, hiába tűnik emberi léptéke szinte észrevehetetlennek, az idő múlásával még a világ legidősebb fáinak állapota is elkerülhetetlenül romlik. A növények öregedése egyébként fajonként eltérő, és az is gyakran előfordul például, hogy egy fa egyik ága elhal, máshol viszont friss hajtás jelenik meg rajta, emellett pedig a gyökerek is képesek a növény egész élete során folyamatos növekedésre. Ami a növényeknél még tisztázatlan, az a telomerek kérdése. A telomerek a kromoszómák végén található ismétlődő DNS szakaszok, amelyek védő funkciót látnak el, befolyásolják az öregedést és biztosítják a sejtosztódást. Míg az embereknél a telomerek hossza központi fontosságú, a hosszú élettartam szempontjából, addig a növények esetében a telomer hossz egyelőre csak az életciklussal mutat összefüggést. A kutatók kapcsolatba hozták például a virágzás időpontjának változásaival. Azt azonban egyelőre még nem sikerült tisztázni, hogy a telomerek hossza érdemben befolyásolja-e a növények teljes élettartamát. Ennek fényében a növények öregedésének számos részlete mind a mai napig nem ismert. Még a több ezer éves fák élete is véges, végül minden növény elpusztul, legyen annak oka valamilyen környezeti hatás, vagy maga a természetes öregedés, kivételes regenerációs képességük azonban elképesztően hosszú életet tehet lehetővé számukra. Kiváló példa erre a dédapa néven ismert fa, amely lenyűgöző 5400 éves korral büszkélkedhet. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy még az ilyen matuzsálemi példányok sem halhatatlanok, pusztán arról van szó, hogy a megszokottnál lényegesen lassabban öregszenek. De hogy senkit ne csigázzak a világ legidősebb fájáról, arról a fáról van szó, amelynek 5500-5800 évre is becsülik a korát, Chilében él egy nemzeti parkban, fajtáját tekintve patagóniai ciprus, és több mint 600 évvel előzi meg azt a fát, amit eddig rekordtartónak gondoltak. Hihetetlen, de állítólag meg lehet állapítani a fa kérgéből, gyökérzetéből, egyáltalán összetételéből, hogy mennyi idős, és természetesen a helyiek szájhagyomány útján generációról generációra adva beszélnek arról, hogy ez a fa már akkor is élt, amikor, azért a több mint 5000 év elképesztően hangzik.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Sok érdekességgel volt dolgunk az elmúlt percekben, viszont ígértem még egy témát, elsősorban a víz téma mellé, mintegy párként az energia témát, hiszen ezekben a napokban és hetekben ezzel foglalkozunk a legtöbbet, vajon kifogyhat-e az ivóvízkészletünk, foglalkoztunk ezzel a mai napon, és mi a helyzet az energiával és az energiaválsággal? Ezt a kérdéskört sok aspektusból megközelíthetjük, de én most arra gondoltam, hogy beszéljünk az energiatárolásról. Ugyanis az, hogy az energetikai szektor a modern civilizáció alapköve és a világ egyik legfontosabb és legbefolyásosabb iparága a 20. illetve a 21. században, az nem kérdés. Ennek a szegmensnek a működése és fejlődése létfontosságú jelen pillanatban, mivel a napi életünkben használt összes eszköz, valamint az ipari és az infrastruktúrális rendszerek működéséhez is energia szükséges. Hogy honnan és mennyi energiánk van, azzal általában manapság tisztában vagyunk, egyébként sokszor nem érdekel bennünket, hogy honnan van, természetesnek vesszük ugye, hogy a konnektorban áram van, viszont az elmúlt hetek, napok történései megint elgondolkodtattak bennünket arról, hogy mi lenne, ha nem lenne áram. Nézzük meg egyébként, hogy ezekről a helyzetekről mit mond a tudomány mai állása. Nos, a tudósok, a kutatók és a szakértők nem abban gondolkodnak, és nem azt vizionálják, hogy hogyan másszunk majd vissza a fára, tehát hogyan jön majd el az az időszak, amikor újra áram nélkül leszünk, és áram nélkül kell élnünk, hanem abban gondolkodnak, hogy hogyan tudjuk a megtermelt energiát eltárolni. Az energiatárolás olyan eljárás, amely során az energia valamilyen fajtáját felhalmozzák annak érdekében, hogy egy későbbi időben hasznos munkavégzésre lehessen fordítani. Az energiatároló eszközt egyes esetekben ugye akkumulátornak nevezik, de nagyon sokféle energiatárolási mód van, attól függ, hogy mivel termeljük az energiát, kőolajjal, földgázzal, akár a fűtésről is beszélhetünk, illetve a napelemekről is. Az energia minden formája, vagy potenciális energia, például kémiai, gravitációs vagy elektromos energia, vagy úgynevezett kinetikus energia, például ilyen a hőenergia is. Ha jobban belegondolunk, még egy ébresztő óra is potenciális energiát tárol, az ő esetében a rugó megfeszítéséből származó mechanikai energiát, a galván elem villamos energiává átalakítható kémiai energiát tárol, amely például a számítógép belső óráját képessé teszi arra, hogy akkor is járjon, ha a számítógép le van kapcsolva a villamos hálózatról. Egy vízi erőmű gátja a víztározóban felgyűlt víz potenciális energiáját tárolja, olyan esetre is, amikor a folyó vízhozama nem szolgáltatna elegendő energiát a fogyasztás fedezésére. Egy szóval, tulajdonképpen már évek, illetve évtizedek óta képesek vagyunk az energiát, a megtermelt energiát tárolni, de az energiatárolás innovációja óriási terület, amelyen nagyon sok kutató dolgozik, hiszen nekünk kis embereknek például az lenne a legjobb, hogyha egy egyszerű panellakásban tudnánk energiát termelni és tárolni. Ezt bizonyos családi házak már meg tudják tenni a napelemeik kapcsán. Az energiatárolás az energia megőrzését jelenti a későbbi felhasználás céljából tehát, és fontossága, mint tudjuk, abban rejlik, hogy segítségével képesek legyünk kiegyensúlyozni a fogyasztási csúcsokat, például fűtési szempontból a téli, valamint hűtési szempontból a nyári időszakot, illetve amikor a termelés nem lehetséges, az energiatermelés, akkor is legyen a tározónkból energiánk. A tudomány mai állása szerint egyelőre nem abban van a jövő, hogy energia nélkül kell élnünk, hanem abban, hogy hogyan leszünk képesek a megtermelt energiát tárolni és szépen egyenletesen beosztani. Legyen így, és valósuljon meg ez is, és majd háztartásonként is. Ez egy jó ötlet lenne, és egy nagy előrelépés. Tudományos magazinunk végére értünk a mai napon, hát remélem, hogy nem voltunk azért világvége hangulatban, de a víz és az energia, illetve áram témakörével mindenképpen kellett foglalkoznunk. Kitartást kívánok mindenkinek, és további nagyon kellemes rádiózást. Búcsúzik a tudományos műsor műsorvezetője, Strasser Andrea.
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Amerika terror támadás alatt. Ez állt a címlapokon a 2001. szeptember 11-i hírhedt terror támadás után, és ez egy olyan gonosz pusztítás volt, amely örökre megváltoztatta az Egyesült Államok New York-i égboltját. A világ minden táján az emberek összeborzadtak a látványtól, amikor ezeket a híreket ismételték.

A világgazdasági központ tornyai, amelyek New York City fölé magasodtak, most romokban hevertek. A terület Ground Zero néven vált ismerté. A Ground Zero a teljes pusztulás színhelye volt. A nagy hőtől és magas nyomástól hamuvá vált minden fém, beton és üveg.

Napokig villóztak a füstfelhők, és a lángoló törmelék elől menekülő, porral és hamuval borított túlélők képei. Ezrek vesztették életüket. A Grand Zero azonban a sürgősségi dolgozók százainak hősies erőfeszítéseit is megmutatta, akik életük kockáztatásával mentettek, valamint a több ezer vérdonor és pénzadományozó válaszreakcióját.

Aznap este hazafelé tartva a munkából, a járdán gyertyákkal és zászlót lengetve összegyűlt emberek képei meghatottan mutatták be a tragikus eseményen felül emelkedő egységet. Még élénken élnek bennem azok az emlékek. Ma, ott, ahol a pusztítás történt, áll a 911 Memorial Plaza. Nem csak a múltra emlékeztet, hanem a remény és a nemzet ellenálló képességének története is. Mi is mindannyian át fogunk majd élni egy személyes Ground Zero-t. Hitünk keményen próbára lesz téve, törekvéseink a földdel válhatnak egyenlővé, ambícióink összetörhetnek, és álmaink hamuként szállhatnak el.

Egy olyan időszakban, amikor a gonosz erői fájdalmat, bánatot, kétségeket és félelmet fognak okozni. Hogyan fogunk mi akkor reagálni? Az élmény arra késztethet bennünket, hogy lelkileg megújítsuk Jézusba vetett hitünket, aki az életét adta, hogy megmentse a miénket.

de utazásunk nem ér véget a Ground Zero-nál. Isten segít felülkerekedni a nyomorúságon. Akkor az életünk olyan lesz, mint egy gyertya, amely fénylik a gonoszság sötétségével teli világban, vagy mint egy világító torony, amely a szeretet Istenéhez vezeti a reményteleneket.

legyünk álhatatosak. Ahogy Izsaiás könyve 26. fejezetének 4. verse mondja, bízzatok az Úrban örökké, mert Úr, az Úr örök kőszálunk.

akinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mert benned bízik. Ézsaiás próféta könyve, 26. fejezet, 3. vers.

0: Csendes percek. A mai áhítatot Emmanuel X. Okoru írta Texasból, az Egyesült Államokból. Kihívások idején. Dávid ezt mondta, még ma kezembe ad az Úr. Hadd tudja meg mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. Sámuel próféta első könyvének 17. fejezetének 46. verse. Dávid és Góliát története a bátorság és a hit örök példája. Dávid mindössze egy paritjával, 5 sima kövecskével és Istenbe vetett rendíthetetlen hitével nézett szembe Góliáttal. Míg Izrael serege félelemtől reszketett, Dávid bátran hirdette a győzelmet, nem az ereje által, hanem azért, mert a csata az Úré volt. Dávid bizalma Isten védelmének korábbi megtapasztalásából fakadt, hiszen pásztorként oroszlánokkal és medvékkel nézett szembe, a juhok legeltetése közben is a legyőzésük Isten hűségét bizonyította, és biztosította őt a Góliát elleni győzelemről is. Dávid történetéből 3 leckét tanultam. A hit győzelemhez vezet, Isten múltbeli hűsége bizalmat ad, a bátor hit pedig másokat is bátorít. Mindannyian találkozunk saját óriásainkkal, megterhelő kihívásokkal, amelyek próbára teszik hitünket. De a Krónikák második könyvének 20. fejezetének 15. verse emlékeztet. Ne féljetek és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem az Istené. Amikor Isten erejében bízunk, nincs leküzdhetetlen kihívás. Ismerjük fel életünkben az óriásokat, a félelmet, a kétséget vagy a lehetetlen kihívásokat, és adjuk át őket Istennek, bízva szabadító hatalmában. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy erőnk és védelmezőnk vagy. Segíts, hogy hittel nézzünk szembe a kihívásokkal, teljes szívvel benned bízva. Amen. Napi gondolat. Isten segítségével minden kihívással meg tudok birkózni. Imádkozzunk és bízzunk Istenben a megpróbáltatásokban.
1: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Unger Károly lelkipásztor most következő áhítatában arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi mutatja meg legjobban azt, hogy Jézus került első helyre az életünkben.
2: Hallgassuk meg Istenünk igét, úgy, ahogy az írva található, a Cselekedetek könyve 7. részében, az 5. versben eképpen. És Fülöp lemenvé Samária városába, prédikálta nékik a Krisztust. Szeretett rádióhallgató testvéreim, amikor Isten szent lelke elém hozta ezt a történetet, az első mondat után megállított, és azt mondta, lassíts, állj meg, ne menj tovább. A bevezetőben ugyanis sok értékes tanítást rejtettem el. A Szentlélek magyarázata nélkül úgy gondolom, hogy valóban az első mondat nem sokat mond. És Fülöp lement Samária városába, és prédikálta a Krisztust. Gondolhatnánk magunkban, magától érthetődő, hogy Fülöp elment Samáriába. De ez messze nem így volt. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, előbb, egy speciális kifejezéssel élve, elképzelhetetlen lelki áttörések kellettek Fülöp életében. Melyek voltak ezek? Az első. Az Úrnak át kellett törni a Krisztus nélküli állapotot. Fülöp sem úgy született meg, hogy Jézusban már hitt. Kellett az életében egy katartikus pont, amikor is kimondta az, hogy eddig Krisztus nélkül, a megváltó, az üdvözítő nélkül éltem, de ettől a pillanattól és ettől a ponttól kezdve már csak vele. Fülöp lelkében is elképzelhetetlen áttörések sorozatának kellett megtörténnie ahhoz, hogy Jézus az első helyre kerüljön. Ha visszagondolok teológus éveimre, beszélgettem valakivel, akinek elmondtam, számomra a legnagyobb örömet az jelenti, amikor egy stadion úgymond felrobban a gól örömben. Mára viszont eljutottam odáig, igaz, sok-sok lelki áttörés után, hogy sem a BL, sem a VB döntőt nem néztem meg. A hangsúly a gól örömről eltolódott Jézus győzelmére. Micsoda értékrend váltás! Mindezt az Úrnak köszönhetem. Testvérek, mi mutatja leginkább Jézus elsőségét az életünkben? Az, ha keressük az ő akaratát. Uram, mit akarsz velem? Uram, mit készítettél el nekem? Mi a te elképzelésed? Mi a te akaratod? Engedjétek meg, hogy újból mondjak egy példát az életemből. Tavasszal bejelentettem, hogy ősszel nyugdíjba szeretnék vonulni. A gyülekezetben futó tűzként terjedt el ez a hír. Sokan megkérdezték azóta, na és hova akartok menni? Megvan már a hely? Mire én? Megvan. Na és hol? Ott, ahol az Úr elkészítette a számunkra. Ja, csak ennyi. Azt hittem, már megvan a konkrét hely. De kérdem én, ez nem elég kielégítő válasz? Nekünk igen, mert mi keressük az Úr akaratát, és oda költözünk, ahová azt ő akarja. Aki 37 évvel ezelőtt kijelölte számomra az ormánságot, hiszem, hogy ő pontosan tudja most is, hová, kik közé akar vinni, de most már családostól. Testvérek, csodálatosan megnyugtató érzés felismerni az Úr akaratát és az ő vezetését. Visszatérve az igéhez, mi kellett Fülöpnek, hogy lemenjen Samáriába? Keresnie kellett Jézus akaratát. Ennél a pontnál szeretném a figyelmet tűpontosan a bevezető mondatra fordítani. Abban ugyanis nem az áll, hogy Fülöp lement Samária városába, hanem az, hogy és Fülöp lement Samária városába. Ez az és mutatja, hogy Fülöp egy folyamatnak volt a részese. A harmadik versben ezt olvassuk, Saulus pedig pusztítta az anyaszentegyházat, házról házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva tömlőcbe vetette azokat. Amazok annak okáért eloszolván széllyel jártak, hirdetve az igét, és Fülöp lemenvén Samária városába. Testvérek, a jeruzsálemi gyülekezetet pünkösd után egy hatalmas támadás érte. A hitbéli és számszerinti növekedésük nem mindenkinek tetszett. Óhatatlanul beindult ellenük a démoni világ, ami a teljes szétverésükre törekedett. Sokan el is hagyták Jeruzsálemet, de vitték magukkal az Úr drága igéjét. Fülöpöt is elérte ez az életveszélyes fenyegetés. Mit tett abban a helyzetben? Kereste elhívója, megváltója akaratát. Uram, most mit tegyek? Menjek, vagy maradjak? Meneküljek? Te mit akarsz? A logikusan gondolkodó, önmagát féltő ember mit tenne ebben a helyzetben? Úgy gondolom, hogy a lehető legtávolabbi, legbiztonságosabb helyre menekülne, leplezve önmagát. Véletlenül se derüljön ki róla, ő is keresztény ember. Ezzel szemben Fülöp mit tett? A közeli Samáriába ment, és nyíltan hirdette Krisztus kereszt áldozatát és győzedelmes feltámadását. Imádságára nem a hallgatást, nem az ige eltitkolását kapta, hanem annak bátor hirdetését. Egy pillanatra megállok. Mi volt ebben a szorongatott helyzetben tehát az Úr akarata? Menekülni a szolgálatba. Nem a titkolózásba, nem a némaságba, hanem a szolgálatba. Honnan indultunk el? Onnan, hogy Fülöp lement Samáriába és hirdette az evangéliumot. Most már látjuk, hogy ez a lépés nem is volt olyan természetes, nem is volt olyan magától érthetődő. Micsoda lelki tusán, micsoda lelki áttörésen kellett átmennie, hogy végül is Jézus akaratát teljesíthesse. Azonban volt még egy gát. Samária ugyanis ellenséges területnek számított. A hithű zsidók egyáltalán nem kedvelték a Samáriában élő zsidókat, sőt, rettenetesen megvetették és lenézték őket. Fülöp is sokáig így viszonyult hozzájuk. Emlékezzünk csak, amikor Jézus előre küldte őket Samáriába, hogy szerezzenek néki szállást. Aztán nem találtak. Milyen felindultan mentek vissza hozzá? Amiképpen illés tüzet kért az ellenségeire, azonképpen Fülöpék is kénköves tüzért esedeztek Jézusnál. Mire ő? Nem tudjátok, minémű lélek lakozik bennetek? Mert az embernek fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Fülöp tehát sokáig úgy élte a hitét, úgy követte Jézust, hogy közben fel sem tűnt neki, hogy a samaritánusok halálát kívánja. Most meg Jézus azt mondta neki, menjen és mentsen életeket ott. Mert

0: Fülöp a samaritánusokra, hogy egyszer ő érettük a megmaradásokért, az üdvösségükért fogsz küzdeni, imádkozni, igét hirdetni? Ehhez kell ám a Szentlélek igazi áttörése. Nézzük meg, hová is, kik közé ment Fülöp. Azt olvasok az igében, egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt, és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván, kire mindannyian figyeltek. Samáriát tehát lelkileg és szellemileg egy mágus uralta. Az ördögi tudomány elámítani őket, és ez sokáig sikerült. Mit jelent elámítani? Az eredeti görög szó egzisztémi, azaz megtéveszteni, félrevezetni. A józan a valóságos helyzetből, a státuszból, az önértékelésből, az isteni hitből kimozdítani egy virtuális világba, és arról hirdetni, hogy az az igazi. Az ördögi tudomány célja maga az extázis, önkívületi állapotba terelni és abba bebörtönözni, hogy így is halljál meg. Testvérek, a mobiltelefon nem egy ilyen virtuális világba vonz. Millió emberrel kerületek napi kapcsolatba, látom az életüket, olvasom a kommenteket, csetelek ezerrel, én is feltöltök magamról mindent, és elhiszem, hogy ez a valóság. Közben mi az igazság? Az, hogy mindenkire odafigyelek, csak éppen az Úrra nem. És észre sem veszem, hogy démoni praktikák fogja vagyok már régóta. Na ezt az ördögi praktikát, ezt az ördögi befolyást törte meg Jézus Fülöp szolgálatán keresztül. Az eredmény, és lőn nagy öröm abban a városban. Nem csodálatos, hogy miközben Jeruzsálemben tombolt a keresztény üldözés, aközben a szomszédos Samária városában sokak életében örvendetes fordulat következett be. Röviden, az evangélium elképzelhetetlen áttörést okozott a szívekben. Kedves rádióhallgató testvérem, lehet, hogy ma a te életedben is, vagy körülötted, Krisztus ellenes erők működnek. Az Úr viszont azt akarja, hogy mindezek ellenére benned is elképzelhetetlen áttörések legyenek. Ezt erősíti meg Pál apostol Efézusi 2-ben, amikor is azt mondja, titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint. De az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal. Kegyelemből tartattatok meg. Imádkozom, hogy ez a te életedben is valósággá váljon. Amen.
1: Amikor Jeruzsálemből menekülniük kellett Jézus követőinek, Fülöp a Szentlélek parancsára Samáriába megy, hogy hirdesse az üdvösségre vezető evangéliumot. Mekkora változás ez Fülöp életében? A tüzet kérő tanítvány eljut a mentő szeretet megélésére. Kedves hallgatóink, ez velünk is megtörténhet, ha Jézus az első helyre kerül az életünkbe, és folyamatosan keressük akaratát, és kérdezzük, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjünk. Kedves hallgatóink, áldott hetet kívánva, szeretettel búcsúzunk, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Légy bőkezű és adj szívesen. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie, a szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, azért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 51 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 1 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Röé heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése lásd 5 Mózes 11.26-tól 16.17-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Ha valaki elszegényedik testvéreit közül valamelyik lakóhelyeden, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened, az Úr, minden munkádat és minden szerzeményedet. 5 Mózes 15.7-től 11-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket: imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ha majd támad közöttetek próféta vagy álomlátó, mi a különbség a világ népei és a zsidók profétái között? Erre a kérdésre keres magyarázatot Szerdó Cervin rabbi a Röé heti szakasz kapcsán. Mint írja, a zsidó proféta nem jósol, hanem figyelmeztet. A helytelen, bűnös köz- és vallási élet következményeire hívja fel a figyelmet, ritkán egy személyre, legtöbbször az egész társadalomra kivetítve. A zsidó proféta jövőre vonatkozó kijelentése mindig feltételes módban történik. A profétai tevékenység nem kényelmes, nem jár anyagi előnnyel, tisztelettel. Mózes a beszéd hibájára hivatkozva próbál a profétai felkérés elől kitérni. Nem vagyok a szónak embere, nehéz ajkú és nehéz beszédű vagyok én. 2 Mózes 4.10. De Mózessel kapcsolatban mégis ezt olvassuk: vele szájról szájra beszélek, világosan és nem homályos szavakban, az örökké való hasonlóságát látja ő. 4 Mózes 12.8. Minden vallásos zsidó ezzel a mondattal kezdi a napot. A zsidó hagyomány szerint minden reggel egy rövid, mégis mély jelentésű ima emlékeztet arra, hogy az élet és az új nap ajándék. A legtöbb ember ébredés után automatikusan a telefonjáért nyúl, vagy a napi teendőkön kezd gondolkodni. A vallásos zsidók számára azonban a nap első pillanata egy hálaadással kezdődik. A Mode Áni néhány soros ima, amelyet közvetlenül felébredés után mondanak el, még azelőtt, hogy kezet mosnának, vagy bármilyen más tevékenységbe kezdenének. Rövidsége ellenére a zsidó gondolkodás egyik legfontosabb üzenetét hordozza: minden új reggel egy újabb lehetőség. A vallásos zsidók első szava a köszöneté. A Mode Áni magyarul így hangzik: köszönöm neked, örökké élő uralkodó, hogy irgalmadban visszaadtad lelkemet, nagyon megbízható vagy. Egy hét imádság, imalánc. Már lehet jelentkezni. A Református Egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. a megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház kerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország, csaknem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. A Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. Július 20-ától még a jövő péntekig, augusztus 14-éig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 éves. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 a német nyelvet beszélik anyanyelvként, szintén 10 a szlovákot, illetve 10 diák érkezett az ázsiai országokból. A Lengyelországból és a Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek el. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon.
0: Kulturális programajánló.
1: Biblikus vezetés és menedzsment specializáció. Kérdőív. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon 2026. szeptemberétől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és a jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik a gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen keresztény vezetőként tevékenykednek. Kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek legkésőbb augusztus 9-éig kitölteni, hogy azt időben feldolgozhassuk, üzeni Tóth Sándor. Töltődj, hogy tölthess! Ifi munkás képző. Szeretettel várnak minden ifi vezetőt, ifiben szolgáló fiatalt a Baptista idei ifi munkás képzőjére, amely november 21-e és 23-a között kerül megrendezésre Tóhalmáson, az Életszava tábor helyszínén. Az Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az ifi vezetők lelki jóléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van, miből adnunk. A következő ifi munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette. Hogyan előzhetik meg a kiégést? Hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák? Jelentkezni november 9-éig lehet.
0: E egészséget mindenkinek.
1: A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a református szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a református szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi első becsöngetésig. A szervezet augusztus 10-éig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tanévkezdési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézséget okoznak, ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Sant Edigio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezettel munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Zsidó-keresztény imaórán is emlékeztek meg a roma holokauszt áldozatairól. 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára virradóra több mint 3000 cigány embert gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban SS katonák. Zsidó-keresztény imaórán emlékeztek meg a roma holokauszt és a kislétai roma gyilkosságok áldozataira vasárnap este a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz templomban a Szent Egidio közösség szervezésében. A szertartást vezette és szentbeszédet mondott Székely János, szombathelyi püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke, imát mondtak Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László református lelkész, Frank Hegedűs anglikán lelkész, Dmitro Sziderenko ukrán ortodox parókus, majd Radnóti Zoltán főrabbi és Radvánszki Péter a rabbi. Az időjárásról. Meleg nyári idő. A hét végére is kissé változékonyabb idő. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor. Még marad a 29-34 fok. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk, változó irányú lesz a szél, és 29-35 fok várható. Országszerte megszűnik a forróság, ám jelentős lehűlés nem várható, hétfőn pedig egy újabb hidegfront közelíthet meg bennünket, amely előtt újból fokozódhat a meleg.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Amikor újra és újra megnyitjuk Isten igéjét a Jelenések könyve gyülekezeteinél, olyan, mintha egy egyre elsötétedő, egyre romló folyamatnak a tanúi lehetnénk. De ez csak a felületes szemlélő számára van így, mert a szárdiszi gyülekezethez írt levelet a filadelfiai gyülekezethez írt levél követi. A szárdiszi gyülekezetnek az a neve, hogy él, pedig halott. A filadelfiai gyülekezet egy egészen más üzenetet kap majd az Úrtól. Még mielőtt elolvasnánk, szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni arra, hogy mennyire személyesen szólítja meg, testre szabottan szólítja meg az Úr a gyülekezeteket. Nem valamiféle mennyből jövő, lehengerlő üzenet, amelyek minden gyülekezetet gyakorlatilag földbe döngöl. Ezt azért mondom, bármennyire is rosszul hangzik, mert nagyon sokan úgy képzelik el, hogyha Isten megszólal, annak aztán mindig olyan hatása van, hogy ott kő kövön nem marad. Pedig ez nem így van. Ami megváltunk, azt mondta, hogy ő azért jött, hogy a sátán munkáját lerontsa, de egyébként szabadulást hirdetni a foglyoknak, szabadon bocsátást a megkötözötteknek, és hirdetni az Úr kegyelmének az esztendejét. Tessék csak hallgatni, mit ír a filadelfiai gyülekezetnek. A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről. Íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki se zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából. Azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak. Íme megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé. Felírom rá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, amit mond a lélek a gyülekezeteknek. Nagyon megrázó ez az üzenet. Már csak azért is, kedves testvéreim, mert az összes gyülekezet közül, beleértve a szmírnai gyülekezetet is, talán a Filadelfia városa a legkisebb település. Mégis igen fontos helyen van ez a település. Mízia, Frídia és Lídia határára tervezték, és milyen megdöbbentő, nem keresztény háttérből kapja ugyan a nevét, de a neve azt jelenti testvér szeretet. Gyönyörű neve van. Arról árulkodik, hogy meg kell tanulni együtt élni. Meg kell tanulni a többiekhez is jól, helyesen viszonyulni. Meg kell tanulni elfogadónak lenni. És még mielőtt nagyon belemennék, lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hú, hát tulajdonképpen erről szól ma is a világ, hiszen nagyon sokan ezt hangoztatják, hogy tanuljunk meg elfogadónak lenni, tanuljunk meg megkötni a kompromisszumokat, elfogadni egymást úgy, ahogy az van, hogy ne próbáljuk egymást alakítgatni. Abban az időben, amikor ez a település létrejött, nyilván kár lenne visszahallani, vagy visszalátni bele azokat a dolgokat, amiket a ma embere gondol. Minden esetre ezen a településen létrejön egy gyülekezet. És ez a Filadelfia a gyülekezettel kapcsolatban, hát nem biztos, hogy testvér szeretetről tesz tanúságot. Onnan gondolom, hogy még más településekről kevesebb a feljegyzés, Filadelfiából 11 nevet is följegyzett az egyháztörténelem, konkrét nevet, akik meghaltak mártírként a Krisztusért ebben az időben. Ez azt jelenti, hogy Filadelfiában, miközben a testvérszeretetet hirdették, azért a Krisztus követők, a keresztény gyülekezet nem valami befogadott, elfogadott, jaj, de szeretett közösség voltak. Miért nem? Talán azért, ami azóta is újra és újra előjön, nem csak egy történelmi pillanatnak volt a tulajdonsága, hogy a keresztény tanítás önmagában zavarba ejtő. Volt, aki úgy fogalmazott, egy Tacitus nevű rómaira szeretnék utalni, aki azt mondta, hogy a keresztények életellenesek. Értette az alatt, hogy a kornak a szokásait, az etikáját, a viselkedést, a szexualitáshoz, ember-emberhez való viszonyt, mindent teljesen másképp értelmeznek, mint a világ. A szabadság fogalma mást jelent a számukra. Hiszen mit is tanulunk mi Isten igéjéből? Hogy például a szabadság nem lehet ürügy a testünk számára. És hogy a szabadságunk az meglehetős korlátok között kell, hogy ahhoz mozogjon, hogy Krisztusban valóságos szabadságot éljünk meg, és egymást is hagyjuk szabadnak lenni. Szóval Filadelfiában ez a gyülekezet komoly ütközéseknek volt kitéve. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus, amikor bemutatkozik nekik, akkor azt mondja, hogy ő úgy mutatkozik, mint szent, és mint igaz. Mind a kettőre nagyon komoly hangsúlyt kell tenni. A szent ebben az esetben minden bizonnyal a világítól való elkülönülést jelenti. Azt a megtisztítottat, amelyekre nem tapad rá a környezetnek a szennye. Azt hiszem, ma nagyon sok keresztény van, aki büszkén hirdeti és hangoztatja, hogy nem vagyunk szentek. De szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni arra, hogy az Úr Jézus pedig arra hívott el bennünket, hogy szentek legyünk. És az a galileai halász, aki oly sok küzdelem, kísértés, kudarc, bukás megélésével lett Krisztus tanítványa, követője, azt írja első levelében, mármint Péter apostolról beszélek nyilvánvalóan, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok, idézi az Ószövetség tanítását természetesen, de ezzel nagyon komolyan hangsúlyozza azt, hogy a világtól való elszakadás, elkülönülés, az nem azért van, mert a hívő ember különc. Ma nagyon szívesen ragasztják rá a különcnek a jelzőjét, még akkor is, ha talán nem ezt használják, azokra, akik nem a világ szokásai, vagy éppen a uralkodó irányzatoknak megfelelni kívánva akarnak élni. Jó-e nekünk különcnek lenni? Hát szeretném mondani, hogy a különc az mindig kolont, mindig teher. Na de azt mondta az Úr Jézus, hogy aki nekem szolgál, az engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. És hogyha a Krisztustól nyert új életünket, a Krisztustól kapott másságunkat, mi magunk is teherként, azaz koloncként éljük meg, akkor minden bizonnyal valóban különcnek fogjuk érezni magunkat. De Isten nem ezt akarta. Azt mondta, ti vagytok a világ világossága. Azt is mondta, hogy nem rejtetik el a hegyen épült város. Azt is mondta, hogy ti vagytok a föld sója. Ha ezeket a dolgokat elfelejtjük, akkor a kereszténységünk alappillérei kérdőjeleződnek meg. Akkor nem tudjuk betölteni azt a szerepet, amiért itt kell lennünk ebben a világban. És mi nem véletlenszerűen vagyunk jelen ebben a világban. A szent és az igaz szól hozzánk. És ez az igaz, ez nem csak igazságosat jelent, hanem azt jelenti, hogy ha mérlegre tesszük és megvizsgáljuk, akkor soha nem találunk benne kétértelműséget. Soha nem találunk benne olyasmit, ami kétségre ad okot. Olyan igaz, hogy az ragyogóan tiszta. Azt hiszem, hogy a háziasszonyok sokat tudnak arról, hogy mi a különbség a látszólag tiszta és a valóban tiszta között. És hogy mennyit kell azért dolgozni, hogy a látszólag tiszta az valóban tiszta legyen. Az Úr Jézus úgy jelenik meg ezelőtt a gyülekezet előtt, mint aki nem véletlenül akarja, hogy a gyülekezet szent és tiszta legyen, hiszen ő maga is az, önazonosságot vár. A gyülekezet Krisztus teste. Hát akkor milyen legyen? Hát hogyha a fej szent és igaz, hát akkor a gyülekezet sem lehet más. És a filadelfiai gyülekezet az kiválóan vizsgázott ezen a téren, erre majd mindjárt sort kerítünk. De még nem ért véget a bemutatás. Azt mondja, hogy az szólal meg, akinél ott van a Dávid kulcsa, ez egy Ézsaiás korabeli eseménnyel akár párba is állítható, de most engedjék meg, kedves hallgatóim, hogy gyorsan tovább menjünk, mert hogy mit is jelent ez a kulcs? Azt mondja az Úr Jézus, hogy amit ő nyit ki, azt nem zárja be senki. És amit ő bezár, azt nem nyitja ki senki. Nyilvánvalóan egy olyan hatalomról beszél, ami megfelebbezhetetlen. Milyen sokszor felejtjük el a történelem viharait, vagy éppen soros eseményeit átélve, hogy nem a világ vezetőinél van a végső döntés. Nem attól fog függni a gyülekezet sorsa, hogy mit mond róla bizonyos uralkodó vagy bizonyos társadalmi osztály. Tetszenek emlékezni, hányszor mondták el, csak a mi földi életünkben, aki a kortársaim közé tartozik, még eleget hallgatta, hogy a kereszténység bibliástól, mindenestől el fog tűnni erről a világról. Nem tűnt. De hát mondták ezt már rengetegszer. Milyen érdekes, hogy Hitlernek is az volt az egyik propaganda szövege, hogy el fogja tüntetni az Isten hitet teljesen. Ehelyett a harmadik birodalom, ami állítólag 1000 évig font fennállni, hát valahogy nem sikerült neki még egy 15 évet se megérnie. Annyira nem sajnálkozik rajta az ember természetesen, hogy ez így esett, de minden esetre arra hangsúlyt kell fektetni, hogy amikor mi azt gondoljuk, hogy a pénzünk, a politikai kapcsolataink, a társadalmi erőnk, a tudományunk, vagy egyebek a kezünkbe adják a kulcsot a megoldáshoz, az élet kérdéseit, egyre többször halljuk, hogy akár a következő generációk alakításának a kérdéseit is a kezünkbe tudjuk ragadni, hiszen már a DNS-be próbálunk belenyúlni, már megpróbálunk az örökítő anyagokba benyúlni. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a kulcsok nálam vannak. Ő az ura az életnek, és ő az ura a halálnak. Ő az ura a változásoknak, és bármennyire is látszik úgy, a jelen pillanatban is, mintha egyre inkább margóra szorulna a benne való hit, az a rend, az az értékrend, amit ő tanított és ő képviselt, arra kell emlékeznünk, övé a végső szó, övé a döntés. Azt mondja a filadelfiaiaknak, én tudok a te cselekedeteidről, és én adtam eléd egy nyitott ajtót, amelyet nem zárhat be senki. Egy kicsi településen egy maroknyi gyülekezet mennyi idő alatt szüntethető meg? Hát az egész egy pár hét leforgása. Az előbb 11 mártírt emlegettem. Hát lehet, hogy akkor, amikor a 11 mártír sorra került, a gyülekezet jelentős ereje, azok, akik a gyülekezetben az igét tanították, a gyülekezetben az előrehaladást képviselték, estek áldozatul. Hát mi lesz a gyülekezettel? Azt mondja az Úr Jézus, én egy nyitott ajtót adtam eléd, és ezt nem zárhatja be senki. És az Úr Jézus itt használ egy különös fordulatot, és azt mondja, hogy ok-okozati összefüggés van. Mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Mi nagyon sokszor felejtjük el, hogy Isten reagál, az Úr Jézus reagál a mi hozzáállásunkra. Pedig tessenek csak emlékezni, adventben olyan sokszor emlegettünk egy példázatot, mégpedig azt a példázatot, amikor a gazdag ember messzi vidékre utazik, de előtte szétosztja a vagyonát. És amikor visszajön, értékel, és azt mondja, hogy jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután. Az okozat az mindig egy okra következik. Az egy következmény, így is mondhatjuk. És azt mondja az Úr Jézus, filadelfiaiak, én néztem a hozzáállásoktokat. Persze, üldözés volt, és ti nem tagadtátok meg az én nevemet, és mivel nem tagadtátok meg az én nevemet, a kitartásotokra válaszképpen én most kinyitok előttetek egy ajtót, és ezt nem zárhatja be senki, és itt ráadásul van egy különös folytatás, íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak, íme megteszem velük, hogy eljöjjenek és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged, mivel megtartottad az álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Az okokozati összefüggésekben azt mondja az Úr Jézus, hogy tudjátok, hogy honnan lesz a gyülekezetnek fejlődése például? Tetszettek gondolni már arra, hogy az Úr Jézus látja azokat, akik Istenre hivatkozva talán a legtöbbet ártották a gyülekezetnek ott Filadelfiában. És azt mondja, hogy megteszem, hogy eljöjjenek hozzád és leboruljanak. És meg fogják tudni, hogy szeretlek téged. Attól tartok, hogy ez nekünk nagyon zavarosnak tűnhet. Pedig tessék csak emlékezni, az ugyan nem Filadelfiában esett meg, hanem Damaszkuszban, hogy egy Anániás nevű férfi azt hallotta a Szentlélektől, hogy a legnagyobb ellenségét, a tarzuszi Pált, aki azért jött, hogy őt is és testvéreit is letartóztassa, és bíróság elé citálja. Most meg kéne látogatnia, mert imádkozik, és az Úr oda akarja adni a tarzuszi Pált a keresztény gyülekezetnek. Mégpedig nem akárkinek. Azt mondja az Úr, választott edényem, és el fogja vinni az én nevemet a királyok és a helytartók elé, de én meg fogom mutatni, mennyit szenved majd az én nevemért. Gondolunk arra, hogy a Krisztus keresztje ellenségeiből láthat a gyülekezet azon a nyitott ajtón keresztül belépőket. Azt hiszem, hogy nagy dolog az, hogy nem a mi fantáziánkra van bízva a gyülekezet fejlődése és a gyülekezet növekedése. Minden esetre a filadelfiak egy különös ígéretet kapnak. Mert hogy se Filadelfiában, de az a helyzet, hogy a kis-ázsiai gyülekezet egyike sem mondhatta azt, hogy nagy barátságban lett volna a zsinagógához tartozókkal. Hiszen azok mind-mind úgy látták, hogy ezek eretnekek, ezek elhajoltak a mózesi tanítástól, ezek olyanok, akikért nem kár, még akkor se, hogyha az egész világ összefog ellenük. És azt mondja itt az Úr Jézus, én mást fogok tenni. Ezek között lesznek majd olyanok, akik bűnbánatra jutnak, felébrednek, és akik majd jönnek és bocsánatot fognak kérni, ez a leborulnak előtted, ez azt is jelenti, hogy engesztelődni akarnak a korábbi bűneikért. És így folytatja az Úr Jézus, mivel megtartottad az álhatatosságra intő beszédemet, én is meg foglak tartani, amikor jön majd a következő nagy kísértés. Mi nagyon szívesen vennénk, hogyha a próbák azok valahogy úgy lennének, hogy van egy próba, aztán elmúlt. És innentől kezdve kipróbált, lettem, kész. De hát ez nem így van. Miközben ezt az ige hirdetést mondom, éppen szervízben van az autóm. Nem először, és biztos vagyok benne, hogy nem is utoljára. Mert hogy időről időre valamit helyre kell állítani. Időről időre át kell futtatni tesztprogramokat is, hogy helyesen működik-e. És miközben az élet számos dolgában ezt magától értetődőnek vesszük, zokon esik sokszor, amikor a hívő életünk kerül próba alá. Kedves hallgatóim, az Úr Jézus ezt a gyülekezetet semmilyen okkal nem feddi meg. De miért is tenné? Látja a hozzáállásukat, látja a Krisztusért égő szívüket, látja a jó lelkületet, és tudja nagyon jól, hogy biztatni kell ezt a gyülekezetet. Mert azért újra szembenéz egy újabb üldözéssel talán, egy újabb nehézséggel, ezek mindig döntéshelyzeteket teremtenek, és azt mondja nekik az Úr Jézus, eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádat. Hát elveheti? Szeretném mindenkinek a szívére tenni, hogy hát ez a cél. Soha nem fog beletörődni lelkünk ellensége a sátán, hogy mi üdvösséget nyertünk. Ő nem fogja megünnepelni azt, hogy valaki hitre jutott, Krisztus követő lett, bűnbocsánatot nyert, és azzal a meggyőződéssel élhet, hogy neki örök élete van. És az Úr Jézus azt mondja, tartsd meg! Ez nem azt jelenti, hogy ő nem tart meg, és nem fog segíteni ebben a megtartásban, nem őtőle kapjuk az erőt, de mindenképpen akarja látni, hogy a filadelfiaiak folytatják a jó lelkülettel való hozzáállást. Annak idején egy híres zenész, Liszt Ferenc mondta, remélem jól emlékszem, hogyha egy napig nem gyakorlok, hát azt már megérzem. Ha kettőig, akkor már megérzik azok is, akik egy kicsit kiműveltebb hallgatással rendelkeznek a zenei dolgokban. 3-4 nap után ezt már a közönségem is észreveszi. A hívő élet is olyan, hogyha kijövünk a gyakorlásból, a gyakorlatból, azaz egy kicsit meglankadunk, egy kicsit elrenyhülünk, úgy gondoljuk, hogy megy ez nekünk magunktól is, akkor nagyon hamar fals kezd lenni a mi hívő életünknek a harmóniája. És azt mondja az Úr Jézus, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye a koronádat. Mert aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában. Ez egy döbbenetes kifejezés. Nem tudom, van-e köztünk bárki, aki az úgynevezett karrier tervébe beírta volna annak idején, úgy akarok hívő lenni, hogy oszlop legyek a gyülekezetben. Olyan, akire sok teher jut, sokan támaszkodnak, és aki mint pillér tartja a gyülekezetet. Nem biztos, hogy ezt nekünk meg kell egyébként fogalmazni, de amikor ezt kimondom, nevek tolulnak az ajkamra, alig tudom elhallgatni, mert emlékszem oszlopokra. Pedig lehet, hogy más valaki csak egy vénasszonyt látott, bocsánat a szóért, nem akarom nőtestvéreimet megbántani, de sokan azt gondolták, hogy ó, egy erőtlen, gyenge valaki, pedig az egész gyülekezetet lelkipásztorostól, lelki térdein hordozta az Úr előtt, sokszor böjtölve, imádkozva, és bátran lehet mondani, hogy a gyülekezetben tartó pillér volt a hitével, a bizonyságtételével, a kitartásával. És azt mondja az Úr Jézus, hogy és én felírom lá az én Istenem templomának a nevét, az én Istenemnek a nevét, az Új Jeruzsálem nevét. Mit jelent ez? Ó, nagyon egyszerű. Ez tulajdonjogot jelent. Ez olyan, mintha azt mondaná az Úr Jézus, hogy mindenféle módon rögzítem rajta, hogy hozzám tartozik az én mennyei birodalmamnak az állampolgára, a mennyei birodalom fővárosának a lakója. Nincs olyan valaki, aki ezt megkérdőjelezhetné. Milyen sokszor küzdünk azért, hogy elismertek legyünk a világban. De vajon eszünkbe jut-e, hogy a mennyben elismert jogaink vannak, és nem akárki ismerte el, hanem az, aki értünk meghalt és föltámadt. Akinek van füle, ó, bárcsak lenne füle, az én drága hallgatóimnak is. Hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Amen.
2: A Mera Rádió műsorát hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Találkozz velem a reggel csöndjében, amikor a föld még friss jelenlétem harmatától. Imádj engem szent békességben. Énekelj szerelmes dalokat szent nevemnek. Ahogy átadod magad nekem, a lelkem felgerjed benned, míg teljesen eláraszt az isteni jelenlét. A világ úgy gyűjti a kincseket, hogy megkaparint és felhalmoz. Te úgy szerezheted meg a gazdagságomat, ha elengedsz és adsz. Minél jobban átadod magad nekem és az én utaimnak, annál inkább betöltelek kimondhatatlan mennyei örömmel.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Huszonkilencedik Zsoltár, második vers. Péter első levele, első fejezet, nyolcadik vers.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 7-e.
2: Szatmári Paksi Pál 1733 és 1766 között élt orvosdoktor, nyelvész, fizikus, református kollégiumi tanár. A Franekkei Egyetemen tanult, ahol orvosdoktori oklevelet nyert, ezután bölcseletet tanította Sárospatakon 1759-től haláláig. Szilágyi Mártonnal együtt kezdte meg Sárospataki Református Kollégium természetrajzi gyűjteményének kialakítását. Munkái: Dissertatio de Simplicium Remediorum, Dissertatio de Morte Naturali és a Kisvilág, melynek elenyészését magyar versekbe foglalta.
1: Kuntapolcai Cékus István élete 1818-tól 1890-ig tartott. Teológiát a pozsonyi evangélikus tanintézetben és Tübingenben hallgatott, majd Pesten lett káplán. 1847-ben az akkor keletkezett Váci Evangélikus Egyház megválasztotta lelkészének. Innen Kecskemétre került, majd Sajógömörre. 1860-ban Rozsnyón a szegény egyházak segélyezésére egyházi, valamint női gyámintézetet létesített. Adományokat gyűjtött a rozsnyói templom belső megújításához, kezdeményezte és végigvitte a főgimnázium építését. Közben gömöri főesperessé, majd a tiszai egyházkerület főpásztorának választották. Szívesen fordított németből, például a Képek a pogányvilágból, Isten működése a déli tenger szigetein. Két kiadást is megért, konfirmációi tanítása.
2: Kolozsvári Sándor élete 1922-ben e napon ért véget. 1867-től a Kolozsvári Református Kollégium jogtanára, majd ugyanott a Jogi Akadémia magán és közjog, valamint a bölcseleti jog tanszékére nevezték ki. Fölvette előadásai tárgyai közé a protestáns egyházjogot is. Később dékáni, illetve rektori megbízatást is ellátott. Huzamos ideig az erdélyi református főkonzisztórium titkára, majd az erdélyi református egyházkerület igazgató tanácsának tagja. Emellett az erdélyi református házassági főtörvényszéknek bírája is volt. Részt vett debreceni és a budapesti zsinaton. Az erdélyi protestáns közlöny állandó munkatársaként gyakran publikálta folyóiratban, valamint az erdélyi protestáns közlöny a történeti lapok hasábjain. Legjelentősebb műve a helytartósági jogszabályokról Óvári Kelemennel közösen kiadott hatalmas forrásgyűjtemény, a Corpus Statutorum Hungariae Municipalium első 8. kötete. Ennek előszobában a két szerkesztő szerző kifejti, nagy és lélekemelő a munkája a történettudósnak, mindaddig, amíg a szellemi és a társadalmi életnek minden nyilvánulásai, a vallás, erkölcs, nyelv, tudomány, művészet, ipar, gazdaság és jog fejlődésének fázisai fel nem öleltetnek. Néhány műve. Tervezett az erdélyi evangéliumi református egyházi törvénykezésről. Az erdélyi református egyházkerület törvényei. A Magyar Protestáns Egyház egyháztörvénykezési szervezete.
1: A teológiai szemle folyóiratot Csikesz Sándor alapította 1925-ben Debrecenben, de hamarosan bekapcsolódtak a munkába a Soproni Teológiai Fakultás professzorai is. A lap így nagy utat járt be a teológiai eszmélődést, az ökumenikus együttműködést, a történelmi és politikai változásokat illetően egyaránt. Ez utóbbi hullámvölgye elérte azt a pontot is, amely egy évtizedes némaságra ítélte a folyóiratot 1948 és 58 között. Az Ökumenikus Tanács tanulmányi munkája számára mindig nagy segítséget jelentett a teológiai szemle, forrásként és médiumként egyaránt. Az orgánum a tudományos teológiai műhely munkájával az elmúlt 70 esztendőben a különböző korszakokon keresztül, ahogyan fogalmazott a szerkesztőség, igyekezett szolgálni a teológiai eszmélődést, a krisztusi föllépést, tehát Krisztus népének és ügyének egységét, együttes megjelenését. Felelős kiadója a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, szerkesztősége az Ökumenikus Tanács irodája. Az Ökumenikus Tanács a különböző bizottságaiban végez teológiai, missziói és szociáletikai munkát, amelyhez az autentikus forrás és a kézenfekvő médium ma is a teológiai szemle.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: A szeretet nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra. Korintuszi első levél, 13.5.
1: A szeretet tapintatosan viselkedik. Talán nem mindig jártas valaki az udvariassági szabályokban, mégis illendőképpen viselkedik, szelíd, mint egy belső indítatásból. A szeretet nélküli udvariasság hűvös vagy éppen fagyos, korán sem támogató. A szeretet nem keresi a maga hasznát, önzetlen, nem a nyereségre néz. Nem azért ad, hogy visszakapja. Az önzés sokszor próbál szeretetre méltó lenni, például az öreg egyedülálló rokon iránt, mert számít valamire. Mindennek pedig, aki tőled kér, adj, és attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza. Lukács evangéliuma, 6. fejezet, 30. vers. A szeretet nem gyullad haragra. Néha bizony fölháborodik a szívünk, különösen, ha közelállók sértenek meg. Hogyan csendesíthetjük le ezt a belső felindulást? Nézzünk Jézusra, aki a legkeservesebb dolgot is elhordozta, és mégsem keseredett meg a szíve. Ne tápláljuk a pusztító

0: Pázmány Péter a nyelvünk vétkeiről írott művében komolyan figyelmeztet. Azért szerelmes atyám fiai, elsőbben Istent kérjük, hogy nem csak őrzőket, hanem ajtókat rendeljen szent malasztjával nyelvünk oltalmára. Aztán magunk is vigyázzunk, és úgy őrizzük nyelvünket, mint lelkünket. Féljünk az Isten fenyegetésétől, mert nem csak a világi és időszerint való büntetéssel ostorozza a szidalmazó és emberszóló nyelvek gonoszságát, hanem a pokolnak örökké való tüzével is. És gyakran eszünkben forogjon, amit aranyszájú Szent János nem egy helyen feljegyzett, tudniillik, hogy a mi nyelvünk és szájunk oly edények, melyekben Isten elejébe vitetnek a dicséretek, hálaadások, könyörgések. Ha támadások, ütések és rágalmazások érnek, ne felejtsük el, a szeretet nem gerjed haragra, nem keseredik meg. Ha eszünkbe is jut a minket ért sérelem, álljunk ellene azzal a szeretettel, amivel a megváltó szeretett.
1: Szabadíts meg, szerető Jézusom, attól az önző kívánságtól, hogy jobban, kiemelten, megkülönböztetve szeressenek, hogy csodáljanak, hogy mindig engem részesítsenek tiszteletben, hogy állandóan dicsérjenek, hogy mások elé helyezzenek, és minden helyzetben elismerjenek. Szabadíts meg, Jézusom, az öntömjénező büszkeségtől, add jól ismernem gyarlóságaimat, ezért ne féljek a megvetéstől, a rendreutasítástól, sem attól, hogy hamisan értékelnek, avagy meggyanúsítanak. Ébresz bennem, Jézusom, hő vágyat, hogy az eddiginél jobban, tisztábban szeressem embertársaimat, mint magamat. Add, hogy ne ártsak másoknak sem gondolatban, sem szavaimmal, sem tetteimmel. Segíts, hogy türelmesen viseljem a rosszat, amit mások ellenem szólnak vagy tesznek. Adj megbocsátó szívet, hogy ne akarjak bosszút állni semmilyen sérelemért. Elmémet ne töltsék el haragos gondolatok, nyelvemet ne hagyja el indulatos szó. Ó, áldott Jézus, kérlek, irántad való szeretetem ne lankadjon, és engedd éreznem szereteted lángját, amint eltölti a lelkemet. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Egy hét imádság, imalánc. Már lehet jelentkezni. A református egyház tisztúító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház kerület is aktív részese a Debreceni Nyári Egyetemnek. Összesen 31 ország, csaknem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával. A Debreceni Egyetem idén 99. alkalommal meghirdetett nyári kurzusán. Július 20-ától még a jövő péntekig, augusztus 14-éig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 éves. A Debreceni Nyári Egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát. 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít. Az idei kurzuson résztvevő 93 diák többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek. 10 a német nyelvet beszélik anyanyelvként, szintén 10 a szlovákot, illetve 10 diák érkezett az ázsiai országokból. A Lengyelországból és a Szlovéniából csatlakozó 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek el. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon. Ezren érkeznek Európából Budapestre a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. Globális béke, globális barátság most. Ezzel a címmel és ezzel az álommal gyűlik egybe 1000 fiatal, középiskolás és egyetemi hallgató 13 európai országból augusztus 28-a és 30-a között Budapesten a Fiatalok a Békéért nemzetközi találkozójára. 30-án, vasárnap délután a Margit szigeten tartanak flashmobot, hitet téve a barátság a béke mellett. A Sant Edigio közösséghez kapcsolódó mozgalom fiatal tagjai nap mint nap elkötelezettel munkálkodnak a nehéz sorsú gyermekek, a hajléktalanok, a magányos idősek megsegítésén, a nyári hónapokban nyaralásokat szerveznek országaikban a szegényeknek, valamint görögországi és ciprusi táborokban tartózkodó menekültekhez látogattak. Világunkban a háborút rehabilitálták, és egyre többen megoldásnak tekintik, a béke eszménye pedig háttérbe szorul. Ezek a fiatalok a békét akarják a középpontba állítani, és tenni is akarnak érte. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor. Még marad a 29-34 fok. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk. Változó irányú lesz a szél, és 29-35 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története. A kései angol reformátorok. Harmadik rész. A kései angol reformátorok ismerték a szentszék tévedéseit, és ez a pápasággal szembeni állásfoglalásra késztette őket. Ismerték Babilon titkait, és ez növelte az ellene való bizonyságtevésük súlyát. Most felteszek egy furcsa kérdést, szólt Latimer. Ki a legszorgalmasabb püspök és főpap Angliában? Látom, figyeltek, és várjátok, hogy megnevezzem. Megmondom nektek, az ördög. Ő soha nem hagyja el egyház megyéjét. Hívjátok csak, amikor akarjátok, mindig otthon van. Mindig ekéje mellett van. Garantálom, hogy soha nem fogjátok lustálkodáson érni. Ahol az ördög lakik, ott el a könyvekkel, és elő a gyertyákkal, el a bibliákkal, és elő a rózsafűzérekkel, el az evangélium világosságával, és elő a gyertyák fényével, bizony még délben is, le Krisztus keresztjével, elő a purgatórium zsarolásával, el a mezítelenek, szegények és tehetetlenek felruházásával, elő a faragott képek díszítésével, a rönkök és kövek ékesítésével, elő az emberi hagyományokkal és törvényekkel, el Isten hagyományaival és szent szavával. Bárcsak prelátusaink olyan szorgalmasan vetnék a jó tanítások magvát, miként Sátán veti a konkolyt és a gazt. E reformátorok ugyanazt a nagyszerű elvet vallották, mint amit a Waldensek, Wycliffe, Husz János, Luther, Zwingli és a hozzájuk csatlakozók. Hitték, hogy a Szentírás tévedhetetlen tekintély, a hit és a cselekedet szabálya. Tagadták, hogy a pápáknak, a zsinatoknak, az egyházatyáknak és a királyoknak joguk lenne a lelkiismeretet vallási dolgokban irányítani. Csak a Biblia tekintélyét fogadták el. Számukra a Biblia tanítása volt minden tan és minden állítás próbaköve.

0: Az Istenbe és igéjébe vetett hit adott erőt e szent embereknek, amikor feláldozták életüket a mágián. Ne csüggedj! Kiáltott Latimer mártír társának, amikor a lángok már-már elnémították őket. Isten kegyelméből ma olyan fényt gyújtunk Angliában, amelyet soha nem fognak kioltani. Az igazság magvait, amelyeket Kolumba és munkatársai hintettek el, Skóciában soha nem írtották ki teljesen. Századokkal azután is, hogy Anglia gyülekezetei megadták magukat Rómának, a skótok megőrizték szabadságukat. A 12. században azonban a katolicizmus gyökeret vert Skóciában, és egyetlen országban sem gyakorolta korlátlanabbul uralmát, mint itt. Sehol sem volt mélyebb a sötétség. De a fénysugarak még így is áttörték a homályt, és ígéretet hordozva mutattak a jövő felé. A lollardok, akik a Biblia és Wycliffe tanításait hozták Angliából, sokat dolgoztak azért, hogy az evangélium ismerete fennmaradjon. Minden századnak megvoltak a maga bizonyságtevői és mártírjai. A nagy reformáció indulásával Luther írásai eljutottak Skóciába, majd Tyndale angol új testamentuma is megérkezett. Ezek az hírnökök, amelyeket a pápaság nem vett észre, csendben átkeltek a hegyeken és völgyeken. Felélesztették az igazság fáklyájának tüzét, amely már-már kialudt Skóciában. Lerontották azt a munkát, amelyet Róma 4 évszázadon át tartó elnyomással végzett.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Negyedik rész. A mártírok vére új lendületet adott a mozgalomnak. A katolicizmus vezetői hirtelen ráébredtek az ügyüket fenyegető veszélyre, és mágiára vitték Skócia néhány legnemesebb és legmegbecsültebb fiát. Ezzel azonban felállítottak egy szószéket, amelyről e haldokló tanúbizonyságok szavait a nép az egész országban meghallotta, és elhatározták, hogy mindenképpen lerázzák Róma béklyóit. Hamiltont és Wishart, akik jellemben épp oly nemesek voltak, mint származásban, az egyszerűbb tanítványok hosszú sorával együtt feláldozták életüket a mágián. De Wishart égő mágiájától elindult valaki, akit a lángok nem némítottak el, és aki Isten segítségével megkondította a katolicizmus lélekharangját Skóciában. Knox János elfordult az egyház hagyományaitól és miszticizmusától, hogy Isten igéjének igazságaiból táplálkozzék. Wishart tanítása megerősítette abban az elhatározásában, hogy elhagyja a római egyházat, és az üldözött reformátorok mellé állt. Társai rá akarták bírni arra, hogy legyen prédikátor, de ő remegve riadt vissza az ezzel járó felelősségtől, és csak a magányban töltött napok és az önmagával vívott kemény harc után mondott igent. És miután vállalta ezt a hivatást, rendíthetetlen elhatározással, rettenthetetlen bátorsággal ment előre, amíg csak élt.

Ez az őszinte reformátor nem félt az emberektől. A körülötte fellánguló mágiatüzek még buzgóbbá tették. Feje fölött fenyegetően függött a zsarnok bárgya, de ő szilárdan állt a helyén, és jobbra-balra lesújtó, hatalmas csapásaival pusztította a bálványimádást. Amikor szemtől szembe került Skócia királynőjével, aki előtt sok protestáns vezető buzgósága alább hagyott, Knox János határozottan bizonyságot tett az igazságról. Őt nem lehetett megnyerni kedveskedéssel, ő nem hunyászkodott meg fenyegetésekre. A királynő eretnekséggel vádolta. Knox az állam által betiltott vallás elfogadására buzdítja az embereket, mondta a királynő, és ezzel áthágja azt az isteni parancsot, hogy az alattvalók engedelmeskedjenek fejedelmüknek. Knox határozottan válaszolt. Mivel az igaz vallás sem kezdeti erejét, sem tekintélyét nem a világi fejedelmektől kapta, hanem egyedül az örökkévaló Istentől, ezért az alattvalók sincsenek arra kötelezve, hogy fejedelmek ízlése szerint alakítsák hitüket. Mert gyakran előfordul, hogy éppen a fejedelmek ismerik a legkevésbé Isten igazi vallását. Ha Ábrahám minden magva a fáraó vallását vette volna föl, akinek hosszú ideig alattvalói voltak, könyörgöm, felség, milyen vallás lenne ma a világon? Vagy ha az apostolok idejében mindenki a római császárok vallását tette volna magáévá, milyen vallás terjedt volna el a földszínén? És így felség megértheti, hogy az alattvalók nincsenek fejedelmeik vallásához kötve, noha engedelmességgel tartoznak nekik.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: A reformáció története. A kései angol reformátorok. 5. rész. Knox János válaszára Mária így szólt. Ön így magyarázza az írásokat, Róma tanítói pedig másképpen. Kinek higgyek tehát, és ki legyen a bíró? Istennek higgyen, aki világosan beszél igéje által, válaszolta a reformátor. És azt a tanítást, ami nem az igére épül, se az egyiktől, se a másiktól ne fogadja el. Isten szava világos önmagában is, s ha valamelyik része sötétnek tűnik, a Szentlélek, aki soha nem szól önmagával ellentétesen, ugyanazt a dolgot világosan megmagyarázza egy másik igével úgy, hogy semmi kétség nem fér hozzá. Csak azok kételkednek, akik csökönyösen megmaradnak tudatlanságukban. Ezek voltak azok az igazságok, amelyeket a bátor reformátor élete kockáztatásával hirdetett a királynő füle hallatára. Rettenthetetlen bátorsággal tartott ki elhatározása mellett, imádkozva és az Úr harcát harcolva, míg Skócia fel nem szabadult a katolicizmus alól. Angliában, amikor a protestantizmus nemzeti vallás lett, csökkent az üldözés, de nem szűnt meg egészen. Míg Róma számos tantételét megtagadták, nem kevés volt azoknak a formaságoknak a száma, amelyet megtartottak. A pápa felsőbbségét elvetették, de helyette a királyt tették az egyház fejévé. Az egyházi liturgia még mindig messze volt az evangéliumi tisztaságtól és egyszerűségtől. A vallásszabadság nagyszerű elvét még mindig nem ismerték el.

0: Bár a protestáns uralkodók csak ritkán folyamodtak azokhoz a szörnyű kegyetlenségekhez, amelyeket Róma alkalmazott az eretnekség ellen, de nem ismerték el, hogy minden embernek joga van saját lelkiismeretének parancsa szerint imádni Istent. Mindenkitől megkövetelték, hogy fogadja el, illetve gyakorolja az államegyház által előírt tanokat és Isten tiszteleti formákat. Az új tanok hirdetői századokon át szenvedtek a kisebb-nagyobb üldözés miatt. A 17. században lelkészek ezrei vesztették el állásukat. Csak az egyház által jóváhagyott vallásos összejövetelen vehetett részt a nép. E tilalom megszegéséért súlyos bírság, börtön és számkivetés járt. Azok a hűséges lelkek, akik nem tudtak lemondani a közös istentiszteletekről, kénytelenek voltak sötét sikátorokban, homályos padlásszobákban, és olykor az éj közepén az erdőben összejönni. Az erdő oltalmazó sűrűjében, az Isten által készített templomban gyűltek össze az Úr szétszórt és üldözött gyermekei, hogy Istent dicsőítve imában öntsék ki lelküket. De minden óvatosságuk ellenére is sokan szenvedtek hitükért. A börtönök zsúfolásig megteltek, családok széthullottak, sokan külföldre menekültek. Isten azonban népe mellett állt, és az üldözés nem tudta elnémítani bizonyságtevésüket. Sokan kénytelenek voltak az óceánon át Amerikába hajózni, ahol megvetették a polgári és vallási szabadság alapját. Ez ennek az országnak később a védőbástyája és dicsősége lett. Ekkor is, miként az apostoli időkben, az üldözés előmozdította az evangélium terjedését.
1: Krisztus zászlóvivői.
2: Hatodik rész. Abban az undorító börtönben, amely erkölcstelen és gonosztevő emberekkel volt tele, Bunyan János a menny légkörét érezte. Ott írta meg arról a zarándokról szóló csodálatos allegóriáját, aki a pusztulás földjéről a mennyei városba utazott. Ez a történet, amely a bedfordi börtönben íródott, több mint 200 éve ragadja meg az emberi szíveket. A zarándok útja és a gazdag kegyelem a legbűnösebbeknek című művei sok embert vezettek az élet útjára. Baxter, Flavel, Elaine és más tehetséges, művelt és mélységesen hívő emberek hűségesen védték azt a hitet, amely egyszer a szenteknek adatott. Ezek az emberek, akiket a világurai száműztek és törvényen kívül helyeztek, olyan munkát végeztek, ami soha nem mehet tönkre. Az Élet forrása és a Kegyelem módszere című műve ezreket tanított meg arra, hogy miként bízzák üdvösségüket Krisztusra. Reformált pásztor című munkája áldásnak bizonyult sok olyan ember számára, aki Isten ügyének megújulására vágyott. A Szentek örök nyugalma című műve emberi szíveknek adta meg azt a nyugalmat, amelyet Isten a maga népe számára tart fenn. 100 évvel később, a mélységes lelki sötétség idején Whitefield és a két Wesley jelent meg Isten világosságának hordozójaként. Az államegyház uralma alatt Anglia lakóinak vallási élete olyan mélypontra jutott, hogy alig lehetett megkülönböztetni a pogányságtól.

A természetvallás a papság kedvenc kutatási témája volt, és az egész teológiájukra kihatott. A magasabb osztályok megmosolyogták a kegyességet, és azzal büszkélkedtek, hogy felette állnak annak, mert szerintük az fanatizmus. Az alsóbb osztályok mérhetetlenül tudatlanok voltak, és gátlástalanul bűnöztek. Az egyháznak pedig többé már nem volt bátorsága, sem hite arra, hogy perbe szálljon a meggyalázott igazságért. A hit általi megigazulás nagy jelentőségű tana, amelyet Luther oly világosan tanított, majdnem feledésbe ment, és a katolikusoknak az a dogmája foglalta el a helyét, amely szerint a jó cselekedetek üdvösségszerző voltában kell bízni. Whitefield és a két Wesley, akik az államegyház tagjai voltak, őszintén vágytak arra, hogy Isten tetszését elnyerjék. Azt tanulták, hogy ezt erényes élettel és a vallási előírások betartásával érhetik csak el. Wesley Károly egyszer súlyos beteg lett, és úgy érezte, meg fog halni. Ekkor valaki megkérdezte tőle, mire alapozza az örök életbe vetett reményét. Wesley így válaszolt. Legjobb igyekezetemmel szolgáltam Istent. Úgy tűnt, hogy barátja, aki ezt a kérdést föltette, nincs egészen megelégedve a válasszal. Wesley ezt gondolta. Hát erőfeszítésem nem elegendő alap a reményre? Megfosztana igyekezetemtől? Semmi másban nem bízhatok. Ilyen sűrű sötétség borult arra az egyházra, amely elrejtette az engesztelést, megfosztotta Krisztust a dicsőségtől, és elfordította az emberek figyelmét üdvösségük egyedüli reményétől, a keresztre feszített megváltó vérétől.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Hetedik rész. Wesley és társai felismerték, hogy az igaz vallás
2: és nem látszott semmi út a menekvésre, egy emberi formát öltött angyal lépett mellé. A csőcselék meghátrált, és Krisztus szolgája épségben került ki a veszélyből. Wesley ezt mondta egyik alkalommal, amikor megszabadult a felbőszült csőcseléktől. Sokan megpróbáltak letaszítani, amikor a csúszós hegyi ösvényen a város felé igyekeztünk. Jól tudták, hogy ha egyszer már a földön vagyok, alig ha állok föl újból. De egyáltalán nem botlottam meg, még csak meg sem csúsztam, még teljesen ki nem kerültem a kezük közül. Bár sokan szerettek volna a galériumot vagy ruhámat megragadva lerántani, de meg sem tudtak fogni.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Tizedik rész. Wesley ezt mondta egy alkalommal, amikor megszabadult a felbőszült csőcseléktől. Csak egyetlen ember tudta a mellényem végét megragadni, amely csak hamar a kezében maradt. A másik végének, amelynek a zsebében egy bankjegy volt, csak a fele szakadt le. Egy erős, izmos férfi, aki teljesen mögém került, többször felém csapott egy nagy tölgyfabottal, amellyel, ha csak egyszer is a tarkomra sújt, minden további bajomtól megóv. De minden alkalommal mellé talált. Nem tudom hogyan, mert sem jobbra, sem balra nem tudtam kitérni. Egy másik rohanva közelített a tömegen keresztül, s amikor ütésre emelte a karját,

hát hirtelen leejtette, s miközben csak megsimogatta a fejem, így szólt. Milyen puha a haja! Az elsők, kiknek az érzései megváltoztak, minden alkalommal a város hősei voltak, a csőcselék vezérei, akik közül az egyik díjnyertes birkózó volt a Zsibvásáron. Milyen apró fokonként készít fel Isten bennünket akaratának teljesítésére. 2 évvel ezelőtt egy tégladarab horzsolta fel a vállamat. 1 év múlva pedig egy kő ütött meg a 2 szemem között. A múlt hónapban 1 ütést kaptam, ma este pedig 2. Az egyiket mielőtt a városba jöttünk, a másikat miután elhagytuk a várost. De egyik sem számított. Jól lehet egy ember teljes erejéből melbevágott, a másik pedig szájon, olyan erővel, hogy azonnal kiserkent a vérem, de egyiktől sem éreztem nagyobb fájdalmat, mintha csak egy szalmaszállal érintettek volna.

0: Azokban az első időkben a metodistákat, a népet épp úgy, mint a prédikátorokat, az egyház tagjai gúnyolták és üldözték. De üldözték őket a köztudottan hitetlenek is, akiket haragra lobbantott a metodistákról festett hamis kép. Az igazságszolgáltatás elé állították őket, amelynek csak a neve volt ez, mert annak a kornak a törvényszékei csak ritkán szolgáltattak igazságot. Üldözőik sokszor bántalmazták őket. A csőcselék házról házra járva megrongálta bútoraikat és egyéb tárgyaikat. Meglopta őket, és durván bántalmazta a férfiakat, nőket és gyermekeket. Egyszer-másszor ilyen hirdetményekkel szólították fel az embereket. Akik vállalkoznak a metodisták ablakainak betörésére és házuk kifusztására, gyűljenek össze a megadott időben és helyen. Az emberi és isteni törvénynek ez a nyílt megsértése büntetlen maradt. Rendszeresen üldözték azokat, akiknek csak az volt a vétkük, hogy a bűnösöket a pusztulás útjáról, a szentség útjára akarták vezetni. Wesley János ezt mondta az ellene és társai ellen emelt vádakról. Egyesek azt állítják, hogy ezeknek az embereknek a tanai hamisak, tévesek és vakbuzgók. Hogy újak és mostanáig ismeretlenek voltak, hogy kvékerek, fanatikusok, pápisták. De ezt a fondorlatos állítást már a gyökerénél elvágtuk, részletesen kimutatva, hogy ennek a tannak minden ága a Szentírás világos tanítása, miként azt egyházunk magyarázza. Ezért nem lehet sem valótlan, sem téves, feltéve, hogy a Szentírás igaz.
1: Krisztus zászlóvivői címmel egyháztörténeti sorozatunkat hallották.
2: 11. rész. Wesley Jánosról és társaikról mások viszont azt állítják, tanaik túl szigorúak, túl szűkre szabják a mennybe vezető utat. És valójában ez az eredeti kifogás, minthogy egy ideig szinte csak ez volt az egyetlen, és titokban ez az, ami ezer más különböző formában megjelenő kifogás mögött húzódik. De vajon jobban leszűkítjük a mennybe vezető utat, mint Urunk és az apostolok? Szigorúbbak-e tanításaink, mint a Bibliáé? Vizsgálj csak meg néhány világos íge helyet. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és minden erődből és teljes elmédből. Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Akár esztek, akár isztok, akár mit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Ha tanításaink szigorúbbak, mint ez, akkor lehet minket hibáztatni. De a lelketek mélyén tudjátok, hogy ez nem így van. És ki lehet egyetlen jottával is kevésbé szigorú Isten igéjének megrontása nélkül, Isten titkainak bármely sáfára hűségesnek nyilvánítható-e, ha szent megbízatásának bármely pontját megváltoztatja? Nem. Nem kisebbíthet semmit, nem tompíthat semmit, köteles minden embernek kijelenteni, nem süllyeszthetem a Szentírást a ti ízlésetekhez. Nektek kell hozzá fölemelkednetek, vagy örökre elvesztek.

Ez az elv, annak a másik népszerű sírámnak az alapja, hogy ezek az emberek szeretetlenek. Szeretetlenek? Mennyiben? Talán nem táplálják az éhezőket, vagy nem ruházzák föl a mezíteleneket? Nem, ez nem így van, ebben nincs hiány, hanem nagyon szeretetlenül ítélnek. Azt gondolják, senki sem üdvözülhet, csak azok, akik az ő útjukon járnak. Az a lelki hanyatlás, amely közvetlen Wesley kora előtt Angliában mutatkozott, nagy mértékben az ellentmondásos tanítás következménye volt. Sokan azt állították, hogy Krisztus eltörölte az erkölcsi törvényt, ezért a keresztényeknek nem kötelező betartani, hogy a hívő megszabadult a jó cselekedetek szolgaságából. Mások, akik jól lehet elismerik a törvény örökérvényűségét, kijelentették, hogy szükségtelen a lelkészeknek a népet arra buzdítani, hogy engedelmeskedjék a törvénynek, mivel akiket Isten üdvösségre kiválasztott, azok az isteni kegyelem ellenállhatatlan sugallatára gyakorolni fogják a kegyességet és az erényt. Míg azok, akiket örök kárhozatra ítélt, nem tudnak Isten törvényének engedelmeskedni. Mások, akik szintén azt vallották, hogy a választottak nem eshetnek ki a kegyelemből, és nem veszthetik el Isten kegyét, arra a még megdöbbentőbb következtetésre jutottak, hogy a gonosz cselekedetek, amelyeket elkövetnek, valójában nem bűnösek, és nem kell őket Isten törvénye áthágásának tekinteni, következésképpen a választottaknak nincs okuk arra, hogy megvallják bűneiket, sem pedig arra, hogy megtérés útján szakítsanak velük. Ezért kijelentették, hogy még a legsúlyosabb bűn sem bűn Isten szemében, amely különben az isteni törvény áthágásának minősül, ha a választottak egyike követte el. Mert a választottak egyik lényeges és jellegzetes tulajdonsága, hogy semmi olyat nem tudnak csinálni, ami nem tetszik Istennek, vagy amit a törvény tilt.

0: Krisztus zászlóvivői.
1: Tizenkettedik rész. Lényegében ugyanazokat az ellenszenves dogmákat tanították a későbbi közkedvelt tanítók és teológusok is, azaz, hogy Istennek nincs változhatatlan törvénye, amely meghatározza az igazságot, hanem maga a társadalom határozza meg az erkölcsi normát, és ez a norma állandó változásnak van kitéve. Ezt az elgondolást ugyanaz a mesteri szellem sugallja, aki már a menny büntelen lakói között elkezdte munkáját, mert meg akarta dönteni az isteni törvény jogos korlátozásait. Az a tanítás, hogy Isten minden embernek megváltozhatatlan jellemet adott, sok embert arra indított, hogy megtagadja Isten törvényét. Wesley határozottan tiltakozott e következetlen tanítók tévedései ellen, és kimutatta, hogy ez a tanítás, amely ellentmondásokhoz vezet, ellentétben áll a Szentírással. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme,

mely megvilágosít minden embert. János 1.9. Az az ember veszti el az üdvösségét, aki szánt szándékkal elutasítja az élet ajándékát. Wesley arra az állításra, hogy Krisztus halálakor a 10 parancsolat előírásai a ceremoniális törvénnyel együtt érvényüket vesztették, ezt válaszolta. Krisztus nem törölte el a 10 parancsolatban lefektetett erkölcsi törvényt, amelyre a próféták is nagy súlyt helyeztek. Nem azért jött, hogy bármelyik pontját is hatálytalanítsa. Ez olyan törvény, amely sohasem változtatható meg. Megáll örökké, mint a felhőben levő bizonyság. A világ kezdete óta megvan, nem kőtáblákra, hanem az emberek szívébe lett írva, amikor a Teremtő kezéből kikerültek. És bár az egykor Isten ujjával írt betűket jó részt eltorzította a bűn, mégsem törölhető ki teljesen, amíg némi fogalmunk is van arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez a törvény mindenkorban az egész emberiségre vonatkozik, mivel nem függvénye sem időnek, sem helynek, sem a változásnak kitett egyéb körülménynek, csak Isten természetének, az ember természetének és az Isten és ember közti változhatatlan kapcsolatnak. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Jézus itt kétségkívül azt mondja, következetesen mindahhoz, amit előtte és utána mondott, azért jöttem, hogy megszilárdítsam a maga teljességében az emberi magyarázatokkal szemben. Azért jöttem, hogy megvilágítsam azt, ami sötét vagy homályos. Azért jöttem, hogy feltárjam minden részének igazi és teljes horderejét, hogy megmutassam a benne levő összes parancsolat hosszúságát, szélességét és teljes nagyságát, minden ágának a magasságát és mélységét, felfoghatatlan tisztaságát és lelkiségét. Wesley a törvény és az evangélium tökéletes harmóniáját hirdette. A törvény és az evangélium között tehát olyan szoros kapcsolat van, amilyen csak elképzelhető.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: A boldog élet szabályai. A mai íge Józsué 1:7. Csak légy igen erős és bátor, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra, se balra,

0: hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Gondolatok az igéről. Az Úr velünk lesz a szent harcban, de megkívánja, hogy pontosan kövessük utasításait. Győzelmünk azon fog múlni, hogy engedelmeskedünk-e neki teljes szívből, és hitből fakadó cselekedeteink elég erősek és bátrak-e. Ha fél szívvel harcolunk, csak fél győzelmet várhatunk. Az Úr iránti engedelmesség figyelmet és megfontoltságot igényel. Ez Isten akaratának minden területére vonatkozik, és azt jelenti, hogy akaratának mindenben őszinte készséggel engedelmeskednünk kell. Ez szüntelen készenlétet jelent. Magatartásunk legyen az ige tanításából való. Nem szabad válogatnunk parancsaiban, hanem el kell fogadnunk egyiket a másik után, ahogy kapjuk őket. A végrehajtásban pedig pontosaknak és álhatatosaknak kell lennünk. Utunk egyenes, nem szabad se jobbra, se balra letérnünk róla. Ne legyünk szigorúbbak a törvénynél, de ne legyünk engedékenyek és könnyelműek sem. Az ilyen engedelmesség következtében lelkileg kivirágzik az életünk. Ó, Urunk, segíts világosan meglátnunk, ha nem így élünk, nehogy hiába számítsunk ígéreted beteljesedésére. Biblikus vezetés és menedzsment specializáció. Kérdőív. Tóth Sándor a Baptista Egyház nevében így szólítja meg az érdeklődőket. Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy teológiánkon 2026. szeptemberétől tervezzük elindítani a biblikus vezetés és menedzsment specializáció képzést. Annak érdekében, hogy a tervezett képzés a leginkább támogatni tudja a jelen és a jövő vezetőit, lelkipásztorait, akik a gyülekezeteinkben és intézményeinkben szolgálnak, esetleg világi munkahelyen, keresztény vezetőként tevékenykednek. Kérjük, segítsd ezt elő az elérhető kérdőív kitöltésével, és érintett munkatársaidat is kérd meg erre, továbbítva részükre ezt a levelet. A kérdőívet szíveskedjetek legkésőbb augusztus 9-éig kitölteni, hogy azt időben feldolgozhassuk. Üzeni Tóth Sándor. Felhívás ismét a gyülekezetekhez hőségriadó idején. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és este 6 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Ismét erre kéri lelkipásztorait a református egyház zsinatának elnöksége. A hőségriadóra való tekintettel megismétli júniusi felhívását egyházuk vezetése. Azt is javasolják, hogy helyezze neki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Ebben a rendkívüli helyzetben is arra biztatnak, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel segítsék embertársaikat, és hívják erre gyülekezetük tagjait is. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor, még marad a 29-34 fok. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk, változó irányú lesz a szél, és 29-35 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love Story.
2: És azután.
1: Gere Rilla és Gere József műsora.
2: A A mai műsorunk vendége Vince Attila és kedves felesége Vince Timi. 4 gyermekük van, úgyhogy a gyereknevelésről is majd sok mindent el fognak mondani, meg a munkájukról, de hát mindig azzal szoktuk kezdeni, hogy a love story. Mind a ketten már keresztények voltatok, amikor megismerkedtetek. Talán a love story előtt még a másik love story-t, hogy Istennel hogy kerültetek kapcsolatba, és utána egymással.
3: Amikor mi megismerkedtünk, akkor én nem voltam keresztény, a Timcsi volt keresztény, ő több generációs baptista családból származik, a miskolci baptista gyülekezetben élt a szüleivel, nagyszüleivel. Nekem pedig a nagymamám volt az, aki abba a gyülekezetbe járt, ahova Timcsi, illetve a szüleim, nagyszülei, és az én szüleim generációjánál kimaradt a kereszténység, és én 18 éves voltam, amikor megtértem. Timcsi pedig, hát ez anyateljjel szívta magába a hitet. Ő 14 éves volt, azt hiszem, ugye, amikor bemerítkezett. Úgyhogy amikor mi először találkoztunk, akkor én nem voltam megtérve. Tehát nem voltam soha ateista, istentagadó, de mivel a szüleim ezt így nem nagyon nyomták, ezért nekem ez egy ilyen fehér folt volt. Aztán, hát hogyha most ez a fő kérdés, hogy én hogyan kerültem kapcsolatba, akkor nekem az a történetem, hogy én ilyen tudományos beállítottságú ember vagyok, és én először Istennel a természetben találkoztam. Az Isten voltam, amikor rájöttem arra, hogy az a világ, amiben élünk, az nem lehet a véletlen műve. És utána, ahogy egyre többet foglalkoztam ezzel a témával, egyre többet kerestem, később egy gyülekezetbe éreztem, hogy Jézus szól. Tehát azt úgy már nem tudtam magamtól. Ott azért volt egy olyan megtérésre hívás, ahol éreztem, hogy itt most már nem csak az a kérdés, hogy a Teremtő hogy teremtette a világot, hanem az, hogy itt személyesen szól hozzám. És akkor tettem meg ezt a lépést. Hát nekem az volt a legnagyobb ilyen átélésem, hogy olyan érzésem volt, mintha hazajöttem volna. Tehát olyan, mint amikor a hajó kiköt, hogy jó kikötőben vagy, nem kell tovább keresgélni, mert előtte elég komoly ilyen belső vívódásom volt, hogy ez most hogy van, nincs, és ez nem csak egy ilyen egyszerű logikus érvelés volt, hanem ez egy nagyon komoly belső vívódás, de megszólított az Isten, és ezt tudom, hogy ő szólított, és akkor azt mondtam, hogy igen, én szeretném, hogyha innentől kezdve veled folytatnám az életemet, és onnantól kezdve már Jézust is ismertem. Egyébként nagyon érdekes történet volt, emlékszem, Miskolcon voltam, és Budapestre jöttem föl, és ez a személyes kapcsolat az úgy kezdődött, hogy álltam a pályaudvaron, és akkor megkopogtatta a hátamat egy hívő ember, és akkor hát rögtön úgy azt mondta, hogy maga olyan értelmes embernek látszik, adhatok önnek valamit? És akkor hát onnantól kezdve, hogy azt mondta, hogy maga olyan értelmes embernek látszik, akkor úgy rögtön visszafordultam, lehet, hogy amúgy meg mentem volna tovább. És akkor adott nekem nem egy bibliát, hanem egy keresztény könyvet. És ez szólt a személyes Istenről. Tehát nem az, ami így tapasztalható a természetben, meg a világmindenségben, meg a kozmoszban, hanem a személyes Istenről. És én igazából ott kezdtem el így annak a könyvnek a kapcsán gondolkodni, keresni.
2: De hát a Timivel való kapcsolat akkor már megvolt? Vagy?
3: Timcsivel, igen. Hát,
2: az is gondolom azért hozzá, afelé
3: mindenképpen,
2: irányított.
3: Mindenképpen. Hát a Timcsivel való kapcsolatom az, én 16 éves vagy 17 éves voltam, amikor mi először találkoztunk. Mi egy gimnáziumba jártunk, de nem tudtunk egymásról, holott talán a tantermünk nagyjából közel volt egymáshoz. Én a harmadikat fejeztem be, a Timcsi a másodikat, és akkor abban a gyülekezetben, ahova Timcsi járt születésétől fogva, jött egy amerikai fúvós csapat, és a nagymamám vállalt egy családot, vagy egy srácot, hogy ő elviszi, ad neki szállást, és mi angolul nem tudott. Ezért megkért engem, hogy hát menjek már el, és akkor legyek én is ott, tolmácsoljak neki. És ez egy nagyon érdekes szituáció volt, mert ugye vártuk a buszt mindannyian, ott a baptista gyülekezetbe, én ott ugye átsorogtam, mint úgy nem tudom mit egyedül.
4: Tolmácsos.
3: és akkor volt egy fiatal csapat, és akkor úgy megszólítottak, hogy hát figyelj már, te gyere már ide hozzánk, és akkor megkérdezték, hogy téged hogy hívnak, mondtam, hogy hívnak, És akkor kérdeztek, hogy hova jársz? És akkor mondtam, hogy a Miskolci Földes-Ferenc gimnáziumba, és akkor nagyon érdekes volt a sztori, a gyerekeknek a figyelme így a Timcsire irányzékolódott, mert hogy ő is ugyanabban a gimnáziumban járt, és hát Miskolcon, aki oda járt, az egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen néma összetartozást is jelentett. És akkor mondták, hogy hát itt van a Miklós Tímea, ő is oda jár, és akkor igazából ott láttuk egymást először. Ott azt lehet mondani, hogy ott találkoztunk először. És akkor ugye mindenki ment a dolgára, viszont a gimnáziumba, akkor én kezdtem a negyediket, Timcsike a harmadikat, és ott már azért is üdvözöltük egymást. Én hogy próbáltam villogni, hogy hogy matekháziát csinálta a szünetbe, és akkor nem mentem azért, na, mit csinálsz? És akkor próbáltam segíteni neki a matekháziában, de ez teljesen ilyen hétköznapi barátság volt.
4: De mielőtt még folytatnád a love story-t, hadd kérdezzem meg a Timit, hogy ő keresztény családban nőtt fel, de aki a keresztény családban nő fel, őnek is egy személyes találkozásra szüksége van, és utána folytatjuk a love story-t. Hogy történt ez nálad?
5: Hát én is egy ilyen nagyon gondolkodó ember vagyok, és én 14 évesen tértem meg, és tudom mondani, hogy az tényleg egy személyes döntés volt. Ezt megelőzte egy olyan fél év, egy éves ilyen vívódás, amikor úgy végig gondoltam, hogy az, amit én hallottam gyerekkoromtól, az vajon tényleg igaz, hogy nem csak azért gondolom ezeket, mert ez a neveltetésem. Uh-huh. És én így nagyon kutakodtam, én is nagyon kerestem, és nagyon sokat köszönhetek az akkori lelkipásztorunknak, mert ő sokat beszélgetett velem, a bibliaköri tanítómnak, őnek is mindig feltettem a kérdéseimet, és kaptam a kérdésekre választ. És emlékszem, hogy 14 évesen azért keresztény családban még nem olyan sok bűnnel él az ember, de én megsirattam a bűneimet, és tudtam meghozni ezt a döntést, hogy az Urat akarom követni. Úgyhogy azért ez már nagyon régen volt, 14 éves koromban, azóta az Úrral járok.
4: Köszönöm. Folytathatjuk akkor a love story-t. Vagy esetleg Timinek átadod ez ügyben is a
3: nem,
4: szót?
3: Azért,
4: még van valami
6: benne. Figyelem így a kettőtök közötti kommunikáció.
3: Azért mondanám én, mert...
6: Ismerős, bocsánat.
3: Mert a Timcsi, mikor 18 éves lett, akkor én megírtam ezt a történetet, írtam egy, hát semmi extra nem volt, de az addigi történetünket leírtam, és ugye ez nagyon bennem van még. Nagyon érdekes, hogy egy évvel ezelőtt a gyerekeim megtalálták a polcon ezt a életünk történetét, és akkor elolvasták, emlékszem, és mondták, hogy te nagyon-nagyon romantikus voltál, nem gondoltam volna róla, szóval nagyon, nagyon vicces volt. És én érettségiztem, Timcsi volt harmadikos, és elballagtam, és kaptam 7,500 forintot a ballagásomra, és én azzal a fejjel azt mondtam, hogy olyan jó lenne, hogyha ezt nem valami tárgyra költeném, hanem valami élményre, és olyan jó lenne olyan élményre költeni, ami egy ilyen nagyon hosszú ideig tartó élmény lenne. És kiléptem a gimnáziumnak az ajtaján, és összetalálkoztam a Tímeával, és mondta, hogy hát figyelj, van egy keresztény csoport, akik mennek Olaszországba nyaralni, 6 fő, és az egyik lemondta. És már mondtuk fűnek, fának, hogy lenne kedve eljönni, senki nem akart erre vállalkozni, hogy neked lenne kedved kijönni velünk Olaszországba egy hétre. És én ott nem is tudom, hogy azt mondtam, hogy persze. Mert csak az volt bennem, hogy én egy ilyen élményt szerettem volna, és hát feltételeztem, hogyha elmegyek ilyen fiatalokkal, akkor az nagy élmény lesz.
5: És pont ennyit kellett befizetni.
3: Ennyi volt igen az összeg, amit kellett fizetni. És eltöltöttünk egy hetet, nem csak ketten, hanem egy 6 fős társasággal, és én ott találkoztam olyan komoly keresztény srácokkal, akiknek élő hite volt. És akkor sokat beszélgettünk, mivel egy magyar tanárunk volt, tehát nagyon voltak közös dolgaink. Azt azért láttuk, hogy nagyon különbözőek vagyunk. Tehát én egy reál beállítottságú, Timcsike abszolút egy humán beállítottságú, viszont arra jöttünk rá, hogy noha így a felszínen vannak különbségek, belül nagyon hasonlítunk egymásra.
4: Már akkor rájöttetek
3: akkor
4: erre?
3: Rájöttünk.
4: Ezen az úton?
3: Így
5: de
3: van.
5: Nem voltunk szerelmesek.
3: Nem voltunk szerelmesek, csak azt meg tudtuk fogalmazni, hogy valami belül, a mélyen nagyon hasonlít egymásban. Ahogy mondta Timcsi, tényleg nem voltunk szerelmesek egymásba, csak ilyen barátok voltunk. Nagyon jókat beszélgettünk, tehát a lelkünk azért úgy közeledett egymáshoz. Igen. Mindig szokta Timcsi kérdezni, mi az, ami engem megragadott benne. Engem az ragadott meg benne, hogy volt egy nagyon, illetve van is mind a mai napig egy nagyon nyitott bensője. Egy olyan kisugárzása van, ami engem megragadott. Először nem mint szerelem ragadott meg, hanem van egy az életről alkotott véleménye, a belső lénye, a tekintete, a kedvessége, a segítőkészsége, ez nekem nagyon vonzó volt. És hát volt egy nagyon érdekes történet, az utolsó éjszaka kimentünk a tenger partjára, ott néztük a csillagokat, és sétáltunk vissza a szállodába, és nagyon őszintén azt kívántuk egymásnak, hogy mivel láttuk az értékét a másiknak, hogy én azt mondtam neki, hogy Timcsikém, én nagyon szeretném, hogyha te, már nem azt mondtam, hogy Timcsikém, hanem Tíme, nagyon szeretném, hogyha ha megtalálnád azt az igazi boldogságot, valami olyan srác mellett, aki,
5: én is ezt
3: aki nagyon
5: neki.
3: Jó hozzád. Igen. És a Tíme ugyanezt kívánta nekem. Ez innen visszanézve egy nagyon, nagyon érdekes dolog, de ez tényleg így történt, hogy mind a ketten azt kívántuk, hogy az igazit találja meg. És elindultunk haza, és hát én azért éreztem, hogy én nem szeretném, hogyha itt vége lenne ennek a kapcsolatnak, bár hogyha én nem találok ki valamit, akkor vége lesz. És akkor jött egy ilyen ötletem, hogy mondtam neki, hogy mit szólnál, hogyha én engem tanítanál zongorázni. Persze ez csak egy ilyen kamu dolog volt, de mondtam,
4: hát, hogy nem érezted
3: ezt
4: meg?
3: Neki nem aha, mondtam el.
6: És bocsánat, csak az időrendi sorrend miatt kérdezem, hogy Tíme, te nem éreztél ekkor még semmi különösebb vonzalmat, csak mint barát, vagy?
5: Hát, tetszett nekem, tehát levett a lábomról, de nem voltam szerelmes. Meg, hát, ha nagyon őszinte akarok lenni, hogyha ő kezdeményezett volna, akkor hát lehet, hogy én hamarabb beleszeretek. Uh-huh. De ott csak a lelkünk találkozott uh-huh. igazán, azt tudom mondani. És akkor... tényleg azt kívánta nekem, hogy találjam meg az igazit, uh-huh. én is azt kívántam neki. És másnap pedig akkor jött, amikor leszálltunk a buszról ezzel a kérdéssel, hogy szeretne tőlem zongora leckéket venni. Úgyhogy én nem gondoltam, hogy ő neki hátsó szándéka van, uh-huh. mert nem ezt beszéltük meg az előtti este, és azt uh-huh. hittem, hogy ő tényleg csak zenét
6: akart
5: tanulni. Jó
6: indulatú hátsó szándéka van.
4: És elindultak a zongora leckék?
5: Igen, és ő feljárt hozzánk zongora órákat venni.
6: És ügyes volt?
5: Igen.
3: Hát nagyon érdekes, ugye itt okay. volt a műsorotokban...
6: Mire képes a szerelem még zongorázni?
4: Igen, ez nem
3: tudom. Emlékszem, hogy itt a műsorotokban volt a Madarász Isti, meg a felesége, és aha. mi egy bérházban laktunk, fölöttünk laktak az Istiek, és hát akkor fölmentem a anyukájhoz, bekopogtam, mondom, Jutka néni, nekik volt zongorájuk, hogy nem lehetne, hogy néhányszor így beülnék, és akkor zongoráznék. És akkor tényleg fogtam a... harmóniumos könyvet, a baptista harmóniumos könyvet, és akkor Timcsi adott engem feladatokat, én ott klimpiloztam, próbáltam.
5: Gyakorolt.
3: Tehát gyakoroltam aha. tényleg az órákra, aha. de nem tudtam meg zongorázni. Viszont...
6: Hát mert a hátsó szándék bejött, akkor már a kamu borítás
3: az... A fedősztorit azt el lehetett engedni, és akkor...
5: Én komolyan tanítottam őt, én nem gondoltam, hogy neki hátsó szándéka van.
3: Igen, és akkor... Volt egy nagyon érdekes dolog, mondtam, vagy kitaláltuk, hogy menjünk el kirándulni a Bükkbe, ugye Miskolcon ott van nem lesz a Bükk, nagyon szeretjük mind a ketten, és akkor sétáltunk egyet a Bükkbe, és nagyon érdekes volt, van egy hely, soha nem felejtjük el, a gyerekeinek mind a mai napig, akárhányszor megyünk, elmondjuk, hogy a Timcsi csinált nekem egy ilyen régi kész, ilyen retro termoszban egy tejberist. És ez engem nagyon-nagyon, a szívemet nagyon melengedte, hogy elmentünk kirándulni, és a Tímea főz nekem valamit. Ez volt az első főzti, amit ott megkóstoltam. És éreztem, hogy ott már valami ott keletkezik. És eltévedtünk az erdőbe, ránk sötétedett, ami azért a Bükkbe az
5: nagyon
3: egyszerű dolog.
5: Nagyon eltévedtünk.
3: Nem láttuk az utat, és ott mondta Tincs, hogy hát kérdezte tőlem, hogy te nem félsz? Hanem, hát kicsit félek. Ő nagyon fél, és akkor mondta, hogy hát gondolom, hogy nyugodtan fog meg a kezemet, és akkor tényleg nem fogunk leesni sehova.
4: Vagy én ketten, igen.
3: Hogy megfogtam a kezét, de ez is még ilyen szóval nem ilyen igazi volt, csak azért, hogy tényleg biztonságosan tudjunk közlekedni. Én ott éreztem igazából, hogy én már nagyon vonzódom a tímja felé. Már nem csak barátilag, hanem tetszett az, ahogy ő, tetszett az ő külalakja, a külseje, a mosolya, tehát már mint nő is nagyon-nagyon megtetszett nekem.
4: És kitaláltatok?
3: És kitaláltunk, igen.
5: Az utolsó buszt elértük.
3: Az utolsó buszt valahol elértük. Wow. Ez egy nagyon kalamajkás történet volt.
4: Uh-huh. És ekkor már te éreztél valamit?
5: Inkább én azt mondom, hogy így erősen vonzódtam. Tehát én nem tudom megmondani, hogy
4: akkor mikortól indult be a szerelem?
5: Augusztus 20-a előtt.
3: Igen, augusztus 20-án volt egy baptista, hát ilyen ifjúsági konferencia, vagy konferencia volt, nem tudom, mi volt pontosan, és akkor mind a ketten eljöttünk, de akkor már egy vonaton utaztunk, tehát
5: Együtt jöttünk el.
3: Valaki gyülekezetben meg is kérdezte, és kérdezi az Attila, akkor most ez komoly? És mondja, hogy hát nem is tudom, mit mondtál, de hogy tehát nem volt még ennyire
5: csak
3: publikus.
5: Csak így ismerkedünk.
4: Aha.
3: Igen. És mi onnan indítjuk igazából augusztus 20-án.
5: De akkor már egyértelműen láttam az Attilán augusztus 20-án.
3: Igen, is csókoltam a tűzijáték alatt. Azóta a gyerekeimnek mindig elmondom, hogy igazából az akkori miniszterelnököt megkértem, hogy nem lehetne az, hogy augusztus 20-án, mivel akkor csókoltam meg először, hogy akkor lenne egy ilyen nemzeti ünnep, és akkor elejelint a gyerekeim, tényleg azt hitték, hogy ez azért van augusztus 20-án.
5: Akkor is házasodtunk.
3: Mert akkor is házasodtunk össze, tehát így
4: egy évre rá, vagy hogy?
5: Nem.
3: Három évre rá házasodtunk. Egy évig, hát udvaroltam, és utána nekem nagyon komoly kérdés volt a jegyesség, hogy ez hogy működik, mikor kell eljegyezni egy fiúnak egy lányt. És emlékszem, hogy akkor a barátaim, keresztény barátaimat próbáltam kérdezni, de igazából nem adtak megnyugtató választ. És én mondtam a Timcsinek, hogy én nagyon gondolkodom ezen.
5: Mondtad nekem?
3: Igen,
5: hogy a jegyesség?
3: Igen, mondtam, hogy én gondolkodom ezen, de ők nem tudtak meggyőzni, hogy mikor kell. Azt mondták, hogy jó, majd hogyha elvégzed az egyetemet, akkor majd biztos, hogy akkor már célszerű, de bennem motoszkált valami, hogy ez mint hogyha nem oda kötődne, hogy az embernek egzisztenciája van, vagy végzettsége van, diplomája van. És én akkor befejeztem az első évet az egyetemen, és a Timcsi meg a negyediket a gimibe, és ő is Budapesten kezdett el tanulni.
5: Én meg már miattad kezdtem itt. Tehát úgy néztem egyetemet, igen. Hogy akkor menjek utána.
3: Két alternatívája volt, vagy Debrecen, vagy Budapest, és mivel én Budapesten kezdtem a tanulni, ezért ő is azt az egyetemet választotta.
5: Mentem utána, mint mindig.
3: Igen, és amikor már mind a ketten Budapesten voltunk, akkor egy közös gyülekezetet kerestünk, voltunk néhány baptista gyülekezetben, és akkor ellátogattunk a Peslőrinci, akkor még baptista gyülekezetbe, ma már Agapé, és akkor ott éreztük, hogy ott a helyünk. És néhány ott lét után a lelkésszel Perisi Istvánnal leültünk beszélgetni, és ő feltette azt a kérdést, amire én nagyon vártam mindig is, hogy először én kérdeztem tőle, hogy ő mit gondol az eljegyzésről. És ő nagyon komolyan nekem szegezte a kérdést, hogy Attila, eldőlt a szívedbe, hogy a Tímea lesz a te jövendő beléd? És mondtam tényleg komolyan, hogy bennem eldőlt. És akkor azt mondta, hogy akkor itt az idő. Hogy akkor ne várjál. Sőt, még azt is mondta, hogy nehogy azt gondolják, hogy szabad préda, aki melletted van. Tehát, hogy tényleg olyan meggyőző volt, és akkor elkezdtünk dolgozni azon, hogy akkor legyen eljegyzés. Nagyon messze volt még egy évre rá történt az eljegyzés, de elkezdtünk gondolkodni, nagyon szegények voltunk az egyetemen.
5: Hát akkor... te kezdtél el gondolkodni, mert engem meglepett.
3: Igen? Akkor igen, lehet, hogy ez csak igen. Az én
5: mikor te megkérted a kezem, volt. Akkor még nekem ez olyan hú.
4: Az jó, a csajoknak az nagyon jó, ez a hú.
5: Igen, igen. Tehát én nem tudtam, hogy benned ilyen kérdések vannak a jegyességgel kapcsolatban.
3: Én már nem is emlékszem erre. Az viszont egy érdekes dolog volt, hogy mi olyan klasszikusoknak tartjuk magunkat, tehát én nekem nagyon fontos volt, bár soha nem tanítottak erre, hogy a jövendőbeli apósommal azért le kell ülni beszélni. És ez nagyon érdekes volt, mert akkor már aztán mondtam neked, hogy szeretnék apukáddal beszélni, és akkor leültünk így, mint ahogy ti.
5: Tényleg, előbb kérted meg a kezem az erdőben, és akkor utána volt a, nem tudom,
3: aposom nagyon komoly ember, két diplomás villamosmérnök, most már nincs közöttünk, de leült így velünk szembe, és akkor én mondtam neki, hogy hát, hogy én szeretném a tímet feleségül venni, és akkor így elkezdtem a mondani valómat, és az első mondat után félbeszakított, és mondta, hogy Attilácskám, oké, hagyjuk a vallást, mivel fogod eltartani? És akkor így éreztem, hogy ez egy férfias kérdés, nagyon komoly hívő ember volt ő is, tehát hogy nem ez volt a kérdés, csak hogy éreztem ennek a súlyát, hogy én most megkérem az ő lányának a kezét, akkor ő apaként szeretné azt tudni, hogy mellettem egyfajta biztonságban lesz. És hát akkor fejeztem be a második egyetemi évet, tehát olyan nagyon nem tudtam még előre tervezni, de terveim voltak, és elmondtam, hogy mit szeretnék, amíg nincs diplománk, addig mit csinálnánk, és elmondtam úgy őszintén, és azt vettem észre az apósomon, hogy meggyőzte őt.
4: Csodás.
3: És akkor mondta, hogy jó, akkor Attilácskám, akkor most már jött a vallás, tényleg, hogy akkor hogyan is kaptad őt, meg hogy mit gondoltok, meg így, és ami nagyon érdekes, hogy voltunk az IFI-nek a pásztorai 6-7 éven keresztül, és ezt én bevittem a fiúknak, hogy srácok, hogyha udvaroltok egy lánynak, akkor az egy jó dolog, hogyha leültök az édesapá, a leendő apósatokkal, a lány édesapjával. És nem engedélyt kértek, de szeretnétek kinyilvánítani a szándékotokat a jövendőbeli apósatoknak. És én nagyon büszke vagyok a srácokra. Akkor az IFI-ben én 20 éves fiatalok voltak, többen összeállosodtak, 5-6 ember. És minden fiatal, fiú leült a jövendőbeli apósával, és elmondta neki, hogy szeretnék udvarolni a lányának, mi a véleménye, szeretném az áldását erre kérni, mielőtt a lánynak megkérték a kezüket, a fiúk előtte a apukával leültek titokban, és elmondták, hogy ezt szeretnék. Nagyon romantikusan tették. Úgyhogy nekem ez így nagyon jó érzés volt, hogy láttam a srácokon, hogy ez nem is volt kérdés, hogy ez egy ilyen, lehet, hogy klasszikus, de ez egy helyes forma, amikor a fiú kinyilvánítja férfiasan a szándékát a jövendőbeli apusának, hogy igen, én szeretnék udvarolni a lánynak.
6: Hát igen, mégis az igény is azt mondja, hogy a úrtól vannak a férfiú lépései, tehát az, hogy lépjen igenis a férfiú, és mondja meg, mit akar. Igen,
3: tehát hogy ne ilyen fű alatt titokban, hanem... Na és akkor megkértem a kezét.

0: Elindult a házasságotok, és hát azért gyönyörű, ahogy halljuk, és a szerelem nagyon dúlt, hogy amikor elkezdődtek a nehézségek, talán ebbe most már belekezdhetnénk, mert azért voltak nehézségek keményen az életetekbe, hogy tudtátok ezt közösen átvészelni, és nem is akárhogy, hogyha erről mesélnétek.
1: Ez egy nagyon nehéz sztorik voltak. Sok évet küzdöttünk, és küzdünk mind a mai napig betegséggel. És hát először is azt vettük észre, hogy a prés, a nehézség, a nyomorúság, az kihozza az embernek az igazán bensőjét.
2: Meg a gyengeségeit.
1: A gyengeségeit, amivel még talán ő sincs teljesen tisztában. És azt tapasztaltuk, hogy egyre nagyobb volt a prés, egyre jobban jöttek ki azok a dolgok, azok a gyengeségek, amiket békeidőben, vagy amikor minden szuper, tudja az ember takargatni, de amikor prés van, akkor nem tudja. És sokszor összecsattantunk egymással, voltak, amiket nem tudtunk igazából megbeszélni, hosszú ideig, csak később, voltak tényleg nagyon nehéz időszakok. Talán azt tapasztaltuk, hogy az Istennek a valós segítsége nélkül talán azt mondom, nem is ment volna. Csak egy példát hadd mondjak, volt egyszer egy olyan, hogy emlékszel, hogy szombat este kijött valami feszültség, és mondta nekem a tíme, hogy drágám, ebben a nehéz helyzetben te, mikor mondok neked valamit, és az neked fáj, akkor te mindig egy fallal veszed körbe magadat, mindig visszavágsz, és akkor én ott persze puffogtam, hogy ez nem is igaz. Uh-huh. És másnap, akkor Miskolcon voltunk, másnap utaztunk a gyülekezetbe Budapestre, egy proféta volt nálunk, és, uh-huh. és akkor mi is kimentünk, hogyha az Úrnak van üzenete hozzánk, akkor mondjon nekünk. És úgy, hogy nem ismer bennünket, ugyanezt a dolgot elmondta. Hát én ott éreztem, hogy én megsemmisülök, mármint pozitív értelemben, hogy amit a Tímea mondott, és amit én nem fogadtam el, én ágáltam ellene, vitáztam, azt Isten is mondja. Tehát azt nagyon tapasztaltuk, hogy ilyen nehéz helyzetekben az Úrnak egy ilyen speciális segítsége nélkül, hát nem tudom, hogy hol lehet lenni. Mert azért vannak nagyon-nagyon komoly szituációk, komoly harcok keresztény házasságokban is, legalábbis mi ezt tapasztaltuk. De amit mi tapasztalunk, hogy igazából nem félünk ezektől a vitáktól, vagy harcoktól.
2: Hiszünk
1: ez a kérdés,
2: a
1: hogy mit csinál, hogyan tudunk kikeveredni.
3: De hát, hogyha tapasztaltad, hogy a téma a szól, az olyan, mintha Isten szólna.
2: Igen, nem azért hallgatott, hanem azért, mert proféta mondta neki.
1: Igen, de onnan, igen. De
2: nagyon
1: onnantól,
2: nagy különbség.
1: Nekem onnantól kezdve egy olyan tanács volt az Úrtól, hogy azért nagyon komolyan kell figyelni arra, amit ő érez. Mert lehet, hogy én csípőből elutasítom, de ez a példa azt mutatta, hogy neki igaza van. És innentől kezdve, amikor Tincsi mond nekem valamit, ami fáj, nem tudom lesöpörni már, mert tudom, hogy nagyon sokszor beigazolódott. És akkor én megyek a barlangomba, és akkor próbálom az Úrral ezt így megbeszélni, persze vele is, ha kell, akkor bocsánatot kérni, rendezni a dolgokat, de az Istennek a személyes tanácsa az nagyon nagy segítség ilyen helyzetben, vagy legalábbis én ezt tapasztalom.
0: És jöttek sorba a gyerekek, bocsánat,
2: igen,
0: Timi.
2: Az első babánk az elment. Tehát 14 hetes teres voltam, amikor voltam egy ultrahangvizsgálaton, és azt mondták, hogy már körülbelül 2 hete nem él. És az egy ilyen nagyon kemény időszak volt, mert erre nem számítottuk. Tehát szerelmesek voltunk, nagyon szerettük egymást, úgy éreztük, hogy Isten megajándékozott minket, és nem gondoltuk, hogy ilyen előfordulhat velünk. És őt nagyon meggyászoltuk. és ráadásul az egy ilyen lázas, fertőző betegség volt, ami azt mondták, hogy ő is elpusztította, mert előtte levő pár hétben még minden rendben volt, és egészséges volt, és minden ultrahangunk, minden eredményünk, laborunk, minden nagyon szépen fejlődött, és ez egy ilyen tragédia volt, amin nagyon nehezen léptünk túl.
0: Mennyi idő volt az, amikor túléptetek már? Emlékszel erre?
2: Hát kellettek hónapok. De emlékszem, hogy például a halála után egy évvel beszélgettünk egy lelkészházaspárral, és ők mondták nekünk, hogy adjunk a babának nevet, és mondjuk el, hogy elengedjük őt. És én már akkor rég azt gondoltam, hogy én ezen túl vagyok, de az, hogy nekem nevet kellett adni, és hogy ki kellett, hogy mondjam, hogy elengedem Vince Benyámint, na, ez mutatta azt, hogy én még akkor nem engedtem el, és kellett nekem egy jó pár nap, és addig kívülről senki nem látta rajtunk, hogy ez minket bármiben megviselt volna, csak ha nem látott senki, akkor sírtunk. De miután megtettük ezt, és elmondtuk, hogy elengedjük Vince Benyámint, akkor tényleg jött egy gyógyulás a szívünkbe, és onnantól kezdve már nem sírtunk. De ha most megkérdezik, hány gyerekünk van, akkor azért néha azt mondjuk, hogy öt. Csak az egyik, amennyiben van. Úgyhogy majd találkozunk.
0: És mennyi időre rájött a következő baba?
1: Kettő.
2: Két év, igen, mert én utána próbáltunk arra, hogy egészséges legyek, jól legyek, mert ennek elindított egy mérgezést a szervezetembe, ez az első babának a halála, úgyhogy utána ez okozott mindenféle nehézséget nálunk, és nagyon rajta voltunk, hogy jól legyek, egészséges legyek, felépüljek, gyógyuljak, és utána született a Ráhel két év múlva az első.
0: És akkor az első három elég gyorsan sorba jött?
2: Nem. A Ráhel szülése az egy nagyon kemény szülés volt, és az még jobban borította ezt a szervezetembe, és akkor utána évekig nem volt gyerekünk, és azt gondoltuk, hogy nem is lesz.
0: Wow.
2: Tehát, hogy mi ezt így elengedtük, és az orvosunkkal is nagyon jóba voltunk, a nőgyógyászunkkal, és ő is azt ajánlotta, hogy inkább ne, és ezt így el is engedtük, hogy mi. Akkor kezdtem el a doktori iskolát, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor én, nekem lehet, hogy más a
0: ez pályám. Ez hány év volt, Timi, ez a köztes időszak?
2: A Ráhel és után, igen. 6 évvel később született a második.
0: Tehát akkor úgy gondoltad, hogy így van időt most magadra, és akkor hát, elindulsz azon, amit,
2: igen,
0: aki szeretnél.
2: Nem is az, hogy magamra, hanem hogy így gondoltam, hogy akkor ez az én utam. Én már rásit vártam, akkor már elkezdtem a doktori iskolát. Tehát, hogy én úgy, akkor csináltuk, igen. Kismamaként is, igen, meg előtte levő évben is én már jártam a PhD kurzusra. Úgyhogy csak hát akkor belevetettem magam, igen. Azt gondoltam, hogy akkor hát lehet, hogy így nem több gyermekes anyuka leszek, meg nem ilyen család, mert mi több gyereket terveztünk az elején, hanem akkor lehet, hogy nekem más az utam, és akkor nekem kutatni kell.
1: És ezt tényleg elengedtük. És úgy volt a fejünkben, hogy így hárman fogunk érdekelni. És volt egy nagyon érdekes dolog, éreztük, hogy jó lenne venni valami otthont, mert eddig szolgálati lakásban laktunk. Ugye én szintén PhD ösztöndíjas voltam, meg polgári szolgálatos katona, tehát azért nem volt pénzünk egyáltalán, viszont a szolgálati lakás így megkönnyítette a létet, az egzisztenciális létet. És amikor már oda jutottunk, hogy jó lenne valami házat venni, akkor hát sok mindent néztünk, több százat, és volt egy hely, ahol beléptünk, amit megnéztünk, és én nekem volt egy ilyen belelátásom, beleláttam abba a helybe a mi családunkat. És mondtam a Timcsinek, hogy figyelj, ez picit másabb, mint amit eddig néztünk. Kimentem a kertbe, ott is bejártam, és próbáltam ilyen szellemileg ilyen impulzust venni, és végül is azt vettük meg, ami kétszer akkora volt, mint amire nekünk szükségünk volt. De azért vettük meg,
2: akkora.
1: Azért vettük meg, mert éreztük az Úrnak egy ilyen vezetését, hogy ez a tiétek. És akkor nem nagyon kérdezgettük, hogy de hát ez túl nagy nekünk.
2: A szomszédnéni megkérdezte, hogy hány gyermeket tervezünk, és akkor mondtuk neki, hogy hát nekünk csak egy lesz.
0: Aha.
1: Igen. És akkor megvettük, elkezdtük felújítani, és akkor egyszer csak mondja nekem a Timcsi, hogy figyelj, lehet, hogy kismama. És hát kismama lett. Tehát amikor megvettük azt a házat, akkor lett kismama, és hát onnantól kezdve 4,5 év alatt 3 gyermekünk
0: akkor
1: született.
0: Akkor ott
1: tehát itt a első után volt 6 év szület, és utána pedig egy ilyen nagy...
2: Igen.
3: Boom, és, baby boom.
2: Igen. És ez egy óriási bizonyság volt, mert amikor az első lányunk 2 éves volt, én akkor lettem nagyon-nagyon beteg. És akkor volt egy jó pár hónap, hogy annyira rosszul voltam, a szülőkhöz is haza kellett költözni vidékre, és volt egy húsvéti istentisztelet, amire elmentünk, és nem bírtam végigülni az istentiszteleti alkalmat, mert nem tudtam fölfele nézni. És kimentünk oda az erdőbe, ahol megkérte a kezemet, az ikonikus helyre, és mondtam neki, hogy engedjen el engem. Tehát, hogy akkor már nem bírtam azt, hogy hónapok óta nagyon-nagyon rosszul voltam, és nagyon szerettem őt, nagyon szerettem a lányomat, de már akkor olyan állapotban voltam, hogy azt mondtam, hogy inkább mennék az atyához. És az az egyik legszebb szerelmi vallomás volt, hogy ő engem elengedett. És így együtt imádkoztunk, és az úr másképp döntött.
0: Wow.
2: És aztán nem azonnal, de kezdett engem felépíteni, kezdett gyógyítani, és az meg egy különös isteni csoda volt, hogy utána a második lányunk húsvétkor született. Tehát évekkel később pont húsvétkor. És
0: teljesen felépültél.
2: Igen. Némely maradvány dolgokkal azért még küzdök, de jól vagyok, tudok dolgozni, úgyhogy el tudom látni a családomat. És minden nap úgy kelünk fel, hogy lehet, hogy következő nap az úr teljesen meggyógyít.
1: És ezzel, amit a Timcsi mondott, nagyon érdekes, hogy már megvolt mind a 4 gyerekünk, már a legkisebb is, már nagyobb acska volt, és elmentünk erre a helyre, ahol én a tímeát elengedtem. És a gyerekeket hagytuk valahol, és mi ketten elsétáltunk, mert tudtuk, hogy ez hol van, nekünk az egy ilyen spirituális hely, és hálát adtunk, hogy nem az a forgatókönyv következett be, hogy Tímea megy a mennybe, és akkor én itt egyedül folytatom a földi pályafutásomat, hanem az úr megengedte, hogy akkor éljen, és hogy gyerekeink szülessenek. Ez egy nagyon, nagyon bensőséges hála volt ott azon a helyen, ahol az megtörtént. Úgyhogy azt látjuk, hogy az életnek a napjai azok nem természetesek. Ahogy mondta Timcsi, hogy tényleg nem tudjuk, hogy merre billennek a dolgok. Úgyhogy próbálunk úgy élni, nem mindig tudunk, hogy azért a napnak az örömét mindig valahogy próbáljuk megélni, mert van, akinek természetes, van, akinek nem természetes, hogy lesz holnap. És ezt mi megtanultuk, amikor a Timcsi nagyon rosszul volt, és ezt a tanítást ezt visszük magunkkal. Tehát, hogy amikor már jobb a helyzet, akkor is próbálunk úgy élni. Ahogy az ige is mondja, hogy örülj ifjúkorodban elvett feleségednek, hiába való életed minden napján. És ebben van ez a tanítás, hogy ezt minden nap meg kell tenni. Tehát vannak küzdelmek, kihívások, harcok, de akkor is próbálunk örülni.
2: És nekünk a 4 gyermek, ez különösen ilyen ajándék.
0: Azért mondjuk el, hogy a 4. fiú.
2: Igen.
0: Ez egy különleges ajándék volt, gondolom, a családnak.
2: Nagyon. Én nagyon szeretem a lányaimat. Az Attila kifejezetten lányos apa volt. Ő mondta, hogy ő lányokat szeretne nagyon. Aha. De nekem volt a szívem vágya egy kisfiú. És nálunk az nagyon, nagyon jó szerintem, hogy minden gyermekünknek a nevét ezt ő adta. Úgy voltam vele, hogy ő vezeti a családot, ő a családfő, és én megtisztelem azzal, hogy ő adja a gyerekeknek a nevét, meg ő neki ez nagyon fontos is volt. De egyszer prédikált a névadásról, hogy Isten hogyan adja a neveket, hogyan változtatja meg, és akkor én úgy éreztem, hogy én annyira tisztelem őt, hogy akkor ezt tegye ő. És ő mindig bement a csendes kamrába, és onnan kérte el Istentől a gyerekek nevét. És az első gyerekünknél, aki megszületett, mondta, hogy ő azt a nevet kapta, hogy Ráhel. És akkor mondtam, hogy hú, nekem ez nem tetszik. Na, hogy ebből az antiszemita világból ez nagyon zsidó név, és hogy nem lesz ebből baja, hogy Ráhelnek hívják. És így viaskodtam magamban, de azt mondtam, hogy jó, ha az úr neki azt mondta, akkor legyen Ráhel a neve, és akkor mondtam az úrnak, hogy de akkor vigyázzon rá. És azt jelenti a neve, hogy szelíd bárány. És megszületett a Ráhel, és tényleg ilyen szelíd bárány volt. Úgyhogy a homokozóban, amikor mindenki elvette másnak a játékát, ő mindenkinek odaadta az övét. Tehát, hogy tényleg egy ilyen szelíd bárány volt. Úgyhogy mikor megtudtuk, hogy másodszorra is kismama vagyok, akkor már én onnantól kezdve minden nap megkérdeztem, hogy beszélte már vele az úr, hogy mi lesz a második gyerekünknek a neve, és akkor kapta azt a nevet, hogy Johanna. Ő neki pedig azt jelenti a neve, hogy Isten kegyelme. És mikor ugye ezek a nagy betegségek után mi elmentünk a nőgyógyászunkhoz, és akkor elmondtam, hogy kismama vagyok, ő megvizsgált, és akkor utána egy órán keresztül mondta a kockázatot, akkor ez volt az, ami engem borzasztóan bátorított, hogy azt jelenti a neve, hogy Isten kegyelme. És akkor az volt bennem, hogy neki ezt orvos el kell mondani a kockázatokat, de hogy ez nem így lesz, mert hogy Isten azt mondta, hogy ő Istennek a kegyelme. És mikor megijedtem a terhesség alatt, vagy voltak ilyen kockázatos dolgok, akkor mindig ez volt az, ami engem nagyon bátorított, hogy Isten azt mondta, hogy ő Isten kegyelme is. Annyira Isten kegyelme az a lányunk.
0: És hát egy következő kettőt is.
2: A harmadiknál csak egy nevet kapott, a Vivianát, az azt jelenti, hogy élő eleven, és hát ez is nagyon profétikus volt, mert az ő szülése közben is azért voltak komplikációk, tehát az, hogy ő élve megszületett, már az is Isten dicsősége volt, hogy én is életben maradtam, és meg tudtam szülni, és hát ő az, aki az a huncut lányunk volt, aki toporzékolni tud, aki szereti az életet, telve van élettel. És aztán, amikor a negyedik babát vártunk, és akkor egyszer csak jött le a lépcsőn, és akkor azt mondta, hogy azt a nevet kapta, hogy Jonatán, akkor én már nagyon izgatott voltam. Mindegyik gyerekünknél hamarabb kapta egyébként meg a neveket, mint ahogy kiderült ultrahangon, hogy ő most lány vagy fiú, hanem ez ilyen mennyei inspiráció volt. És hát akkor én nagyon-nagyon boldog voltam, úgyhogy alig vártam, hogy 12 hetes legyek, hogy kiderüljön az ultrahangon, hogy tényleg Jonatán, nem hallotta félre, és azt jelenti, hogy Istennek az ajándéka. És nekem volt egy ilyen szívem vágya, hogy úgy szerettem volna egy olyan fiút, aki olyan, mint ő. És hát a fiú nagyon olyan, mint ő. Egyedül a barna szeme az, ami az enyém, de a gondolkodása ugyan ez a fizikus alkat, úgyhogy ő neki nem lehetett mesélni gyerekkorában, ő kísérletek könyvét kérte, hogy esti mese legyen. Úgyhogy őt már 5 évesen foglalkoztatta a centrifugális erő, vagy centripetális, nem is tudom, hogy kell mondani, ezt te jobban tudod. Úgyhogy ez Istennek a jósága.
0: Ez ilyen sok gyerek mellett nagyon sokat szolgáltok, és a mai napig is, ha jól tudom. Hogy fér ez bele? Mi a logisztika?
1: Hát ez nagyon nehéz volt az elején, mert amikor a Jonatán a negyedik volt úgy, hogy már nem szopizott este, éjszaka, akkor kaptuk meg az elhívást az úrtól félreérthetetlenül arra, hogy az ifit kezdjük elvezetni.
0: Wow.
1: Nem is értettük, hogy 4 gyerek, abból nagyon sok kicsi, én dolgozom.
2: Én szakvizsgázom.
1: Ő szakvizsgázik, és még egy ilyen mellé. De Istentől jött az elhívás, és azt mondtuk, hogy oké, hogyha te azt mondod, hogy itt az idő, akkor legyen. És nagyon érdekes, hogy én azért azt mondtam az úrnak, hogy ha addig tudom ezt csinálni, míg a saját gyerekeink, a saját házunk népe nem szenvedi ennek kárát. És nem szenvedte kárát. És csináltuk, hogy nehéz megmondani, magam sem tudom, mindig lépésről lépésre jöttek a megoldások, de tény, hogy 4 kicsi gyerekkel csináltuk ezt.
2: Vittük magunkkal őket.
1: Vittük magunkkal, ők rendkívül
2: nyitott volt a házunk, jöttek, mentek a fiatalok. Egyszer valamelyik gyerekünk megkérdezte, hogy apa, neked a céged az az ifi? És akkor mosolyogtunk, hogy nem. Ez igen. A szolgálatunk.
0: Igen. És ezt 6 évig csináltátok?
1: Igen, körülbelül 6 évig.
0: Ezután, vagy most van valami?
1: 6 évig csináltuk, uh-huh. Aztán leadtuk, azért adtuk le, mert a fiatalok már nem mertek tegezni. És nekem ez egy olyan igen. jelzés volt, aha. hogy most már a szülő kategóriája,
2: szülő addig barátok voltunk.
1: Kategóriájába léptünk, uh-huh. Lehet, hogy jobb, hogyha egy fiatalabb viszi tovább. Uh-huh. Most is szolgálunk, jegyeseket készítünk fel házasságra. Én a gyülekezetnek vagyok egyik presbitere, tanítója, Timcsi a gyerek munkában vesz részt, ezeket tesszük most, ugye? Nem hagytam ki semmit.
2: Igen. Ez, nem, ezek nem is olyan nagy kihívások, inkább ami nagy kihívás az a munka. Uh-huh. Tehát, hogy nálunk az borított föl sok mindent.
0: Mind a ketten teljes időben dolgoztok.
2: Igen.
1: Igen.
2: Most már igen. Igen. Uh-huh. Pár igen, évig igen. voltam igen. főállású anya.
0: De azt is élvezted otthon
2: igen.
0: lenni.
2: Igen. De annyira nem voltam azért otthon. Tehát, hogy három négy állásban dolgoztam, otthon. És így voltam mellette főállású anya.
0: Értem.
2: Mert a 4 gyerek után visszamentem. Beszéljünk erről?
0: Pár percünk van a műsorból.
1: Ezt azért megéltük akkor csak annyit, hogy megéltük, hogy ma azért nagyon nehéz azoknak a családoknak, ahol mind a ketten dolgoznak, és mondjuk szép számú gyereksereg van. Ez nagy kihívás. Nem annyira természetes, nem annyira egyszerű, tehát ennek azért érezzük a feszültségét, hogy így, mint egy cirkuszi mutatványos kell itt is megfelelni, uh-huh. ott is megfelelni, uh-huh. és azért látjuk ennek a kihívását, érezzük azért az egzisztenciális kihívást uh-huh. is, hogy azért kétkeresős családmodell az sokszor jobban működik, mint az egykeresős családmodell, de apára is, anyára is szükség van, tehát azért uh-huh. átérezzük keresztényként, hogy ma ebben a mai társadalomban ez egy óriási kihívás szerintem minden családnak. Úgyhogy ennek nagyon komolyan átéltük a mélységeit is, voltak benne hidegzuhanyok, olyan tükröt tartott elém, hogy azt se gondoltam, hogy ilyen létezik. Én mondtam a Timcsének, hogy jobb, hogyha, vagy hát a család érdekében talán jobb, hogyha mégis dolgozik is, meg anya is. És amikor ez megtörtént, akkor én leakadtam teljesen. Én úgy éreztem, hogy a feleségem már nincs otthon, úgy sírtam, pedig én vagyok egy sírós ember.
2: Igen, én nem láttam őt sírni.
1: De én aha. úgy éreztem, hogy én nekem megborult az egész bensőm azzal, hogy a Tímea már nincs otthon. Előtte otthon volt.
0: De
1: és én teljesen. Tehát tényleg sírtam,
2: én meg nem
1: depressziós
2: értettem, hogy mi a
1: lettem.
2: Baja. Hát azért depressziós nem lettél, hát azért az más, de a szomorkodtál. Igen. Én visszamentem dolgozni, én élveztem a munkámat, és őt meg azt láttam, hogy boldogtalan. Úgyhogy,
0: és mennyi idő volt az, amíg
1: hát
0: történt?
1: Nagyjából 2 év volt, vagy nem, nagyjából 1,5 év volt ez a nagyon mély időszak, és akkor ott éreztük, hogy a hajón valamennyit kormányozni kell, de szerencsére akkor már a szakvizsgáját befejezte, tehát akkor lejött egy nagyobb teher.
2: Hát igen, akkor... az volt kemény. Úgyhogy még gyerekek mellett szakvizsgázni, és az utolsó 1,5 évet úgy csináltam, hogy akkor már visszamentem teljes állásba, és az egyetemen is ugye meg kell csinálni a diplomamunkámat. Uh-huh. Na, az volt nagyon kemény. Uh-huh. És megcsináltam, és ezek után mondta ő, hogy ő most szeretné, hogy én legyek főállású anya. Uh-huh. És mondtam, hogy most? Tehát, hogyha 2 évvel hamarabb kéri, akkor azt mondom, hogy igen, és nem akarok menni szakvizsgázni, mert akkor nálunk akkor jött be egy ilyen kötelezettség, hogy úgy mehetek vissza dolgozni, úgy dolgozhatok szakszolgálatnál, hogy szakvizsgánk van. Tehát, hogyha hamarabb mondta volna, akkor azt mondtam volna, hogy jó, mert nem akartam így a gyerekektől menni, de ő szerette volna, hogy menjek, és akkor mondtam, hogy hát most mondja, és akkor mondtam, hogy aludjunk rá egyet, és akkor vártam a nyarat, hogy hát, ha meggondolja magát, úgy mindenki kipiheni a szakvizsga fáradalmait, de nem gondolta meg magát. Mm. És akkor szeptemberben minden papírt előkészített, és akkor mentem a főnökömhöz, és mondtam neki, hogy a férjem azt szeretné, hogy legyek főállású anya, és félállásba szeretnénk

0: helyzet ki nem hozza. Yeah. Tehát én mondtam neki, hogy csinálja, persze, támogatom, jó, még azt is megmerem kockáztatni, mert komolyan vettük, hogy még az urat is kérdeztük, hogy mi legyen, hogy legyen, tehát mindent megpróbáltunk. Erre elindult a hajó,
1: csak
0: belekerültem a szituációba, és éreztem, hogy kész, én megsemmisültem. És aztán azt látom, hogy bizonyos helyzetekben nem tudom magam beleképzelni, mikor benne vagyok, egészen másképpen reagáltam, mint azt én józan ésszel elképzeltem volna. Úgyhogy onnantól kezdve
2: egy hadvezér. Tehát ő megszokta azt, hogy ő akkor megy üzleti tárgyalásra, amikor akar, akkor megy presbiterire, amikor akar. Tehát, hogy ő éli a termékeny férfiúi családvezetői életét. És így azért, amikor én is visszamentem teljes állásba dolgozni, ott nagyon össze kellett hangolni, hogy akkor most, ha én délután dolgozom, akkor hogy lesznek a gyerekek, hogy mint... És akkor azért az nem volt egy könnyű időszak, akkor végig is gondoltuk, hogy aztán azt mondtuk, hogy jó, hát a nő teremtetett segítőtársként, és nem fordítva, de a férfi is segíti a feleségét, ne úgy értsétek, csak hogy mégis teremtettségtől fogva azért a nőt teremtette Isten segítőtársnak, és akkor hoztunk egy ilyen döntést, hogy akkor én szeretnék az ő segítőtársa lenni, és akkor oda megy, ahova akar, és amíg délelőtt a gyerekek óvodába, iskolába vannak, én is akkor dolgozom, és így segítek abban, hogy ő...
0: És akkor most így tudtuk ezt megvalósítani, mind a ketten dolgozunk, hogy amikor a gyerekek intézményben vannak délelőttönként, akkor Tincsike is dolgozik, és amikor ők jönnek haza, akkor már Tímea otthon van, és akkor tudja őket fogadni.
2: Hát ez gyönyörű. Velük együtt azért még folytatom otthon a munkámat, de mégis ott vagyok, és jelen vagyok.
0: Igen.
3: Ez gyönyörű látni. Én nagyon köszönöm leginkább azt, hogy őszinték voltatok, és itt mindent elmondhatok nekünk, a nehézségeket, a kompromisszumokat, minden, ami az életetekben úgy nagyjából eddig lezajlott. Nagyon köszönöm, én is tanultam belőle, és a Jóisten további áldását, bölcsességét kívánjuk az életetekre. Szépen.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Zsidó, keresztény ima órán is emlékeztek meg a roma holokauszt áldozatairól. 1972 óta emlékeznek meg a világ több országában arról, hogy 1944. augusztus 3-ára virradóra több mint 3000 cigány embert gyilkoltak meg az auschwitzi haláltáborban. Zsidó, keresztény ima órán emlékeztek meg a roma holokauszt és a kislétai roma gyilkosságok áldozataira vasárnap este a budapesti Avilai Nagy Szent Teréz templomban a Szent Egidio közösség szervezésében. A szertartást vezette és szentbeszédet mondott Székely János, szombathelyi püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke, imát mondtak Fabinyi Tamás, nyugalmazott evangélikus lelkész, Gonda László, református lelkész, Frank Hegedűs, anglikán lelkész, Dmitro Sziderenko, ukrán ortodox parókus, majd Radnóti Zoltán főrabbi és Rad

0: Vánszky Péter, a rabbi. Töltődj, hogy tölthess! IFI munkás képző. Szeretettel várnak minden IFI vezetőt, IFI-ben szolgáló fiatalt a baptista idei IFI munkás képzőjére, amely november 21-e és 23-a között kerül megrendezésre Tóalmáson, az Életszava tábor helyszínén. Az Isten országának a szolgáló tagjai legalább olyan fontosak az Úrnak, mint azok, akiket a szolgálatban építeni igyekeznek. Az IFI vezetők lelki jóléte éppen olyan jelentős kérdés, mint az ifisek lelki fejlődése. Csak úgy adhatunk, ha van, miből adnunk. A következő IFI munkás képzésen szeretnének választ találni arra a kérdésre, hogy hogyan maradhatnak ellenállók a szolgálat terhei közepette. Hogyan előzhetik meg a kiégést? Hogyan maradjanak lelkileg frissek, hogy az Isten által elképzelt pályájukat megfuthassák? Jelentkezni november 9-éig lehet. Nyilas Misi ösztöndíj, nyári tehetségtábor. Jubileumhoz ért a Nyilas Misi ösztöndíj, a Református Szeretetszolgálat tehetséggondozó programja 10 éve támogatja azokat a hátrányos helyzetben élő fiatalokat, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a sport, a művészet vagy a tudomány bármely területén, sőt idén már digitális tartalomgyártás kategóriában is osztott díjat a szakmai zsűri, amely nem csak véleményez, de tanácsokkal is ellátja, mentorálja a fiatalokat a nyári táborban. Ez a néhány nap remek lehetőség egymás megismerésére, és arra is, hogy egymástól is tanuljanak a diákok. A legnehezebb helyzetben lévő magyar családoknak gyűjt tanszereket a Református Szeretetszolgálat. Fél időhöz ért a Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtése, de még mindig van majdnem egy hónap a szeptemberi első becsöngetésig. A szervezet augusztus 10-éig a gyűjtőpontjain várja az adományokat, a hónap további részében pedig áruházakban szervez gyűjtéseket országszerte, és pénzbeli támogatásokat is fogad, hogy támogatni tudja a legnehezebb helyzetben lévő magyar családokat. Sokaknak a beiskolázással járó kiadások még az állami tanévkezdési támogatás ellenére is megoldhatatlan nehézséget okoznak. Ezért az idén 20 éves szeretetszolgálat a Radírozzuk ki a különbségeket címet viselő kampányával több mint 1000 gyermeket tervez támogatni az életkorának megfelelő tanszerekkel és iskolatáskákkal. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor, még marad a 29-34 fok. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk, változó irányú lesz a szél, és 29-35 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Csak tanulj. Mindenki, aki besétál az életedbe, megtanít valamire. Még akkor is tanítanak téged, ha az agyadra mennek, mert ilyenkor megmutatják határaidat. Andrew Matthews.

0: A szeretet nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra. Korintuszi első levél, 13.5.
1: A szeretet tapintatosan viselkedik. Talán nem mindig jártas valaki az udvariassági szabályokban, mégis illendőképpen viselkedik, szelíd, mint egy belső indítatásból. A szeretet nélküli udvariasság hűvös vagy éppen fagyos, korán sem támogató. A szeretet nem keresi a maga hasznát, önzetlen, nem a nyereségre néz. Nem azért ad, hogy visszakapja. Az önzés sokszor próbál szeretetre méltó lenni, például az öreg, egyedülálló rokon iránt, mert számít valamire. Mindennek pedig, aki tőled kér, adj, és attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza. Lukács evangéliuma, 6. fejezet, 30. vers. A szeretet nem gyullad haragra. Néha bizony fölháborodik a szívünk, különösen, ha közelállók sértenek meg. Hogyan csendesíthetjük le ezt a belső felindulást? Nézzünk Jézusra, aki a legkeservesebb dolgot is elhordozta, és mégsem keseredett meg a szíve. Ne tápláljuk a pusztító tüzet. Növekszik a méltatlankodás ereje, ha szavakban is kitör belőlünk. Beszéd közben egyre nő a harag, s mindig jobban belehajszoljuk magunkat a bosszúságba, ingerültségbe. A nyelv, amit a gonoszhoz izzásba, végül is egész életünket túlhevíti. Pázmány Péter a nyelvünk vétkeiről írott művében komolyan figyelmeztet. Azért szerelmes atyám fiai, elsőbben Istent kérjük, hogy nem csak őrzőket, hanem ajtókat rendeljen szent malasztjával nyelvünk oltalmára. Aztán magunk is vigyázzunk, és úgy őrizzük nyelvünket, mint lelkünket. Féljünk az Isten fenyegetésétől, mert nem csak a világi és időszerint való büntetéssel ostorozza a szidalmazó és emberszóló nyelvek gonoszságát, hanem a pokolnak örökké való tüzével is. És gyakran eszünkben forogjon, amit aranyszájú Szent János nem egy helyen feljegyzett, tudni illik, hogy a mi nyelvünk és szájunk oly edények, melyekben Isten elejébe vitetnek a dicséretek, hálaadások, könyörgések. Ha támadások, ütések és rágalmazások érnek, ne felejtsük el, a szeretet nem gerjed haragra, nem keseredik meg. Ha eszünkbe is jut a minket ért sérelem, álljunk ellene azzal a szeretettel, amivel a megváltó szeretett.
0: Szabadíts meg, szerető Jézusom, attól az önző kívánságtól, hogy jobban, kiemelten, megkülönböztetve szeressenek, hogy csodáljanak, hogy mindig engem részesítsenek tiszteletben, hogy állandóan dicsérjenek, hogy mások elé helyezzenek, és minden helyzetben elismerjenek. Szabadíts meg, Jézusom, az öntömjénező büszkeségtől, add jól ismernem gyarlóságaimat, ezért ne féljek a megvetéstől, a rendreutasítástól, sem attól, hogy hamisan értékelnek, avagy meggyanúsítanak. Ébresz bennem, Jézusom, hő vágyat, hogy az eddiginél jobban tisztábban szeressem embertársaimat, mint magamat. Add, hogy ne ártsak másoknak, sem gondolatban, sem szavaimmal, sem tetteimmel. Segíts, hogy türelmesen viseljem a rosszat, amit mások ellenem szólnak vagy tesznek. Adj megbocsátó szívet, hogy ne akarjak bosszút állni semmilyen sérelemért. Elmémet ne töltsék el haragos gondolatok, nyelvemet ne hagyja el indulatos szó. Ó, áldott Jézus, kérlek, irántad való szeretetem ne lankadjon, és engedd éreznem szereteted lángját, amint eltölti a lelkemet. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. A hatodik pecsét tanulmányozásához érkeztünk. Öt pecsétről hallottunk, és akkor, amikor egy kicsit úgy sikerült betekinteni a pecsétek mögé, az eseményekbe, akkor úgy gondolom, hogy kezdjük megérteni azt, hogy a mennyben miért volt olyan erős hangulat, és miért hangzott el sírás közben az a kérdés, hogy ki bontja fel számunkra a pecsétet. Ki lesz az, aki érthetővé teszi számunkra azt az üzenetet, amelyet ezek a pecsétek tartalmaznak. Most a hatodik pecséttel foglalkozunk, és úgy gondolom, hogy jó lesz, hogyha felolvassuk ezeket az igéket, hogy azután részletesen beszéljük meg az egyes gondolatokat. Jelenések könyve 6. fejezetében a 12. verstől a 17. versig. Azután látán, mikor a 6. pecsétet felnyitotta, és imé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér, és az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatik. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és gazdagok, és a vezérek, és hatalmasok, és minden szolga, és minden szabad elrejtik magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájba, és mondának a hegyeknek és a kőszikláknak, esetek méreánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Már az első olvasásra is érezzük, hogy itt olyan üzenetről van szó, amely már sokkal közelebbről érint bennünket. Ha összehasonlítjuk a öt üzenet hangulata és a hatodik üzenet hangulata közötti különbséget, egymás mellé tesszük, akkor érezzük a súlybeli különbséget. Az első öt fejezetben, illetve az öt pecsét felnyitásakor jelképekkel találkozunk, lovasokkal, lovasoknak kezében eszközök voltak, mérleg, íj, kard, azután oltár alatti lelkekről volt szó. Itt viszont olyan eseményekről van szó, amelyek természeti jelenségek, amelyeket emberek éreztek, és mi is érzünk, látunk, hallunk, szemlélhetünk, meggyőződhetünk ezeknek az eseményeknek a rendkívüli voltáról. Ha megfigyeljük a terjedelmét az üzeneteknek, a pecséteknek, azt látjuk, hogy az első öt pecsét 11 biblia versbe van sűrítve, míg a hatodik pecsét egymagában 6 biblia verset foglal el. Azután, ha tovább megyünk az összehasonlításban, akkor azt is láthatjuk, hogy az öt pecsét eseményei régmúlt időkről szólnak, de a hatodik pecsétnél benne vagyunk a mi időnkben. És itt is az üzenet tartalmát két részre választhatjuk. Az első részében, az első három versben olyan eseményekről van szó, amelyek beteljesedtek, amelyek elég közel vannak hozzánk, amelyekről olvashatunk, és amelyek erősen, döntő módon meghatározták az adventi üzenetet, azt az üzenetet, amelyet mi is képviselünk, amelyért vagyunk itt. A üzenet második fele, tehát a pecsét eseményeinek a második fele pedig, figyeljük meg, hogy olyan eseményekről szól, amelyek még előttünk vannak. Drámai események. Nem mondja ki az ige, hogy Jézus eljöveteléről van szó, de aki olvassa, tudja, hogy erről a nagy eseményről van szó, amikor az ég eltakarodik, mint amikor papírtekercset összegöngyölítik, és az emberek elrejtik magukat a barlangokba és a hegyeknek, kősziklájba, és mondának a hegyeknek és kősziklának, esetek mireánk, és rejtsetek el minket annak színéről, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Tehát azt látjuk, hogy a hatodik pecsét feltörésekor az események már előre nyúlnak, és beleérnek, kapcsolódnak a hetedik pecsét eseményeihez, amiről majd három héttel később lesz szó. Mit jelent ennek a pecsétnek az üzenete számunkra? Itt a hatodik pecsétnél, amikor figyeljük ezeket a természeti tüneményeket, akkor eszünkbe juthatnak azok a leírások, amelyek az 1700-as, 1800-as években bekövetkezett jelekről, eseményekről szólnak. A hatodik pecsét feltöréseinek értelmezését megelőzte a középkor szellemi és tudományos forradalma, és az ehhez kapcsolódó vallásos forradalom, így is nevezhetjük, maga reformáció, valamint a különböző Krisztusváró mozgalmak. Az adventista profécia magyarázók többsége egyetért azzal, hogy az 1755 és 1833 közötti események, amikre majd visszatérünk, annak a kornak a Biblia magyarázóit erősen motiválták az üzenet hirdetésükben. Nagyon fontos azonban azt leszögezni, amikor ezekről az eseményekről és az üzenet hirdetőkről van szó, hogy nem a természeti jelenségek, nem ezek a feltűnő jelek, ezek a megrázó események hozták létre az üzenet hirdetésnek azt a módját és tartalmát, amellyel találkozunk a 18. 19. században, hanem ezek inkább csak megerősítették az üzenet hirdetőket abban, hogy jó volt az ő számításuk és az ő várakozásuk megfelel a bibliai elveknek. A jelek nem azt a célt szolgálták, hogy azok által kapjunk eligazítást, hanem csupán azt a célt szolgálják, hogy megerősítsenek a bibliai felismerésünkben. Miről van itt szó? Már a középkorban voltak biblia magyarázók, akik Jézus közeli eljöveteléről prédikáltak. Teljesedni látták például Dániel jövendőlését, azt a jövendőlést, hogy nagyobb lesz a tudás, abban is, hogy Gutenberg feltalálta a nyomtatást, és elkészítette az első Bibliát, az emberek kezébe adta a Bibliát, és ezáltal segítette a reformációnak a kibontakozását. De nem maguk ezek az események voltak azok, amelyek embereket oda vezettek, hogy felfigyeljenek Isten üzenetére, Isten szavára, hanem elsősorban az igének a kutatása. Azután természetes, hogy amikor jöttek ezek az események, amikről itt szó van a Jelenések könyvében, ezek a bibliakutatók és az üzenet hirdetői előtt igazolásul is szolgáltak. Megerősítették őket abban, hogy jó úton járnak akkor, amikor a Bibliában leírt eseményeket értelmezik.

nézzük ezeket az eseményeket sorjában. Hármat szeretnék megemlíteni, amikről szó van a felolvasott igében. 1755-ben Lisszabont óriási földrengés pusztította el. Mintegy 10 millió négyzetkilométert érintett ez a rengés, körülbelül 100-szor annyi terület, mint Magyarország területe. 6 perc alatt 60 ezer ember pusztult el, ami akkor nagyobb jelentőségű volt, hiszen Lisszabonnak a akkori lakossága száma nem volt annyi, mint most, nem voltak olyan sűrűk a települések. És az emberek reagálása, és a tudomány, és a sajtó reagálása is jelzi azt, hogy ez egy teljesen ismeretlen katasztrófa volt az akkori emberek számára. Ezzel kapcsolatban szeretnék olvasni Korunk és a világ sorsa című könyvből, amely történészeket és tudósokat idéz, akik nyilatkoznak az eseményekkel kapcsolatban. Minden nagyobb palota és templom összedőlt. Alig van egyetlen lakható ház az egész városban. Akit nem ütöttek agyon az alároskodó házak, az a nagyobb terekre szaladt, és aki a víz közelében volt, csónakokba menekült, és segítségül hívta a hajókat. Midőn a nagy tömeg a parton egybegyűlt, hirtelen olyan magasra szökött az ár, hogy az alsó várost elöntötte. A megriadt nép kétségbeesetten szaladgált, és azt hitték, hogy a világ vége elérkezett. Térdre rogyva kérték Isten segítségét. Leírhatatlan a szegény emberek ijegysége, jajveszékelése. Egymást átölelve kértek egymástól bocsánatot. Közben kétségbeesetten kiabálták, ó jaj, elvesztünk, végünk van, elpusztulunk. Közben tűzvész tört ki, amely egy hétig tartott. Ez volt 1755-ben, és a lisszaboni földrengés erősítette a reformátorok igehirdetését, üzenethirdetését. Úgy érezték, és úgy magyarázták, úgy értelmezték ezt az eseményt, mint amely azoknak a jeleknek egyike, amelyekről Jézus is beszélt Máté evangélium a 24. fejezetében, és itt a Jelenések könyvében. 25 évvel később történt egy másik nagy jel, amelyről a proféciák szintén említést tesznek. A 12. versben olvastuk, azután láttam, amikor a 6. pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulást lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. 1780-ban, tehát 25 évvel később történik ez a jel, ez a természeti jelenség. A nap elsötétedett, és éjszaka a hold nem fény lett. Nincs idő most arra, hogy ennek a tudományos hátterét vizsgáljuk, de akkor teljesen értetlenül néztek szembe ezzel az eseménnyel. A tudomány nem tudta megmagyarázni, az emberek felfigyeltek erre az eseményre, és ebben is úgy értelmezték, hogy Jézus szavai és az ige szavai teljesednek. Egy jel, amely Jézus eljövetelének a közelségére utal. Néhány évvel később, 1833-ban egy újabb természeti jelenség, ami sem azelőtt, sem azóta nem volt ilyen mértékben, a csillaghullás. Azt írják az akkori jelentések, tudományos elemzések is, sajtó, hogy mint ahogy az Úr Jézus mondja, amikor a szél ránzza a fügefát és hullatja éretlen gyümölcseit,
úgy hullottak óriási tömegben a égből a csillagok, egy pontból indultak ki, és egy csodálatos tűzijáték, egy csodálatos természeti jelenség volt, amire nem tudtak magyarázatot adni. Voltak magyarázatok, kísérletek, amelyeket a tudomány azonban nem igazolt.

De nem csak a Jelenések könyvében, és nem csak Máté Evangélium 24. fejezetében Jézus szavaiból olvashatjuk ki ezeknek a jeleknek a megjövendőlését, hanem még korábban Jóel próféta Krisztus előtt körülbelül 400 évvel megjövendőli az Úr kijelenti által Jóel próféta könyvében a második fejezet 30. és 31. verse. És csodajeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja. Tehát nem egy véletlenszerű, különös természeti jelenség volt ez, hanem azt mondja az Úr, hogy én mutatok csodajeleket az égen, a földön, tüzet, füstoszlopokat, a nap sötétségé válik, a hold vérré. Tehát a Biblia egyértelműen kijelenti, hogy Istentől voltak ezek a jelek, amelyek által felhívja az emberek figyelmét, az egész emberiség figyelmét egy közel eseményre, Jézus visszajövetelére. Általában ez a hangulat uralkodott. És ahogy említettem az előbb, nem ezek váltották ki a Biblia tanulmányozását, hanem, és ez általában jellemző, ez szinte szabályszerűen ismétlődik később is, hogy nem bizonyos csodák és természeti jelenségek voltak azok, amelyek az emberek figyelmét a menny felé irányították, hanem ezek csak megerősítették őket a korábbi meggyőződésükben, hitükben, amelyet Isten igéjéből merítettek. Tehát először volt az ige kutatása, Dániel proféta könyvének a jövendőlése, annak a vizsgálata, és eljutottak arra a meggyőződésre, hogy Jézusnak ebben az időben el kell jönni. Ők megpróbáltak időpontot is meghatározni, ami tévedés volt. Erről majd máskor beszélünk, hogy Isten miért engedte meg ezeket a tévedéseket. Az Úr előre tudta, és ezek is benne vannak a Bibliában. És ezek az emberek, amikor nagyon komolyan tanulmányozták a Bibliát, amikor eljutottak arra a meggyőződésre, hogy Jézus eljövetele közel van, akkor ezután ismerik fel ezeket a jeleket. Ez nagyon különös dolog, hogy addig nem figyeltek oda ezekre a bibliai kitételekre. Miért? Mert nem ezzel foglalkoztak, hanem az igének azokkal a kijelentéseivel, amelyek Jézus eljövetelére utaltak. És amikor ezek az események bekövetkeztek, amikor ezek a jelek láthatóvá váltak, akkor ezek csak erősítették, megerősítették őket az ő hitükben, korábban szerzett meggyőződésükben. Ezt azért jó így látni, mert nagyon sokan vannak, akik ma is azt mondják, hogy ha Isten csodánkat mutatna, akkor hinnék. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ha valamilyen csodát tenne Isten az ő életükben, akkor tudnának hinni. Nem. Az igazság az, hogy nem a csodák szülik a hitet, hanem a hit szüli a csodát. Annak az embernek az életében történnek ilyen csodák, aki hisz Istenben. Isten a hitet jutalmazza. De a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon ritka esetben fordul elő, hogy valaki azért hisz, mert valamilyen csodát látott. A csodahívő embert könnyen el lehet vezetni. És ebben az a veszély, hogy Sátán maga is fog tenni csodákat. Ezt mondja az Úr Jézus,
hogy jeleket és csodákat tesz annyira, hogy elhitesse, ha lehet, a választottakat is. Azok az emberek, akik a csodára építenek, és csodára építik hitüket, és úgy rendezkednek be, hogy a csodák után megyek, azok nagyon könnyen sátán csalásának áldozatává fognak válni. Az Úr azt akarja, hogy higgyünk neki. Fogadjuk el azt, amit ő mond. És amikor beteljesedik, akkor ezek a beteljesedések megerősítik a hívő embernek a hitét. Ez a hatodik pecsét felnyitása utáni folyamatnak az első része, amiről itt szó volt. Azok a rendkívüli események, amelyek akkor valóban elvégezték az ő munkájukat, és megerősítették a bibliakutató embereket abban, hogy jó úton járnak. Erőt adott és segítséget nyújtott a reformációnak, és lendületet adott a 1840-es években a nagy advent mozgalom képviselőinek. Lendületet adott, megerősítette őket abban a hitükben, hogy jó úton járnak. De hangsúlyozom, nem ezek hozták létre sem a reformációt, sem a nagy advent mozgalmat. Az Úr ezeknek az embereknek megengedte azt, hogy ezek a jelenségek a maguk idejében megerősítsék őket hitükben.

A hatodik pecsét megnyitása után az események második része, ez a drámaibb. A Jelenések könyve hatodik fejezetéhez lapozzunk. A 15. verstől, és a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és vezérek, és hatalmasok, minden szolga és minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájba. Kérdem, ez bekövetkezett már? Nem. Az előbb olyan eseményekről volt szó, amiket megörökített az ige itt a Jelenések könyvében, a 6. fejezetben. Idéztem Máté evangélium a 24. fejezetét, Lukács evangélium 21. fejezetét, Júel proféta könyvét. Itt olyan eseményekről volt szó, amelyek már beteljesedtek, amelyeket néhány száz évvel ezelőtt a mi elődeink, a reformáció képviselői, az advent mozgalom, az advent üzenet képviselői láttak személyesen. A hatodik pecsét feltörése után itt folyamatában egy új szakaszhoz érkeztünk. Olyan eseményekről van szó, amelyek még nem teljesedtek be. A földnek királyai, fejedelmek, gazdagok, vezérek, hatalmasok, minden szolga és minden szabad elrejtik magukat a barlangokba és a hegyeknek kősziklájba, és mondának a hegyeknek és a kőszikláknak, essetek mireánk is, rejtsetek el minket annak színéről, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Múlt idő ez? Érezzük, hogy bele kell remegni, akkor, amikor itt van egy kis rész, ez a 6 vers, egy pecsét, ez egy jelkép, egy pecsét felnyitásának a következtében látunk egy folyamatot, amelynek az egyik része mögöttünk van, olvashatunk róla. Lisszaboni földrengés, a nap elsötétedés, hold elsötétedése, csillaghullás, ezek kiemelt jelek, más jelek is vannak. Az Úr beszél nyomorúságról, háborúskodásokról, földindulásokról. Ezeket a jeleket lehet úgy is minősíteni, sokan azt mondják, na jó, hát háborúk voltak mindig, és az Úr meghatározott időben olyan jelt ad, amit nem lehet összemosni más jelekkel. Ennek a üdvösség történelmi folyamatnak, hatodik pecsét idejének elérkezünk a feléhez, amikor rendkívüli dologról ír az ige. A föld királyai, fejedelmek, gazdagok, vezérek, hatalmasok elrejtik magukat. Bekövetkezett? Be fog következni? És mondának a hegyeknek és kősziklágnak, esetek mireánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Bekövetkezett, beteljesedett? Nem. Be fog teljesedni? Igen? Ki merjük mondani? Ugye különös dolog volna, hogyha ennek a leírásnak, ennek a hat versnek a első része beteljesedik, a másik része nem. De mikor? Mikor fog beteljesedni? Itt egy üdvösség történelmi folyamatról van szó. El lehet képzelni azt, hogy a két rész között, egy beteljesedett és egy beteljesedésre váró rész között nagy idő telhet el. El lehet képzelni? Száz évek? Ez egy folyamat, de és még a 6. fejezet 14. versében. És minden hegy és sziget helyükből elmozdítaték. Beteljesedett? Be fog teljesedni? De mit kell kezdeni nekünk ezekkel? Van egy olyan elképzelés, hogy ne rémizgessük az embereket. Ugye? Ne ijeszgessük az embereket. Beszéljünk szép dolgokról. Beszéljünk az Úr eljöveteléről,
De nem erről a részről, amiről itt szó van. Az új földről milyen csodálatos lesz ott, a bárány és az oroszlán együtt legel. Máskor is említettem már ezt, hogy hajlamosak vagyunk arra, és van egy ilyen irányzat, amelyet így fogalmaznak meg, hogy ne ijeszgessük az embereket. De mit mond erre Isten igéje? Én úgy gondolom, hogy mi ezzel a felolvasással nem tudjuk jobban megijeszteni az embereket, mint ahogy ma már kezdenek félni. Decemberben Svájcban voltunk a lányomiknál, Kláriéknál, és ott néztem tévében egy filmet, egy ilyen sci-fit, egy utopisztikus valamit, ami rettenetes volt. Bemutatta azt, hogy mi várható. Ugye már valami, azt hiszem a 70-es években kezdődtek ezek a rémképek, de valahonnan jön ez, hogy a Földünket megtámadják más bolygókról. Na, ebben a filmben is erről van szó, és lehetett látni, hogy Manhattant és az Empire State Buildinget a víz elárasztotta 10-20 méter magasan fölött, a hatalmas felhőkarcolók fölött csapott át a víz, és minden összeomlott. Azután autók tízezreivel menekültek az emberek a hegyekbe, de a hatalmas árhullámok elérték őket, és rettenetes volt. És eszembe jutott ez az ige, hogy minden egyéb sziget helyéből elmozdítaték, és a föld királya is, fejedelmei, gazdagok is, vezérek kétségbe esnek. Az ember maga már el tudja képzelni ezt, és meg is rajzolják, már filmre viszik ezeket a borzalmakat, de nem erről van szó. Úgy gondolom, hogy ezeket a katasztrófákat talán nem is tudjuk elképzelni, vagy akik elképzelik, megpróbálják az embereket valamiképpen rémületbe hozni, maguk sem tudják, hogy miről beszélnek. De a világ ebben a hangulatban él. Mégis úgy tűnik, hogy egyrészt van egy ilyen félelem az ember részéről, másrészt pedig nem akarunk tudni semmiről. Ugye van egy ilyen hangulat is, hogy nem akar tudni az ember ezekről a dolgokról. Talán el sem tudjuk igazán képzelni. Amikor vége van egy ilyen filmnek, talán egy darabig hatással van az ember, utána megpróbál lazítani, és kilépni ebből a hangulatkörből, és megnyugtatni magát azzal, hogy nem kell aggódni, nem kell félni semmitől. De vajon vízözönt el tudták-e képzelni Noé kortársai? Nem. Noé hirdette 120 éven keresztül. Valószínű, ő sem tudta elképzelni, milyen lesz az. Nem tudták elképzelni az emberek. Sodoma és Gomorra pusztulását el tudták képzelni? Nem tudták elképzelni. Ninive későbbi pusztulását, mert elpusztult. Nem tudták elképzelni.

Mi a feladatunk egy ilyen helyzetben? Mi a feladatunk egy ilyen üzenettel kapcsolatban? Ragasszuk le, hogy ne ijeszgessük az embereket. Mert úgyis van elég sok félelem, aggodalom az emberekben. De gondoljunk csak arra, mi történt volna Jónás idejében, mert Jónás történetéből általában szegény Jónásnak a tragédiáját emeljük ki. De gondoljunk arra, hogy mi lett volna, ha Jónás mégsem megy el prédikálni, mi lett volna, mi történt volna? Mit mond az Úr? 40 nap és Ninive elpusztul. Mi mentette meg Ninivét? Az, hogy Jónás ment, mint egy eszelős keresztül a nagyvároson, és kiabálta, hogy még 40 nap és Ninive elpusztul. Nagyon sokan bolondnak nézték. De ha ő nem hirdeti ezt a félelmetes üzenetet, akkor mi történik? Elpusztul Ninive. Hordozunk felelősséget egy üzenettel kapcsolatban, társadalomban, emberek között. Van-e üzenetünk a mai ember számára? Miről beszélünk, amikor emberekkel találkozunk? Miről beszélünk akkor, amikor kapcsolatba kerülünk emberekkel? Miről prédikálunk? A hatodik pecsétet lehetne úgy is, hogy három verszakot elolvasunk, elmagyarázzuk, ez megtörtént, csodálatos volt, ugye? Csillaghullás, napelsötétedés, régen volt. Tovább ne olvassuk, mert ez megrémiszti az embereket. Az emberek ettől nagyon félnek, és ne vegyük magunkra azt a felelősséget, hogy megrémisszük az embereket. A Jeremiás könyvében van egy ige, Jeremiás könyvében, ami választ ad arra, hogy mi az, amit tennünk kell. Jeremiás könyve 7. fejezetében. Nem csak most probléma ez, hanem probléma volt korábban is. És hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván, békesség, békesség, és nincs békesség. Jeremiás idejében is megtörtént ez, és az Úr megfeddi azokat a prófétákat, akik nem teljesítik feladatukat. A 6. fejezetben is beszél erről, a szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot cselekedtek, és elhallgatják az üzenetet. Biztosan könnyebb valami szépet és jót mondani. De akkor, amikor vészhelyzet van, akkor mit kell mondani? Akkor arról kell prédikálni. Hadd olvassak egy néhány gondolatot. Annak a magatartásnak a következményére, amely úgy hangzik, hogy ne rémisszük az embereket. A szülők majd akkor keserű szemreányásokkal illetik gyermekeiket, gyermekek szüleiket, a testvérek is egymást vádolják a nyakokba szakadó szerencsétlenségért. Hangos jajkiáltás szavai hangzanak mindenfelé. Te voltál az oka, hogy nem fogadtam el az igazságot, amely megoltalmazott volna ettől a rettenetes órától. Az emberek elkeseredett gyűlölettel fordulnak lelkészeik ellen. Ti azt hirdettétek, hogy béke, béke, és elnyomtatok minden félelem érzetet bennünk. Az igével Istennek nem az a célja, hogy hamis örömben ringasson bennünket, és nem is az, hogy elrémítsen, hanem az, hogy feltárja a valóságot. Az Úr semmit nem rejt el. Azt mondja Ámos próféta könyvében, hogy semmit nem cselekszik az Úr, még meg nem jelenti az ő dolgát a prófétáknak. Miért volnának leírva ezek az igéke, és ezek a várható
események miért vannak leírva? Azért, mert Istennek célja volt vele, hogy tájékoztasson, figyelmeztessen, incsen, feltárja az ember előtt a várható eseményeket, hogy ne érjen senkit sem váratlanul, hogy senki nem mondhassa azt, hogy Uram, erről te nem beszéltél. Mi az, amit tenni kell nékünk, akikre Isten üzenetet bízott? A közelmúltban, talán 3 héttel ezelőtt kaptam egy levelet valakitől, nem ismerem az illetőt, budapesti, és a borítékban, egy nagy boríték volt egy könyv is, a Judás ügy. Boldog húsvét ünnepeket kíván az illető, és azt kéri, hogy válaszoljak, mi a véleményem a Judás ügyről. Arról van szó, hogy van olyan irányzat, hogy Judást boldoggá akarják avatni, rehabilitálni akarják. Olyan kijelentések történtek, hogy Jézus áldozata és Judás önfeláldozása közé egyenlőség jelet kell tenni, mert ahogy nem lett volna megváltás Jézus golgotai áldozata nélkül, ugyanúgy nem teljesedhetett volna megváltási terv Judás önfeláldozása nélkül. Judás és Jézus nagyon jól megértették egymást, mesteri módon csavarja ki a Biblia szövegeket. Hol vagyunk? Mindent olyan szépé, rózsaszínűvé lehet tenni. Isten nagyon komolyan veszi az ő szavát. És komolyan veszi azt a felelősséget, amelyet azokra az emberekre helyez, akikre az igét bízta. Nem könnyű. Gondoljunk csak arra, amikor Dániel prófét ott áll Nabukodonozor király előtt. Amikor a király elmondja az ő álmát, hogy ott a mezőn legelészett. És azt olvassuk az igében, hogy Dániel egy órán keresztül rémüldözött. Hát elmondan egy királynak, hogy Nabukodonozor, meg fogsz őrülni. Ezt elmondani. El kellett mondja. Mondhatott volna valami szépet, mint ahogy általában a haldokló betegnek megpróbálják vigasztalni, hogy majd egy hónap múlva, amikor meggyógyul, akkor ez is az lesz, és tudják, hogy nem gyógyul meg. Csak nem merik megmondani, hogy meg fog halni. Az igének hűséges őrei kell, hogy legyünk. A 6. pecsét különös üzenetet hordoz számunkra.

nem ez. És annak tudatában, hogy a befejezés nem az, amit a bűnös ember lát ebben, ennek tudatában kell legyen erőnk és bátorságunk, és bizalmunk a mindenható Istenben, hogy legyünk hű üzenetvívői. Azzal fejeződik be ez a rész, hogy eljött az ő haragjának nagy napja, és ki állhat meg. Ez lesz a kérdés majd 3 hét múlva a 7. pecsét tanulmányozásánál, ki állhat meg. De hogy mennyire fontos eseményekről van itt szó, ez az is mutatja, hogy a 6. pecsét után van egy megszakítás. Más dolgokról van szó. Nagyon fontos eseményekről. Ugye érdekes, hogy 6 pecsét egymás után van felnyitva, és a 7. pecsét felnyitása előtt történnek dolgok. Ezekről lesz szó majd következő 2 hét alkalmával, és a 3. héten pedig a 7. pecséttel. Kérjük, hogy az Úr világosítsa meg előttünk azokat a igéket, amelyek által fel akar készíteni bennünket az ő dicsőséges 2. eljövetelére. Amen.

Füle Lajos. Akkor jön el. Ha fájni kezd majd, ami vagy, és ami nem vagy, bár lehetnél, majd ha bevallod végre, hogy sosem voltál igaz keresztjén. Ha fájni fog, hogy annyian vannak, kiket megejt a tévhit, s ajkadról értük száll ima, akkor jön el az ébredés itt. Majd hogyha bűnné lesz a bűn, s a Golgotához sírva érsz el, letenni ott mind keserűn, nem alkudva testtel és vérrel, majd ha hálát adsz Jézusért, s a döntésed is végleg megérik, mert megtisztított az a vér, akkor jön el az ébredés itt. Majd, hogyha jobban érdekel, kik ők, akik vetnek, aratnak, és közéjük állsz, és nem leszel többé olyan fontos magadnak, mert látod már a tájat itt, amely aratásra fehérlik, és munkára lelkesít a hit. Akkor jön el az ébredés itt.

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 7-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségből Zofóniás próféta könyve 3. fejezetének 14. és 15. verséből olvasom az igét. Ujjong, Sion leánya, kiálts örömödben, Izrael, örvendez, vigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya, eltörli az Úr az ítéletedet. Az Új Szövetség ége az Efezusi Levél 2. fejezetének 17. versében olvasható. Krisztus eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Jézusnak is meg kellett harcolni a békességért. Vérrel verejtékezve kellett neki is megvívnia a harcot a Gecsemáné kertben, ami ki tudta mondani az igent az előtte álló keresztútra. Ezzel a megharcolt békességgel a szívében indult el Jézus a kereszt felé. Ha kereszténynek vallod magad, neked is meg kell harcolnod ezért a békességért, neked is végig kell járnod a keresztutat. Ez lesz a békesség, ha életed legnehezebb helyzeteiben is rá tudod mondani az igent Isten akaratára. Mondd rá az igent, harcold meg ezt a békességet, így teremthetsz magad körül is békességet. Nem fegyverrel és erőszakkal, nem erővel és hatalommal, nem félelemmel és rettegéssel, hanem a másikra figyelő szeretettel. Egyszer egy gazdag angol nagy jutalmat tűzött ki annak az embernek, aki a legjobb választ adja arra a kérdésre, hogy kicsoda a barátunk. Rengeteg levelet kapott, sok szép történetet, de a győztes csak egyetlen mondatot írt. Barátom az, aki mindent tud rólam, mégis szeret. Ez a békességteremtés alapelve is. Mindent tudok a másikról, mégis szeretem és a javát akarom. Ez lesz a békesség, ha így tudunk ránézni egymásra a családban, az iskolában, az országban és az országhatáron túl. Mindent tudok rólad, mégis szeretlek, ahogyan Isten is szeret engem, pedig nyitott könyv előtte az életem. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztusunk, hálát adunk azért a szeretetért, amellyel értünk a keresztet is vállaltad. Segíts, hogy életünk legnehezebb helyzeteiben is rá tudjuk mondani az igent Atyánk akaratára, s ezzel a megharcolt békességgel a szívünkben tudjunk odafordulni embertársaink felé. Amen. Tamási Tamás áhítata szólt a következő ószövetségi és újszövetségi igék alapján. Ujjong, Sion leánya, kiálts örömödben, Izrael, örvendez, vigadj teljes szívből, Jeruzsálem leánya, eltörli az Úr az ítéletedet. Krisztus eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Légy bőkezű, és adj szívesen. Jó szombatot, Sabbat Shalom. A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie, a szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul, azért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 19 óra 51 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 1 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Röé heti szakaszt olvassák föl a zsinagógákban, amelynek jelentése lásd 5 Mózes 11.26-tól 16.17-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. Ha valaki elszegényedik testvéreit közül valamelyik lakóhelyeden, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy hozzá bőkezű, és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened, az Úr, minden munkádat és minden szerzeményedet. 5 Mózes 15.7-től 11-ig. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ha majd támad közöttetek próféta vagy álomlátó, mi a különbség a világ népei és a zsidók prófétái között? Erre a kérdésre keres magyarázatot Szerdó Cervin rabbi a Röé heti szakasz kapcsán. Mint írja, a zsidó próféta nem jósol, hanem figyelmeztet. A helytelen bűnös köz- és vallási élet következményeire hívja fel a figyelmet, ritkán egy személyre, legtöbbször az egész társadalomra kivetítve. A zsidó próféta jövőre vonatkozó kijelentése mindig feltételes módban történik. A prófétai tevékenység nem kényelmes, nem jár anyagi előnnyel, tisztelettel. Mózes a beszéd hibájára hivatkozva próbál a prófétai felkérés elől kitérni. Nem vagyok a szónak embere, nehéz ajkú és nehéz beszédű vagyok én. 2 Mózes 4.

0: rövid, mégis mély jelentésű ima emlékeztet arra, hogy az élet és az új nap ajándék. A legtöbb ember ébredés után automatikusan a telefonjáért nyúl, vagy a napi teendőkön kezd gondolkodni, a vallásos zsidók számára azonban a nap első pillanata egy hálaadással kezdődik. A modeáni néhány soros ima, amelyet közvetlenül felébredés után mondanak el, még azelőtt, hogy kezet mosnának, vagy bármilyen más tevékenységbe kezdenének. Rövidsége ellenére a zsidó gondolkodás egyik legfontosabb üzenetét hordozza, minden új reggel egy újabb lehetőség. A vallásos zsidók első szava a köszöneté. A modeáni magyarul így hangzik, köszönöm neked, örökké élő uralkodó, hogy irgalmadban visszaadtad lelkemet, nagyon megbízható vagy. Az időjárásról. Meleg nyári idő. Szombaton a felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként előfordulhat zápor, még marad a 29-34 fok. Vasárnap többnyire derült, napos, száraz időre készülhetünk, változó irányú lesz a szél, és 29-35 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! A közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket. Feltétel nélkül adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva, mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink, foglalkozzunk most a ruházkodás kérdésével, amelyben kevésszer mélyedünk el komoly tudatossággal. Holott az emberi életet a bűnbeesés óta végig kíséri szükségessége több szempontból is. Az első szükségletnek a rejtezkedés mutatkozott. Mózes első könyvének a 6-tól 11. terjedő és a 22. versét idézve, és látá az asszony, hogy jó az a fa eledele, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért. Szakaszta azért annak gyümölcséből, és evék, és ada vele levő férjének is, és az is evék. És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, s észrevevék, hogy mezítelenek. Figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálnak maguknak. És meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzék az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és monda néki, hol vagy? És monda, a szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. És monda ő, ki mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, amelytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És csinálta az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltözteti őket. És kiküldé Ádámot az Úristen az édenkertjéből, hogy mívelje a földet, amelyből vétetett vala.
1: Az öltözet itt egyrészt büntetés, másrészt napi szükséglet, hiszen immár nem öleli körül az embert az éden isteni fénye és melege. A ruha elsődleges feladata ezután az volt, hogy megvédje az embert az időjárás viszontagságaitól, beleértve a nappalok és éjszakák közötti hőmérsékleti különbséget is. Szolgálhatott a személyiség megkülönböztetésére. Alkalmas lett a szociális helyzet, a társadalmi rang, a vallási hovatartozás jelölésére, illetve a papi, profétai szolgálat kifejezője. Az egyszerű ruhaszín a fehér, a fekete és a kék volt. Az egyszínű bíboröltözetet a királyok, hadvezérek és a dúsgazdagok előjogának tekintették. A női ruhákhoz finomabb anyagokat használtak, élénkebb, tarkább színekkel. Kifejezetten női ruhadarab volt a kendőhöz hasonlatos fátyol. A por lerázása a ruháról az ártatlanság bizonyítását, a képviselt igazság megerősítését jelképezte. Gyász esetén, káromlás hallatán megszaggatták a ruhát. A ruha alsó részének a levágása, letépése, a megszégyenítés, a jogfosztottság jele.
0: A továbbiakban a ruházat szimbolikus jellege kerül előtérbe a Szentírás lapjain. Nagy hord erejű az a tanulság, amelyet a mennyegzői ruháról szóló példázatból le kell vonnunk. A mennyegző az emberinek a mennyeivel való egyesülését ábrázolja, a mennyegzői ruha pedig azt a jellemet, amelyet a mennyegző minden vendégének viselnie kell, ha méltó akar lenni az alkalomhoz. A ruházat tehát jelkép. A király mennyegzőre hívta a vendégeket, majd bejött, hogy megtekintse őket, és mindenkiről kiderült, milyen a jelleme. A mennyegző minden vendége kapott mennyegzői ruhát. Ez a ruha a király ajándéka volt. A vendégek a ruha viselésével a vendéglátó iránti tiszteletüket fejezték ki. Egy ember azonban hétköznapi ruhájában jelent meg, nem készült föl úgy, ahogy a király kívánta. A kapott öltözéket nem értékelte, sőt, nem vette föl, és megsértette urát. A király, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Kérdésére semmit sem tudott válaszolni. Hallgatásával megítélte önmagát.
1: A lakoma vendégeinek megvizsgálása az ítéletet ábrázolja. Az evangélium kínálta vendégségen az Isten szolgálatát vállalók vesznek részt. Azok, akiknek neve bekerült az életkönyvébe. De nem mindenki igazi tanítvány, aki magát kereszténynek vallja. A végső megjutalmazás előtt el kell dőlnie, kik részesülhetnek a szentek örökségében. Ez a döntés Krisztus második eljövetele előtt megtörténik, mert amikor eljön, hozza a jutalmat, hogy megfizessen mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Jelenések 22:12. Krisztus tehát, mielőtt eljön, minősíti mindenkinek a cselekedeteit, és minden egyes követője cselekedete arányában kapja a jutalmat. A mennyegzői ruha, amelyről a példázat beszél, Krisztus hű követőinek tiszta, folt nélküli jelleme. Az egyház tiszta és ragyogó fehér gyolcsba öltözik, amelyen nincs szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle. A fehér gyolcs, ahogy a Szentírás mondja, a szenteknek igazságos cselekedetei. Jelenések 19:8.
0: Voltaképpen Krisztus igazsága hibátlan jelleme, amelyben hitáltal mindenki részesül, aki elfogadja Krisztust személyes megváltójaként. Csupán ez a Krisztus által kínált ruha teheti az embert alkalmassá arra, hogy megjelenjék Isten előtt. Ezt az öltözéket, saját igazságának palástját helyezi Krisztus minden bűnbánó hívő lelkére. Azt tanácsolom néked, mondja, hogy védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a mezítelenség rúdsága. Jelenések 3:18. A mennyei szövőszéken szőtt palást egyetlen szálát sem szőtték, emberi elgondolás szerint. Krisztus emberi testben tökéletes jellemet alakított ki, és ezt a jellemet fölkínálta nekünk. Mint megfehéreztetett ruha minden mi igazságaink. Ézsaiás 64:5. Mindazt, amire önmagunktól vagyunk képesek beszennyezni a bűnt. Isten fia azonban azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn.
1: Az igazságnak bele kell ágyazódni a szívünkbe, irányítania kell gondolatainkat, és szabályoznia érzéseinket. Egész jellemünkkel Isten parancsait kell visszatükröznünk. Krisztus igazságának dicsőséges palástjába öltözötten helyünk lesz a király lakomáján. Jogunk lesz ahhoz, hogy a vérrel megmosott sokaság közé álljunk. Az ember, aki nem viselt mennyegzői ruhát a lakomán, sok mai ember állapotát ábrázolja. Ezek az emberek magukat kereszténynek vallják, igényt tartanak az evangélium nyújtotta áldásokra és kiváltságokra, de nem érzik, hogy jellemüknek is át kellene formálódnia. Soha nem éreztek igaz bűnbánatot. Nem látják be, hogy szükségük van Krisztusra, és hogy hinniük kell benne. Nem győzték le öröklött és szerzett rossz hajlamaikat. Mégis úgy vélik, hogy elég jók, és Krisztus helyett a saját érdemeikben bíznak. hallgatják az igét, eljönnek a lakomára, de nem öltötték magukra Krisztus igazságának palástját.
0: Akik nem öltik magukra Krisztus igazságát, amelyet ajándékba kínál, azok visszautasítják azokat a jellemvonásokat, amelyek Isten gyermekévé formálják az embert. Elvetik azt, ami a mennyegzői lakomához méltó vendégekké alakíthatná őket. Ebben az életben kell magunkra ölteni Krisztus igazságosságának palástját. Csak most van lehetőségünk arra, hogy jellemünket formáljuk a mennyei otthon számára, amelyet Krisztus készített parancsolatai engedelmes követőinek. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Jelenések 16-15. Nekünk is Jézus Krisztusba kell öltözni. A mennyegzős ruha, ő, vele mennyegzőre kell az ember és az Isten, és tökéletes egységre tud lépni, akkor nem lesz már semmi akadálya annak, hogy teljes szeretetben, minden félelemtől, minden könnytől és szenvedéstől mentesen tényleges, igazi boldogságban legyünk egyek Istennel, szeretetben.

0: Szóljunk most a ruházkodás mindennapi jellemzőiről, Ellen White szavaival. A Biblia arra tanít, hogy öltözködjünk egyszerűen. A pénzt letétbe kaptuk Istentől, de nem azért, hogy hiúságunkra vagy nagyra vágyásunk kielégítésére fordítsuk. A pénz Isten gyermekei kezében táplálék az éhezőknek és ruha a mezítelenek, oltalom az elnyomottaknak, gyógyszer a betegeknek, és eszköz arra, hogy hirdessék az evangéliumot a szegényeknek. Pedig az állítólagos keresztény világ ékszerekre és fölösleges drága ruhákra annyit költ, amennyiből táplálni lehetne minden éhezőt, és föl lehetne ruházni a mezítelleneket. Divat és hivalkodás emészti el azokat az eszközöket, amelyekkel enyhíteni lehetne a szegénységet és a szenvedést. A divatozás megfosztja a világot a megváltó szeretetének evangéliumától.
1: Ruházhatunk, noha szerény és egyszerű, ám legyen jó minőségű anyagból való, előnyös színű, szolgálathoz illő. Inkább tartós legyen, mint hivalkodó, melegítsen és védjen. Ahogyan a példabeszédek könyvének bölcs asszonya a 31. fejezet 21. verse szerint, nem félti az ő házanépét a hótól, mert egész házanépe karmazsinba öltözött. Emellett ruhánk legyen tiszta. A piszkos ruha egészségtelen, beszennyezi a testet és a lelket. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Istennek temploma szent. Ezek vagytok ti. Korintusi első levél 3:16-17.
0: Milyen drágák ezek az ígéretek a megváltó elveire figyelő embernek. Az öltözet felül is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait. Mi módon növekednek? Nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsiny hitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és nem mondjátok, mit tegyünk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mind ezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Máté 6:28-33.
1: Az öltözetnek csupán a divat kedvéért való változtatását Isten igéje nem hagyja jóvá. A változó divat és a gonddal összeállított költséges díszítések tékozolják a gazdagok idejét és pénzét, szellemi és lelki erejét. A közép és szegény osztályokra pedig súlyos terhet rónak. A gyermekek, szinte mihelyt a világra jönnek, már is a divat hatása alá kerülnek. Többet hallanak az öltözködésről, mint megváltójukról. Minden jónak ellenségét kell a divat szüntelen változása mögött keresnünk. A gonosz leghőbb vágya az, hogy Istent megszomorítsa és megalázza az emberek bajba és romlásba sodrásával. Ennek egyik leghatásosabb eszköze a divat, amely gyöngíti az embert testileg, szellemileg és lelkileg. Rossz szokás a ruhadarabok aranytalan elosztása is, míg a test egyes részeit a kelleténél jobban felöltöztetjük, egyéb részeit pedig nem eléggé takarjuk. Hogy igazán egészségesen tudjunk öltözködni, tanulmányozzuk alaposan a test különböző részeinek szükségleteit.
0: Az éghajlatot, a környezetet, az egészségi állapotot, az életkort és a foglalkozást mind tekintetbe kell venni. A divat követelésének kielégítése helyett legyen a nőknek elég bátorságuk egészségesen és egyszerűen öltözködni. Sokaknak tanításra van szükségük ahhoz is, hogyan jelenjenek meg az Isten tiszteleten. Ne jöjjenek Isten jelenlétébe közönséges ruhájukban, amit hétköznap viselnek. Mindenkinek legyen külön ruhája, amit Isten házában visel az Isten tisztelet alkalmával. Isten gyermekei legyenek kívül és belül is tiszták. Létezik egy ruha, amelynek elnyerésére mindenki törekedhet. Krisztus igazságának ruhája. Ha olyan kitartók és buzgók lesznek ennek megszerzésében, mint ahogyan ruháikat igyekeznek a világ divatjához szabni, akkor nem sokára felöltözködhetnek Krisztus igazságának ruhájába, és nevüket nem törlik ki az élet könyvéből.

0: Jellemző egy-egy felekezet papságának a profán öltözettől eltérő viselete is. A római katolikusoknál már a korai századokban igen erőteljes hatást gyakorolt a papság liturgikus öltözetére a római viselet. Az üldözések megszűnésével a fehér színt alkalmazták, mint az ártatlanság és a papi tisztaság szimbólumát. Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Jelenések 7.14. A következőben röviden sorra vesszük a pap öltözetének egyes darabjait. A vállkendő jelentette az üdvösséget és a jó cselekedetek hatalmát is, mivel vállukra tették. A miseink az alba fehér gyolcsból készült földigér, Jézus varratlan köntösére is emlékeztet. Feltöltésekor imádkozza az egyház. Tégy fehérré, Uram, és tisztítsd meg szívemet, hogy a bárány vérében tisztára mosva örökké tartó örömet élvezhessek. Az öv, a cingulus nem lehet fekete, segítségével rögzíthető az alba a csípő körül. Jelképezi a papi tisztaságot és az önmegtartóztatást. Övesz fel, Uram, a tisztaság övével, és oltsd ki bennem a szenvedély lángját, hogy megmaradjon bennem a kitartásnak és tisztaságnak erénye.
1: A stóla, a papirend jelvénye. A papok mellükön keresztbe vetve hordják, a püspökök pedig a két vállon leengedve viselik, jelezvén, hogy bírják a papirend teljességét. Add vissza számomra, Uram, a halhatatlanság köntösét, melyet elveszítettem ős szüleink bűnével, s noha méltatlan vagyok is, hogy szent misztériumaidhoz közeledjem, engedd, hogy elérjem az örökké való boldogságot. A miseruha, a kazula, alakja harangra emlékeztet. A karing, rövidebb, csipkés vagy sima fehér ruha, amelyet az alba helyett vagy fölött is hordhatnak más-más szertartásokon. A hétköznapi és hivatalos öltözék a reverenda vagy talár. Ez hosszú, általában fekete gombos ruha, amely a bokáig ér. A római gallér, a nyaknál lévő kis fehér gallér, ami a papi hivatást mutatja, civil ruhában is. A civil papi ing sötét színű, amelyhez különbe helyezhető, vagy rávart fehér gallér tartozik.
0: A pápa mindennapi öltözete, amiben például a vasárnapi úrangyala imádság, a szerdai általános kihallgatás alkalmával láthatjuk, a selyem szövegből készült. Dupla ujjú, körgalléros, fehér, reverenda derekán arany rojtokban végző címeres fehér övvel, amin a pápa hímzett címere látható. Hozzá fehér fejfedőt, pielótust és aranyláncon függő mellkeresztet visel, valamint piros bőrcipőt. Lila pielólus jár a püspököknek és érsekeknek, piros bíborosoknak. A pápai kalap piros színű bársonyból vagy gyapjúból készül, piros selyemszalaggal és arany hímzéssel.
1: A görög-katolikus papok szent istentiszteleti ruhái a bizánci rítus hagyományait követik, mély szimbolikus jelentést hordoznak. A liturgikus ruhák részei a következők. A sticharion, hosszú, ujjas, általában világos színű alsó ruha, amely az ember tiszta lelkét jelképezi. Az epitrachilion, a nyakban viselt, elől összefüggő, hosszú sáv, a nyugati stóla keleti megfelelője, amely a papi méltóságot és a Krisztussal kapott kegyelmet mutatja. A derék öv az Isten erejébe vetett bizalmat jelenti. A karcsuk a csuklóra helyezett kis díszes mancsetták, amelyek azt jelzik, hogy a pap kezével Krisztus munkáját végzi. A fellón pedig a pap legfőső, újatlan, harangalakú nagy köntöse, amely a tövis koronát és Krisztus szenvedését ábrázolja.
0: A református egyház egyszerűsége a templom díszítés mellett a lelki pásztor liturgikus öltözékében nyilvánul meg. A ma használatos palást nem az egyházi méltóságot, hanem a szolgálatra való fölkészültséget hivatott kifejezni. Viselete a primer lelkészi szolgálatokban jelenik meg. Isten tisztelet, urvacsoraosztás, esketés, temetés, keresztelés, szentelések, áldások. Mintájában, anyagában lehet eltérő, de minden palást fekete sújtásokkal gombolható. Ebből az következik, hogy alá kell öltözni, amely férfiaknál, ha nem is fekete, de sötét öltönyt, fehér inget és fekete vagy szolidan mintás nyakkendőt jelent. Nőknél ennek megfelelően fekete vagy sötét kosztümű. Fejfedő az úgynevezett föveg, amely kizárólag nyílt szinten, például temetőben használatos.
1: Hagyományosan öltözködő lelkészek nyakkendő helyett magas mellényt viselnek. Emellett a genfi gallért, amely nyakban viselt fehér, téglalap alakú és lehajtható, a sötét inkhez vagy a hagyományos magas mellényhez kapcsolódik. E viselet nem csak liturgikus alkalmon hordható, hanem a reformátusok papi civil ruhája. Sok a kivétel, például nem hordható farmer nadrág, rövid nadrág. A református lelkészek többsége mindennapos viseletként hordja a sötét öltönyt, a fehér inget nyakkendővel vagy mellénnyel. Ökumenikus alkalmakon, ha több lelkész szolgál együtt, akkor előzetesen egyeztetni kell, hogy a maga rendjének megfelelően minden lelkész azonos öltözékben jelenjék meg. Hasonlóan tisztázni kell, ha társadalmi rendezvényen kérik a lelkészt szerepvállalásra, hogy az alkalomhoz lelkészi öltözetének melyik darabjai illenek, és melyek nem. Az istentiszteleten résztvevők öltözete függetlenül a spirituális részvitelük mienségétől legyen egyszerűen ünnepélyes. Sajnos már kihalóban van a templomba járók körében is az a szép szokás, hogy az új ruhát, az új cipőt először az istentiszteletre veszik föl.
0: Az evangélikus lelkészi viselet alapvető elemmel a Luther kabát vagy talár, a mózesi táblák és a stóla. Ez a ruházat a reformáció korából származik, és a tiszta evangélium hirdetését, valamint a liturgikus rendet jelképezi. A talár földigérő, fekete színű, ráncolt és gombolós pántú szertartási köntös. A mózesi táblák a kabát gallérián elhelyezett két ágú fehér jelkép, amely a tíz parancsolatot és a kőtáblákat szimbolizálja. A stóla az egyházi esztendő liturgikus színelt, fehér, piros, zöld, lila, fekete, követő, nyakban átvetett selyemszalag, amelyet az úrvacsora osztásakor vagy bizonyos szolgálatok alatt viselnek. Az aranykereszt a püspök hivatalos megkülönböztető jelvénye a nyakban. A baret bársonyokból készült fekete, szögleges fejfedő, amelyet szabadtéri szolgálatokon vagy temetéseken hordanak. A papi civil hétköznapi vagy hivatalos irodai megjelenéshez használt fekete, nyáron szürke ing. Kemény, fehér körgallérral, az úgynevezett kaucsuk gallérral.
1: A baptista közösségben nincs hivatalos papirend, papírrang vagy különleges liturgikus öltözet, így úgynevezett baptista papi viselet sem létezik. A baptista lelkipásztorok, prédikátorok a szolgálatuk alatt és a hétköznapokban is általában normál civil ruhát, legtöbbször elegáns öltönyt és nyakkendőt viselnek. Nincsen egyenruha, nem használnak sem reverendát, sem palástot, sem pedig klerikális gallért. A különleges alkalom, a bemerítés, a keresztség idején a bemerítést végző lelkész és a bemerítendő hívő is általában egyszerű, erre a célra kialakított imádkozó vagy merítő ruhát, gyakran fehér vagy sötét színű köpenyt vesz föl a medencében tartózkodáshoz. Az Anyaszentegyház liturgikus ruhái általában évszázados természetes fejlődés által alakultak ki. Szimbolikus jelentésükkel a látható dolgokon túl a láthatatlanok felé irányítják tekintetünket.

0: Zárásul Váci Jenő atya prédikációjából idézünk. Mihelyt az ember a paradicsomi állapotból kiesett, maga Isten öltöztette föl először az embert állatbőrökbe. Önmagánál, valamint alacsonyabb természeti rendből tett rá valamit, és azóta is az ember próbál ebből a nálánál mégiscsak értékben kisebb, alacsonyabb világból magára aggatni valamit. Megvan az emberben az oltatlan öltözködési vágy, igény, nem csak olyan értelemben, hogy ennek a világnak a lehetőségeit, a világ nyújtotta anyagokat alakítjuk át, és aggatjuk, tesszük magunkra, igazítjuk magunk szerint, lassan az egész földkerekséget hozzáidomítjuk magunkhoz, mint valami ruhát. Ezen a külső technikai átalakításon túl minden ember igyekszik fölszedni magára valami tudást, ügyességet, valami olyasmit, ami eltér a többitől, ami őt értékben növeli.
1: Így jut kifejezésre az, amit a Szentírásban ott olvasunk az elején, amivel a kísértő igézés csalogatja az embert, hogy lesztek, mint az Isten. Isten oltotta belénk ezt a titokzatos szomjat, ezt a végtelen szomjat, hogy addig nem elégszünk meg semmiféle ránk vett dologgal, amíg nem tudunk Isten tulajdonságaiba öltözködni. A mi öltözködésünk rejtett értelme körülbelül ez lehet. A legnagyszerűbb pillanata a világtörténelemnek, amikor Isten a szeretetében a mi emberségünket ölti föl, emberré lett. Isten a mi természetünkbe öltözve jelenik meg előttünk, a boldogságos szűztől fölvett emberi természetben. A figyelmünket ezzel egyrészt arra irányítja, hogy a dolgok titka nem valami ránk aggatott dologban, hanem itt van a mi lényünkben, a mi emberségünkben. Másrészt azt is mondja, hogy nem kiemelkedve, hanem emberségünk alázatos lehetőségeit használva a szolgálat, a szelídség, az alázat, az engedelmesség magatartásában nyílik meg majd Isten országa előttünk, akkor leszünk olyanok, mint Isten.
0: A keresztig megy Jézus öltözködése, ott már a végső tökéletességet ölti föl, a föltétlen szeretetet, a halálos szeretetet. Ez az Isten öltözködési rendje. Először megalázza magát, és akkor lesz fölmagasztalva. Valóban akkor veszi át az isteni tulajdonságokat az Úr Jézusnak az embersége a mi emberi természetünk mellé. Először megalázza magát, először mintegy leveti az isteni tulajdonságait mind. Mi nekünk is először el kell vetni a hibáinkat, a gőgünket, a hazugságainkat, pózainkat, fölényeskedéseinket, minden cicománkat, mert minél messzebb van valaki Istentől, annál többet akar magára aggatni. Annál jobban igyekszik a legkülönbözőbb dolgokat megszerezni, micsoda palotákat, minden mást aggatnak magukra, és mégse lesznek semmik.
1: Vigyázzunk az Úr Jézus tanítására, aki azt mondta, hogy boldogok a szegények, azok látják meg Istent. Szegénységbe öltözni, engedelmességbe öltözni, a keresztig elmenni, levetni még ezt az emberi testünket is a halálban, és a halálon keresztül öltözni föl a megdicsőült testen keresztül olyan ruhába, kegyelmi ruhába, az igazságnak, az alázatnak, a tisztaságnak, a szeretetnek kegyelmi ruhájába, amelyen át majd megnyílik az Isten előttünk, emberek előtt, és leszünk mi is, mint az Isten. Nem olyan egyszerű az embernek átöltözni isteni tulajdonságokba, nem olyan egyszerű Isten gyermekévé válni, és hogy átörökítse belénk az isteni természetét, hogy olyanok legyünk, mint ő. A Szentléleknek nagyon sok munkája van velünk.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket ismét a folytatásban. Világosság a világnak, folytassuk, mert a világnak nagyon nagy szüksége van a világosságra. A keresztény közösségnek ez a feladata, ez a küldetése. Most folytatjuk Turci Árpád testvérrel, mert ahogy ezt szoktuk mondani, ő nagyon fontosnak tartja ezt, és mindig vannak gondolatai, amelyek alkalmasak arra, hogy terjesszük ki a világra. Úgyhogy most szeretettel köszöntjük ismét Árpi testvért, köszönjük, hogy itt vagy, és folytathatjuk.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében.
0: Első kérdésként akkor hadd tegyem fel, hogy sokan talán meglepődtek azon, hogy a Szép Művészeti Múzeum idén egy olyan kiállítást rendezett, amelynek már a címe is komoly érzelmeket vált ki sokakban. Apokalipszis. Bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig. A legtöbb embernek erről a szóról azonnal a világ vége jut eszébe. Valóban erről szól az apokalipszis, szerinted?
1: Érdekes, hogy egyetlen szó mennyi érzést képes felidézni az emberben. Kimondjuk azt, hogy apokalipszis, és sokak lelki szemei előtt már is természeti katasztrófák, háborúk, járványok, összeomló városok, lángba boruló világ jelenik meg. A filmipar, az irodalom és a média hosszú évtizedek alatt olyan jelentéstartalommal töltötte meg ezt a kifejezést, amely szinte kizárólag a pusztulásról beszél. Ez a kép azonban csak töredéke annak, amit a Biblia közöl velünk. Ezért különösen figyelemre méltó, hogy a Szép Művészeti Múzeum 2026. május 21 és szeptember 20-a között olyan kiállítást rendezett, amely nem egyszerűen művészettörténeti utazásra hívja a látogatót, hanem egy olyan bibliai könyv világába vezeti be, amely évszázadok óta foglalkoztatja a művészeket, a teológusokat és az egyszerű olvasókat egyaránt. Dürer meccseteitől egészen Kondor Béla alkotásaig követhető végig az a különleges lelki és szellemi út, amelyet a jelenések könyve ihletett. Ez önmagában is figyelemre méltó. Egy több mint 1900 éves bibliai irat ma is képes megszólítani a művészetet. Ez arra utal, hogy olyan kérdéseket érint, amelyek minden korszak emberét foglalkoztatják. Mi lesz a történelem vége? Van-e értelme a szenvedésnek? Győz-e valaha az igazság? Létezik-e végső igazságszolgáltatás? Elveszik-e minden, amit ma ismerünk, vagy vár ránk valami több? A Biblia utolsó könyve ezekre a kérdésekre nem filozófiai elmélkedést ad, hanem látomások nyelvén válaszol. Ez az oka annak, hogy a művészet mindig is különösen közel érezte magához ezt az írást. A képek, a jelképek, a szimbólumok világa egyszerre nyitja meg a képzeletet és a hit mélységeit. Érdemes azonban már a beszélgetésünk elején megállni ennél a szónál. Az apokalipszis ugyanis eredetileg egyáltalán nem világ végét jelent. A görög apokalipszis szó leleplezést, feltárást, kinyilatkoztatást jelent. Olyan eseményt, amikor valami eddig rejtett valóság láthatóvá válik. Mintha félrehúznánk egy függönyt. Mintha kinyílna egy ajtó, amely mögött eddig csak sejtések voltak. Már a könyv első mondata azt hangsúlyozza, ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának Jánosnak. Így kezdődik a jelenések könyve. Milyen érdekes! Nem pusztulással kezdődik, hanem azzal, hogy Isten meg akar mutatni valamit. Nem elrejteni kívánja az igazságot, hanem feltárni. Nem félelmet akar felkelteni, hanem világosságot adni. Ez alapvetően más megközelítés. A Biblia utolsó könyve tehát nem elsősorban arról beszél, hogy miként pusztul el a világ, hanem arról, hogy Isten miként vezeti célba a történelmet. Ez óriási különbség, ugye, kedves hallgató? Érezzük mindnyájan. A keresztény hit soha nem azt hirdette, hogy a világ értelmetlenül sodródik egy kozmikus katasztrófa felé. A Szentírás azt mondja, hogy a történelemnek ura van. Az események nem véletlenül követik egymást. Nem emberi hatalmak döntik el végérvényesen a történelem irányát. Nem gazdasági rendszerek, nem birodalmak, és csak még nem is hadseregek. A történelem végső

0: Sok ember úgy érzi, mintha minden egyszerre változna meg körülöttünk. Talán éppen ezért vált ismét népszerűvé az apokalipszis szó. Érdekes módon azonban minél többet beszél a világ végéről, annál kevesebbet olvassa magát a jelenések könyvét, a Szentírást. Pedig erre lenne a legnagyobb szükség. Ott egészen más hangsúlyok jelennek meg. A könyv keletkezése idején a keresztények sem nyugodt korszakban éltek. A hagyomány szerint János apostol Patmosz szigetére száműzve írta le látomásait. Egy kis sziget az égei tengerben, távol a gyülekezetektől, távol a megszokott szolgálattól, emberileg nézve elszigeteltségben. Isten azonban éppen ott szólította meg. Ez önmagában is mély üzenet. Az ember gyakran úgy gondolja, hogy Isten elsősorban a nagy templomokban, a jelentős eseményeken, vagy a sikeres időszakokban szól. A Szentírás újra és újra azt mutatja, hogy Isten sokszor éppen a csendben, a számüzetésben, a magányban nyújt új távlatokat. János ezt írja. Ez az első fejezet 10. igeverse. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitájét. Nem saját elképzeléseit írja le, nem politikai elemzést készít, és nem is jövőkutatóként szólal meg. Azt mondja, hogy Isten megszólította, ezért a jelenések könyvének olvasása mindig hitbeli kérdés. Lehet pusztán irodalmi alkotásként tekinteni rá, lehet művészeti életforrásként szemlélni, lehet történeti dokumentumként vizsgálni. Ezek mind értékes megközelítések. A keresztény ember azonban ennél tovább megy. Úgy olvassa ezt a könyvet, mint amelyben maga Isten kívánja megmutatni, hogyan látja az emberi történelmet. Éppen ezért különleges a mostani kiállítás is a Szépművészeti Múzeumban. A művészet képes megállítani bennünket. Egy Dürer metszet előtt hosszú percekig állhat az ember. Egy Kondor Béla grafika egészen más gondolatokat indít el bennünk. A művész képekben fogalmazza meg azt, amit a Biblia szavakkal mond el. A kettő találkozásából gyakran mélyebb felismerések születnek. Fontos látni, hogy végső soron nem a műalkotások jelentik a kinyilatkoztatást. A művészet rámutat. A Biblia kijelent. A művészet kérdez. Az ige megszólít. A művészet elgondolkodtat. Krisztus pedig hív. Talán ez a legfontosabb különbség. Amikor belépünk egy ilyen kiállításra, nem pusztán régi metszeteket, festményeket vagy grafikákat látunk. Olyan emberi válaszokat szemlélünk, amelyek egy isteni kijelentésre születtek. Minden korszak másként értette meg ugyanazokat a látomásokat. Minden művész a saját korának kérdéseit vitte magával a bibliai szöveghez. Ezért tud ma is aktuális maradni a jelenések könyve. A kérdés tehát nem csupán az, hogy mit látott János Patmosz szigetén, talán az is, hogy mit látunk mi a saját korunkban. Mit kezdünk a félelmeinkkel? Mit kezdünk a bizonytalanságainkkal? Mert ugye szembesülünk ezekkel nap mint nap, kedves hallgatók. Mit kezdünk a reménységgel? A Biblia utolsó könyve nem azért született, hogy az emberek rettegjenek a jövőtől. Sokkal inkább azért, hogy a bizonytalan jelenben is megtanuljanak bízni abban az Istenben az emberek, aki kezében tartja a történelmet. És talán ez az apokalipszis legnagyobb üzenete. Nem a vég, hanem a leleplezés. Nem a kétségbeesés, hanem a reménység. Nem az ember utolsó szava, hanem Isten végső szava.
1: Tehát azt mondod, hogy az apokalipszis nem a pusztulásról szól, nem annak a könyve. Mégis azt látjuk, a legtöbb ember ma is félelemmel gondol rá. Szerinted miért alakult ki ez a kép, és mit üzen a jelenések könyve a ma embereinek?
0: Ez valóban az egyik legfontosabb kérdés, hiszen a

0: jelenések könyvét talán egyetlen bibliai iratot sem övezi annyi félreértés, mint ezt. Szinte minden korszak megpróbálta saját történelmi eseményeit beleolvasni. Voltak, akik járványokat láttak benne, mások háborúkat, megint mások politikai rendszereket vagy technológiai fejlődést. Minden nemzedék úgy érezte, hogy talán éppen ő él a végső időkben. Ez a gondolkodás érthető, hiszen a történelem minden nagy megrázkódtatása arra készteti az embert, hogy feltegye ugyanazt a kérdést. Meddig tarthat még mindez? Van-e valamilyen végső célja a történelemnek? A Biblia válasza józanabb és mélyebb annál, mint amit a szenzációra épülő értelmezések sugallnak. A jelenések könyve nem dátumokat közöl, nem kronológiai menetrendet ad a világ utolsó napjairól, nem arra tanít, hogy az ember kiszámítsa a jövőt, hanem arra, hogy felismerje Isten uralmát a jelenben. Jézus maga is óvattól, hogy az ember kíváncsisága fontosabbá váljon az engedelmességnél. Az olajfák hegyén elhangzó szavaiban ezt mondja. Máté evangéliumának 24. fejezetének 4. igeverse így hangzik. Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, nehogy valaki megtévesszen titeket. Figyeljük meg, hogy nem az első felszólítás az, hogy féljetek, nem is az, hogy számoljatok, vagy találgassatok. Az első felszólítás a józanság. Arra szólít fel legelsősorban. A lelki éberségre, az igazság melletti kitartásra hív. Ez különösen időszerű a mi korunkban. Minden korábbinál gyorsabban áramlik az információ. Egyetlen hír néhány perc alatt bejárja a világot. Egyetlen fénykép vagy videó emberek millióinak gondolkodását képes befolyásolni. A közösségi média algoritmusai ráadásul éppen azokra a tartalmakra épülnek, amelyek erős érzelmeket váltanak ki. A félelem mindig gyorsabban terjed, mint a reménység. A botrány mindig hangosabb, mint a csendes helytállás. A rossz hír mindig több figyelmet kap, mint a jó. Nem véletlen, hogy az apokalipszis szó is egyre gyakrabban bukkan fel a hétköznapi szóhasználatban. Hallunk gazdasági apokalipszisről, klímaapokalipszisről, nukleáris apokalipszisről, mesterséges intelligencia okozta apokalipszisről. Mintha ez a szó lassan minden olyan esemény jelzőjévé válna, amelytől az ember fél. Pedig a bibliai apokalipszis középpontjában nem a félelem áll. A középpontban Jézus Krisztus áll. Talán első hangzása ez meglepően hangzik. Sokan úgy gondolnak a jelenések könyvére, mint amelyben szörnyek, csapások, ítéletek és különös jelképek sorakoznak egymás után. Ezek valóban jelen vannak, mégsem ezek alkotják a könyv központi üzenetét. A könyv első fejezete rögtön Krisztus dicsőségét mutatja be. János először nem a 4 lovast látja, vagy a 7 pecsétet, vagy az ítéleteket. Először a feltámadott urat látja. Így ír erről. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt. Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő. Halott voltam, de íme, élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Ez a jelenések könyvének első fejezetének 17. és 18. igeverse. Ez a két mondat tulajdonképpen az egész könyv kulcsa. Ne félj! Nem egy egyszerű vigasztalás. Ez Krisztus tekintélyéből fakadó kijelentés. Azé a Krisztusé, aki végigjárta a szenvedés útját, aki meghalt, aki feltámadt, és aki legyőzte a halált. A keresztény ember reménysége nem abból fakad, hogy minden jól alakul majd a történelemben. A reménység alapja az, hogy Krisztus a történelem ura marad akkor is, amikor az ember ezt már nem látja. Ez a különbség rendkívül fontos. A világ gyakran azt kérdezi, hogyan lehetne megszabadulni minden válságtól. A Biblia ennél mélyebbre megy. Azt mutatja meg, hogy Isten jelenléte a válság közepette sem szűnik meg. A hívő ember nem azért reménykedik, mert nincsenek nehézségek az életében, hanem azért, mert tudja, hogy Krisztus ezek fölött is úr. Talán éppen ezért vált a jelenések könyve a történelem során üldözött keresztények egyik a legfontosabb olvasmányává. Nem a kényelmes korszakok könyve volt, nem a jólét idején keresték benne leginkább a vigasztalást. Azok olvasták a legtöbbet, akik emberileg nézve minden reményt elveszítettek. A római üldözések idején, a diktatúrák alatt, háborúkban, börtönökben, mártíromság celláiban. Számukra a jelenések könyve nem rémisztő jövendőlés volt, hanem annak bizonyossága, hogy Isten nem feledkezett meg népéről. Ez a felismerés ma is időszerű, kedves hallgató. A modern ember minden korábbinál nagyobb biztonságot épített maga köré. Mégis sokszor minden korábbinál bizonytalanabbnak érzi magát. Egyetlen áramszünet, egy gazdasági visszaesés vagy egy világjárvány elegendő ahhoz, hogy rádöbbenjünk, milyen törékeny az a biztonság, amelyet saját erőnkből próbálunk felépíteni. A Szentírás ezt a törékenységet nem azért mutatja meg, hogy elvegye a reménységet, hanem azért, hogy szilárdabb alapra irányítsa a figyelmet. A zsidókhoz írt levél ezt a gondolatot így fogalmazza meg. A 12. fejezet 28. igeversében. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel. A keresztény hit végső reménysége nem egy politikai rendszerben, nem egy gazdasági modellben, és nem is az emberiség technikai fejlődésében gyökerezik. Ezek fontosak lehetnek, és felelősséggel kell élnünk bennük. A végső biztonság azonban a Teremtő Isten országában van, amelyet sem háború, sem infláció, sem emberi önzés nem képes megingatni. Talán ezért olyan időszerű a Szépművészeti Múzeum kiállítása is. A műalkotások előtt megállva nem csupán azt látjuk, hogy a művészek miként képzelték el az apokalipszis képeit, sokkal inkább azt fedezhetjük fel, hogy minden korszak ugyanazokkal a kérdésekkel küzdött. Mit jelent embernek lenni? Mit jelent reménykedni? Mit jelent kitartani akkor, amikor a körülmények éppen az ellenkezőjét sugallják? A jelenések könyve ezekre a kérdésekre nem egy egyszerű magyarázatot ad, sokkal inkább új látásmódot ajándékoz. Arra tanít, hogy a történelmet ne csupán alulról, emberi szemszögből nézzük, hanem próbáljuk a Teremtő Isten perspektívájából szemlélni. Ettől nem lesz kevesebb a szenvedés, nem lesz kisebb a fájdalom, de más megvilágításba kerül minden. A földi események fölött ugyanis ott áll az a Krisztus, aki ma is ugyanazzal a szeretettel szólítja meg az embert, mint János Patmos szigetén. Ne félj! Ez a két szó talán ma sem veszített semmit az erejéből, sőt, talán éppen a mikorunknak van rá a legnagyobb szüksége. Ezen a ponton érdemes egy pillanatra megállnunk, kedves hallgató, és feltennünk magunknak egy egészen személyes kérdést. Vajon mi mit hallunk meg a jelenések könyvéből? A különös látomásokat? A nehezen értelmezhető jelképeket? A történelmi találgatásokra alkalmas részleteket? Vagy meghalljuk és meglátjuk azt a csendes, mégis rendíthetetlen isteni üzenetet, amely végigvonul a könyv minden lapján. Mert ez az üzenet nem változott az elmúlt közel 2000 esztendőben sem. Isten ma is ugyanazzal a szeretettel fordul az ember felé, mint amikor János apostol Patmos szigetén lejegyezte látomásait. Talán éppen ez az oka annak is, hogy a Jelenések könyve újra és újra megszólítja a művészetet. Dürer, Hieronymus Bosch, William Blake, Gustave Doré, vagy éppen Kondor Béla nem pusztán bibliai jeleneteket ábrázoltak. Mindannyian a saját koruk emberének félelmeit, reménységét, vívódásait és Isten utáni vágyakozását is belefestették műveikbe. Ezért válhat a Szépművészeti Múzeum kiállítása többé-kevésbé egy gyönyörű művészeti élményé. Egy ilyen tárlat előtt állva könnyen felismerheti az ember, hogy a történelem változik. A birodalmak felemelkednek és eltűnnek, a kultúrák átalakulnak, az emberi kérdések azonban szinte ugyanazok maradnak. Kié a végső szó? Van-e igazság a történelemben? Van-e remény a szenvedés után? A keresztény hit ezekre a kérdésekre nem elméleti választ ad, ugye tudjuk és érezzük. Egy személyre mutat, Jézus Krisztusra. A Jelenések könyvében minden jelkép, minden látomás, minden mennyei jelenet végső soron hozzá vezet. Ezért olvashatjuk a könyvet úgy is, mint Krisztus dicsőségének könyvét, annak a Krisztusnak a könyvét, aki nem csupán a történelem egyik nagy alakja, hanem annak ura, aki nem csak megszületett Betlehemben, hanem ma is él, aki nem csak meghalt a Golgotán, hanem feltámadt és ma is uralkodik. Talán ez a felismerés segíthet bennünket abban, hogy más szemmel tekintsünk a saját életünkre is, hiszen mindannyiunknak megvannak a maguk kisebb-nagyobb apokalipszisei, vannak veszteségeink, betegségeink, csalódásaink, bizonytalanságaink, amelyek időnként úgy tűnnek, mintha összeomlana körülöttünk minden. A Biblia azonban arra tanít, hogy Isten nem csupán a világ történetének ura, hanem az ember személyes történetének is. Ez a reménység teszi időtlenni a Jelenések könyvét, és ezért érdemes ma is újra kézbe venni. Kedves hallgatóink, következzen egy kis zene, majd ezt követően beszélgessünk arról, miként érthetjük meg a Jelenések könyvének gazdag jelképrendszerét, és mit üzennek ezek a képek a 21. század emberének? Legyen akár hívő, akár útkereső, vagy olyan hallgató, aki most először találkozik a Biblia utolsó könyvének különleges világával.
1: Hát bizonyítottuk, kedves hallgatóink, hogy nagyon sok gondolatot érdemes átgondolni ebben a témában. Most hallgassunk meg egy kis zenét, és utána folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérrel.

0: Akkor folytatjuk, kedves hallgatóink, a beszélgetést Turci Árpád testvérrel. Az előző rész végén azt mondtad, a jelenések könyvének jelképei Krisztusra mutatnak. Sokan mégis úgy érzik, ez a Biblia egyik legnehezebben érthető könyve. Hogyan lehet értelmezni, megközelíteni ezeket a képeket, és mit mondanak nekünk ma a 21. században, amit persze csak mi neveztünk el, mert sokkal több század van már a teremtett világban.
1: Valóban ez az egyik leggyakoribb kérdés, és teljesen érthető is. Aki először olvassa a jelenések könyvét, könnyen úgy érzi, mintha egy különös képtárba lépett volna be. Trónok, pecsétek, trombiták, mécstartok, sárkányok, különös számok, mennyei seregek, angyalok és látomások követik egymást. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy ez a könyv szinte megfejthetetlen titkok gyűjteménye. Pedig éppen az ellenkezője rá az igaz. A jelenések könyve nem azért használ jelképeket, hogy elrejtse az igazságot, hanem azért, hogy olyan valóságot tudjon megmutatni, amelyet egyszerű emberi szavakkal szinte lehetetlen lenne leírni. Kedves hallgatók, gondoljunk csak bele, amikor valaki egy rendkívüli naplementét lát, vagy először áll meg a magas hegyek között, sokszor maga is azt mondja, erre nincsenek megfelelő szavak. Képekkel próbálja érzékeltetni az élményt, hasonlatokat keres, a művészek színekkel fejezik ki, amit a nyelv már nem tud, a zeneszerző hangokban mondja el azt, amit mondatokban nem lehet önteni, a költő metaforákat használ, János apostol is hasonló helyzetben volt. Olyan mennyei valóságot látott, amely meghaladta a földi tapasztalatot. Nem véletlen, hogy újra és újra ezt írja. Olyan volt, mint? Nem azt mondja, hogy pontosan ilyen volt, vagy olyan, hanem hasonlított hozzá. A látomás nyelve mindig közelebb áll a költészethez, mint a műszaki leíráshoz. Éppen ezért veszélyes minden olyan értelmezés, amely egyetlen jelképet kiragad a maga összefüggéséből, és kizárólag egy mai eseményre próbálja ráilleszteni. A történelem során számtalanszor megtörtént, hogy emberek biztosan hitték, megfejtették a jelenések könyvének minden titkát. Egyesek uralkodókat azonosítottak az Antikrisztussal, mások különböző birodalmakat, ismét mások technikai vívmányokat vagy politikai rendszereket láttak bele egy-egy képbe. Az idő azonban rendre megmutatta, hogy ezek a magabiztos kijelentések nem állták ki a próbát. Emlékezzünk csak vissza, hányszor diagnosztizálták, prognosztizálták már a világ végét is. A Biblia maga tanít bennünket alázatra. Nem véletlen, hogy Pál apostol ezt írja, mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Az első korintusi levél 13. fejezetének 9. igeversében. Ez nem a bizonytalanság dicsérete, hanem az emberi korlátok józan felismerése. Vannak dolgok, amelyeket Isten világosan kijelentett, és vannak olyan részletek, amelyeket szándékosan nem bontott ki előttünk teljes egészében. A hit nem minden kérdés teljes megválaszolását jelenti. Sokkal inkább bizalmat jelent az iránt, aki már ismeri a teljes képet. Talán éppen ezért különösen fontos felismerni, hogy a jelenések könyvében a jelképek nem önmagukért léteznek. Mindegyik egy nagyobb történet része. Olyan ez, mint amikor valaki közelről néz egy mozaikot, csak színes köveket, fényeket lát. Egy lépést hátrálva azonban kirajzolódik az egész kép. A Biblia utolsó könyvét is mindig az egész Szentírás fényében kell olvasnunk. Az Ószövetség profétáinak képei, Dániel könyvének látomásai, Ezékiel meglátásai, Zakariás proféciái mind visszhangoznak benne. A Jelenések könyve nem új történetet kezd, hanem lezárja azt a történetet, amely a teremtéssel indult. És ez a történet, kedves hallgató, egy különös alak körül összpontosul. A bárány körül. A nagybetűvel írt bárány körül. Érdekes, hogy János nem először a mindenható királyt látja, hanem egy bárányt. Így olvassuk. És láttam, hogy a trón a négy élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. Hét szarva volt és hét szeme. Az Isten hét lelke az, akiket elküldött az egész földre. Ez az 5. fejezet 6. igeverse. Ez a kép első hallásra szinte ellentmondásos. Hogyan lehet valaki egyszerre megölt és mégis álló? Hogyan lehet egyszerre áldozat és győztes? A kereszténység egyik legmélyebb titka éppen ebben rejlik. Krisztus győzelme nem a földi hatalom logikája szerint valósult meg, nem hadseregek élén aratott diadat, nem erőszakkal kényszerítette térdre az emberiséget. A kereszten önmagát adta oda, és éppen ebben mutatta meg Isten szeretetének elejét. Ezért válik a bárány a Jelenések könyvének központi alakjává. Nem a félelmetes ítélő bíró az első kép, amelyet elénk állít az írás, hanem az önmagát feláldozó megváltó. Ez a kép különösen szokatlan a mai világban. Korunk sokszor a hangos embereket csodálja. Azokat, akik erőt demonstrálnak, akik látványos sikereket érnek el, akik uralni akarják a környezetüket. Ismerős ez a mindennapjainkból, ugye? Jelenleg is. A bárány egészen más útat mutat. Az önfeláldozó szeretet útját, a szolgálat útját, az alázat útját. A kereszténység 2000 éves története során mindig akkor volt a legerősebb, amikor ezt az utat járta. A Jelenések könyve ugyanakkor nem hallgatja el a gonosz valóságát sem. A sárkány, a fenevad, Babilon képei arra emlékeztetnek bennünket, hogy a rossz nem pusztán emberi gyengeség vagy társadalmi probléma. A Biblia szerint a gonoszság mögött lelki valóság is áll. Ez azonban nem vezethet bennünket rettegéshez. A könyv minden fejezete újra és újra ugyanarra emlékeztet. A gonosz hatalma nem korlátlan, nem örökkévaló, nem egyenrangú Istennel. A végső győzelem nem kérdéses. Ez rendkívül fontos üzenet számunkra. Olyan korban élünk, amely egyszerre tapasztalja meg a tudomány lenyűgöző fejlődését és az emberi természet változatlan törékenységét. Soha nem rendelkeztünk ennyi ismerettel, és talán soha nem voltunk ennyire bizonytalanok abban, mire használjuk ezt az ismeretet. Eszközeink egyre fejlettebbek, de a szívünk kérdései alig változtak. Ugyanúgy vágyunk szeretetre, megbocsátásra, biztonságra és örökkévalóságra, mint az első század embere. Talán ezért is olyan különös a Jelenések könyvének befejezése. Nem egy romokban álló világképe zárja le a Bibliát, hanem egy új kezdet. János ezt írja a 21. fejezet első igeversében. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. Ez a mondat sokkal többet jelent, mint egy új világ leírását. Azt üzeni, hogy Isten célja nem a pusztítás, hanem a helyreállítás. A Biblia első lapjai a teremtéssel kezdődnek, az utolsó lapjai pedig az újjáteremtéssel. Vegyük észre, kedves hallgató, mintha egy hatalmas ív zárulna be, amit a bűn megrontott, azt Isten nem egyszerűen félreteszi, hanem megújítja. Ez a reménység húzódik meg a keresztény hit mélyén. A következő versek talán minden ember szívéhez közel állnak, függetlenül attól, hogy régóta járja a hit útján, vagy még csak most ismerkedik a Bibliával. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom, nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ez a 21. fejezet 4. verse. Kevés bibliai mondat foglalja össze ilyen tömören az evangélium reménységét. Nem azt ígéri, hogy ezen a földön minden szenvedés megszűnik, nem mondja, hogy az emberi élet mentes lesz a veszteségektől. Azt jelenti ki, hogy Isten utolsó szava nem a könnyű, nem a halál és nem a fájdalom lesz. Az utolsó szó az életé.
0: Kedves hallgatóink, beszélgetésünk végéhez közeledünk. Végig tekintettünk azon, mit jelent valójában az apokalipszis szó. Milyen üzenetet hordoz a jelenések könyve, mit fejeznek ki annak gazdag jelképei, és arról is szó esett, hogyan segíthet a Szép Művészeti Múzeum kiállítása közelebb kerülni ehhez a különleges bibliai könyvhöz. Befejezésül, mit emelnél ki a hallgatók számára, Árpi? Mi az a legfontosabb üzenet szerinted, amelyet szeretnél, hogy magukkal vigyenek ebből a beszélgetésből?
1: Talán azzal kezdeném, hogy amikor befejezzük a jelenések könyvének olvasását, valójában nem egy történet végét olvassuk el, inkább egy ígéret végét. Egy olyan ígéretét, amelynek beteljesedése még előttünk áll. A Biblia első lapjain Isten megteremti a világot. Az utolsó lapokon pedig azt olvassuk, hogy ugyanaz az Isten nem mondott le teremtett világáról. Ez a gondolat áthatja az egész Szentírást. Isten következetes szeretete végigkíséri az ember történetét a teremtéstől egészen az új teremtésig. Ez talán különösen fontos üzenet egy olyan korban, amely egyszerre él át példátlan fejlődést és mély bizonytalanságot. Korunk embere szinte mindenre képes, soha nem látott sebességgel jutunk információhoz. Pillanatok alatt kapcsolatba léphetünk a világ másik felén élő emberekkel. Olyan technikai lehetőségek állnak előttünk, amelyekről néhány évtizeddel ezelőtt még álmodni sem mertünk. Ugyanakkor, mintha ezzel párhuzamosan, egyre erősebb lenne a bizonytalanság érzése is. Egyre többször halljuk, hogy az emberiség saját maga előtt ismeretlen jövő felé halad. Egyre gyakrabban találkozunk azzal a gondolattal, hogy talán elveszítettük a kapaszkodóinkat. Kedves hallgató, a Biblia azonban egészen más perspektívából szemléli az emberi történelmet. Nem tagadja a válságokat, nem kisebbíti a szenvedést, nem mondja, hogy a gonoszság csupán látszat. A Szentírás rendkívül józan könyv. Nevén nevezi a bűnt, beszél az ítéletről, beszél az ember felelősségéről, ugyanakkor soha nem hagyja, hogy a sötétség legyen az utolsó kép, amely az olvasó előtt megmarad. A Biblia utolsó lapjai nem a félelemmel zárulnak, hanem reménységgel töltenek el bennünket. Ezért érdemes újra visszatérnünk ahhoz a szóhoz, amely egész beszélgetésünk kiinduló pontja volt, apokalipszis. Kinyilatkoztatás, leletvezés. Mintha Isten félrehúzná történelem függönyét egy rövid időre, és azt mondaná, nézzetek tovább annál, amit a szemetek lát. A látható világ nem a teljes valóság. A történelem nem önmagát írja. Az ember nem saját sorsának végső ura. Van valaki, aki kezében tartja azt, amit mi sokszor szétesőnek látunk. Ez különösen vigasztaló gondolat lehet azok számára, kedves hallgató, akik életük nehéz időszakát élik. Hiszen nem csak a világ történelmének vannak válságai, az ember személyes életében is elérkeznek olyan időszakok, amikor úgy érezzük, minden bizonytalanná vált. Egy betegség, egy gyász, egy családi konfliktus, egy munkahely elvesztése, egy kimondott vagy éppen ki nem mondott mondat, amely hosszú éveken nyomot hagy a szívekben. Vannak pillanatok, amikor saját életünk is olyan, mintha Patmos szigetére kerültünk volna. Távol attól, amit megszoktunk. Távol a biztonságtól, attól az élettől, amelyet magunknak terveztünk. Olyan megrendítő, hogy a Teremtő Isten Jánost nem Jeruzsálem templomában szólította meg, hanem a számüzetés helyén. Ez a részlet sokszor elsikkad, pedig óriási jelentősége van. A Szentírás újra és újra arról tesz bizonyságot, hogy Isten jelenléte nem köthető egyetlen földrajzi helyhez, vagy élethelyzethez sem. Ő ugyanúgy jelen van az örömnapjaiban, mint a veszteség óráiban, ugyanúgy jelen van a templom csendjében, mint a kórház folyosóján, jelen van az ünnepi asztal mellett, az egyedül töltött estéken is. Ez a felismerés adhat valódi vigaszt annak az embernek, aki talán most úgy érzi, hogy egyedül maradt. És itt érkezünk el ahhoz a ponthoz, ahol a jelenések könyve már nem csupán jövőről szóló profécia, hanem a jelen élet könyve is lesz. Mert valójában mindenkor embere ugyanazzal a kérdéssel küzd. Kiben bízhatok? Mire építhetem az életemet? Mi marad meg abból, amit ma fontosnak tartok? A Szentírás válasza meglepően egyszerű. Ami Istentől származik, annak örökké való értéke van. Ami csupán emberi dicsőségre épül, az előbb-utóbb elmúlik. Ez nem fenyegetés, sokkal inkább meghívás arra, hogy életünk súlypontját odahelyezzük, ahol valóban maradandó alapot találunk. Jézus Krisztus földi szolgálata során többször beszélt az Isten országáról. Nem politikai rendszert értett alatta. Nem földrajzi területet, Isten uralmát hirdette, amely már most elkezdődik azoknak az életében, akik bizalommal fordulnak hozzá, akik befogadják az Úr Jézust a szívükbe. Mert ugye ismerjük az igét. Akié a fiú, azé az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezért a keresztény ember számára az örökkévalóság nem csupán távoli jövő, már a jelenben elkezdődő valóság. Minden imádságon, minden megbocsátásban, minden önzetlen szeretetben, minden őszinte bűnbánatban felragyog valami abból az országból, amely egyszer teljes valóságában is elérkezik. A jelenések könyvének utolsó fejezetei között található a Biblia egyik legszebb meghívása. Így hangzik. A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj. Aki csak hallja, az is mondja, jöjj. Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ez a 22. fejezet 17. igeverse. Figyeljük meg ennek a mondatnak a szépségét. Nem fenyegetéssel fejeződik be a Biblia. Nem elutasítással, nem bezáruló ajtóval. Meghívással. Isten utolsó szava az emberhez nem a taszítás, hanem a hívás. Ez talán mindennél jobban összefoglalja az evangélium lényegét. A Biblia utolsó mondatai között kapjuk az ígéretet, így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony, hamar eljövök. Erre válaszol az egyház minden korszakban ugyanazzal a reménységgel, ámen, jöjj, Uram Jézus. Ez a 22. fejezet 20. igeverse. Ez a két rövid mondat közel 2000 éve hangzik újra és újra a keresztény gyülekezetekben. Elhangzott üldözések idején, elhangzott háborúk alatt, elhangzott járványok közepette, elhangzott békés korszakokban is, nem menekülésként a világ elől, hanem hitvallásként arról, hogy a történelem végső reménysége nem emberi kézben van. Talán ezért lehet a Szépművészeti Múzeum kiállítása is több egyszerű kulturális eseménynél. Aki belép a termekbe, természetesen gyönyörködhet Dürer lenyűgöző fametszeteiben, elidőzhet Kondor Béla sajátos látásmódja előtt, megcsodálhatja a különböző korok művészeinek alkotásait. Ennél azonban sokkal több történhet. Minden kép feltehet egy kérdést a szemlélőnek. Mi az, amiben igazán bízom? Mire épül az életem? Mi marad meg abból, amit ma fontosnak gondolok? És van-e bennem nyitottság arra, hogy ne csupán a művészek üzenetét halljam meg, hanem azt a kinyilatkoztatást is, amely ezeket a műveket megszűnte? Azt kívánom, kedves hallgató, legyen régóta hívő ember, vagy éppen most kezd érdeklődni a Biblia iránt, hogy ne féljen kézbe venni a Jelenések könyvét. Elsősorban nem megfejteni akarja, hanem olvassa úgy, mint Isten vigasztaló üzenetét. Érdemesen lassan olvasni, elcsendesedve, imádságos szívvel, mert a Jelenések könyve végső soron nem a félelem könyve, nem a világ pusztulásának a könyve, nem titkos kódok gyűjteménye, sokkal inkább a reménység könyve. Annak a bizonyosságnak a könyve, hogy a történelem kezdete és vége ugyanannak az Istennek a kezében van, aki Jézus Krisztusban megmutatta irántunk való szeretetét. És talán ennél nagyobb örömhírre ma nincs szükség. Ebben a sokszor zajos, bizonytalan és megosztott világban különösen felszabadító meghallani azt az ősi bibliai igazságot, hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a pusztulásé, nem a halálé. Az utolsó szó Istené. Azé az Istené, aki ma is ezt mondja minden embernek, íme újjá teremtek mindent. A teljes ige így hangzik a Jelenések könyvének 21. fejezetének 5. ige versében. A trónon ülő ezt mondta, íme újjá teremtek minden. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. Kívánom, kedves hallgató, hogy ez az ígéret ne csupán egy bibliai mondat maradjon számunkra, hanem olyan reménységgé váljon, amely elkísér bennünket a hétköznapokban, a kérdéseink között, a bizonytalanságaink idején és az örömeinkben is. Mert az apokalipszis legmélyebb üzenete nem az, hogy egyszer véget ér a történelem, hanem az, hogy Isten már most is munkálkodik azon a jövőn, amelyet szeretetéből készített el azoknak, akik őt keresik. Ez a reménység pedig nem csak a holnapnak, hanem a mai napnak is erőt ad.
0: Kedves hallgatóink, ismét nagyon nagy szeretettel köszöntjük Turci Árpádnak ezeket a rendkívül komoly gondolatokat, és tudom, hogy folytatod ezt a témát, világosság a világnak, úgyhogy a következő témára is majd felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét.
1: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink. Isten áldjon meg mindenkit.
0: Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Élt a király palotája mellett egy koldus. Egyik nap meglátott egy hirdetést, kifüggesztve a palota kapuja mellett. A király nagy vacsorát rendez. Mindenki, aki királyi ruhába öltözik, bemehet az ünnepségre. A koldus tovább ment. Végignézett a rongyain és felsóhajtott. Biztos, hogy csak a királyok és családtagjai hordanak királyi ruhát, gondolta. Lassan megfogant benne egy gondolat. Annyira merész gondolat volt, hogy szinte beleremegett. Megmerje próbálni? Visszament a palotához. Odalépett a kapuőrhöz. Kérem, uram, szeretnék a királlyal beszélni. Várjon itt, felelte az őr. Pár perc múlva visszatért. Ő felsége fogadja önt, mondta, és beengedte a koldust. Látni óhajtottál? Kérdezte a király. Igen, felség, annyira szeretnék részt venni a banketten, de nincsen királyi ruhám, amit felvehetnék. Kérem, felség, bátorkodhatom azt kérni, hogy adja nekem egy régi öltözetét, hogy én is részt vehessek az ünnepségen. A koldus annyira remegett, hogy észre se vette a halvány mosolyt a király ajka körül. Bölcs dolog volt tőled, hogy hozzám fordultál, szólt a király. Oda szólította a fiát. Vezesd ezt az embert a szobádba, és öltöztest fel valamelyik ruhádba. A királyfi úgy is tett, és a koldus hamarosan olyan ruhában állt a tükör előtt, amit még álmába sem mert remélni. Most már alkalmas vagy arra, hogy részt vegyél a királyi vacsorán holnap este, mondta a király. De még ennél is fontosabb, hogy sosem lesz szükséged más ruhára. Ez a ruha sosem megy tönkre. A koldus téldre hullott. Ó, köszönöm, kiáltott fel. Ahogy indulni készült, visszanézett koszos rongyaira, amik ott hevertek a padlón. Habozott. Mi van, ha királyfi téved? Mi van akkor, ha újra szüksége lesz régi ruháira? Gyorsan összeszedte őket. Az ünnepség sokkal pompásabb volt, mint képzelte, de mégse tudta úgy élvezni, ahogy kellett volna. Rongyait kis batyuba tekerte, és az folyton leesett az öléből. Az ételt gyorsan adták tovább, és lemaradt a legfinomabb falatokról. Az idő igazolta, hogy a királyfinak igaza volt. A királyi ruha tényleg elnyűhetetlen volt. Mégis az öreg koldus egyre jobban kötődött régi rongyaihoz. Ahogy telt az idő, az emberek már nem a királyi ruhát vették észre, amit viselt. Csak a mocskos rongyokból álló batyút látták, amihez annyira ragaszkodott, bárhova ment. Úgy is beszéltek róla, mint a rongyokat cipelő öregemberről. Egy nap, amikor már haldoklott, a király meglátogatta. A koldus látta a szomorúságot a király szemében, amikor az ágy mellett heverő rongykupacra nézett. A koldusnak hirtelen eszébe jutottak a királyfi szavai, és felismerte, hogy rongyai megfosztották attól, hogy igazi királyként járjon egész életében. Keserves sírásra fakadt ostobasága miatt, a király pedig vele sírt.

Goethe, ha egy szép életvágyát őrzöd, ha egy szép életvágyát őrzöd, a múlttal nem szabad törődnöd, s mindig úgy tégy, ha veszteség ér, mintha újjá születnél élni. Mit akar? Kérd meg minden naptól, és minden nap felel majd akkor. Tetteidnek tudjál örülni, más tetteit tudd megbecsülni. Főként ne gyűlölj egy embert sem, s a többit hagyd az Úristenre. Nem tudod, mit rejt a sorsod? Mosolyt hoz-e? Vagy könnyeket? Tanuld meg hát feledni a rosszat, s őrizd meg a boldog perceket.

Van egy szolgálat, melyhez nyelv se kell, se nagy erő, se kéz, se láb, és mégis ez jut legtovább. Ez a szolgálat hangtalan, nem gyors, sőt mozdulatlan, titokzatos. Az nem is tudja tán, kiért hűn szolgálsz nap-nap után, nem is sejti, mi hozza azt, hogy bújára talál vigaszt. Csak azt érzi, hogy megjavul, élte lassan átalakul. Gyönyörűséges iga ez, amely boldogságot szerez. Így szolgálni könnyen lehet, nem kell hozzá, csak szeretet. Nem kell nap, néhány perc csupán, Jézus nevével ajakán. Nem tett, csak hit, lélekerő, akarat égbe emelő, aki végzi, annak kiváltság, és mindnyájunké, mert imádság.

hunyd le a szemed, éld az álmod. Azzal sose törődj, mit mondanak mások. Hisz te lélegzel, te nézel és te látsz. Magadnak választod, amit választottál. Egy perc csak az élet. Ha boldogtalan vagy, a legkisebb örömökkel tedd boldoggá azt. Találd meg a fényt a fekete éjben, a boldogságot a boldogtalan létben. A szikrát a bóbiskoló álmosodó tűzben, az egyetlen virágot a kiszáradt mezőben. Hallgass a lelkedre, ő érez, hisz és lát. Így lehet akár egy percből is örökké valóság. Amikor szívedben